és a tenger sincs többé. És a Szent Várost, az új Jeruzsálemet is láttam, amint alászáll a mennyből, az Istentől, fölkészítve, mint egy mennyasszony, aki férje számára van fölékesítve. Hallottam, hogy egy hatalmas hang szól a trón felől. Íme, Isten sátora az emberekkel van, és ő velük fog lakni. Ők pedig népei lesznek, és maga Isten lesz velük, és letöröl minden könnyet a szemükről, és halál se lesz többé. Se gyász, se jajkiáltás, se fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónon ülő ezt mondta. Íme, újjáteremtek mindent. Vagyis, míg az Édenkertben Isten és ember külön lakott, bár az Úr naponta eljött és meglátogatta az embert, sétáltak ugye a lágy szellős alkonyatban, beszélgettek, addig az új Jeruzsálemben Isten és ember együtt fog lakni. Mondhatom talán, szomszédok lesznek, akik bármikor átmehetnek egymáshoz. Míg az Édenben az ember csak akkor látta az Urat, amikor ő eljött hozzá, az új Jeruzsálemben talán már átjárhatunk egymáshoz. Hát, én már nagyon várom azt az időt, igazán mondom, hogy nagyon. Tizedik kérdés. Mi a pünkösd lényege és jelentősége? A válasz. A pünkösd a kereszténység harmadik legfontosabb ünnepe húsvét és karácsony után. Pünköskor a Szentlélek eljövetelére, kiáradására és az egyház születésnapjára emlékszünk, ahogy már fenn is említettem. Pünköskor a Jézus halála után összegyűlt tanítványokra, voltak vagy 120-an, láng nyelvek képében leszállt az Isten lelke hatalmas, viharszerű zúgással, és sok-sok lelki ajándékot hozott, mindenki feje fölött egy-egy kis lángnyelv pihent meg. A péteri prédikáció után pedig 3000-en tértek haza úgy, hogy már megkeresztelkedtek egyetlen nap alatt. A pünkös szó a görög pentekoszté, azaz 50. szóból ered, ami arra utal, hogy a Szentlélek eljövetelét már az ős keresztények is a húsvét utáni 50. napon ünnepelték. De már az ószövetségi zsidó népnél is ünnep kapcsolódott a Pészák utáni 7. hét időszakához. Eredetileg egy aratási hálaadó ünnepet ültek meg ekkor, majd Jézus korára a mózesi törvény emléknapja Sávuot lett, amikor arra emlékeztek, hogy Jahve szövetségre lépett választott népével. A zsidó hagyomány szerint ez az Egyiptomból való kivonulás után az 50. napon történt. A Szent Lelket hagyományosan galamb képébe ábrázolja a keresztény ikonográfia, ezért a galamb a pünkösd legfontosabb jelképe. Az olajfa ágat tartó galamb nagyon ismerős nekünk az özönvíz utáni megbékélésből is, vagyis a Szentlélek ekkor is galamb formájában szállt alá az égből. Erről Máté evangéliuma így ír. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből, és akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint egy galamb, leszáll rá, föléje ereszkedve. Nos, Jézus küldte el a lelkét maga helyett, János 14 szerint, a pártfogó pedig a Szent Lélek,
akit az én nevembe küld az atya. Ő megtanít majd titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek. Békességet hagyok nektek, mondta Jézus, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom, ahogyan a világ. Hallottátok, hogy én megmondtam nektek, elmegyek, és majd visszajövök hozzátok. Ugyanakkor a Szentlélek rámutat az ember bűnös természetére is, bűnbánatra indít, és a vigasztaló szerepét is betölti, elmondja, hogy mi a bűn, és megismerteti velünk. Erőt ad az isteni célok megvalósításához. Könyörög értünk az Úrnál, és velünk van állandóan. És ez az ígéret éltet minket ma is. És akkor következzék a jövő heti 5 kérdés. Íme. 1811. Ki panaszkodott így a Teremtőnek, amikor az istentelen világban minden hívőt üldözött a hatalom? Egyedül én maradtam meg melletted, Uram. 1812. kérdés. Herodes király a keresztényekre fogta az éhínséget, hogy ők elszakadtak Istentől, és ez az Úr büntetése, és kivégeztette Jakabot, János testvérét. Ki lett volna a következő? 1813. kérdés. Mik voltak a kiszáradt fügefa jelképei? 1814. kérdés. Voltak a közös vonások Saul és Dávid, Júdás és Péter esetében a Szentírásban. 1815. kérdés, mit jelent ez? Fordulj el a világtól.

0: Most pedig búcsúzom, kedves hallgatók, műsorunk már a véget ért. A mikrofonnál Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezetőt hallottátok, a technikát pedig kedves barátom, Nagy Gábor kezelte. Heti adásunk mindig kedden van, 15 óra 30-kor, és az ismétlés pénteken 15 óra 20-kor. Találkozunk a jövő héten is. Mi majd nagyon igyekszünk ám itt lenni, és remélem, hogy ti is. De addig is Isten kegyelmében gazdagon megélt, örömteli és boldog napokat kívánok minden kedves hallgatómnak, miközben Isten áldjon mindnyájunkat!
1: Bibliai találós kérdések. Egy életre szóló programunk a Biblia megismerése, Isten szavának helyes értelmezése. Ebben segít

0: tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok. Ennek a tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit, hogyan formált benne Isten és miért, amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert hát, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor hát a nagy dolgokban sem. Az pedig komoly bajok forrása lesz.

Rút könyve. Kedves hallgatóink! Több adáson keresztül foglalkoztunk mostanában Rút könyvével, melyben azt kívántam körbejárni közös épülésünkre, hogy minden ember céllal születik a földre, és ha teljesíti, mint Rút is, akkor hatalmas áldásokban lesz része az Úrtól. De ide kívánkozik még néhány utógondolat is, bár azt hittük, hogy a múlt héten már befejeztük a témát. Ugye nagyon sokan borzonganak attól, hogy lemondjanak saját terveikről, ha az nem egyezik a teremtő céljaival. De ami egyébként se hoz igazi gyümölcsöket. Erre vonatkozóan nagyon szépen magyaráz az ige, hogy milyen a kapcsolatunk nekünk, teremtett, alkotott embereknek és a Teremtő Istennek. Ennek egyik legszebb részletezése Ézsaiás könyve 29. fejezetében áll emígyen. Micsoda fonákság! Egyenrangú talán az agyag a fazekassal? Mondhatja-e az alkotás alkotójának, nem ő alkotott engem. Mondhatja-e a fazék a fazekasnak, nem ért a dolgához? Majd a 45. fejezetben a válasz. Jaj annak, aki perbe száll alkotójával, bár csak egy a földből készült cserépedények között. Mondhatja-e formálójának az agyag, mit csinálsz? És a készítmény ezt, nem ügyes a kezed. Jaj annak, aki ezt mondja apjának, miért nemzettél, és anyjának, miért vajuttál velem? Ezt mondja az Úr, Izrael szentje és alkotója. Kérdőre akartok vonni fiaimat illetően? Parancsolni akartok kezem munkájában? Hát én alkottam a földet, és én teremtettem rá embert. Az én kezem feszítette ki az eget. Minden serege az én parancsomra állt elő. Aztán Jeremiás 18. Vajon nem bánhatok-e én is úgy veled, mint a fazekas? Így szól az Úr. Hiszen olyanok vagytok a kezemben, mint a agyag a fazekas kezében. Megtörténik, hogy kimondom egy népről vagy országról, hogy kigyomlálom, lerombolom, elpusztítom, de ha megtér, gonoszságából az a nép, amelyről beszéltem, akkor én is megbánom, hogy veszedelmet akartam zúdítani rá. Megtörténik, hogy megígérem egy népnek vagy egy országnak, hogy felépítem, elplántálom. De ha azt műveli, amit rossznak látok, és nem hallgat a szavamra, akkor megbánom, hogy jót akartam vele tenni. Lapozzunk a Róma 9-hez. Ugyan ki vagy te ember, hogy perbe szállsz az Istennel? Mondhatja-e alkotójának az alkotás? Miért formáltál engem ilyenre? Nincs-e hatalma a fazekasnak, hogy ugyanabból az agyagból az egyik edényt nemes célra, a másikat pedig közönségesre formálja? Nos, kérem, fogadjuk a szívünkbe ezeket a szavakat olyan alázatos lélekkel a Teremtő felé, hogy látjuk mi, még egy vesét se tudnánk megformálni, egy virágnak, egy bogárnak se tudnánk életet adni. Nehéz következményei vannak és lesznek is annak, amikor az ember vélt szabadság érzetéből tiltakozik az isteni cél ellen. Nekem nem mondja meg aztán senki. És mennyire álságos ez a gondolkodás, hiszen a társadalmi rendben, a családban, az iskolában, a kreszben, a munkahelyünkön is függő helyzetben vagyunk, és nagyon sokszor nem is a nekünk jót akaró személyektől.
Ott nem mondhatjuk, hogy majd az lesz, amit én akarok, mert hamarosan kívülről nézegethetjük a küszöböt.

0: A fiú neve Mánuel. Éppen a húsvét és pünköst közötti időbe voltunk. Vasárnap délelőtt én tartottam a prédikációt az istentisztelet előtti imaórán. Így láthattak a vendégek is. Aztán sorra kezet fogtam, akivel csak tudtam, majd az utolsó pad utáni székre leültem. Éppen azon gondolkodtam, hogy maradjak-e itt, mert a szék támlája jó támaszolt a derekamnak, vagy inkább menjek vissza a helyemre az első sorba, ahol nagyon szeretek ülni. Akkor vettem észre, hogy az előttem lévő padsorban egy olyan 15-16 év körüli fiúcska ül, akit én olyan afrikainak néztem elsőre. Ahhoz, hogy vendégként jól érezzem magát közöttünk, már is felálltam, megérintettem a vállát, és üdvözöltem. Kiderült, hogy cigány származású és magyar. Mánuelnek hívják, és kedvesen, de félszegen válaszolgatott. Aztán oda kanyarodtam hozzá, és a mellette ülő idősebb úr igencsak meglepett. Bár ismerős volt az arca, de nem tudtam hová tenni. Ellenben ő felismert rögtön. Megkérdezte, hogy emlékszem-e rá, mert járt már itt. Hát kiderült, hogy rá nem annyira, de a történetre, ami végül is kettőnk közös története volt, nagyon is emlékeztem. Ez a férfi egyszer elhozta a kollégáit is az imaházba a 10 órás istentiszteletre. Akkor is körbejártam, és találkoztunk. Az egyik elhívott vendég, a férfi, hát eléggé ittas volt már abban a korábbi órában is, és hát hirtelen támad szégyenérzete miatt zavarban volt, hogy a kezében lévő pálinkás üveget éppen hová tegye le. Na, az ablakba tette, ahol mindenki látta. De én megkértem őt szépen és türelmesen, hogy vegye le onnan.
1: Hát akkor hova tegyem?
0: Jött a kérdés, mire én kedvesen csak ennyit válaszoltam. A szemétbe, uram, ott van a helye. Aztán, mert nyitottnak látszott a beszélgetése, hát beszélgettem vele az úrról, akit tisztelünk és szeretünk. Nem mondott ellen, de nem is volt elragadtatva. Aztán kezdődött az alkalom, én a helyemre mentem, de az Isten tisztelet után még folytattuk a beszélgetést. Nos, erre a történetre nagyon is emlékeztem. Megkérdeztem, hogy mi lett ezzel a férfivel, de az idős úr azt válaszolta, hogy nem tudja, mert már nem dolgoznak együtt. Aztán ismét elköszöntem, megkezdődött a nyitóének. Az Isten tisztelet alatt azonban egy érdekes dolog történt. Én előre ültem a szokott helyemre. Nehémiás könyvét és történetét tanulmányoztuk az időtájt, és az ige hirdető feltett egy érdekes kérdést mindenkinek ott a gyülekezetnek. Így hangzott. Kedves testvérek, hoztam 4 csokit, azoknak szeretném odaadni, akik egy-egy mondatban elmondják, hogy Nehémiás könyvéből mi volt az a mozzanat, ami eddig leginkább megérintette a szívüket, és várt. Semmi. Néma csend. Megismételte a kérést egy rövid időn belül, de semmi. Néma csönd. Őszintén mondom, ez nekem nagyon fájt. Mert tudom, hogy milyen rossz érzés, hogy hétről hétre dolgozol egy ige szakaszon, készülsz, átadod, amit az Úr a szívedre tesz, és aztán úgy tűnik, hogy semmi sem maradt meg az emberi szívekben, hogy felesleges volt minden igyekezeted. Én csak azért nem jelentkeztem, mert nem akartam már mindenhol én jelen lenni, de megesett a szívem az ige hirdetőn, és jelentkeztem. Föltettem a kezem. De nem látott meg a lelkész, ellenkező irányba nézett, és ezt mondta. Jól van, értem. Senki se akar nyilvánosan megszólalni. Nem baj. Itt van nálam a csoki, és amikor majd elbúcsúzunk a kapunál, és van valakinek mondani valója, hát akkor én is odaadom a jutalmat. Nos, hogy megtörjem a csendet, hangosan megkérdeztem, miközben még mindig jelentkeztem. Tényleg finom az a csoki? Nem illetlen akartam lenni, jaj, egyáltalán nem, hanem csak megtörni ezt a kínos némaságot. És erre a gyülekezet fölnevetett, és én már oldottabb hangulatban tudtam folytatni. Én szívesen válaszolok. Engem leginkább az érintett meg ebből a történetből, hogy Nehémiás Babilonban nagyon magas pozíciót töltött be, nagy tekintélye volt, elegáns környezetben élt, sokat keresett, sikeres karrierje volt mégis, amikor az Úr megszólította, hogy hagyjon ott mindent, és induljon a veszélyes útra, és építse fel a romokban hevelő Jeruzsálemet, nem arra nézett, hogy ez lehetetlen vállalkozás, hiszen ismerte a politikai környezetet is, hanem arra nézett, hogy Istennél vele minden lehetséges. Megtette, teljesítette, amire született, és aztán visszatért mindennapos életéhez. Nagyon jó, válaszolta az ige hirdető immár boldog arccal, és én is elmosolyodtam magamban, mert annyi dolog maradt még a szívemben Nehémiás történetéből, hogy valójában az összes csokit el tudtam volna nyerni, például azzal is, hogy milyen megható volt, amikor a nép rádöbben, hogy milyen istentelen életet élt eddig, és újból szövetséget kötött az Úrral. De nem ám kényszerből, hanem tiszta szívvel, a változás igaz kívánásával. És az is, hogy ahogy dolgoztak a nők is egyik kezükbe fegyver, másik kezükbe a vakolókanál, és sorolhatnám hosszan, de hát ugye egy személynek csak egy csoki jár. Aztán nagyon boldogan átvettem a jutalmamat, és örömmel láttam, hogy egy igen drága, általam is nagyon szeretett marcipános csoda volt a kezembe. És hirtelen jött egy gondolatom. Mánuel. Igen, igen, a fiúcska, ez a Mánuel. Ezt a lehetőséget nem hagyom ki. Hiszen látta és hallotta a történteket. Ezért, mert hiszem, hogy az Úr tette a szívemre ezt a készséget, és ő rendezte el így, amikor vége volt az utolsó áldásnak is az istentiszteletből, gyorsan oda mentem hozzá. Szia, Mánuel, csak kérdezem, emlékszel-e, hogy miért kaptam a csokit? Hát, mondott valamit. Igen, de mostanán nem is ez a lényeg. Senki sem mert megszólalni az Úr dolgában, igaz? Én meg bátran fölálltam, és elmondtam, amit kellett. Te is úgy gondolod, hogy bátor voltam? Igen, volt a csendes válasz. És mondd csak, van neked Bibliád? Hát nincs még neki, válaszolt helyette a mellette ülő nagypapa. Ennye, ennye, nagypapa, vettem vidámra a dolgot. Hát ez hogy lehet? Na, hamarosan fog kapni, jött a válasz, és én így folytattam. Mánuel, én úgy gondoltam, hogy neked adom ezt a csoda csokit, de lenne egy kérésem. Edd csak meg, jaj, nagyon fig ízleni, mert én is ismerem, igen finom. De a papírját, kérlek, ne dobd el, hanem tedd bele a Bibliádba, és legyen örök időkre jel a számodra, hogy az Isten dolgai mellett mindig bátran kell kiállni. No, elfogadott tőlem? Egy kicsit vonakodott, aztán elfogadta. És addigra már tel is tele volt a szívem örömmel és sziporkázó vidámsága, hogy ilyen jól alakult a napunk. Na, amikor hazaértem, arra gondoltam, hogy hoppá-hoppá, hát Van ám nekem itthon egy olyan bibliám, ami egy hitben meghalt drága testvérünké volt a gyülekezetben. Egyik köztiszteletben álló presbiteré, akinek már nincs rá szüksége, mert a mennyei atyánál van. Elviszem én ezt, és odaadom Mánuelnek, ha a következő héten találkozunk, hogy a Bibliába írt név és a bátorítás segítse őt az életben. Hát ennyi történt azon a vasárnapon. Remélem, meg tudom ajándékozni vele. Adja az Úr, hogy így legyen, és hogy találkozzunk még.

Most pedig következzen a média figyelő rovatunk. Jaj, talán már el is felejtettétek, kedves hallgatónk, hogy Ruth könyve előtt volt ám ilyen rovatunk is. Hát akkor elevenítsük föl, ime. Láttam egy videót a netten. Egy egyetemisták között evangelizáló férfi megszólított egy fiatal párt, hogy mit gondolnak Istenről. A lány, aki tiszta feketébe volt öltözve iszonyatos tetkokkal, egyből rávágta, hogy ő bizony sátánista. Felé nem is hangzott több kérdés, bár ott maradt a riport alatt. A fiú többszöri kérdezése se igen tudott fölmutatni semmi ismeretanyagot az úrról. Olyan hangulat volt, mintha egy vad idegenről kérdeznék őt, valakiről, akiről soha az életében még csak nem is hallott, de nem is érdekli. A végére az evangélista megkérdezte a fiút. Mondd csak, szeretnél találkozni Istennel? Mire ő nagy zavarában és nagy hirtelen így válaszolt. Nem, ma más programom van. Aztán. Egyre inkább bánt a gondolat, hogy az erőszak a természeten is mint jobban elterjed. Szinte fáj, amikor ezt olvasom. Tedd ezt a virágoddal, vagy tedd azt, meg tedd amazt, és akkor egész évben ontani fogja neked a virágjait. Ó, jaj, milyen erőszakos dolog ez. A növény, mármint a szobanövény, amiről szó van, nem pihenhet. Csak én vagyok a fontos. Meddig megy még ez a mindent leuraló szemléletmód? Aztán. Hallottam egy gyerekről, aki azért utálta a perecet, mert szerinte az egész tiszta lyuk volt. Anyukája nem vitatkozott vele, hanem szétszette, egymás mellé rakta a részeket, és kiderült, hogy nem lyuk a lényeg, hanem a finom, ropogos anyag, ami körbefogja. Aztán. Egy parfüm reklám igazán fölbosszantottam minap. A tévében láttam meg ezt a drágaságot, csak úgy rám rontott filmnézés közben a reklám, még észre se vettem, és már is ott volt. A finomnak mondott illatot mutogatták jobbról és balról, mármint az üvegét, a dizájnt, majd ledér hölgyek reklámozták ezzel a szöveggel, mert olyan jó rossznak lenni. Na, akkor visszaszóltam a tévének, hogy egyáltalán nem. És tényleg, már itt tartunk.

0: Most pedig, kedves hallgatóim, műsorunk mára véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében, valamint pünköst hétfői áldások sorát. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:45. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon mindnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: Biblia tanulmányunkat hallják. 12. tanulmány. Lélek által élni. A tanulmányt vezeti Tokics Imre.
1: Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy újabb témához, egy újabb állomáshelyhez, egy újabb stációhoz érkeztünk a Galácia beliekhez írt levélben, és ez nem más, mint a lélek által élni. A lélek az mindig több, mint a test. A lélek az mindig az Istenre emlékeztet bennünket, hiszen egy másik helyen azt mondja, hogy Isten a lélek. Tehát amikor az Istenről beszélünk, akkor mindig a lélekről beszélünk, és a lélek vezetése az, amelyik itt ezekben a Biblia versekben elénk tódul. Tehát ha a Galácia beliekhez írt levélt végigolvassuk, akkor azt látjuk, hogy milyen fontos a lélek vezetése. A lélek vezetése a kereszténységnek a lényegét jelentette. Bizony az üldözésben, a császárkultuszban, amikor arról volt szó, hogy vagy élve maradnak, vagy meghalnak, akkor nagyon sokszor megtapasztalták, hogy milyen a lélek által vezettetve lenni. És ez egy passzív szerkezet, ezt szeretném kihangsúlyozni. Ennyi kis bevezető után Tóth Erzsikét kérem, hogy a Galata 5.16-ot, az 5. fejezet 16. versét légy oly kedves, olvast fel számunkra.
2: Intellektiteket, a lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek.
1: Nagyon-nagyon fontos. Lélek és test. Nem azért, mintha ezt el lehetne választani, hiszen ha megfogom a kezemnek bármilyen részét, az nem csupán a testemet jelenti, hanem a lelkemnek is egy részét jelenti. Ha levágom az ujjamat egy baleset során, akkor nem csak a testemből hiányzik egy darab, a lelkemből is hiányzik, de mégis Pál azért, hogy érzékeltesse a tanítást, hogy mit akar elmondani, ezért a testet és lelket, mint két nagy entitást, valóságot használ föl, de természetesen bennünk a rossz és a jó van, a rosszat nevezi testnek, de azért nehogy arra gondoljunk, hogy a görög filozófia testmegvető gondolatai törnek föl Pálból, mert ő a testet is nagyon szereti, ezeket csak inkább tanításbeli példaképnek használja, semmint valóságnak. Tehát nem arról van szó, hogy Pál megveti a testet, hát ezt a testet váltja meg Krisztus, ezt a testet fogjuk majd mennyei testtel kiegészíteni, vagy újjáteremtve megkapni. Tehát ő fontosnak tartja a testet, csak inkább két szimbólumról van szó, amit a tanításban alkalmaz. Mit tudunk ezzel kapcsolatban? Mi jut eszetekbe, ha elolvassuk a címet lélek által élni? Mi jut az eszetekbe erről? Tivadar.
3: Talán, hogyha, mivel ugye a 21. században élünk, és modern gondolkodásunk van, akkor talán a számítógép, az internet jut eszembe erről, egy online kapcsolatban lenni a lélekkel. Tehát gyakorlatilag egy direkt kapcsolat,
1: folyamatos élő kapcsolat,
3: ami vezet engem. Tehát tulajdonképpen én azt gondolom, hogy ezt jelenti, hiszen Pál apostol is mondja, Jézus is mondja több helyen, hogy szüntelen imádkozni kell. Tehát egy állandó kapcsolat Istennel. Ez nem lehet azt mondani, hogy nem most 5 percre vagy 10 percre nem vagyok hívő ember, hanem hogy Isten lelke tudjon vezetni, és erre találunk példákat, nagyon jó példákat az apostolok cselekedetében, amikor Isten szól az ő lelke által embereknek, hogy menj ide, menj oda, menj amoda. És meghallják a szót ezek az emberek, és engedelmeskednek. Én ezt értem ez alatt.
1: Köszönöm szépen, nagyon találó volt ez az online kapcsolat, hiszen mindig Isten online-on van, mindig elérhető, legfeljebb a mi készülékünkben vagy akaratunkban van a hiba. Jakó testvér.
4: Szeretném emlékeztetni a csoportot, hogy nemrég tanulmányoztunk egy egész negyedévet a Szentlélekről. és a Szentlélek szerepéről gondoljuk végig az Ó és Új Szövetségbe, és a Jézus megszületésében, hogy milyen óriási szerepköre van a Szent Háromságban a Szentléleknek, mint személynek. És hát én azt szeretném mondani a Tivadarhoz kapcsolódva, hogy itt szünetet nem tarthatok ebben a kapcsolatban. Tehát itt ha szüneteltetem, akkor viszont abban a pillanatban belép az a másik kapcsolatrendszer, amit úgy hívunk, hogy sátánnak, meg gonosznak. Tehát ahogy szüneteltetem egyik kapcsolatot, gondoskodik a másik kapcsolat, hogy belépjen, és akkor rossz irányba vigyen.
1: Köszönöm szépen. Marika?
5: Az Úr gyermekéhez méltón élni, akkor tudok csak, hogyha a lélek útba igazít. Mert sajnos mi azért bennünk annyi minden rossz tulajdonság van, hogy azok mindig fölföltörnek, és el akarnak vinni bennünket a helyes irányból. És nekünk, hogy tudunk hitelesen a gyakorlatban keresztényi módon élni, hát az nehéz, és az mások látják, hogy hitelese, amit mi vallunk. És a törvény és a lélek tanítása az harmóniában van. Tehát soha nincs az, hogy ellent mondana a törvény, meg amit a Szentlélek nekünk meg akar tanítani, vagy emlékeztetni akar, vagy rávezetni valamire. És nem mindegy, hogy milyen hangra figyelünk, hogy arra a hangra, ami a testi irányba és a világ felé akar bennünket elmozdítani, vagy pedig a lélek tiszta hangjára.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj.
6: Én még ezt az online kapcsolatot annyiban kiegészíteném, hogy nem csak vezetést ad, hanem erőt is. Ő az erőforrás. Magunktól hiába kapnánk meg a megfelelő utasításokat, lemerülnénk, nem lenne energiánk. Tehát a Szentlélek az, amelyik erőt is ad végigmenni ezen az úton.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Nézzük csak, az volt a címe, hogy a lélek által élni. Most a következő gondolat, lélek szerint járni. Lélek által élni, lélek szerint járni. Figyeljük meg, hogy körbe tudjuk járni ennek a témának a gondolatait, és Pap Esztert kérem, hogy a Galata 5.17-et légy oly kedves, olvast fel számunkra.
7: Mert a test kívánsága a lélek ellen tör, a léleké pedig a test ellen. Ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.
1: Tehát azt látjuk, hogy az emberben megvan a jó, az isteni, megvan a rossz, ami a gonosz, a sátáni, és ez a kettő harcban áll, és ezt próbálja Pál érzékeltetni.
8: János? Nem mindegy, hogy mit engedünk be a mi elménkbe, a mi gondolatainkba. Nem mindegy, hogy hova megyünk, milyen társaságba. Nem mindegy, hogy mit olvasunk. Nem mindegy, hogy mit hallgatunk, és ugye a legfontosabb, amit látunk, hogy a szem az a léleknek a lámpása. Tehát ha ezeket tudjuk szabályozni, kontrollálni, akkor sokkal biztosabban ellen tudunk állni a kísértéseknek. Ugye, miről ez az ige ír. Van egy kis könyvecskénk, ami a házas feleknek, a bajban levő házasságra hoz igei megoldásokat, tanácsokat, és ott azt mondja azoknak, akik arra gondolnak, hogy hát talán mégsem jól választottunk, hogy ilyen dolgokon ne is gondolkozzanak. Mert ha ezeket forgatják a fejükben, akkor az ördög lesz olyan ügyes, hogy elhiteti velük, és a végén már maguktól észre sem veszik, már ott tartanak, hogy. De csak azért, mert elkezdték a fejükbe forgatni. Tehát nagyon vigyázzunk kell, hogy milyen hatásokat engedünk be. És tudom, hogy ez mostanában nagyon nehéz, hiszen az internet, a rádió, az újságok minden valami ellenkezőt mondanak, de megvan Isten megadja azt az erőt és bölcsességet, hogy tudjunk szelektálni, és jót engedjük be a mi gondolatainkba.
1: Köszönöm szépen, Tivadar, aztán Marian.
3: Azt mondtad a legelején, és ez nagyon tetszett nekem, hogy ez egy passzív szerkezet, hogy vezetetve lenni a Szentlélek által. Mert tulajdonképpen erről is van szó, ez nem tőlem van. Tehát nem úgy működik ez, hogy én különböző módszerekkel megfeszítem a testemet, és már pedig összeszorítom fogamat, kezemet, mindenemet, és már pedig megcsinálom. Mert ennek olyan izzadságszaga van. Tehát ez valahogy nem igazán jól működik. Mert lehet, hogy megcsinálom, de nincs benne öröm.
1: Nem sugárzok örömet.
3: Nincs benne öröm, és nincs benne az a szeretet, amiről szó van. Hanem inkább tényleg hagyni, hogy Isten lelke vezessen, hogy mutassa az utat, és ez egy csodálatos érzés lesz nekem is, és a környezetem számára is.
1: Köszönöm szépen, Marian.
9: Pedig Pál azt mondja, hogy öldököljétek meg. Tehát ugye nyilván itt most nem arról, amit mondtál, hogy ugye mindenképpen én magam akarom ugye kikaparni a gesztenyét magamnak, és majd a magam erejéből, mert ez így nyilván nem fog menni. Ugye a Kolossé levélben ennek nagyon jó párhuzama van még itt az alapig, ami elhangzott. A 3. fejezet 5., 9. és 10. verse, ugye? Mert levetkeztétek amaz ó embert az ő cselekedetével együtt, és felöltöztétek amaz új embert, melynek újulása van annak ábrázatja szerint való ismeretre, aki teremtette azt. Tehát ugye megvan a minta, és megvan a kulcs, a megoldó kulcs is, ugye a Szentlélek által fog tudni a Jóisten munkálkodni az emberben, és ezáltal fog tudni alakulni. Tehát nem külsőleg, és magunkra kényszerítünk dolgokat, hanem az Isten lelkének a szeretetével fog bennünk belülről munkálni, és az fog majd nyilván kifelé is látszani. És azt mondja Ellen White, hogy lélek szerint élni, ez azt jelenti, hogy naponta azon az úton járunk, amilyen a lélek vezet. Ehhez olyan folyamatos döntések kellenek, amelyekkel minden dolgunkban a léleknek engedelmeskedünk, bűnös természetünket pedig éheztetjük. És emlékeztek, ugye van a példa, ugye a farkasbárány példája, hogy melyik fog majd a mi életünkbe felszíne jutni, vagy kerülni, vagy mi lesz majd az erősebb, nyilván amelyiket tápláljuk. Tehát nyilván amivel többet foglalkozunk, aminek teret engedünk, és amelyiket tápláljuk, aminek adunk táplálékot, és akinek engedünk. És a bibliai kommentárban van egyetlen egy gondolat, ami nagyon fontos. Vannak gyülekezeti tagok, akinek életében magas az erkölcsi mérce, mégsem világítanak, mert nem állnak összekötetésbe Istennel. Mások viszont hangsúlyozzák az Istennel való természetfeletti kapcsolatot, de hiányzik belőlük az erkölcsi tisztaság, ezért ők sem világítanak. És akkor föltettem a kérdést, hogy akkor mi vajon, vagy én, melyik csoportba tartozom.
1: Köszönöm szépen. Gyula?
4: Én még csak a járni szóhoz szeretnék annyit szólni, hogy valaki oda szeretne csatlakozni minden nap a napi útamhoz. A kérdés az, hogy akarok-e vele együtt járni, vagy nem. Ez is ilyen nagyon egyszerű fogalom, de nagyon mély mondani valója van. Akarok-e járni vele, vagy nem? Ő kínálja föl. Gondoljuk csak vissza, a tanítványok mennek az Emmausi úton, és egyszer csak Jézus oda csatlakozik.
1: Köszönöm szépen, és ha ehhez még hozzáveszük azt, hogy mondjuk ez a kifejezés, hogy Tóra, azt jelenti, hogy a helyes irányt mutatni. Kinek mutatja a Tóra a helyes irányt? Hát aki jár. És hogyha nem figyeljük meg ezeket az isteni tanácsokat, akkor eltévedünk az élet sűrűjébe. Tehát nagyon fontos, a Jóisten nem úgy küld el bennünket a lélekkel való járásra, hogy minden korlátok nélkül, minden törvény, minden ismeretlen dolgokba küld el, hanem olyan szépen azt mondja, hogy még az állatot szombaton is ki kell húzni, hogy ha hozzád fordul a te atyád fia kölcsönér, akkor ne kérj kamatot tőle, adj, ne fordulj el. Szóval olyan szépen a Jóisten ezt úgy megszerkesztette, amivel mutatja a helyes irányt. Csak a nagy kérdés, hogy a helyes irányba megyünk-e, a Jóisten irányába, vagy pedig önálló utakon akarunk elérni az Isten országába. Látom, maradt még benned.
4: Még egy annyi, hogy Jézusra gondoltam, hogy nem azért jöttem, hogy a magam akaratát cselekedjem, hanem azért mennyei atyám akaratát. Összhangban van-e az én akaratom, viselkedésem, magatartásom az Isten akaratával?
1: Köszönöm szépen, István.
10: Ez a lélek szerint élni számomra azt is mondja, hogy ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy naponta azon az úton járunk, amelyen a lélek vezet. Tehát a lélek a vezető. Ez nagyon fontos, persze ez olyan folyamatos döntések kellenek részünkről, amelyekkel minden dolgukban a léleknek engedelmeskedünk, és a bűnös természetünket pedig úgymond éheztetjük.
1: Jó, nagyon jó kifejezés. Tibor?
11: Egy furcsa példa jutott eszembe, én nem nagyon szeretem az autósportot, de tudom, hogy nagyon sok férfi odáig van érte. És például egy Forma 1-es versenyen mit lehet látni? Hogy ott megy valaki, a kezében a kormány, alatt egy őrülten nagy lóerő, és borzasztó tempóba végigmegy a pályán, egész veszedelmes dolgokat művelve. Pedig nem ez zajlik. Mert a fején, a sisakban folyamatosan ott van egy hang. És bentről a boxból egy csomó döntést meghoznak helyette. Nem azt, hogy fogja a kormányt vinni, hanem megmondják neki, hogy mikor kell gumit cserélni, megmondják neki, hogy baj van valamelyik műszerével, azonnal jöjjön ki, vagy váltson valamiféle technikát. Azt is megmondják, hogy mikor jött el az ideje, esetleg, hogyha pluszba kell tankolni, ezt soha nem ő dönti el. De ha ezt nem teszi, hogy figyel arra a fejében levő hangra ott, ami jön a fülhallgatóba, biztos veszít. És a kereszténységünknél ez a lélek szerint való járás egy kicsit engem emlékeztet erre. Én nem tudok egy csomó...
1: Ez a lelkiismeret.
11: Nem tudok egy csomó mindent érzékelni, de belátni be tudok. Például be tudom látni, hogy milyen kevés vagyok. Hogy nekem szükségem van Isten vezetésére. És ez a belátás, erre int Pál egyébként erre a belátásra, arra elég, hogy azt mondhassam a saját testemnek, hogy állj. Nem ezt mondta Isten. Nem erre tanít Isten. Rövid távon lehet, hogy most mohó vágyaim ezt diktálnák, de célba jutok? Győzni fogok? Nem. Akkor figyeljünk Istenre.
1: Így van, és figyeljünk a lelkiismeretünkre is. Nagyon fontos, mert a lelkiismereten keresztül a Jóisten vezet és irányít bennünket, és egyetlen rossz cselekedetet sem tudunk végrehajtani, hogy előtte ne szólalna meg a lelkiismeret. Egyszer Ágostontól megkérdezték, hogy boldog-e, és azt mondja, hogy mert mit ér az, ha mindenki dicsér az életben, de lelkiismereted vádol. És én azt hiszem, hogy a mai világban már ezt úgy elfelejtjük, még talán keresztény szülők sem említik meg a kiskorú gyerekeinek, pedig nagyon fontos, hogy a gyerekeink ne csak a szülőknek a szavára, hanem ami legnagyobb szülőnknek a szavára is figyeljünk oda, és ez a lelkiismeret, és a lelkiismeret szavának engedelmeskedve a lélek szerint tudjunk járni. Menjünk tovább egy kicsit. A lélekkel szemben ott van a test cselekedetei. Tokics Marikát kérjük, hogy a Galata 5.18-tól légy oly kedves, olvasd el.
12: Ha pedig a lélek vezet titeket, nem vagytok a törvény uralma alatt. A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek. Házasságtörés, paráznasság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, topzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát.
1: Köszönöm szépen. Figyeljétek meg, hogy a lélekről csak azt mondja, hogy lélek szerint járjatok, a testről milyen hosszú katalógust mond, felsorol vagy 20 lélekellenes cselekedetet, az irigység, az ellenségeskedés, a viszálykodás, stb. Hogy ez mennyire részletes már az életünkben, mennyire túlcsordul a test cselekedete a lélekkel szemben. A lélek szabadsága csak azt mondja, lélek szerint járjál. És nem mond többet, mert ebben minden benne van. Tivadar?
3: Yeah. Úgy olvastuk az igében, hogyha lélek szerint járunk. És ez nagyon érdekes kifejezés, mert a mai keresztények között is sokan vannak, akik azt mondják, hogy engem Isten lelke vezet. És még ilyen viccesen valaki meg is fogalmazta, hogy ugye én bírok a Szentlélekkel, és valaki meg mögötte mondta, hogy csak a Szentlélek nem bír veled. Tehát tulajdonképpen, hogyha a lélek vezet bennünket, akkor összhangba kerülünk Isten akaratával, Isten igéjével. Tehát nem mondhatom azt, hogy engem a lélek vezet, én szabad vagyok, én szabad keresztény vagyok, tehát bármit megtehetek, mert a lélek vezet engem. Ha a lélek vezet, akkor ez meglátszik az én életemben, és azok a testcselekedetei, amik fel vannak sorolva, azok nem lesznek jellemzők rám.
1: Köszönöm szépen. János?
8: Felmerül a kérdés, hogy szüksége van-e ennyiszerre a Szentírásban felsorolni ezeket a testi bűnöket, a testi rossz dolgokat. Szeretnék egy kicsit visszatérni a múlt heti említett gondolathoz, hogy vannak testvéreink, akik a test szerinti úton kezdenek el járni, és mi félünk, hogy hát nehogy megbántódjanak, nehogy ott hagyják a gyülekezetet, nehogy megsértődjenek, és olyan nagyon finoman, meg puhán talán elkezdünk beszélni velük. Most gondoljunk egy picit a samáriai asszonyra. Ugye Jézus találkozik vele, beszélgetnek, és aztán ez az asszony valami különleges változáson esik át, bemegy a faluba, szól, és az emberek hisznek neki. És arra lefelejtkezünk el, hogy előtte a tanítványok benn voltak a faluba, és ők velük nem jött senki Jézushoz, viszont a samáriai asszonynál igen. Mi az, amit Jézus kérdezett a samáriai asszonytól? Mire vezette rá? A bűneire. Vagy gondoljunk csak a pünkösdi prédikációra, amikor azt mondja Péter, hogy a ti gonosz kezeitekkel, és hogy megöltétek. Tehát ha mi az emberek elé nem tárjuk oda a bűneiket, amik elválasztják Istentől, akkor nem fognak megtérni, akkor nincs miért. Ha megdicsérjük, hogy így is jó vagy, akkor miért változzak? Tehát én úgy érzem, vagy úgy látom, hogy ez nem véletlen, hogy a Szentírás ennyiszor ezt hangsúlyozza, hogy ez bizony elválaszt bennünket Jézus szeretetétől és kegyelmétől, és enélkül nem tudjuk elnyerni az üdvösséget.
1: Köszönöm szépen. István, és aztán Tibor.
10: János, amit mondott, csak egy mondatot szeretnék hozzáfűzni. Nem mindegy, hogy rávezetünk valakit a bűneire, vagy ráolvasunk valakit a bűneire. Ez nagyon két dolog, és kétféle magatartás.
1: Köszönöm szépen. Nagyon fontosat mondtál.
11: Izsaiás könyve 30. fejezetét olvasgattam ma, és visszatér egy kifejezés benne, ami nagyon sokszor az Ószövetségi Szentírásban tudnilik, hogy ne térj el se jobbra, se balra. És Ézsaiásnál azt az ígéretet teszi az Úr, hogy küld majd tanítót, és ez a tanító fogod a hátad mögül hallani a hangot folyamatosan, hogy ne térj el se jobbra, se balra. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi lehetünk ilyen értelemben gyülekezetként is liberálisak, hogy ne beszéljünk a bűnről, vagy ne hívjuk fel valakinek a figyelmét véletlenül se, csak ez azt jelenti, hogy eltérünk, és nincs hova megtérni. Ha a gyülekezetnek arra gondolni, a tékozló fiúnak a papája elrohant volna a fiacskájával, és berendezett volna neki egy biliárd termet, meg mindenfélét, hogy jól érezze magát, hogy véletlenül se menjen el otthonról, akkor ez a fiú soha nem tér meg. Ez soha nem tér meg. Nem lett volna hazamenni hova se. Az atya megmaradt annak a sztendernek, még akkor is, hogyha kinn állt a kapu előtt csóvárokba, és várta a fiát, de volt hova hazamenni. Mert otthon van egy atyai ház rendje, és ez jó.
1: Köszönöm szépen. Marika?
5: Ugye manapság az, amit gyakorlatban elkövetünk, aminek látszata van, sokszor csak azt tekintjük bűnnek, pedig a lelki bűnök is vannak. Nem beszélve arról, hogy amit gondolatba elkövetünk, és senkit nem tud róla, csak én meg az Isten. Hogy a testi és a lelki bűnök ugyanúgy elfogadhatatlanok Isten számára, és ettől meg kell tisztulnunk.
1: Köszönöm szépen, nagyon fontos. Marian?
9: Gondolat, hogy itt hogy a bűnös tevékenységeket, illetve úgy fogalmaz a leckénkül a test cselekedetei, ami pedig a nemes cselekedeteket, illeti ott pedig azt mondja, hogy a lélek gyümölcse. Egyiket ugye többes számba használja, és felsorol egy csomó minden, de a másikat viszont csak egyes számba jelöli, ugye, és gyümölcsnek nevezi, mert hogy az egész kiegészesedik a szeretetbe. Mert hogyha az megvan, akkor a többi az mind abból fog eredni, illetve abból eredeztethető. És ugye azt mondja Ellen White, hogy mit vetsz a mindennapokban. Csak arra gondolsz, ami neked tetszik, csak a kényelmed érdekel? Büszkeséget, hiúságot és becsvágyat vetsz? Istenekkel szentelnünk teljes lényünket, mivel drága üdvözítőnk nem lakozhat megosztott szívben.
1: Köszönöm szépen. Parancsolj.
6: Többször elhangzott az a kérdés, hogy miért kell ilyen részletesen felsorolni a test cselekedeteit. Én egy gyakorlati használt elmondok. Mi sokszor használtuk akár ezt az ige szakaszt is olyanokkal való beszélgetés során, akik közeledtek Istenhez. És mondjuk jöttek olyan háttérből, hogy úgymond én nem vagyok rossz ember. Mert nem öltem, nem loptam, stb. Nagyon sokaknak segítséget jelentett az, hogy a bűn az sokkal árnyaltabb. És hogyha elfogadjuk, ha odáig el tud jutni valaki, hogy elfogadja a Szentírás tekintélyét, ez is már egy nagy áldás, ha valaki ezt elfogadja, akkor nagyon nagyot segíthet a bűn felismerésében és önmaga helyes értékelésében, ahogy mondtad egy pár mondattal korábban, hogy az is fontos, hogy én magamat helyesen lássam. Nagyon sokat segíthet, hogyha bele tudok tekinteni ebbe a tükörbe, és látom magamat, hogy én most ilyen vagyok. Nem kell nekem minden bűnt elkövetnem, és nem kell a legcégéresebbeket elkövetnem, de a bűn a kis bűn is bűn.
1: Lehetek én jó ember, aki nagyon távol van a jó Istentől? Lehetek én rossz ember, aki mégis odaesik Isten lábához, és kegyelemért könyörök? És lehet, hogy a kettő emberileg nézve nagyon távol áll egymástól, és mégis az egyik Istenben meg tud újulni, a másik pedig csak önmagába tud megigazolni.
13: Ezzel kapcsolatban érvényes az a mondás, hogy az elsőből is lehet utolsó, utolsóból is első. Ami nem látunk bele az emberek lelki világába, ezt nem tudjuk mi eldönteni. Vagy olyanok jutnak a mennyek országába, akikről azt hittük, hogy nem valóda, és olyanok nem jutnak, akiről meg azt hittük, hogy odavalunk.
1: Köszönöm szépen. Menjünk tovább. Most nézzük a lélek gyümölcsét, és figyeljük, Marian megjegyezte, hogy ez egyes számban van, és ez nagyon fontos. Galata 5.22-23, a legtöbben fejből tudjuk, de azért Magdikát megkérjük, hogy olvast fel számunkra.
14: A lélek gyümölcse pedig szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény.
1: Nagyon-nagyon fontos, köszönöm szépen. Tibor?
11: Én hoztam nektek egy kis meglepetést, illetve ezt leginkább a kedves vezetőnek, Imrének hoztam. Egy körtét. Ez egy gyümölcs. És azért nagyon fontos, mert a lélek gyümölcse is ilyen egység, mint ez a körte. Elfogadod, ha ezt neked adom?
1: Ja.
11: Nagyon kedves vagy. Hát ezt elfelejtettem mondani, hogy van egy kis hibája.
1: Nem baj. Kivágjuk.
11: Na most én azt gondolom, hogy azért szeretném megmutatni nektek is, hogy nézzétek meg. Ezt én kinhagytam éjszaka a teraszon, és hát úgy tűnik, hogy valaki belekóstolt. Hogy ez mit tette, ki tette, azt nem tudom. De nagyon sokszor így vagyunk. Azért gondoltam ezt megmutatni, mert láttam a múltkor a gyerekeknek szánt magyarázatot erről, és ott volt egy gyümölcskosár. Banántól, szőlőig minden volt benne, és ez a lélek gyümölcse. És az jutott eszembe, hogy kit érdekel, hogy ha nincs a gyümölcskosárban mondjuk kivi, én például az almát sokkal jobban szeretem, tehát ez a lényeg. Viszont berögzülhet a fejünkbe egy olyan, hogy ugyan már, hát itt van 9 felsorolva. Ha 9-ből egy hiányzik, kit érdekel? De ez nem 9, ez 1. És hogyha egy kicsi hiányzik, azért majd inkább a végén adok egy másikat. Én hoztam direkt neked egy olyat, amit ott adhatok, jó? De szóval néha ezt szeretnénk eladni Istennek.
1: És így mutatjuk a jobbik oldalát.
11: Persze, hát ez így semmi baj nincsen, csak itt van egy kis zűr, ugye? Tehát ezt talán meg kéne hagyni valaki másnak, ugye? Szóval erősítsen bennünket az Úr azzal, hogy ez egy gyümölcs, és akkor egészséges, hogyha ez egy gyümölcs, és egyben van.
1: És az egy gyümölcsnek sok oldala van, van

0: És eszembe jutott ennek a leckének tanulmányozása kapcsán a Jézus hegyi beszédének az olvasatán, amikor a farizeusokat kezdtük el nézegetni, és a farizeusok azt mondják, hogy amik igaziból testi bűnök ilyen nagyon-nagyon szem előtt lévők, amik így nagyon feltűnőek, ők igaziból csak azt ítélték. És Jézus erre mit mond? Azt mondja, amikor a te fejedbe, a te szívedbe, a te gondolataidba és a te lelkedbe valamilyen krak van, tehát ugye valami deviancia, akkor tulajdonképpen ott kezdődik az egész. Tehát ugye ahhoz nem szükséges, hogy tetlegességgé fajuljon a dolog, onnantól kezdve te már bűnös vagy és vétkeztél. És ugye vannak ugye ilyen, én úgy fogalmaztam, hogy a pszichoszomatikus betegségek, és ezt ehhez tudtam hasonlítani, hogyha a te lelkedben valami zűr van, vagy a te fejedben valami konfúzió van, akkor onnantól kezdve nem lehet jó az eredmény, ami a tested illeti, az sem természetesen, mert az minden trombol és minden tönkretesz.
1: Meg olyan a betegség, ugye, hogy nem is látszik, csak valami műszerrel lehet kimutatni, de minden rendben van, és közben lánybeteg vagyok, minden bajom van, és alig találják meg az ellenszert, hogy utána csak egyensúlyba tartsák a szervezetemet. Tivadar.
2: Belegondoltam abba, hogy egy fa hogy szokott gyümölcsöt teremni. Hogyha mindent megteszünk azért, hogy a gyümölcs tényleg szép legyen és csodálatos, gondolok ez alatt, hogy gondozzuk a fát, vagy metszük, vagy egyéb más, ami szükséges ehhez, akkor a fa könnyedén megtermi a gyümölcsöt. Tehát nem egy ilyen erőlködés útján, hanem csak egyszerűen szép gyümölcs lesz rajta.
3: Természetes
2: neki, igen. És ugyanígy vagyunk, én azt gondolom, a lelki értelemben is. Jézus azt mondja, hogy az én juhaim hallják az én szómat. Tehát itt van ez a vezetés, amiről beszéltünk, a Szentlélek vezetése, hogy ez a belső hang, ez irányít, ez vezet bennünket, és mondja az utat. És hogyha követjük ezt a hangot, akkor olyan csodálatos lesz az életünk. Tehát még egyszer mondom, nem ilyen izzadságszagú, vagy nem ilyen erőlködős, egy ilyen kényszer, hogy ugye a jó hívőket szoktuk úgy ábrázolni, hogy olyan komoly arccal és olyan meggyötörten. Szóval nem, hanem inkább olyan öröm és olyan csodálat jön le az arcodról, hogy mindenki felüdül, amikor lát téged. Tehát valahogy így képzelem el a lélek gyümölcsét is.
1: Mint az első szeretetet, ugye? Az rögtön látszódik az emberen. De később, amikor már úgy belefeledkezünk, és a sok-sok fájdalom, kihívás, gyötrelem, hétköznapi küzdelem, akkor a szeretet úgy eltűnik a láthatóságról az életünkben. Úgyhogy nagyon fontos, hogy látszódjon. És ez az egyik legfontosabb dolog, hogy az emberek vágyakozzanak, hogy olyan akarjon lenni, mint ez a közösség. Mert ha a közösségben vannak pletykálkodások, nehéz, erkölcsi botlások, stb., akkor az emberek azt mondják, hogy hát ez van odakint, hát akkor miért akarjak én keresztény lenni? Tehát fontos az erkölcsi értéknek a betartása és láthatóvá tétele a számunkra is. Menjünk tovább, a következő gondolat. A győzelem útja. Figyeljük, még egyszer egy kicsit ismételjük el. Onnan indultunk, hogy lélek által élni, lélek szerint járni, keresztény küzdelem, a test cselekedete, a lélek gyümölcse, és most jutottunk el a győzelem útjához. Tehát ez nem automatikus. Ez nem azt jelenti, hogy az út elején. A győzelem az mindig a végén van, ugye? Voltak ezek a Londonból közvetített atlétikai futóversenyek, és soha nem az győz, aki mondjuk félúton vezet. A győztes az valahol hátul mindig meghúzódik harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, tizedik helyen, és nem az a fontos, hogy én meddig vezettem, hanem az a fontos, hogy mikor érek be, vagy hogy beérek-e. És nyilván a keresztény életben nem egymással versenyzünk, hogy most én mellbedobással, tized másodpercekkel beérjek előbb, hanem egyszerűen be akarjak jutni, győzni akarjak. Pál apostol azt mondja, hogy nem úgy futunk, mint a hervadó koszorú után, hanem a hervadhatatlan koszorút fogjuk megkapni. És ez nagyon-nagyon fontos dolog. De nézzük, a Galata 5.24

0: 25 és 26-ot, Csepec Erzsikét kérem, hogy légy oly kedves, olvast fel számunkra.
1: Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a lélek által élünk, akkor éljünk is a lélek szerint. Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.
0: Ez nagyon szép. Az első, amit szeretnék kiemelni, hogy megfeszítették, a testet megfeszítették. Ugyanazt a szót használja Pál apostol, mint amikor Krisztust megfeszítették, keresztre feszítették. A rossz dolgokat ugyanilyen erővel, határozottsággal kell az életünkbe keresztre feszíteni, hogy meghalljon, hogy Krisztus tudjon élni, és ez nagyon fontos. És utána elmondja, hogy milyenek legyünk, és milyenek ne legyünk. Ne legyünk becsvágyók, ingerkedők, egymásra irigykedők. És én azt hiszem azért, ha ma szétnézünk a társadalomban, akkor mindenki irigy a másikra, becsvágyó, mindenki a másik helyére akar jutni, a legmagasabb fizetést akarja, a legkönnyebb körülményeket, a legnagyobb házat, a legnagyobb kocsit, a legjobb telefont, és ez pontosan, totálisan ellentétje, mint amit a lélek akar adni számunkra. Marian ehhez akar hozzászólni, és aztán Tivadar.
2: Ehhez akarok, és ellenvágynak csak azt a gondolatát szeretném most lelkünkre helyezni mindannyiunknak, hogy azt mondja, minden gondolat is íkon kezdődik. Ugye minden a fejbe dől el, ugye, és ott születnek azok a gondolatok is, amik mondjuk ugye negatív dolgokként jegyezhetnek ki a mi testünkbe, és amit véghez is viszünk. És azt mondja, minden testi hajlamot alá kell rendelnünk a lélek magasabb erőinek. És azt mondja, és a múltkoriban beszéltünk erről, hogy Krisztus követése nem jelent konfliktusmentességet, hanem ugye folyamatosan egy állandó harcot és küzdelmet jelent a mi életünkbe. És nagyon, és visszatérve itt a keresztre feszítéshez, én is ezt írtam ki magamnak, hogy az énünket keresztre kell feszíteni a maga szenvedélyével és kívánságaival együtt, mert csak akkor tudunk végül is célt elérni, vagy célba jutni. És ugye ez nem jár kis fájdalommal. Tehát amikor az egónkat, az énünket magunknak, tehát feladjuk magunkat, és átadjuk a Jóistennek, és ugye az pedig az ember volt nagyon-nagyon ki akar, nem? Tehát az énünk az ficánkol nagyon, így van, és rendkívül nehéz, és az egész között szerintem ez a lehető legnehezebb, mert mindenkivel harcolnunk kell, a körülöttünk lévő dolgokkal, az emberekkel, magával, sátánnal, de az énünknek a legyőzése az szerintem a legnagyobb dolog.
0: Így van, mást olyan könnyen keresztre feszítünk, másban a rosszat, csak a magunkéval foglalkozunk kevésbé. Tivadar.
3: Hogy olvassuk ezeket az igéket, nem tudom, ti hogy vagytok vele, de úgy teljesen szíven szúrnak ezek a gondolatok, hogy itt már nem valami nagy bűnökről van szó, ilyen égbe kiáltó dolgokról, hanem ilyen, hogy irigység. Hát egy picike talán még belefér, gondoljuk, vagy rossz indulat, vagy egyéb ilyen apró pici bűnök, ugye? Azt gondoljuk, hogy hát belefér.
0: Ingerlő,
3: igen. Talán előfordul ilyen velünk, nem? Néha-néha. Tehát nem mondom, hogy sokszor, de néha-néha. És akkor felvetődik bennem a kérdés, hogy hát kicsoda üdvözülhet akkor, nem? Hát most, hogyha ilyen a mérce, hogy még csak nem is lehetek ingerlékeny, vagy ilyen apró pici dolog nem lehet, akkor egyáltalán milyen esélyem van arra, hogy valaha is bejussak Isten országába. Hát Jézus válasza ugye erre az, hogy ami embernek lehetetlen, az Istennek lehetséges. Tehát Istennél bármi lehetséges is. És ugye azt szoktuk mondani, hogy Isten és te egy jó csapat vagytok. Tehát, hogyha Istennel vagy egy csapatban, akkor minden lehetséges. Akkor igenis ezeket a úgymond finom bűnöket is le tudjuk küzdeni, és a lélek vezetése által győzedelmeskedni tudunk.
0: Köszönöm szépen, Tibor.
4: Amikor katona voltam, az egyik katonatársamat lefokozták. És amikor kihirdették az ítéletet, hogy le fogják fokozni, akkor az úgy hangzott, hogy szégyent hozott a csapatzászlóra és az egyenruhára. És ez lehet, hogy a mai emberek nagy részének teljesen nevetségesen hangzik, de ez mit is üzent? Azt üzent, hogy teljesen méltatlan volt ahhoz, mint amit elvárt volna az a közösség, ami fémjelezve azzal a csapatzászlóval van, és ez azt jelenti, hogy ő ebből kilógott és kiugrott. Aki Krisztus Jézuséi. Mi nem szeretünk tulajdonok lenni, de itt ez nagyon hangsúlyos. Én megváltva lettem, nem azért, hogy én úgy éljek, ahogy akarok, engem kiváltott Krisztus önmagának. És elvárja tőlem, joggal várja el tőlem, hogy méltó legyek hozzá. Ha én méltatlan vagyok hozzá, abból nagyon nagy baj lesz neked is, mert azt hiszed, hogy ezt a mintát kell követni, ha netalántán az én életemet látod rendszeresen. Tehát, aki Krisztus Jézusé, az megfeszíti a testet. Az nem azt fogja mondani, hogy de hát ez abnormális. Persze, mindnyájan abnormálisak vagyunk, akik keresztények vagyunk, a világ normája szerint. De ki akar ahhoz a normához alkalmazkodni? A világ. Mi egy másik normát, standardet kaptunk. Tehát megfeszítettük a mi testünket, és Krisztus szerint akarunk élni, mert ez a helyes, és ezt önként, önmagunk belátásából tesszük.
0: Köszönöm szépen. István?
5: Amit a Tivadar mondt, én is aláhúznám ezt, hogy nagyon-nagyon hangsúlyosakká váltak ezek a úgynevezett lelkületi bűnök. Tehát nem ez a cégéres nagy bűnökről beszélek, hanem a lelkületi bűnök.
0: És ez tulajdonképpen,
5: igen, és tulajdonképpen ez is magyarázza azt, hogy miért alkalmazza Isten a Szentlélek infúzióját, hogy így mondom. Mert ha az a lélek lakik bennem, csak ezzel tudom ezeket a bűnöket legyőzni. Tehát ez a lélek hiányára is utal tulajdonképpen ezek a lelkületi bűnök.
0: Köszönöm szépen, Gyula. És aztán az összefoglalás.
6: Két fogalmat szeretnék. Az irányíthatóság, amit Tibor mondott, hogy kiáll a box utcában, a léleknek elsősorban az a szerepe, hogy irányítson, és a másik az engedelmesség. Az is nagyon fontos, mert a győzelem csak így jöhet létre. Ha odafigyelik az irányításra, és ha engedelmeskedek.
0: Köszönöm szépen, akkor hallgassuk meg az összefoglalást.
7: Minden hívőben harc dúl a test kívánságai és a lélek kívánságai között. A keresztény életét mégsem kell feltétlenül a kudarcnak jellemeznie. Krisztus legyőzte a bűn és a halál hatalmát. Ezért a keresztény életében uralkodhat a lélek, naponta betöltve bennünket Isten kegyelmével. Ez a kegyelem tehet képessé a testi vágyak fölötti uralkodásra. A Szentlélek hatása az, hogy Krisztus a szívünkben él. Nem látjuk Krisztust, nem beszélünk vele, de Szent Lelke mindenütt közel van hozzánk. Munkálkodik mindenkiben, és mindenki által, aki elfogadja Krisztust. Akiben Isten Szent Lelke él, abban megmutatkozik a lélek gyümölcse. Szeretet, öröm, béke, béketűrés, szívesség, jóság, hűség.
0: Köszönöm szépen. Legközelebb pedig majd az evangélium és az egyház kapcsolatáról fogunk tanulni. Köszönöm a hozzászólásokat és a figyelmet. Isten áldja meg az elhangzottakat a mi szíveinkben. Az ő kegyelméből. Amen.
8: A Galáciai Levél című biblia tanulmányunkat hallották. Következő tanulmányunk címe: az evangélium és az egyház.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

Szabó Sándor. Magányomban kiáltottam hozzá. Magányomban kiáltottam hozzá. Egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam. Hol vagy? Ő csendben válaszolta. Itt vagyok. Hallottam, hív. Mégsem mentem arra. Az ő fénye másfelé ragyog. Aztán, amikor mindent elvesztettem, ő csendben így szólt hozzám. Itt vagyok. Itt volt velem, és én mégsem láttam. Szólt hozzám, és én nem figyeltem rá. Azt hittem, már sosem látom többé, de újra szólt, nem hallgatott soká. Magányomban kiáltottam hozzá, egy magányos szívben a fájdalmak nagyok. Megtört szívvel kiáltottam, ó, hol vagy? Ő újra így szólt hozzám. Itt vagyok. Elindultam, s lassan botladoztam. Elestem, megütöttem magam. Fájdalmamban kiáltottam, kérlek, magányos vagyok, ments meg, Uram! Kísértések jöttek minden percben, s a bűn, mint egy nagy kő nyomta lelkemet. Hívott az Úr, s csendben így feleltem. Bűnös vagyok, Uram, nem lehet. De újra szólt. Jöjj hát, gyere bátran. Tudom, sok bűn nyomja lelkedet. Hidd el, Isten mégis szeret téged, mint szerető atya a gyermeket. A Golgotán felállított kereszt áldozata te bűneidért. Hidd el, hogy Isten úgy szeretett téged, érted ontott annyi drága vért. Gondolkoztam, tényleg így van? Értem. Értem ontott annyi drága vért. Isten tényleg úgy szeretett engem, hogy fiát adta gyarló lelkemért. Miért szeretett? Miért? Nem volt oka. Feltétel nélkül szeretett. Megmentett, s ezért adtam neki bűntől sebzett, fáradt szívemet. Hát megtaláltam, megvan, mit kerestem. Az ő fénye én rám is ragyog. Jézus meghalt értünk a kereszten, onnan szól most hozzád, itt vagyok.

és már megint csak panaszkodtam. Tudom, hogy Isten sosem türelmetlenkedik velünk, de amint kiejtettem a panaszos szavakat, hirtelen tudatára ébredtem, hogy miközben megszellőztetem a rosszul sikerült dolgaimat, elfelejtettem megemlékezni arról a sok-sok tapasztalatról, mikor a menny gondoskodott rólam, ha szükségem volt rá.

Az egyik ilyen eset pár hónappal korábban történt, amikor pénzügyi problémával küzdöttem az iskolámban. A gond csak súlyosbodott, ahogy azon szorongtam, hogy honnan lesz pénzem a következő hét átvészeléséhez.

imádkoztam érte. Vagyis inkább egész héten csak panaszkodtam, vitatkoztam Istennel, sőt, fel is háborodtam a készpénz nélküli kényszerhelyzeten, ami meglehetősen jellemző volt az egyetemi életemre. Ekkor, szinte komikus időzítéssel, felhívott az iskolámban egy honfitársam családtagja, akinek szívességre volt szüksége. Persze, nem gond, mondtam. Erre valók a barátok. Az illető így válaszolt. A pénz egy része a tiéd. Sajnálom, hogy nincs több. Sajnálod, hogy nincs több? Ez több, mint elég a személyes szükségleteimre. Abban a pillanatban olyan buzgalommal adtam hálát Istennek azért, ami másodpercekkel korábban még nem is létezett. Azt hiszem, az Úr akkor csak forgatta a szemét miattam. És ha így volt, akkor bizony megérdemeltem.

Milyen könnyen elfelejtjük, hogy hányszor és hányszor gondoskodott rólunk Isten, és mentett meg minket lehetetlen helyzetekből, jelent meg nekünk, mikor már úgy tűnt, hogy nincs kiút. Egyszer dicsérjük őt az elnyert győzelemért, legyen szó kicsiről vagy nagyról, másszor meg néhány perc telik el, mire elfelejtjük a véghez vitt csodáit, és újra elkezdjük jegyezgetni panaszaink listáját.

Az élet tele van kihívásokkal, és soha nem fogunk teljesen nyugodt életet élni, míg Jézus újra vissza nem jön, hogy hazavigyen bennünket. De abban biztosak lehetünk, hogy Isten, aki táplálja a madarakat, esőt küld a növényeknek, és minden reggel új és új lehetőséget ad nekünk, továbbra is gondoskodik rólunk, amikor a legnagyobb szükségünk van rá.

amikor legközelebb panaszkodni támad kedvünk, adjunk hálát az Úrnak azért, amit a múltban tett értünk, és hittel imádkozzunk, tudva, hogy ismét gondoskodni fog rólunk, az ő gyermekeiről.

Nézzétek meg a hollókat. Nem vetnek, nem is aratnak, nincsen kamrájuk sem csűrük, Isten mégis eltartja őket. Mennyivel értékesebbek vagytok ti a madaraknál? Lukács evangéliuma, 12. fejezet, 24. vers.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
1: Majd megfogod.
2: Sziasztok!
0: Sziasztok!
3: Sziasztok!
2: Üdvözlünk titeket az Érted Podcast legújabb adásában. Hát a mai témánk, ez engem egyrészt lelkesít, másrészt pedig elgondolkoztat, ugyanis arról fogunk beszélni, hogy mindent szabad nékem, de nem minden használ. Vagy így is mondhatnám, hogy hát mindent szabad nékem, de nem minden használ. Szeretettel köszöntünk téged, Sándor, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt vagy velünk. Én ismerlek egy jó pár éve, szerintem több mint 10 év, hogy találkoztunk, és akkor hát enyhe túlzással élve nagyon mély benyomást keltettél bennem azzal a csapattal, akikkel megismerkedhettem akkor a munkád meg az életpályád révén. Na de nem árulok el ebből többet, aztán beszélgetésből ez ki fog derülni. Mondanál egy néhány szót magadról, bemutatkoznál, esetleg visszatenkítenél az életedre, de elmondanád, hogy ki vagy, hol vagy, mit csinálsz, mivel foglalkozol, ki vagy te?
3: Kocsis Sándor vagyok, Margitán születtem, ott is nevelkedtem, ott érettségiztem, a kőolajiparban helyezkedtem el, ott a vállalaton belül több munkakört töltöttem be, közben elvégeztem egy kőolajipari egyetemet, és most is Margita mellett egy finomítóban dolgozom. Egy feleségem van, még az első, hál' Istennek, 3 gyermekem. Munkásszülők gyermeke vagyok, tehát nagyon jól ismerem közelről a szeszes italfogyasztást, a dohányzást, mert ugye a családban is fogyasztották, és a környezetünkben is, az ismerősi körben is, úgyhogy már gyerekkorom óta fogyasztottam én is rendszeresen szeszes italt. 11 évesen szívtam el az első cigarettámat például, és hát 14 éves korom óta lehet mondani, hogy rendszeresen dohányoztam egy adott pontig.
2: Addig csak kipróbálgattad.
3: Igen. Tehát 11 és 14 éves korom közt próbálgattam. Úgyhogy.
2: Meglett az eredmény.
3: Igen. Tehát elég hamar rendszeressé vált a szeszes italfogyasztásom, és nem tudom megmondani pontosan, hogy milyen időszakban, de egy adott pillanatban átváltott ez az egész alkoholizmussá. Tehát elmondhatom azt magamról, hogy én egy alkoholista vagyok. Körülbelül 2008 nyarán tudatosult bennem, hogy komoly baj van. Addig figyelmeztetett a család, környezetem, mindenki szólt.
2: De te nem ismerted be?
3: Nem voltam hajlandó elfogadni, hogy velem bármilyen probléma is lenne, de akkor tudatosult bennem, hogy valójában tényleg baj van, és elindultam keresni. Sok helyen voltam, sok embernél megfordultam. Érdemi segítséget a Bónuszpásztor Alapítványnál kaptam 2009-ben. Ők a református mentőmissziónak a hivatalos formája, és ők tudtak valóban úgy közeledni hozzám, és olyan segítséget nyújtani, és olyan tanácsokat adni, amivel aztán sikerült abba hagyjam az italfogyasztást, és ez azt jelenti, hogy 2009 óta nem iszok, tehát 14 és fél éve körülbelül, hogy teljesen absztinens vagyok.
2: Hála Istennek.
3: Hála Istennek, és azóta teljesen gyökeresen megváltozott az életem.

0: A dohányzást is sikerült jóval később, ugye annak csak 5 éve, de már 5 éve, hogy abba hagytam. Inkább úgy szeretem mondani, hogy az Úr Jézus elvette tőlem, mert én úgy éltem meg, nekem az a tapasztalatom, hogy én nem tudtam. Tehát a dohányzással is és az itallal is úgy volt a történet, hogy próbálkoztam mindenféle úton, módon, ami elérhető volt, amilyen tanácsokat kaptam, nekem nem sikerült. És amikor csak úgy, mint derült égből a villámcsapás, egy adott alkalommal, egyik percről a másikra letettem, és kész.
1: Ez a cigaretta, a dohányzás, vagy az alkohol is ugyanígy?
0: Az alkohol is ugyanígy.
1: Voltál Ózdon terápiás heteken vagy hónapokon? Vagy?
0: Ózdon, igen, a bónuszpásztornak ott van a terápiás otthonas, ott részt vettem egy 2 hetes rövid terápiás programon, és annak a hatására sikerült abba hagyjam az ivást. Amikor eljutottam az ózdi terápiás otthonba, ugye ez református közeg, ott a jelenlévő segítőtársak, mentorok részéről egy olyan mértékű és egy olyan minőségű elfogadást és szeretetet kaptam, amit azelőtt elképzelni nem tudtam. És ott tapasztaltam meg életemben először azt, hogy lehetséges egyáltalán az Úristennel a szó legnemesebb értelmében intim kapcsolatban lenni. És azt mondtam, hogy ez nekem kell. Úgyhogy reformátussá később váltam, tehát konfirmálni csak jóval később konfirmáltam, de én akkor váltam reformátussá, azt el tudom mondani.
1: És ez a lényeg, hanem az, hogy a Krisztusé vagy.
0: A lényeg, igen, igen, igen. És akkor azóta pedig ugye igyekszem, ha már egy ilyen nagy mértékben megkegyelmezett az Úr rajtam, és kiemelt abból a nyomorból, abból a gödörből, amiben voltam, igyekszem én is a feleségemmel együtt másoknak segíteni, hogy ők is, ha úgy döntenek, hogy változtatni akarnak az életükön, akkor hogy tudják, hogy merre menjenek.

0: És ez mit jelent, aktívan bejelentkoztál te is a bónuszpásztorhoz, vagy pedig csak ilyen úgymond passzív módon ismerősöknek, vagy hallásból, akiket ismersz, azoknak segítesz?
1: Nem iratkoztam be, hanem önkéntes munkatárs vagyok, én is és a feleségem is, és szabadulásom után nem sokkal, talán 2 évre rá elindítottuk, előbb Margitás, azóta Váradra költöztünk, a szenvedélybeteg gyeknek és a társaknak, a társfüggőknek, a hozzátartozóknak egyaránt szóló csoportfoglalkozást, amiben a szabadultakkal foglalkozunk, vagyis hogy segítjük őket a talponállásban, utógondozás. Az új elhatározott embereket próbáljuk útbaigazítani, vagy segíteni. Például van olyan csoporttársunk, aki nem is volt Ózdon, nem volt sehol, csak elkezdett járni a csoportba, és azóta áll. És abba hagyta az ivást, és nagyon jól érzi magát. Igen.
2: Engem megfogott valami, már látom, te is nagyot néztél az elején. Mondtál egy ilyet, hogy függő vagyok, hogy alkoholista vagyok. Kifejtenéd ezt egy kicsit? Tehát, hogy mondtad, hogy szabadultál, és mégis a jelenben beszéltél a függőségedről. Ha erről mondanál egy néhány mondatot.
1: A szenvedélybetegség az egy olyan betegség, tehát gyógyíthatatlan. Ezt tudom mondani. Abból a szempontból, hogy ha egyszer szenvedélybeteggé váltam, én egész életemben az leszek. Tehát nincsen az, hogy kigyógyulok belőle. A kigyógyulást értsd úgy, hogy abba hagytam az ivást, nem iszok, mit tudom én, egy-két éve, és akkor utána már megengedhetek magamnak egy-két pohárkával, mert ki vagyok gyógyulva. Ez nálunk már nincs.
2: Tehát nincs ilyen.
1: Tehát most nagyon nem akarok a genetikába belemenni, de a génjeinkbe beépül ez az alkoholfogyasztási kényszer, és ha én 15-20 év után megiszok egy pohár szeszes italt, nem 100%, de semmi garancia nincsen rá, hogy napokon belül teljesen visszaállok a legrosszabb állapotomba, ahol abba hagytam.
2: Erre gondolom vannak példák azért. Tehát volt
1: rengeteg példa van, igen.
2: És akkor te totál abszinenciába jössz.
1: Sajnos, kénytelen, nem kelletlen, aki egyszer szenvedélybeteggé vált, annak nincs más választása.
2: Nem játszol a
1: nincs jó. Más választása.
2: Nekem fel is vetődik egy kérdés, hogy mi a különbség akkor a szenvedély meg a szenvedélybetegség között? Tehát, hogy honnan tudhatom, hogy beteg vagyok, szenvedélybeteg, vagy valami szenvedélyes, vagy szenvedélyen van? Van-e egyáltalán?
1: Nagyon jó kérdés. Természetesen van, mert azért vannak szenvedélyeink, van, amit szeretünk, amit szívesen csinálunk, ugye? Lehet az, mit tudom én, hegymászás, túrázás, nem is tudom, filmnézés, bármi. De az még nem betegség. Egy adott pillanatban betegséggé válhat. Vagyis, hogy függőké válhatunk attól a bizonyos dologtól. Tehát példaként csak saját példámat tudom felhozni. Ez is a bónuszpásztornak az egyik hatása, hogy nem példálozunk mással, mert nem vagyunk másnak a cipőjében. Tehát én nem példálozhatok mással, mert nem tudom, hogy ő hogy éli meg, mit él meg. De saját magammal példálozhatok, mert azt magamat tudod, ismerem a legjobban. Tehát én sportolok, hozzá fogtam futni. És mondhatom azt, hogy a futás szenvedélyemmé vált, mert amikor tehetem, elmegyek és futom azt a néhány kilométeremet, ami heti olyan 50-60 kilométert jelent, de azért mondhatom el, vagy gondolom, hogy mondhatom el magamról, hogy nem vagyok szenvedélybeteg a futásban, mert hogy amikor ráérek, amikor megtehetem, csak akkor megyek. Tehát egy szenvedély olyan, hogy amikor van rá lehetőségem, akkor élek vele. Ha nincs rá lehetőségem, akkor gond nélkül félreteszem és végzem a feladataimat, a szükséges dolgokat, amik az élet fenntartásához szükségesek. Ezzel szemben egy szenvedélybeteg félreteszi a többi dolgait, és ameddig nem éli ki ezt a szenvedélyét, addig nem foglalkozik semmi mással.
2: Tehát nem tud prioritizálni.
1: Pontosan, hogy a prioritást felcseréli. Nem a család, nem a mindennapi élet, nem a szükséges dolgok a prioritás, hanem a szenvedélyem a prioritás.

0: sajnos.
1: Olvastam egy ilyen meghatározást az interneten, hogy a függőség olyan betegség, amely túlságosan önzővé tesz ahhoz, hogy lássa az átalakított pusztítást, vagy törődjön azokkal az emberekkel, akiknek az életét összetörte. Tehát egy függőség, vagy egy függős, vagy szenvedélybetegségben szenvedő személy nem csak magának árt, hanem a körülötte lévőknek is, és ez is egy meghatározása.
2: Igen, igen.
0: Amikor felborul ez a fontossági során, akkor dől a kártya.
1: Én még annyit kérdeznék, hogy említetted az elején, hogy a családod próbált rávezetni téged arra, hogy te szenvedélybeteg vagy, de ezt nem vetted észre. Úgy általában legyen szó alkoholizmusról, vagy bármilyen betegségről. A szenvedélybetegek mennyire tudják magukról, hogy ők betegek? Ezt tényleg nem tudják, vagy csak nem akarják kimondani, hogy ők tényleg betegek, vagy szenvednek valamiben?
2: Nagyon sokáig nem tudatosul. Tehát van egy szokásom, amit szívesen csinálok. Én iszok, más játszik, más, nem is tudom, filmeket néz, vagy bármi, dolgozik. Bármi. És érzem én, hogy elég sokat csinálom azt a dolgot, de nem tudatosul bennem, hogy ez már a többi feladataim rovására megy.
1: Tehát kizárja a külvilágot.
0: De nem tudatos. Milyen érdekes ez? Tehát, hogy tudja, hogy teszi, de nem tudja, hogy ez át, és hogy felborult a sorrend.
2: De hát ez természetes. Nézzétek meg a Szentírás első lapjait. Amikor a kígyó ráveszi Ádámot és Évát, hogy egyenek abból a gyümölcsből, eszükbe nem jut, hogy azzal rosszat csinálnak. És nem tudatosul bennük, hogy ők a hibások, tehát hogy ártanak azzal. Egyáltalán fel se fogják, hogy ők azzal rosszat tettek. És ugyanez a helyzet a szenvedélybetegséggel is. Fel se fogjuk, hogy azzal bárkinek is ártunk. Miközben ugye tudjuk, hogy az egész környezetünk megsínyli.
0: Hát gondolom, hogy a 2008-as változás után nem csak a te életed változott, hanem a családnak a légkör is változott. És ezt, ennek ők is a haszonélvezői voltak, nem csak te.
2: Hát bízom benne, igen. Igyekszem. Tehát az volt az első, amikor megtörtént a változás, hogy minden családtagomtól külön-külön bocsánatot kértem, és úgy, ezt úgy értsd úgy, hogy akkor a kisebbi gyermekeim voltak...
0: Tizenévesek.
2: Hat évesek. És mindegyiket külön-külön elmentünk egy fagyira is, megbeszéltük a dolgokat. És... azóta pedig azon dolgozom, hogy valamennyire kompenzáljam azt, amit addig elrontottam, vagy amit addig elhanyagoltam, vagy... Tehát jóvá tétel, szó szerint.
1: Akkor ez még ma is megérződik a kapcsolatotokban?
2: Igen. Bizonyos szempontból igen, mert nem tudjuk kitörölni, nem tudjuk semmissé tenni, és ami annak idején elmaradt, azt utólag már bepótolni nem lehet. És ez nagyon fájlalom, és nagyon rosszul esik nekem, amikor eszembe jut is. Arra gondolok, hogy hazamentem ittasan, és lefeküdtem, és néztem a tévét, és aludtam, miközben a gyermekeim igényelték volna, hogy foglalkozzam velük. Tehát ezt már pótolni nem lehet.
0: De megbocsájtottak is rendezőled.
2: Igen, igen.
0: És én azt jelenti, ez még itt egy nagy zárójáként, hogy mindannyiunknak vannak rendezetlen dolgok, vagy bűnöket követünk el egymás ellen, akár családon belül, vagy közösségemben, hogy rendezzük. Tehát Isten rámutat, neki rámutatott az életébe, aztán elkezdte rendezni az emberekkel, és szépen Isten ezt begyógyítja ezeket a sebeket. Még ha ott is van a bűntudat, hogy fú, valami nem tudok helyrehozni, vagy nem tudom visszapörgetni a múltban, nem tudok visszamenni, hogy a 6 éves gyerekemmel többet játszak. De ezentúl figyelek Istenem, és amit csak lehet, helytállok, mint apa.

0: Nekem azon a kérdésem, Sándor, hogy minek a hatására alakulhat ki ez a szenvedi betegség, hogy ez belemankódó a génjeinkbe, vagy a környezetnek? Tehát mondtad, hogy a haverek, vagy traumák, vagy mi az, ami kiválthatja egy fiatal életében? Tehát, hogy most is ismerünk olyan fiatalok, akik kipróbálják a dohányzást, kipróbálják, lehet még a drogokat is, vagy akár játékokat, vannak ezek az újdonsult játékok, digitális világ, vagy akár az alkohol, hogy mi az, ami kiválthatja az emberben azt, hogy fú, szenvedélybeteg lesz, ha erről bemondanál egy néhány dolgot.
1: Több dolog is közrejátszik, aminek mindnek van szerepe. Tehát nem lehet ráfogni egy bizonyos dologra, hogy genetika, vagy pedig traumák, vagy pedig a környezet hatásai, vagy nem is tudom. Mindegyiknek az összhatása. Tehát a genetika szakemberek szerint olyan 30%. Én nem tudom, nem vagyok ebben járatos. Elismerem, hogy biztos van valamennyi szerepe, de tapasztalatom szerint sokkal nagyobb szerepe van a környezetnek, és sokkal nagyobb szerepe van a gyermekkorban elszenvedett traumáknak. Tehát megint csak magammal példálózok, ha megengeditek. Nálunk a családi légkör olyan volt, hogy problémákat nem beszéltük meg soha. Úgy csináltunk, hogy ha nem beszélünk róla, akkor nincs.
0: Nincs probléma.
1: Tehát probléma kerülő volt az egész családom, és ugye gyerekként én ezt éltem meg, ezt tanultam meg, ezt vettem természetesnek, ezt a mintát vittem tovább.
0: Vitted a batyudat a házasságodba.
1: Igen, meg a felnőtt életembe, és attól még a problémák megvannak. A feszültségek megvannak, az elégedetlenségek, a nyugtalanságok, a feszkók, a mindenféle, az megvan. Egyetlen megoldásom volt rá, amit a szüleimtől tanultam, hogy nem beszélek róla. De attól még megvan.
0: És ez nem megoldás.
1: És a feszültség gyűl, és egy adott pillanatban valamit kell kezdeni azzal a feszültséggel. Ugye, mivel, hogy kézenfekvő volt már gyerekkorom óta, ismertem a szeszes italaknak a jótékony hatását ilyen szempontból, feszültségoldó, ugye? Nem volt semmi gond, tehát van rá megoldás. Nem beszélünk róla, iszunk rá, meg van oldva ideig, óráig, ugye? Aztán ez már egyenes út a szenvedélybetegség felé. Nehogy félreértse bárki is, senkinek a szüleit nem akarom bántani, vagy senkit nem akarok bántani, mert tudom, és meg vagyok róla győződve, hogy minden szülő a tőle telhető legnagyobb szeretettel nevelte a gyermekeit. De ők sem tanulták meg, hogy át tudják adni a gyermeknek azt, hogy hogy kell egy problémát megoldani. És a gyerek úgy nő fel, hogy nem tud problémát megoldani. Egyenes út a szenvedélybetegséghez. Sajnos, de...
0: Állítod azt, hogy ha úgy növünk fel, hogy nem tudunk problémát megoldani, akkor előbb-utóbb ebből szenvedélybetegség lehet?
1: Lesz? Lehet. Ez a helyes.
0: Ez az egy nagy figyelmeztetés. Köszönjük.
1: Tehát, hogy mondjam, nem a szülőkkel van a baj, mert ők is ezt vették át, és egyik előző adásotokban volt szó az öröklött bűnökről.
0: Így van.
1: A generációs bűnök, ha jól emlékszem, ez volt a helyes kifejezés.
0: Teljesen jól idézed, igen.
1: A 10 parancsolatban ugye azt mondja Isten, hogy megbüntetem az atyák vétkeit a gyermekekben, harmad és negyed izigle. A gyermekem viszi tovább az én nyomoromat. És ha én nyomorult vagyok,
0: és nyomorult vagyok,
1: viszi tovább szegény. És ilyen szempontból, most visszatérve saját magamra, nem azt mondom, hogy büszke vagyok rá, vagy pozitívnak akarnám beállítani a szenvedélybetegséget. De ilyen szempontból hálás vagyok Istennek, hogy megengedte ezt a nyomort. Mert csak így tudtam eljutni arra pontra, hogy beismerjem és felismerjem, hogy gondok vannak otthon, és lehetőségem vált változtatni rajta.

0: Érthető. Röviden, ha mondanál egy-két dolgot, nekem nagyon leköt ez a téma, hogy ha mégis vannak olyanok, akik hallgatnak bennünket, akár az ismerős körülbelül, hogy hogy tudja magát diagnosztizálni, hogy mitől és mikor válik betegségé a szenvedély. Mert az előbb különbséget tettünk a szenvedély és szenvedélybetegség között. Van egy ilyen pont, vagy vannak-e erre ismérvek, ha mondanál egy néhány dolgot címszavakban?
1: Nehéz. Tehát itt ez a fontos, tehát arra kell figyelni, amit az előbb is említettem, hogy mennyire fontos nekem az a dolog, amit örömmel csinálok. Hogy annyira fontos, hogy félreteszem emiatt a többi fontosabbnak vélt elfoglaltságaimat, vagy pedig simán félre tudom tenni ezt a dolgot azért, hogy elvégezzem a feladataimat, a mindennapi, hétköznapi feladataimat. Ez az egyik ismérv. A másik dolog, van 4 fázis egy szenvedélybeteg életében. Az első fázis a gyermeki abstinencia, amikor megszületik a gyermek, ugye ő nem fogyasztó, nem nincsen vele semmi gond. Aztán cseperedünk, növögetünk, tinédzserként kipróbálunk ezt, azt. Maradjunk az alkoholnál, mert az eléggé elterjedt és ismerős.

0: Digitális ivó szépen lassan egyre többet és többet fogyaszt, úgymond szociálisan. És egy adott ponton felismeri magát hosszú évek nehéz, kemény munkája után, felismeri magát, hogy ő már függő. És visszanézve nem fogja felismerni azt a pontot, vagy hogy azt a határt, hogy hol billent át. Egyrészt mindenkinél máshol van, másrészt, mint már említettem, nem lehet felismerni. Oké, felismertem. Ez a harmadik fázis, amikor már felismertem, hogy alkoholista, szenvedélybeteg vagyok. A negyedik fázis, amikor abstinensé válok, amikor leteszem és abba hagyom. És visszafelé, tehát az abstinenciából a szociális ivó felé átmenet nincs. Tehát vagy teljesen abstinens, vagy alkoholista. A lényeg az, hogy senki nem tudja, lehet, hogy vannak olyan emberek, akik megpróbálják belőni, hogy körülbelül hol van a határ, hogy milyen mennyiség. A mennyiséggel nagyon vigyázni kell, mert az is egy nagyon becsapós dolog, mert ami nekem kevés, az lehet, hogy másnak sok. Tehát hiába figyelünk arra, hogy csak egy pohárról igyak, mert azt mondják, hogy aki kettővel iszik, az alkoholista. Alkoholista sofőr ismerősöm van, egész héten vezet, nem iszik egyáltalán. De hétvégén nem bírja ki, hogy egész hétvégén ne legyen piás.
1: És ez alkoholistának minősül?
0: Természetes, mert nem tud uralkodni a szokásain.
1: A szenvedélyén.
0: Igen. És a lényeg az, hogy az a legfontosabb, hogy tudatosan figyeljünk oda, hogy ne lépjünk át saját magunk által meghatározott határokat. Ez a fontos.

0: És tudnál arról mesélni, hogy ennek milyen megnyilvánulásai vannak? Tehát, hogyha magamon nem is veszem észre, hát tükörben nézek, és nem látom magamon, hogy én alkoholista vagyok, akkor hogyha a környezetemre nézek, vagy mire kell nézni, hogy rájöjjek, hogy én tényleg alkoholista vagyok, esetleg a pénztárcámra, hogy mire költöttem túl sokat, vagy mennyi időt töltök a családomra, a gyerekeimmel, ezek mérvadó pontok lehetnek, vagy mégis mire kell nézni?
1: Igen, minden mérvadó pont. Azt tudni kell, hogy a család és a környezetem a legjobb tükör. Tehát rájuk kell hallgatni.
2: Még akkor is, ha ítélkezőek, meg kritikusak, mert sokszor ez van.
1: Igen, igen, és nem véletlenül. Nem véletlenül, mert ha kritikusak és ítélkezőek, azt jelenti, hogy valami baj van.
0: Látják azt, amit te nem látsz.
1: Pontosan. Tehát amikor én, nekem rosszul esik, hogy a hozzátartozóm figyelmeztet valami miatt, vagy beszól valami miatt, akkor nekem már tudnom kéne, hogy ott tényleg valami baj van. Ugye, ha eszünkbe jut Krisztus Urunknak a példázata, a szálka és gerenda története, valahol azt hallottam, olvastam, hogy amikor észreveszem a másik szemében a szálkát, akkor én már 100%-ig biztos lehetek abba, hogy az én szememből már a gerenda így áll kifele. Tehát látom, hogy a másik beszól nekem, az azt jelenti, hogy nálam komoly bajok vannak. És nem tudom, hogy mennyire egyértelmű az, hogy mennyire romboló lehet a környezetem számára az én szenvedélybetegségem. Tehát amellett, hogy magamat tönkreteszem, ugye ez, erről is szó volt egy régebbi adásotokban, hogy az ember egy biopszichoszociális lény. Na hát pontosan ez a három aspektus, ami nagyon megsínyli a szenvedélybetegségnek a bármelyik formáját. Ugye bio, mivel hogy az egészségem tönkre megy. A szerhasználat ugye az egyértelmű, hogy ital, vagy a kábítószer, vagy cigaretta, vagy mit tudom én, oké. De ott vannak a játékosok például. Nekik is a szervezetük nagyon

0: megsínyli, mert képesek napokig nem enni, nem inni, vagy csak szeszes italt fogyasztani, amiközben játszanak. Az agyuk teljesen, agyunk teljesen átkapcsol. A pszichoaspektus az, hogy kizárom a külvilágot. A bennem lévő feszültséggel nem tudok mit kezdeni, és akkor keresek egy olyan elfoglaltságot, egy olyan lehetőséget, amivel a feszültséget teljesen ki tudom iktatni az érzéseim közül. Itt lehet a szeszes ital, lehet a játék, lehet a pornográfia. Nagyon érdekes, hogy ez is a pornográfia is mennyire függőség, mivel hogy azt gondolná az ember, hogy csak megnézek egy filmet. Igen ám, de ezzel mindenkinek ártok. Saját magamnak is, és a családomnak is, mert hogy nem tudom kiélni a saját vágyaimat, ezért egy teljesen elvont
1: megjátszott műdologhoz fordulok. Tehát...
0: egy látszatvilághoz.
1: Igen, ez a jó szó.
0: És a harmadik dolog pedig a szociális aspektusa a dolognak, hogy a családom megszenvedi. Ez nagyon egyértelmű. Én is ugye alkoholista családból származom, ezt vittem tovább. Akiknek, és sajnos, de manapság a főleg Kelet-Európa országaiban, a családokban, nincsen olyan család, ahol a tágabb családban ne legyen szenvedélybeteg. Úgyhogy szerintem mindenki pontosan tudja, hogy miről van szó, hogy a család mennyire megsínyli. Én nem voltam agresszív, amikor ittam. Hazamentem, csendben elvonultam, nem volt semmi hangoskodás, vagy cirkusz, vagy ilyesmi, de mégis annyira feszült volt a levegő a családba, a házba, hogy ezt csak a gyermekeim meg a feleségem tudja elmondani, hogy ők hogy érezték magukat mellette. Én persze én el voltam, mert ugye az én érzékeim le voltak tompítva.
2: Elszakított a külvilágtól.
0: Igen, igen. Kemény.

0: azt hiszem vissza kell hívjuk Sándort, hogy beszéljünk a orvoslásról, meg ilyesmiről, de még maradjunk itt a témánál, azzal indítottunk, hogy Pál apostol mondja ezt a Korintus levélben, hogy azzal kell élnem, ami használ, és ez egy tényleg egy nagyon lelkesítő felhívás, hogy azt építsem be az életembe, azzal akar a dolgokra éljek, ami használ nekem, meg használ a környezetemnek, és határolódjak el mindattól, ami rombol, ami árt nekem. Sándor, kicsit személyesé téve ezt a gondolatot, melyek voltak azok a dolgok, amelyek hasznodra váltak az életpályát során, és esetleg, ha említesz néhány olyan dolgot, amelyek nem, és mégis éltél vele. Szolgálna ez nekünk figyelmeztetésül, a második rész az első résznek bátorításul.
1: Hát, ami nem használ, az ugye annak a készpénzként való értelmezése, amit másoktól hallok. És ezt úgy értem, hogy tinédzserként ugye voltak a nagymenők, meg voltam én, meg mi, akik nem voltunk annyira nagymenők. És akkor a nagymenők ittak, a nagymenők cigarettáztak, a nagymenők így, és azt mondták, hogy ha ezeket csinálod, akkor te
0: akkor
1: is.
0: Te is menő lesz. Hát ez így van a mi generációnkban is, vagy a tiétekben.
1: Persze,
0: mondjam azt,
1: jól. Sajnos ez így van. Használt? Nem használt. Elmentem dolgozni, ugye nálunk a kőolajiparban annak idején mindenki rengeteget ivott. A munkával együtt jár, hát nem nagy dolog, fizikailag dolgozunk, ugye
0: kell egy kis.
1: Persze, persze, persze. Használt? Nem használt. Jártam gyülekezetben, jártam bibliaórára, volt lelki életem? Nem volt. Használt? Nem használt. Aztán baráti köröm. Olyanok voltak, akik hasonlóképpen hozzám ittak, lógtak az ital vagy a szenvedélybetegséggel, szervesen együtt jár. A hazudozás a családnak, a környezetünknek, a takargatás, a manipuláció, a dolgok kijátszása, hogy bármi van, nem számít semmi, csak az én adagom meglegyen. Ez az egyetlen fontos. Használt, nem használt. És ezeket azért sorolom fel, hogy egyértelműen fel lehet ismerni, ha az ember odafigyel a saját életére. Ami használt elsősorban, amikor megismertem olyan embereket, akik valóban értékesek, és az Istennel őszinte lelki kapcsolatban vannak, és mivel, hogy az Istennel őszinte lelki kapcsolatban vannak, ezért hozzám is úgy tudtak viszonyulni, mint egy valóban értékes emberhez. Ez használt? Ez használt. Aztán megszólított az Úr, és hát ő vont magához, én nem mondhatom, hogy én tettem bizonyságot róla, vagy mit tudom én, mert ez teljes mértékben az ő műve. Használt, használt. Azóta, amit csak tudok, ami tőlem telik, gyarló emberként, és a saját nyomoraimat a mai napig is hurcolászva, ami még megvan, meg ami van, mert mindig van, de igyekszem másoknak segíteni, és ez engem megerősít, és ez, ami használ.

0: Sándor, nem beszéltük meg, ha a hallgatóink közt van olyan, aki segítségre szorul, vagy akár tanásra, vagy akár csatlakozna ezekhez a támogató csoportokhoz, amelyeket vezettek itt a felesége, de Nagyváradon megadhatjuk az elérhetőségedet, lehet ez csatlakozni, ha erről mondani néhány szót, nem az elérhetőséget, hanem bátorítsuk erre a hallgatókat, vagy sem?
1: Igen, hát éppen én is szerettelek volna megkérni benneteket, hogyha lehetséges, és ha van valaki, akinek szüksége volna segítségre, irányítsátok hozzánk őket. Amit mi tudunk nyújtani, lelki támogatást, tanácsokat, hogy merre tovább, szeretetet, elfogadást, megértést. Tehát azt tudjuk ígérni, hogy mi látjuk azt pontosan, amiben ő van, és lehet, hogy azt is látjuk, amit ő nem lát. Csak azt látja, hogy baj van, de azt nem látja, hogy merre van a kiút. És mi mindent, ami tőlünk telik, mindent megteszünk, hogy segíteni tudjunk. Azt tudni kell, nagyon sok hozzátartozó indul el, hogy a társának segítséget kérjen. Mindenkinek szüksége van segítségre. Tehát ha a hozzátartozó indul el, azt tudnia kell, hogy neki is pontosan ugyanolyan segítségre van szüksége. A másik dolog pedig, ha a társa, aki függő, nem akar elindulni, gyógyulni, nem tudunk kényszeríteni senkit, tehát kényszerből nem megy semmi.
0: Értető.
1: De nagyon nagy szeretettel, ami tőlünk telik, megtesszük, és várjuk az embereket.
0: Köszönjük. Hogy... Jó ilyen embereket ismerni, meg tudjuk, hogy kihez folyamodhatunk.

0: Márk, Sándor, én köszönöm ezt a beszélgetést, számomra felemelő volt, meg bátorító. Hát kívánjuk a hallgatóknak, hogy mindannyiunknak a legfőbb szenvedélye valóban Krisztus legyen, és ő legyen az, aki meghatározza az életünket, meg ez a fontossági sorrend fennmaradjon, de mégis valamit felfedeztünk az életünkben, hogy nincsenek helyen a dolgok, kérjük elsősorban az ő segítségét, úgy gondoljuk, hogy szükségünk lenne egy támogató csoportra, akkor én bátorítlak titeket, hogy forduljatok ott a környezetekben, akár azokhoz, akik ilyesmivel foglalkoznak. Sándor, köszönjük, hogy itt voltál, és reméljük lesz még egy találkozásról beszélgethetünk, talán arról, hogy hogyan kérünk segítséget, hogyan előzhetjük meg ezeket a dolgokat. Isten áldjon.
1: Isten áldjon, köszönöm szépen a lehetőséget.
2: Köszönjük.
1: Sziasztok.
0: Sziasztok.

0: Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már?
1: Majd megfogod.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten sarjasztja a vetést. A mai ige: Prédikátor könyve 11. fejezet 1. verse. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt. Gondolatok az igéről. Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapunk minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe vetnek, amit tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő után azonban leapad a víz, a rizs vagy más vetőmag a termékeny iszabba süllyed, és hamarosan kihajt a vetés. Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Tanítsuk a felületeseket és a csökönyöseket. Az álhatatlan külső mögött is termékeny lehet a talaj. Soha nem hiába való a munkánk, ha az Úrban végezzük. A mi dolgunk csak az, hogy kenyerünket a vízre vessük, az ígéret beteljesítését bízzuk Istenre. És megtaláljuk azt. Ő nem engedi, hogy ígéretében csalódjunk. Az evangélium, amelyet hirdetünk, él és egyszer majd meghozza termését. Talán nem hamarosan, de meg lesz az aratása annak, amit elvetettünk. Türelemmel kell lennünk, hiszen az Úr is türelmes. Sok nap múlva, mondja az írás, de ha számos esetben hónapok és évek lesznek a napokból, az ígéret akkor is áll. Ez az íge tehát parancs, amelyhez ígéret is fűződik. Engedelmeskedjünk ennek, és kapaszkodjunk hittel az ígéretbe. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Fint a Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma majd a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában, a katolikus templom orgonistája. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyény utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést előre kérik. A koncert műsorát a zsoltárok ihlettek kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma a hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Reggeli csendesség. Tartsd oda a másik orcádat is.

Jézus mondjam, ne szálljatok szembe a gonoszszal, hanem ha valaki arcul üt téged jobb felől, tartsd oda neki a bal arcodat.

Jézus a hegyi beszéd végén elmondja, hogy mit kíván az ő követőitől, hogy mit kíván tőlünk. Megmutatja, hogy milyen a benne és a vele való élet. Amilyen mértékkel mértél, olyan mértékkel mérnek neked. Ha nem adtál, nem kaptál. Ha nem ütötted ki a szemét, fogát, akkor a te testrészeid is a helyén maradtak. Aztán jön Jézus, ez a forradalmár, és azt mondja, én pedig azt mondom néktek. Megrázó lehetett ezt hallani akkor, azokban az időkben. Mert Jézus egészen újat hozott. Megbotránkoztatóan, felháborítóan újat. És ez ugyanolyan új ma is, mint 2000 évvel ezelőtt. Hiszen ma is halljuk, vagy mondjuk néha, hogy én megbocsássak, hogy én menjek oda hozzá, én beszéljek vele. De hát miért? Hát nem én hibáztam. Ő bántott meg engem. Persze, mert megbolondultam, hogy körbe rajongjam, mikor ő a hibás. Hogy még jobban a fejemre nőjön. Mindannyian tudjuk, hogy nem csak kézzel lehet ütni, hanem szóval és cselekedettel is. Te hogyan szoktál ütni, sérteni, bántani? Lehet, hogy szándékosan, meggondoltan, vagy egyszerűen úgy, hogy megbántott, és valahogy te is visszabántod?

Talán közöttünk is vannak olyanok, akik családi háborúságok közepette nőttek fel, és rengeteg szilánkot kaptak az otthonuk falai között. Vajon mit hallanak, mit látnak otthon a te gyermekeid? Hogyan szoktad megfedni őket? Hogyan fejezed ki a nem tetszésedet irányukban? És tudsz-e az ok nélküli vádak, bántások alatt hallgatni? Elhinni azt, hogy az Úr majd úgy fordítja a dolgokat, ha akarja, hogy minden kiderüljön.

tartsd oda neki a bal arcodat. Jézus ezt nem csak mondta a hegyi beszédben. Amikor egyik arcát megütötték a főpap udvarán, oda tartotta a másikat is. És már neked is sokszor oda tartotta a másikat. Csak talán már annyira keményé és érzéketlené vált a szíved, hogy észre sem veszed, hogy őt bántod meg. Tartsd oda neki a bal arcodat. Nem ellenállni, nem bosszút forralni, hanem megbocsátani és elengedni. Isten is így bánik velünk, veled is. És ez az erősebb, ez a nagyobb erőm.

0: A baptista áhítat igei gondolatai mára.
1: Áhítat, június 1-e, Korintusiakhoz írt első levél, 13. fejezet. Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha profétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem, semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalára szánom, szeretet pedig nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár profétálás, el fog töröltetni. Legyen nyelveken való szólás, meg fog szűnni. Legyen ismeret, el fog töröltetni. Mert töredékes az ismeretünk, és töredékes a profétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek. Úgy éreztem, mint gyermek. Úgy gondolkoztam, mint gyermek. Amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat. Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre. Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem is megismert az Isten. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet. Igen értékes az ihletett beszéd, a jövendő és a jelen titkainak ismerete, a bölcsesség, a hegymozgató hit és az önfeláldozás. Ha csak egy is megvan ezek közül bennem, már elégedett lehetnék. Az ige azonban megállít. Mindez szép és jó, de ha szeretet nincs bennem, lelki ajándékaimmal együtt is egy nagy nulla vagyok. Ez bizonyos, hogy így van, hiszen az Úr Jézus lenyűgöző váltságművét is, a benne rejlő számos érték közül irántam tanúsított szeretete tette megragadhatóan kedvessé. Megtanultam,

tartani velük, hanem azt, hogy lélekben építsem őket, hogy hasznukra legyek. A szeretet minden lelki értékemet átminősítette. Már nem az érdemszerzés, vagy a mások fölé kerekedés eszközei életemben. Fő célom az, ami az útkészítőjé is volt, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Jó atyám, tölts meg szereteteddel, és tégy képessé annak továbbadására, embertársaim boldogítására. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBE speciális missziójának munkatársai készítették.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Miss Mandy Yatta írta a Mississippiből, az Egyesült Államokból. Utitársak. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének 47. verse. Amikor a fiam óvodás volt, nagy örömömre megismerkedtem Michellel, egy másik kisgyermeknek az édesanyjával.

0: Azonnal közel éreztem magamhoz, mintha rokon lelkek lennénk. Teljes munkaidőben dolgozni és közben a szülői feladatokat ellátni nagyon megterhelő volt, de Michel jelenléte nyugalmat árasztott. Mellette mindig kiegyensúlyozottnak érezhettem magam. Egy péntek este meghívott egy gospel koncertre, majd később istentiszteletre is. Évek óta nem voltam templomban már, de igent mondtam. Bizonyára a Szentlélek munkálkodott bennem. Úgy éreztem, ez a barátság Isten különleges ajándéka. Michel az én Barnabásom volt, a bátorítóm. Barnabás volt az, aki elment Saulért Tarsusba, hogy magával vigye a gyorsan gyarapodó antiókiai gyülekezetbe. Utitársak lettek egy missziós úton. Annyira hálás vagyok a hűséges barátokért, akiket Isten utitásnak adott mellém. Szükségem van bátorításra. Kell, hogy lássak példát, mások hogyan élik meg a hitüket. Hálát adok a bátorítóimért, és imádkozom, hogy én is bátorító lehessek mások számára. A barátok valóban Isten ajándékai. Atyán, köszönjük azokat, akik bátorítanak bennünket a hitben. Segíts, hogy mi is bátorítás magvait vessük mások életébe, szavainkkal és tetteinkkel. Amen. Napi gondolat, bátorító szavaim áldássá válhatnak mások számára. Imádkozunk a barátainkért.
1: Felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bódás János. Enyhülés. Ha jövendőbe nézünk, hol aggódunk, hol remélünk, bárhogy küzd is kezünk, agyunk, magunk ura nem mi vagyunk. Tiéd, Urunk, sorsunk, hazánk, Isten békéje, szállj le ránk. Kik a békéről beszélnek, egymástól még ők is félnek. Olajág van jobb kezükben, van-e bizalom szívükben? Nagy enyhülést vár a világ, Isten békéje, szállj le ránk. Hozz nyugalmas munkát, álmot, nagy országok s kis családok éljenek bátor reményben, se a földön, se az égen, ne villanjon pokoli láng. Isten békéje, szállj le ránk. Hullámozzon mindenfele, vetések arany tengere, hol dalos madarak szállnak, réten, kertben, erdőn, s házak ablakában. Nyíljon virág, Isten békéje, szállj le ránk. Őrizd meg a házainkat, a fát, mely gyümölcsöt ringat. Mind, amink van, maradjon épp, se ember, se osztály, se nép, máséra ne legyen falánk. Isten békéje, szállj le ránk. Házak gombaként nőjenek, anyák reménnyel szüljenek. Szarvas fial, madárha költ, tartsa el mind bőven a föld, ne legyen határ vaspalánk. Isten békéje, szállj le ránk. Őrizd, vezesd a népeket, ismerjék meg kegyelmedet, s dús földön, tiszta ég alatt követve te szent fiadat, szálljon hozzád hálaimánk. Isten békéje, szállj le ránk.

0: Emlékezz teremtődre.
1: Kik az igazán boldogok? Emlékezzél meg teremtődről ifjúságod idején, míg a veszedelem napjai el nem jönnek, és míg el nem közelednek azok az esztendők, amelyekről ezt mondod majd: nem szeretem ezeket. Prédikátor könyve 12.3. Gondolatok az ígéről. Szeretném, ha le tudnám írni a keresztényi élet szépségét, az élet reggelétől kezdve, a természet és Isten törvénye által irányítva a keresztény állandóan előre és fölfelé halad. Naponta közelebb jut a mennyei otthonához, ahol az élet koronája vár rá, és új név, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Jelenések 2.17-ben van ez. Mindig növekszik a boldogságban, szentségben és szolgálatban. Minden év előrehaladása felülmúlja az előző esztendeit. Isten egy létrát adott az ifjúság elé, amely a földtől az égig ér. E létra felett Isten vár rájuk, és a létra minden fokára ragyogó dicsősége árad. Figyeli azokat, akik fölfelé kapaszkodnak, és segítséget küld nekik, ha ellankadnak. Hirdesd örömmel, hogy senki sem marad ki a mennyei városból, aki kitartóan igyekszik fölfelé a létrán.

0: támogató lélek kialakítása.
1: Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni. Példabeszédek könyve 18. fejezet 14. vers. Miért olyan erősek egyes emberek, amikor a fájdalom, a betegség vagy a fogyatékosság megfosztja őket attól, amit mi jó életnek neveznénk? Ezt már sokszor megfigyeltem a szolgálatom során. Láttam például édesanyám erős lelkületét, amikor az elmúlt 10 évben szívszorító fájdalmakon keresztül szenvedett. Mi ad egy embernek erőt ahhoz, hogy elviselje azt, amit sokan közülünk egészen biztosak vagyunk benne, hogy mi nem tudnánk elviselni? A példabeszédek könyve 18. fejezet 14. verse megmutatja, hogy lehetséges, hogy az emberek élő, hívő köteléket alakítsanak ki az Istenbe vetett hitben, amely elhozza nekik a lelki erőt, amire szükségük van, hogy fenntartsák őket, amikor minden más szétesni látszik. Ez egy különleges életminőség, amelyet csak a Jézussal való üdvözítő kapcsolat táplál. A Szentlélek plusz tényezője, a Szentléleknek azok a plusz lóerői mindenki számára elérhetőek a kritikus időkben. Enélkül a fájdalom, a betegség vagy a gyengélkedés lerombolja az ember lelkét. Többször meglátogattam egy keresztény nőt a kórházban. Halálos rákja volt. Egyik reggel megkérdeztem tőle, hogy van-e kedvenc fejezete a Bibliából, amit felolvashatnék neki, és ő a 23. Zsoltárt kérte. Amikor felolvastam ezt a verset, amely így szól, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Megállított és azt mondta, itt vagyok most. A szenvedés ágyából hihetetlen bizalommal és a nagy pásztorba vetett bizalommal nézett fel rám. Isten vele volt. Minden rendben volt a lelkével. Az ő megtartó lelke az én gyenge lelkemért dolgozott. Egy olyan nő jelenlétében voltam, aki békében volt az ő Istenével, miközben azon az úton járt, ahonnan nincs vissza út. Biztos vagyok benne, hogy a megváltóval való kapcsolata és bizonyságtétele többet tett értem, mint amit én azon a reggelen fel tudtam ajánlani neki. Az ember lelke támogatja őt a betegségben. Emlékezz azokra az időkre, amikor baleset vagy betegség éri utadat, és Isten megadja neked a Szentlélek erejét, hogy megtartson téged.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 1-én így szól Isten igéje. Istenben bízom, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. 56. Zsoltár 11. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma 1. fejezet 14. verse. Még nem tartunk az év felénél, de fél év múlva advent, és az már a karácsony előszobája. Igen, én is azok közé tartozom, akik számára nyáron is üzenetértéke van annak, hogy hány nap múlva lesz szenteste. Nagyon várom az esztendőnek azt a csodálatos időszakát. Minden évben könnyes szemmel adom tovább az evangéliumok első fejezeteiben olvasható történeteket az egyszülött fiú közénk érkezéséről, ahogyan akkor is bepárásodik a szemem, ha a saját gyermekeim születéstörténetét elevenítem fel. Mekkora titok és mi csodás szeretet! Közénk jött az élet ura törékeny kisdetként, kiszolgáltatott lett, és ránk bízta magát, miközben minden hatalom birtokosa. Érthetetlen az a gyengéd, mentő szeretet, amellyel az örök atya eldöntötte, hogy így küldi hozzánk az ő egyetlenét, és általa hoz nekünk megváltást, bűnbocsánatot, üdvösséget. Nem elég néhány hét az év során, amikor az ige testté lételét emlegetjük, minden nap boldogan kellene mondjuk, Jézus megszületett, értem. Ma idézzük fel az ünnep hangulatát, és teljen meg dicsérettel, imádattal a szívünk. Hiszen nem tudunk más tenni ma sem, és majd decemberben sem, csak hálával áldani, énekkel magasztalni Istent, aki eljött és megajándékozott bennünket önmagával, kegyelemmel és igazsággal. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, minden születés csoda, az élet csodája. De a te testélételed a legcsodálatosabb mindenek felett. Szeretném a teljes szívemből megköszönni szeretteim életét, a nekem fontos embereket és mindannyiunk örök életét. Uram, te azért születtél, hogy életáldozatod a mi üdvösségünket szolgálja. Ezért dicsérlek, áldalak, éneklek és minden napomat neked ajánlom. Amen. Lázárné és Korka Katalina hitatát hallottuk. A nap igéi voltak. Istenben bízom, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

A szeretet természetének megértése számos pszichológiai kutatás tárgya volt. E fogalom meghatározása és leírása egyre nehezebbé válik, mivel a szeretet különböző típusait különböztetjük meg, mint például a romantikus, családi, baráti, önzetlen. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szeretet a mások jólétébe való önzetlen befektetés. Így írja le két kutató a szeretetet a Mi a szeretet című cikkükben, amely a Társadalmi és Személyes Kapcsolatok folyóirata című újságban jelent meg. A pszichológiai tanulmányok szerint valójában egy olyan cselekvési elv a szeretet, amely arra ösztönöz, hogy jót tegyünk másokkal anélkül, hogy cserébe bármit is várnánk. A szeretet sokféleképpen kifejezhető. Olyan egyszerű, hogy már a gyerekekben is megjelenik, és olyan mély ereje van, hogy képes átalakítani az emberek jellemét, vágyait és érzéseit.

János apostol első levelének 4. fejezetében a Szentírás megerősíti, hogy Isten szeretet. És ezt fejezte ki a teremtésben, üdvösségben és jólétben. Mennyei atyánk a természetben és az egyének közötti legszorosabb ismert kapcsolatokban utánozta a szeretetét. Így ezek csak az ő útjainak szélei, és csak szelíd szellőjük ér el minket, ahogy Jób könyve 26. fejezetében olvassuk.

Isten szeretete a Biblia nagy témája, a megváltás történetének szíve. Ez volt az ő jelleme a múltban, és ez a jelleme most is. Az örökké valóságig szeretet maradt, ami cselekvő, áldozatot hozó tevékenység. A legnagyobb bizonyítéka ennek megváltón kereszt halála. Sokan Istent keménynek vagy távolinak érzik, különösen amikor szenvednek vagy bűntudatban élnek, de még a feddés és a próbák is szeretetből fakadnak. Egyenként úgy szeret bennünket, mintha rajtunk kívül más nem is létezne. Ez nem érdemeken alapul, hanem az Isten jellemének természetes megnyilvánulása. Nem azért szeret minket, mert jók lennénk, hanem mert ő jó.

a fele barátunk javára élni, és szeretetet, illetve irgalmasságot cselekedni, ezek azok az elvek, amelyekben a mennyország a legjobban gyönyörködik. A jellem nagyságát azon erkölcsi érték alapján mérik, hogy az ember milyen módon fejezi ki a szeretetét. Mutasd ki ma az Isten és a fele barátod iránti szeretetedet. Engedd, hogy Isten betöltse vele a szívedet. Nem azért szeret bennünket, mert megváltott minket, hanem azért váltott meg, mert szeret bennünket.

nem bűnünk nagyítóját tartja elénk, hanem a kegyelem ajtaját nyitja meg előttünk. Nem elítél, hanem hazahív. Nem változik meg bukásaink miatt a hűség Jézus jellemének része. Fogadd el, és engedd, hogy megváltoztassa a te életedet is. Az örök élet nem más, mint örök közösség a szeretet forrásával. Nem tudjuk kiérdemelni Isten szeretetét, de megváltozhatunk általa. Amikor elfogadjuk, megtisztít, felemel és új emberré formál.

örök szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 3. vers.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. A reformált evangélium.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Június Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Juno a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyéb vidékeken emlegették nyárelő havaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és a vallási ünnep. Az Úrnapja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bő termést ígér. 8-án van a medárt, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg, ugyanennyi ideig tartó szárasság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák alig ha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. Szülők napja. Minden évben június 1-e a szülők napja, az ENSZ 2012. évi határozata értelmében. Ez az ünnep lehetőség arra, hogy értékeljük áldozatos, élethosszig tartó szeretetüket és munkájukat, amit a gyereknevelés területén nyújtanak. A közgyűlés kiemelte a szülők szerepének fontosságát a családban, a gyermekek védelmében, fejlődésében, a harmonikus légkör megteremtésében, a boldog környezet kialakításában. Valamint felhívta a tagállamok figyelmét, hogy méltó módon ünnepeljék meg a szülőket ezen a napon, vonják be az ünneplésbe a civil társadalom tagjait, különösen a fiatalokat és a gyermekeket. A Magyar Női Unió szerint a szülők együttes áldozatvállalásának az elismerése, munkájuk egyforma megítélése a kölcsönös tisztelet növekedésének az első számú gesztusa lehetne a szülők napja bevezetése. A szülők életük végéig szülők maradnak, ne felejtsék el. Tejvilág napja. A Nemzetközi Tejszövetség 1957 óta minden év május utolsó kedjén tartotta a Nemzetközi Tejnapot 2001-től, az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet kezdeményezésére június 1 a Tejvilágnapja. Ebből az alkalomból nagyobb publicitást kap a tejfogyasztás fontossága is. A tejvilágnapján fontossá válik a tej ára és minősége, kedvező élettani hatásai csak úgy, mint az egyes tejjel kapcsolatos tévhitek, a fogyasztók elvárásai és a világpiaci tendenciák. A Nemzetközi Tejnapon szervezett tudományos konferenciákon terítékre kerülnek a legújabb kutatási eredmények, és számos termékbemutatóval is találkozhatnak a szakmabeliek és a nagy közönség is. Egy újabb kutatás során pedig kiderült, hogy azok, akik gyermekkorukban rendszeresen ittak tejet, idősebb korban jobb egyensúllyal rendelkeznek, és gyorsabb tempóban képesek járni. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Szól a Szkriptúra. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Ezért megparancsolta, hogy hozzák elő a nevezetes történetek könyvét, és olvassanak föl belőle a királynak. És rátaláltak arra a följegyzésre, hogyan jelentette föl Mordokáj, Bigtánát és Tereszt, a király küszöbét őrző két háremőrt, akik merényletet terveztek a hasvéros király ellen. A király megkérdezte, milyen kitüntetést és méltóságot adtak ezért Mordokájnak? A király szolgálatára álló ifjak így feleltek, semmit sem adtak neki. Amikor Hámán bement, megkérdezte tőle a király. Mit kell tenni azzal az emberrel, akit ki akar tüntetni a király? Hámán azt gondolta magában. Ki mást akarna kitüntetni a király, mint engem? Azért ezt felelte Hámán a királynak. Annak az embernek, akit a király ki akar tüntetni, hozzanak királyi öltözetet, amilyenbe a király szokott öltözni, meg lovat, amilyenen a király szokott lovagolni, és tegyenek a fejére királyi koronát. Adják át az öltönyt és a lovat az egyik királyi nemes úrnak. Öltöztessék föl azt az embert, akit a király ki akar tüntetni, lovagoltassák végig a város terén, és ezt kiáltsák előtte, így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Akkor a király ezt mondta Hámánnak. Siess, hozd az öltönyt és a lovat, amiről beszéltél, és tégy így a zsidó Mordokájjal, aki a királyi udvarban van. Semmit se hagyj el abból, amit mondtál. Ekkor Hámán fogta az öltönyt és a lovat, felöltöztette Mordokájt, majd végig lovagoltatta a város terén, és ezt kiáltotta előtte. Így tesznek azzal az emberrel, akit a király ki akar tüntetni. Azután Mordokáj visszatért a királyi udvarba. Hámán pedig, megszomorodva és fejét betakarva hazasietett. Majd elbeszélte Hámán a feleségének, Zeresznek, meg összes barátjának mindazt, ami őt érte. Tanácsadói és a felesége, Zeresz, ezt mondták neki. Ha a zsidó származású Mordokájjal szemben már az elején elbuksz, akkor nem fogsz bírni vele, hanem végleg el fogsz bukni vele szemben. Eszter könyve, 6. fejezet, 1-től 13-ig.

0: Azon az éjszakán.
1: Azon az éjszakán kerülte az álom a királyt. Mi történik itt? A király éppen aznap éjjel nem tud aludni. Na és akkor mi van? De lassan meghalljuk az égi lények szárnyainak zúgását, amilyen nagy a vizek zúgása, mint a mindenható hangja. Ezékiel könyve első fejezet, 23. 24. vers. Épp a mindent eldöntő vacsora előtti éjjel, épp a történetek könyvét kéri Ahasvéros, és épp azt a bejegyzést olvassák föl, amikor Mordokáj megmenti a király életét. Miközben a zsidók messze Jeruzsálemtől, a templomtól, nagy nyomorúságukban talán már azt hiszik, Isten elfelejtkezett róluk, ő a király nyoszójáján csendesen, de megállíthatatlanul viszi előre csodálatos tervét. Miközben mi azt gondoljuk, Isten bezárta füleit és hátat fordított nekünk, angyal seregek szárnyainak zúgását hallhatnánk az éjszaka csendjében, ha kinyitnánk szívünket felé. A királynak aznap éjszaka felolvasott történet 5 éven át a feledés homályában volt. Miért pont ezen az éjjelen került elő? Ennek az egésznek semmi esélye nincs, ha valószínűségét próbáljuk kiszámolni. Hála legyen neki, ha mi már nem a véletlenekben hiszünk, hanem benne, aki csodálatos szőttesét készíti életünk eseményei sokszor kusszának tűnő szálaiból.

Drága atyám, köszönöm, hogy már a világ kezdete óta terved van velem. Szeretnék úgy élni, olyan hűséges lenni hozzád, hogy a legszebb terved valósulhasson meg az életemben. Ámen.

forduljunk most teljesen nekiszánt szívvel, nem szűnő reménységgel a Jóistenhez, imádkozzunk.

Segíts nékem, Istenem, Atyám, a Te kegyelmeddel, hogy a Te nevedhez méltóan élhessek. Ne hagyjam el a Te parancsolataidat, maradhassak egyenes, odaadó, becsületes. Kérlek, add meg nékem az ehhez szükséges eszközöket, mind az erőt, mind a képességet, mint pedig a türelmet. Őrizd meg életem és szeretteim életét a Te jóságodban. Legyen érvényben a Te igazságod. Ültess a szívünkbe elutasítást minden törvénytelenség iránt. Minden rágalom, hazugság és hízelgés utálatos legyen előttünk, hogy fedhetetlenül járjuk útjainkat. Ékesítsd föl lelkünket tisztasággal, munkabírással, hosszantűréssel, elégedettséggel és minden erénnyel. És add, kérve kérlek, hogy annyi szeretet legyen bennünk,

0: Közreműködtek Sümeginé Tóth Piroska, Tárnoki Anita és Nyári István. Emlékezzünk! Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Pünköst hétfő nálunk 1993 óta munkaszüneti nap. E napon zajlott régen a pünkösdi királyválasztás, amely egyfajta legényvirtus volt, lovasversennyel, tűzugrással, egyéb vetélkedéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig minden mulatságra hivatalos volt.
2: A reneszánsz humanista polihisztor, tudós, történész és orvos Zsámboki János 1531-től 1584-ig élt. Vagyonos polgárfia volt, apja 11 éves korától Bécsben neveltette. 22 esztendőn át vándorolt a világban, megfordult Wittenbergben és Párizsban is. Főként nyelvészeti és irodalmi tanulmányokat folytatott, végül Páduában orvosi képesítést is szerzett. Hatalmas kézirat, érem és 3000 kötetes könyvgyűjteményét is utazásai során alapozta meg. 1564-ben végleg letelepedett Bécsben. Közreadta Janus Pannonius verseit, számos ókori görög és római szerző művét latin nyelven, a magyar törvénytárat, nevéhez fűződik a teljes Bonfini kiadás, melyhez kommentátorokat is fűzött. Térképkiadásai is jelentősek.
1: 1828. június 1-én nyitotta meg Brunswick Teréz a Krisztinavárosi Mikó utcában az Angyalkertet, Közép-Európa első kisdedóvóját. 40 gyermeket fogadott be, akiket szegény családokból hívtak meg a házba. Pestalóczi intenciói nyomán a 3-5 éves gyermekeket beszéd- és értelemgyakorlatokon tanították, és vallásos erkölcsre, illemtanra nevelték. Tehát az intézmény aféle előiskolaként funkcionált. Lassan mások is követték a grófnő példáját, és 1861-ben már 80 kisdedóvó működött Magyarországon.
2: Balassa Pált 1838-ban választotta az Orosházi Evangélikus Egyház Mikolai István mellé lelkésznek. Egyik alapítója volt az orosházi kaszinónak és az 1840-ben létrehozott 5. orosházi iskolának. A Pesti Hírlapba, a Regélő Pesti Divatlapba és a protestáns egyházi és iskolai lapokba írt cikkeket. Jeles kötete: Orosháza múltja és jelenének rövid vázlata. A szabadságharc alatt lelkesítő beszédeket tartott, ezért följelentették a szolgabírónál, és megfosztották papi hivatásától. Ezután 1858-ban bekövetkezett haláláig földjén gazdálkodott, és helytörténettel foglalkozott.
1: A Budapest Fasori Református templomban 1913-ban e napon Baksai Sándor püspök végezte a fölszentelés szolgálatát. Az épületet Árkai Aladár tervezte, magyar népművészet ihlette pirogránit burkolata a pécsi Zsolnai gyárban készült. A festett üvegablakokat a neves Rót Miksa alkotta.
2: A 20. század elején Albert falva és Kelen völgy református lakosai istentiszteletre a budafoki protestáns közös evangélikus református imaházba jártak. A rendszeres vallásoktatás 1914-től mind Albert falván, mind Kelenvölgyben megkezdődött Marjai József

0: odafoki lelkipásztor szolgálatával. Hitéleti célt szolgáló állandó épületet először Kelenvölgyben emeltek, amelyet 1927. novemberében szenteltek fel. Az imaház kertjében a következő évben helyezték el azt a vasharanglábat, amely két harangot tart. Albertfalván 1941-ben épült imaház, amelynek belső tere 60 férőhelyes. 1999-ben megalakult a Budapest-Albertfalva-Kelenvölgyi Missziói Református Egyházközség, kiválással a Budafoki Református Egyházközségből. 2002-ben lett önálló anyaegyházközséggé. Lelkipásztora György Attila, kiadványuk a Hírtekercs.
1: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton. Aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat. Példabeszédek könyve 22. fejezet, 5. vers.

Néhány videójátékban el kell jutni a kitűzött célig, vagy meg kell szerezni valamit. Útközben azonban sok csapdát állítanak az utadba, le kell győznöd a hirtelen felbukkanó ellenséget, aki lesből támad rád, és gonosz csapdákkal akar megakadályozni az előrébb haladásban. Nehéz végigmenni a pályán, sokszor előről is kell kezdened. Minden ember életútja hasonlít kicsit ezekhez a játékokhoz, a tiéd is. Neked is vannak céljaid, terveid, amiket szeretnél megvalósítani, de ezekhez egy sor akadályt kell leküzdened, és meg kell érte harcolnod. Legyen ez bármi, egy jó bizonyítvány, sportsiker, bejutás az egyik neves egyetemre, egy jól kereső állás, saját lakás és szép család.

0: A lelki életben is ugyanez játszódik le. Ha helytelen, tisztességtelen úton jársz, nem kerülheted el a csapdát. Beleesel, és egyre mélyebbre jutsz. Remélem, velem együtt te is kitűzted magad elé, hogy szeretnél az örök életre eljutni. Ehhez viszont először is saját természetes rossz vonásaidat, helytelen szokásaidat győzd le, amelyek hirtelen bukkannak fel, és már el is estél. De ne csüggedj! Állj talpra, vigyázz magadra, és próbáld meg újból. Mennyei segítséget kapsz hozzá. Ha jön a kísértés, hogy visszaszólj, megbosszuld, letagadd, hazudj róla, elcsend vagy megkívánd, akkor fohászkodj Istenhez, hogy segítsen ellenállni. Így bátran haladhatsz előre.
1: Az útra valót írta Amotáné Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: Isten fiai és leányai. Döntsd el még ma, hogy Krisztust szolgálod mindvégig.
1: A mai ige, Józsué könyve 24. fejezet 15. vers. Ha pedig rossznak látjátok azt, hogy az Úrnak szolgáljatok, válasszatok még ma, hogy kit akartok szolgálni. Akár azokat az isteneket, akiknek atyáitok szolgáltak, amíg a folyamon túl voltak, vagy az emóriak isteneit, akiknek a földjén laktok. Én azonban, és az én házam népe, az Úrnak szolgálunk. Gondolatok az ígéről. Krisztusnak, a szeplőtlen báránynak drága vérén lettünk megváltva. Micsoda példátlan, végtelen ár ez. De jól lehet, Krisztus megváltott minket, és hív, hogy hozzá menjünk, a világ is maga felé von minket, és küzd, hogy átvegye az irányítást. Vajon Isten szeretete, vagy a világ szeretete fog diadalmaskodni a küzdelemben? Sátán és gonosz angyalai az emberi szív minden zegzugát figyelemmel kísérik, és azon vannak, hogy a lelkeket a gonosz sugallatok elfogadására kényszerítsék. Az ellenség megvesztegetéssel akar megnyerni minket a világ számára, amint Krisztust is megvesztegetéssel környékezte meg a megkísértés pusztájában. Ha nem rajtunk kívül és felettünk álló erőre támaszkodunk, akkor az ellenség sikeres lesz romlásunk véghez vitelében. De ha Jézusra tekintünk, ha életét és jellemét tanulmányozzuk, ha buzgón vágyakozunk hozzá hasonlóvá lenni, akkor gondolkodásunk a helyes irányba fordul, hogy legyőzhessük az önzést, és az élet útját választhassuk. A fiatalokat kérem, válasszatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok. Szükség van a megfontolt választásra, mert Jézus mondta, nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak. Ha a szíved telve van Krisztus szeretetével, akkor meg fog látszódni, hogy ő erősebb, mint a szenvedélyek, melyek uralkodtak feletted, és amelyeknek élvezete aláásta nemes szándékait, kiszolgáltatva a lelket Sátán kísértéseinek. Amikor a bűnöst megérinti a Szentlélek, akaratát alárendeli Isten akaratának. Meglátja Jézus páratlan szépségét, mely foglyul ejti szívét.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Én részt veszek életed minden pillanatában. Gondosan elterveztem a mai napi utazásod minden egyes centiméterét. Habár sok mindent véletlenszerűnek érezhetsz benne. Mivel a világ bukott állapotban van, folyton úgy tűnik, mintha a dolgok épp széthullani készülnének. Számíts rá, hogy nehézségekkel is találkozni fogsz a nap során. Ugyanakkor bíz benne, hogy az én utam tökéletes, még az ilyen zavaros tökéletlenség közepette is. Emlékezz rám, ahogy áthaladsz e napon, és ne feledd, én soha nem távozok el mellőled. Engedd, hogy a Szent Lélek vezessen lépésről lépésre, megőrizve a szükségtelen megpróbáltatásoktól, és felkészítve arra, hogy keresztül juss bármin, amit el kell ma viselned. Ahogy ennek a bukott világnak a mocsarában caplatsz, a gondolataidat mennyei helyeken járast, az én társaságomban. Így jelenlétem fénye ragyog rád, olyan békességgel és örömmel töltve el téged, amit a körülmények nem befolyásolhatnak.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: XVIII. Zsoltár, 31. vers, Ézsaiás könyve 41. fejezet, 13. vers.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Ézsaiás könyve, 59. rész. Bűn és bűnbánat. Nem az Úr keze rövid ahhoz, hogy megsegítsen, nem az ő fülesüket ahhoz, hogy meghallgasson, hanem a ti bűneitek választottak el titeket istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg. Hiszen kezetek vérrel van beszennyezve, ujjaitokhoz bűn tapad, ajkatok hazugságot szól, nyelvetek álnokságot suttog. Nincs, aki igaz vádat emelne, nincs, aki helyesen ítélkeznék. Haszontalanságban bíznak, és hiába valóságot beszélnek, nyomorúságot fogannak, és bajt szülnek. Mérges kígyó tojásait költik ki, és pókhálót szőnek. Meghal, aki tojásaikból eszik, amikor felnyitja, vipera bújik ki belőle. Pókhálójukból nem lesz ruha, nem takarózhatnak abba, amit készítettek. Amit készítettek, csak bajt okoz, erőszakos tetteket követnek el. Lábuk gonosz cél után fut, sietnek ártatlan vért ontani. Gondolataik ártó gondolatok, pusztulás és romlás jelzi az útjaikat. A békesség útját nem ismerik, eljárásuk soha nem törvényes. Ösvényei görbék, aki azokon jár, az békét nem ismer. Ezért van távol tőlünk a törvény, és nem ér el hozzánk az igazság. Világosságra várunk, de csak sötétség van, napfényre, de homályban járunk. Tapogatjuk a falat, mint a vakok, tapogatózunk, mint akinek nincs szeme. Botladozunk fényes délben, mintha alkonyat volna, olyan sötétségben vagyunk, mint a halottak. Morgunk minnyájan, mint a medvék, nyögünk, mint a galambok. Törvényességre várunk, de nincs, segítségre, de távol van tőlünk. Bizony, sok bűnt követtünk el veled szemben, vétkeink ellenünk beszélnek. Bizony, tele vagyunk bűnnel, gonoszságunkat be kell ismernünk. Bűnösök vagyunk, megtagadtuk az Urat, hűtlenül eltértünk Istenünktől. Erőszakot és lázadást hirdettünk, szívünk csupa hazugságot gondolt és szólt. Bűn és büntetés. Háttérbe szorul a törvény, távol marad az igazság, elbukik a hűség a tereken, és a becsület nem érvényesül. Oda lett a hűség, és aki a rosszat kerüli, zsákmányul esik. Látta ezt az Úr, és rossznak ítélte, hogy nincs törvényes rend. Amikor látta, hogy nincs ott senki, és elámult, hogy nincs, aki közbelépjen, saját karja segítette őt, saját igazsága támogatta. Felöltötte az igazságot, mint páncélt, a szabadítás sisakja volt a fején. A bosszúállás ruháit öltötte magára, felindulása, mint köpeny borul rá. Amilyenek voltak a tettek, aszerint fog megfizetni. Haraggal fizet ellenfeleinek, tetteik szerint ellenségeinek, tetteik szerint fizet meg a szigeteknek. Félni fogják az Úr nevét napnyugaton, és dicsőségét napkeleten, amikor eljön, mint egy sebes folyam, amelyet az Úr szele korbácsolt föl. De eljön Sionhoz a megváltó, Jákob megtérő bűnöseihez, így szól az Úr. Ilyen szövetségem van velük, mondja az Úr, lelkem, mely rajtad nyugszik, és igéim, amelyeket szádba adtam, nem fogynak ki a szádból, utódod szájából, és utódod utódainak a szájából, mostantól fogva, mindörökké, mondja az Úr.

0: Mai szakasz, Ézsaiás 59. Ez a fejezet két részből áll, a jó és a rossz hírekből. Vegyük először is a rossz híreket. Mielőtt valaha is értékelnénk, elfogadnánk és vágyva vágynánk a megváltást, rá kell döbbennünk, mennyire borzalmas a bűn. Az emberek korszakokon át próbálták vallási szertartások mögé bújtatni bűnösségüket. Ézsaiás könyvének 59. fejezete lerántja a leplet az emberi szív végzetes gonoszságáról, mely erősen fogva tart bennünket, és pusztítja kapcsolatainkat, legfőképpen az Istenhez való tartozásunkat. Elválaszt minket tőle, így nem láthatjuk és nem hallhatjuk egymást. Mindnyájan bűnösök vagyunk, mindannyian megszegtük Isten parancsolatait. Itt mégis a bűnösök kétféle csoportját láthatjuk. Vegyük észre a különbségeket. A 4.-8. versekben bemutatottak azok, akik nyíltan szembeszegülnek Istennel. Ők azok, akiket szándékos bűneik gonosszá keményítettek. Nem ismernek békességet. Ézsaiás Esdrással és Dániellel együtt önmagát is a másik csoportba sorolja. Várunk a világosságra, tapogatunk, mint akiknek szemök nincs, sok a bűnünk. Isten gyermekei megtört szívvel bánkódnak bűneik miatt. Nem önigazolóak, nem mentegetőznek. Fölhagytak a tettetéssel, és így kiáltanak. Ismerjük vétkeinket, hogy elpártoltunk, és megtagadtuk az Urat. Vigasz lehet, hogy áldottak, akik búsulnak bűneik fölött, mert ahogy Jézus is mondta, ők megvigasztaltatnak. A Máté 5.-4. szerint. Mégis úgy élünk, ami távolít a szeretet törvényeitől. Az engedetlenség a törvénytelenség szellemét eredményezi, az Istentől való elszakadást, amit olyan kifejezések jellemeznek, mint lázadás, gonoszság, vétek és bűn. Ez egy szerencsétlen, nyomorult helyzet. Isten is haraggal telik meg, amint a bűnben vergődő embereket és gyermekeinek önmagukkal folytatott gyötrelmes harcát látja. Eltökélte, hogy segít az emberiségen, és küldötte, személyesen jön megmentésünkre. A leghatásosabb és legerősebb fegyvert használja, a szeretetet. A megváltó igazságot szolgáltat népének, és üdvösséget a fölmentő ítélet által. Ezért hát dicsőítse és tisztelje az Urat minden nép, napkeleten és napnyugaton. Az igazi jó hír, hogy Isten szövetsége az emberiséggel mindörökre fönnmarad. Ő továbbra is folyamatosan részt vesz az emberiség életében. Istennek mindenkorban lesznek a Szentlélek által vezetett emberei, akik az ő szavát szólják.
1: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Mindennek rendelt ideje van. Prédikátor könyve 3. fejezet 1. vers. Az Úr az egész testet mozgásra teremtette. Ezért, ha nem tartjuk egészségben testi erőnket, tevékenységgel és testgyakorlással, akkor szellemi képességeinket sem tudjuk sokáig megtartani lehetőségeink legmagasabb szintjén. Ismerjük fel, hogy a testgyakorlással eltöltött idő nem hiába való. Aki állandóan a könyveibe mélyed, egy idő múlva tapasztalni fogja, hogy elméje elveszíti frissességét. Azok, akik megfelelő figyelmet fordítanak a testi fejlődésükre, nagyobb haladást fognak elérni szellemi vonalon, mintha minden idejüket tanulmányaiknak szentelték volna. Ha mindig csak egyirányú gondolkodást folytatunk, kiegyensúlyozatlanná válik az elménk. Minden képességünket biztonsággal dolgoztathatjuk azonban akkor, ha egyenlően terheljük a testi és szellemi erőnket, ha változatosabbá tesszük gondolkodásunk irányát. A testi tétlenség nem csak a szellemi erőt csökkenti, hanem erkölcsi erőnket is. Idegrendszerünk, amely kapcsolatban áll az egész szervezettel, a közvetítő, amely által a menny is érintkezik velünk, és befolyásolja belső életünket. Bármi, ami gátolja az elektromosság keringését az idegrendszerben, gyengíti életerőnket, csökkenti szellemi felfogóképességünket, és tompítja erkölcsi erőnket is. A túlzásba vitt tanulás, azáltal, hogy növeli az agyban a véráramlást, beteges ingerlékenységet idéz elő. Ezt csökkenti az önuralom. Így a pillanatnyi felindulás vagy szeszély könnyebben eluralkodhat az emberen. A tanulóknak élénkítő testmozgásra van szükségük.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró örömök. A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemünkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben. Robert Louis Stevenson.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Amikor nehézségen mész át. Első rész. De az Úr Józseffel volt. Mózes első könyve 39. fejezet 21. vers. Józsefnek árulásban, kísértésben, rágalmazásban és jogtalan bebörtönzésben is része volt, mire célba ért, de győztesen került ki mindebből. Ismert fel te is azokat az igazságokat, amelyeket ő felismert. Első. Isten tudja, min mész keresztül, és törődik veled. Van egy meghatározó mondat, amely ötször hangzik el József történetében, és pedig a következő. De az Úr Józseffel volt. Ezért akkor sem kételkedett abban, hogy Isten vele van, amikor rosszul alakult a helyzet. Második. Tiéd a választás. Isten megengedi, hogy szabadon eldönthesd, hogyan reagálsz a körülményeidre. Hittel vagy kétellyel, örömmel vagy kétségbeeséssel, türelmesen vagy türelmetlenül, stb. Ha figyelmen kívül akarod hagyni, hogy mi lenne helyes, Isten nem fogja rád kényszeríteni az akaratát. Sokszor magunk idézzük elő a problémákat, majd Istent hibáztatjuk értük. Úgy látszik ez Isten akarata, mondjuk, mintha ő nyomorúságot szánt volna nekünk. Valójában azonban nem mindig megy végbe Isten akarata. Igen, van terve az életünkre nézve, de mivel másoknak is szabad akaratot adott, hibáik és döntéseik nekünk is fájhatnak. Harmadik. Isten kézben tartja az események végső kimenetelét. Bármilyen negatív körülmény adódjék is az életedben, ő a javadra tudja fordítani. József is elmondhatta végül, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Mózes első könyve 50. fejezet 20. vers. És miközben Isten azon munkálkodott, hogy jót hozzon ki a helyzetéből, neki egyre csak bíznia kellett az Úrban, míg ha ott és akkor nem is értette, hogy mi történik. Neked is így kell tenned.

0: Köszönjük meg, kedves hallgatóink, az Úrnak, hogy eldöntötte és véghez vitte a mi szabadításunkat, hiszen úgy határozott, hogy a Jézus Krisztusban való hit által szabadulást ad a bűn rabságából, a bűnhődés kínjaiból, és hogy ne legyen semmi kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Jézus Krisztusban vannak. Áldjuk őt, hogy megbocsátja nekünk, ha mi csalódásainkban, bajainkban mégis bűnbakot keresünk, ahelyett, hogy odaállnánk elé a megbánásunkkal.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kezdődik a 37. budapesti Bach hét. Ma, június 1-én hétfőn 19 órakor kezdődik a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház déli Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel veszik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid igehirdetés hangzik el. Nyáréi csodák a Zsidó negyedben, múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén június 20-án szombat este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herz tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülésszakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülésszakán, május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyház gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026 évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027. évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján istentiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Miért van annyi szenvedés? Miért engedi meg a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezeket a sokakat foglalkoztató kérdéseket adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Cohen, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30-kor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18:30-kor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fok

átminősítette. Már nem az érdemszerzés, vagy a mások fölé kerekedés eszközei életemben. Fő célom az, ami az útkészítőjé is volt, neki növekednie kell, nekem pedig kisebbé lennem. Jó atyám, tölts meg szereteteddel, és tégy képessé annak továbbadására, embertársaim boldogítására. A felvételt a Magyarországi Baptista Egyház kiadványa alapján az MBS speciális missziójának munkatársai készítették.

Csendes percek. A mai áhítatót Miss Mandy Yatta írta a Mississippiből, az Egyesült Államokból. Utitársak. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének 47. verse. Amikor a fiam óvodás volt, nagy örömömre megismerkedtem Michellel, egy másik kisgyermeknek az édesanyjával. Azonnal közel éreztem magamhoz, mintha rokon lelkek lennénk. Teljes munkaidőben dolgozni és közben a szülői feladatokat

0: látni, nagyon megterhelő volt, de Michel jelenléte nyugalmat árasztott. Mellette mindig kiegyensúlyozottnak érezhettem magam. Egy péntek este meghívott egy gospel koncertre, majd később istentiszteletre is. Évek óta nem voltam templomban már, de igent mondtam. Bizonyára a Szentlélek munkálkodott bennem. Úgy éreztem, ez a barátság Isten különleges ajándéka. Michel az én Barnabásom volt, a bátorítóm. Barnabás volt az, aki elment Saulért Tarsusba, hogy magával vigye a gyorsan gyarapodó antiókiai gyülekezetbe. Utitársak lettek egy missziós úton. Annyira hálás vagyok a hűséges barátokért, akiket Isten utitársnak adott mellém. Szükségem van bátorításra. Kell, hogy lássak példát, mások hogyan élik meg a hitüket. Hálát adok a bátorítóimért, és imádkozom, hogy én is bátorító lehessek mások számára. A barátok valóban Isten ajándékai. Atyán, köszönjük azokat, akik bátorítanak bennünket a hitben. Segíts, hogy mi is bátorítás magvait vessük mások életébe, szavainkkal és tetteinkkel. Amen. Napi gondolat, bátorító szavaim áldássá válhatnak mások számára. Imádkozunk a barátainkért.
1: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

Bódás János. Enyhülés. Ha jövendőbe nézünk, hol aggódunk, hol remélünk, bárhogy küzd is kezünk, agyunk, magunk ura nem mi vagyunk. Tiéd, Urunk, sorsunk, hazánk, Isten békéje, szállj le ránk. Kik a békéről beszélnek, egymástól még ők is félnek. Olajág van jobb kezükben, van-e bizalom szívükben? Nagy enyhülést vár a világ, Isten békéje, szállj le ránk. Hozz nyugalmas munkát, álmot, nagy országok s kis családok éljenek bátor reményben, se a földön, se az égen, ne villanjon pokoli láng. Isten békéje, szállj le ránk. Hullámozzon mindenfele, vetések arany tengere, hol dalos madarak szállnak, réten, kertben, erdőn, s házak ablakában. Nyíljon virág, Isten békéje, szállj le ránk. Őrizd meg a házainkat, a fát, mely gyümölcsöt ringat. Mind, amink van, maradjon épp. Se ember, se osztály, se nép, máséra ne legyen falánk. Isten békéje, szállj le ránk. Házak gombaként nőjenek, anyák reménnyel szüljenek. Szarvas fial, madárha költ, tartsa el mind bőven a föld, ne legyen határ vaspalánk. Isten békéje, szállj le ránk. Őrizd, vezesd a népeket, ismerjék meg kegyelmedet, s dús földön, tiszta ég alatt követve te szent fiadat, szálljon hozzád hálaimánk. Isten békéje, szállj le ránk.

0: Emlékezz teremtődre.
1: Kik az igazán boldogok? Emlékezzél meg teremtődről ifjúságod idején, míg a veszedelem napjai el nem jönnek, és míg el nem közelednek azok az esztendők, amelyekről ezt mondod majd: nem szeretem ezeket. Prédikátor könyve 12.3. Gondolatok az ígéről. Szeretném, ha le tudnám írni a keresztényi élet szépségét, az élet reggelétől kezdve, a természet és Isten törvénye által irányítva a keresztény állandóan előre és fölfelé halad. Naponta közelebb jut a mennyei otthonához, ahol az élet koronája vár rá, és új név, amelyet senki sem tud, csak az, aki kapja. Jelenések 2.17-ben van ez. Mindig növekszik a boldogságban, szentségben és szolgálatban. Minden év előrehaladása felülmúlja az előző esztendeit. Isten egy létrát adott az ifjúság elé, amely a földtől az égig ér. E létra felett Isten vár rájuk, és a létra minden fokára ragyogó dicsősége árad. Figyeli azokat, akik fölfelé kapaszkodnak, és segítséget küld nekik, ha ellankadnak. Hirdesd örömmel, hogy senki sem marad ki a mennyei városból, aki kitartóan igyekszik fölfelé a létrán.

0: Támogató lélek kialakítása.
1: Az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Példabeszédek könyve 18. fejezet 14. vers. Miért olyan erősek egyes emberek, amikor a fájdalom, a betegség vagy a fogyatékosság megfosztja őket attól, amit mi jó életnek neveznénk? Ezt már sokszor megfigyeltem a szolgálatom során. Láttam például édesanyám erős lelkületét, amikor az elmúlt 10 évben szívszorító fájdalmakon keresztül szenvedett. Mi ad egy embernek erőt ahhoz, hogy elviselje azt, amit sokan közülünk egészen biztosak vagyunk benne, hogy mi nem tudnánk elviselni? A példabeszédek könyve 18. fejezet 14. verse megmutatja, hogy lehetséges, hogy az emberek élő, hívő köteléket alakítsanak ki, az Istenbe vetett hitben, amely elhozza nekik a lelki erőt, amire szükségük van, hogy fenntartsák őket, amikor minden más szétesni látszik. Ez egy különleges életminőség, amelyet csak a Jézussal való üdvözítő kapcsolat táplál. A Szentlélek plusz tényezője, a Szentléleknek azok a plusz lóerői mindenki számára elérhetőek a kritikus időkben. Enélkül a fájdalom, a betegség vagy a gyengélkedés lerombolja az ember lelkét. Többször meglátogattam egy keresztény nőt a kórházban. Halálos rákja volt. Egyik reggel megkérdeztem tőle, hogy van-e kedvenc fejezete a Bibliából, amit felolvashatnék neki, és ő a 23. Zsoltárt kérte. Amikor felolvastam ezt a verset, amely így szól, még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Megállított és azt mondta, itt vagyok most. A szenvedés ágyából hihetetlen bizalommal és a nagy pásztorba vetett bizalommal nézett fel rám. Isten vele volt. Minden rendben volt a lelkével. Az ő megtartó lelke az én gyenge lelkemért dolgozott. Egy olyan nő jelenlétében voltam, aki békében volt az ő Istenével, miközben azon az úton járt, ahonnan nincs vissza út. Biztos vagyok benne, hogy a megváltóval való kapcsolata és bizonyságtétele többet tett értem, mint amit én azon a reggelen fel tudtam ajánlani neki. Az ember lelke támogatja őt a betegségben. Emlékezz azokra az időkre, amikor baleset vagy betegség éri utadat, és Isten megadja neked a Szentlélek erejét, hogy megtartson téged.
2: Közreműködött Varga Gyulai Bernadett.

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 1-én így szól Isten igéje. Istenben bízom, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. 56. Zsoltár 11. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma 1. fejezet 14. verse. Még nem tartunk az év felénél, de fél év múlva advent, és az már a karácsony előszobája. Igen, én is azok közé tartozom, akik számára nyáron is üzenetértéke van annak, hogy hány nap múlva lesz szenteste. Nagyon várom az esztendőnek azt a csodálatos időszakát. Minden évben könnyes szemmel adom tovább az evangéliumok első fejezeteiben olvasható történeteket az egyszülött fiú közénk érkezéséről, ahogyan akkor is bepárásodik a szemem, ha a saját gyermekeim születéstörténetét elevenítem fel. Mekkora titok és mi csodás szeretet! Közénk jött az élet ura törékeny kisdetként, kiszolgáltatott lett, és ránk bízta magát, miközben minden hatalom birtokosa. Érthetetlen az a gyengéd, mentő szeretet, amellyel az örök atya eldöntötte, hogy így küldi hozzánk az ő egyetlenét, és általa hoz nekünk megváltást, bűnbocsánatot, üdvösséget. Nem elég néhány hét az év során, amikor az ige testté lételét emlegetjük, minden nap boldogan kellene mondjuk, Jézus megszületett értem. Ma idézzük fel az ünnep hangulatát, és teljen meg dicsérettel, imádattal a szívünk. Hiszen nem tudunk más tenni ma sem, és majd decemberben sem, csak hálával áldani, énekkel magasztalni Istent, aki eljött és megajándékozott bennünket önmagával, kegyelemmel és igazsággal. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, minden születés csoda, az élet csodája. De a te testélételed a legcsodálatosabb mindenek felett. Szeretném ma teljes szívemből megköszönni szeretteim életét, a nekem fontos embereket és mindannyiunk örök életét. Uram, te azért születtél, hogy életáldozatod a mi üdvösségünket szolgálja. Ezért dicsérlek, áldalak, éneklek, és minden napomat neked ajánlom. Amen. Lázárné és Korka Katalina hitatát hallottuk. A nap igéi voltak. Istenben bízom, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

A szeretet természetének megértése számos pszichológiai kutatás tárgya volt. E fogalom meghatározása és leírása egyre nehezebbé válik, mivel a szeretet különböző típusait különböztetjük meg, mint például a romantikus, családi, baráti, önzetlen. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a szeretet a mások jólétébe való önzetlen befektetés. Így írja le két kutató a szeretetet a Mi a szeretet című cikkükben, amely a Társadalmi és Személyes Kapcsolatok folyóirata című újságban jelent meg. A pszichológiai tanulmányok szerint valójában egy olyan cselekvési elv a szeretet, amely arra ösztönöz, hogy jót tegyünk másokkal anélkül, hogy cserébe bármit is várnánk. A szeretet sokféleképpen kifejezhető. Olyan egyszerű, hogy már a gyerekekben is megjelenik, és olyan mély ereje van, hogy képes átalakítani az emberek jellemét, vágyait és érzéseit.

János apostol első levelének 4. fejezetében a Szentírás megerősíti, hogy Isten szeretet. És ezt fejezte ki a teremtésben, üdvösségben és jólétben. Mennyei atyánk a természetben és az egyének közötti legszorosabb ismert kapcsolatokban utánozta a szeretetét. Így ezek csak az ő útjainak szélei, és csak szelíd szellőjük ér el minket, ahogy Jób könyve 26. fejezetében olvassuk.

Isten szeretete a Biblia nagy témája, a megváltás történetének szíve. Ez volt az ő jelleme a múltban, és ez a jelleme most is. Az örökké valóságig szeretet marad, ami cselekvő, áldozatot hozó tevékenység. A legnagyobb bizonyítéka ennek megváltunk kereszthalála. Sokan Istent keménynek vagy távolinak érzik, különösen amikor szenvednek vagy bűntudatban élnek, de még a feddés és a próbák is szeretetből fakadnak. Egyenként úgy szeret bennünket, mintha rajtunk kívül más nem is létezne. Ez nem érdemeken alapul, hanem az Isten jellemének természetes megnyilvánulása. Nem azért szeret minket, mert jók lennénk, hanem mert ő jó.

a fele barátunk javára élni, és szeretetet, illetve irgalmasságot cselekedni, ezek azok az elvek, amelyekben a mennyország a legjobban gyönyörködik. A jellem nagyságát azon erkölcsi érték alapján mérik, hogy az ember milyen módon fejezi ki a szeretetét. Mutasd ki ma az Isten és a fele barátod iránti szeretetedet. Engedd, hogy Isten betöltse vele a szívedet. Nem azért szeret bennünket, mert megváltott minket, hanem azért váltott meg, mert szeret bennünket.

nem bűnünk nagyítóját tartja elénk, hanem a kegyelem ajtaját nyitja meg előttünk. Nem elítél, hanem hazahív. Nem változik meg bukásaink miatt a hűség Jézus jellemének része. Fogadd el, és engedd, hogy megváltoztassa a te életedet is. Az örök élet nem más, mint örök közösség a szeretet forrásával. Nem tudjuk kiérdemelni Isten szeretetét, de megváltozhatunk általa. Amikor elfogadjuk, megtisztít, felemel és új emberré formál.

örök szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem reád az én irgalmasságomat. Jeremiás próféta könyve, 31. fejezet, 3. vers.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Íma reggeli júniusban is. Június 2-án, kedden reggel 7:30-kor, hónap első kedjén tartják a szokásos ima reggeli rendezvényét, melyre várnak imádkozásra lelki munkásokat, lelkészeket és egyéb munkatársakat is. Az igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz Győri Józsefné Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának tiszteletbeli elnöke mondja majd. A szokásos helyszín Budai Református Gyülekezet, Szilágyi Dezső tér 3. Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. 5 bibliai idézet, amely erőt ad a nehéz napokban. Mindannyiunk életében eljönnek azok az időszakok, amikor úgy érezzük, kifogyott belőlünk az erő. A gondok halmozódnak, a hírek nyomasztóak, a jövő bizonytalannak tűnik, és néha már csak arra vágyunk, hogy valaki igazán megértsen, átöleljen és felemeljen. Ilyenkor hiába keresünk vigasztalást a világban. A legjobb, ha Isten élő igéjéhez fordulunk. Íme 5 olyan bibliai ige, amelyek erőt adnak a nehéz napokban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi 4.13. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41.10. Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik szívem, és megsegített. Örül szívem, és énekemmel áldom őt. 28. Zsoltár 7. vers. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengeti ösvényeidet. Példabeszédek 3-5. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltek vagytok, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11.28. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült fel, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án rendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehozni. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 56-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma a hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány léleképítő műsorát hallják. Jó vételt kívánunk!
1: Kedves hallgatóink! A következőkben Kulcsár Tibor lelkipásztor testvér, Biblia tanulmányozó sorozatát hallhatják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz esetek a Bibliában sorozat, benne Kulcsár Tibort hallja. Emlékeznek? Az elmúlt alkalommal egy nagyon-nagyon nehéz történettel foglalkoztunk, amikor Izrael fiai odaállnak Sámuel elé, és azt mondják, adj nekünk királyt. És ennek a kiváltó oka az a Sámuel szempontjából személyes tragédia, hogy Sámuel fiai valamilyen módon gellert kapnak, és azt olvassuk róluk a Szentírásban, hogy haszonlesőké válnak. Az ítélet megváltoztatása érdekében kenőpénzt fogadnak el, ahogy ma mondanánk. És odaállnak Izrael fiai, és azt mondják Sámuelnek, hogy fiaid nem a te utadon járnak. És olyanok akarunk lenni, mint a többi nép. Sámuel végig mondja nekik, hogy ennek mi lesz a következménye. Elmondja a királynak a várható jogait, várható viselkedését, és amikor végig mondja tulajdonképpen az élet nagy területeit, hogy ez új adókat fog jelenteni, ez az erőforrásoknak az elvételét fogja jelenteni, ez sárba tiprását jelenti majd az öröklési jognak, és még sok mindennek, hiszen elveszi tőletek a földjeiteket, és oda fogja adni a saját tisztviselőinek, ezen kívül egy nagy bürokrácia kiépítést fog jelenteni, arról nem beszélve, hogy fiaitokat elviszi katonának, de aztán visszaélve a hatalmával majd a szántóföldjét is velük művelteti meg, meg a lányaitokat elviszi szakácsnőnek, meg kenőcskészítőnek, meg pékeknek. Azt gondolná az ember, hogy erre azt fogják mondani, hogy ja, hát mi nem ezt gondoltuk, mi nem ilyet álmodtunk, tehát akkor majd szépen csendesen visszahőköl Izrael. Valószínűleg Sámuel is ebben reménykedhetett, és azt a választ mondják Sámuelnek, hogy olyanok akarunk lenni, mint minden más nép. Király bíráskodjék fölöttünk, ő vonuljon előttük, és vezesse harcainkat. Valószínűleg Sámuelnek nagyon nagy a gombóc, és ezen én egyáltalán nem csodálkozom, hiszen amikor az ember elmondja az Úr elől jöve azt, hogy mit mond az Úr, mit tanácsol az Úr, majd megrántják az emberek a vállukat, és azt mondják, hogy aztán ez kit érdekel, mert ez tulajdonképpen ezt jelenti, akkor ez az ige hirdető számára sem ünnep. Tessenek csak Jeremiás prófétára gondolni, aki sok-sok évszázaddal később könnyek között áll az Úr előtt, és azt mondja, hogy én már odáig eljutottam, hogy nem prédikálok többet, nem beszélek többet az Úr dolgáról. Az Úr igéje nekem csak bántást és nyomorúságot szerzett. És aztán eljut odáig, hogy de nem tehettem, hogy ne szóljak, hát olyan lett bennem az Úr igéje, mint a tűz, ami éget belülről. De ez nem azt jelentette, hogy akkor halleluja, jaj, de jó Jeremiásnak. Én nagyon szeretném azért, hogyha ezeket a tévképzeteinket eloszlatnánk. Jeremiás például nagyon sokat szenvedett. És nem volt a számára egy öröm. Istennek a elhívott szolgái, igehirdetői nem született mazoisták, akik alig várják, hogy valami nagy baj érje őket. És Isten se annak örül, hogy jaj, de jó, nem hallgatnak a profétáimra. Jaj, de jó, nem hallgatnak a szavamra. Azt szeretné Isten, hogy figyeljünk rá. Ráadásul, amikor Sámuel elmondta a dolgokat, akkor valószínűleg mi csak a második felét olvassuk itt, amit Sámuel egészen biztosan elmondott, hiszen azt olvassuk, hogy Sámuel végigmondta a királynak a jogait, és aztán elmondta még azt is, hogy mi fog jönni. Milyen jogokról beszél? Vagy kötelezettségről beszél az Isten igéje? Mózes beszélt erről már, amikor a búcsú beszédét tartotta, akkor szóba hozta azt, hogy mi lesz, ha király lesz. Illetve mi kell, hogy legyen, mire kell figyelni, ha király lesz. Mózes 5. könyve 17. fejezetében az úgynevezett királytörvény így szerepel. Ha majd bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úr ad neked, és birtokba veszed, és ott laksz, és azt mondod, királyt akarok emelni magam fölé, mint a körülöttem levő többi népek, csak azt emeld magad fölé királyá, akit Istened az Úr kiválaszt. Ezért is gondolom, hogy Sámuel elolvashatta előttük ezt is, és elmondhatta előttük ezt is, hiszen utána hazaküldi a népet, azzal, hogy akkor most várjuk azt, hogy választ-e az Úr valakit. Na de milyen legyen az a király? Csak azt emeld magad fölé királyá, akit Istened az Úr kiválaszt. Atyád fiai közül emelj királyt magad fölé, nem tehetsz magad fölé idegen embert, aki nem atyád fia. Csak sok lovat ne tartson, és ne vigye vissza a népet Egyiptomba, hogy sok lovat szerezzen, mert az Úr megmondta nektek, hogy ne térjetek vissza többé azon az úton. Ne legyen sok felesége, hogy szíve el ne hajoljon, nagyon sok ezüstöt és aranyat ne gyűjtsön. Amikor királyi trónjára ül, írassa le magának egy törvény másolatát abból a könyvből, amely a lévita papoknál van. Legyen az nála, olvassa azt egész életében, hogy megtanulja félni Istenét, az Urat, őrizze meg ennek a törvénynek minden igéjét, és teljesítse mindezeket a rendelkezéseket, ne legyen gőgös a szíve atya fiaival szemben, ne térjen el ettől a parancsolattól, se jobbra, se balra, hogy hosszú ideig uralkodhasson ő is, meg a fiai is Izraelben. Ugye ezt tetszett hallani? Parancsba adta Isten, hogy hívő embernek kell lenni, nem csak azért, mert a választott népből származik, hanem le kell jegyeznie, saját kézírással le kell másolnia az Isten törvényét, nem csak a király törvényt, hanem, ahogy mi mondanánk, a teljes Mózes 5. könyvét, és magánál kell tartani, és olvasnia napról napra. Milyen nép az, amelyiknek a királya napról napra olvassa az Isten igéjét? Hiszen az Izraelt érintő Isten és emberek viselkedését, hozzáállását,

Egyiket Bethlen Gábornak, a másikat Első Rákóczi Györgynek hívták, akik mindketten ott tartották az akkoriban viszonylag új sütetű, magyar nyelvre fordított Bibliát a Nyeregkápában, és olvasták, naponta olvasták, és komolyan vették azt, amit onnan olvasnak. De minden esetre azt mondja az Úr, ilyen legyen. És aztán Sámuel, amikor elmondja a dolgokat, nem ijeszgetni akarja a népet, hanem azt mondja, hogy ezt válja az Úr, egyébként arra számítsatok, hogy a király, és akkor elmondja azt, hogy milyen lesz. Ehhez képest kéri a nép, hogy hát akkor nekünk mégiscsak legyen királyunk. És ad-e az Úr királyt? Ez egy nagyon fontos kérdés, mert ilyenkor mi hamar azt mondjuk, hogy úgyse lesz normális királya soha egy népnek, amelyik Isten ellen lázadt. Tetszik tudni, nagyon kegyelmes Istenünk van, majdnem azt mondtam, hogy furcsán kegyelmes. Tudván tudja, hogy mi minden telik ki tőlünk, és mindig újra és újra megajándékoz bennünket a lehetőségével, hogy döntsünk. Amikor Isten azt mondta, hogy dönthetünk, akkor ő nem tréfából mondta ezt. Nem úgy van, hogy az ember egyébként tulajdonképpen nem dönthet egyáltalán. Isten úgyis előre leírt mindent, és nem tudunk belőle kitörni. Ha Isten azt akarta volna, hogy ne tudjunk belőle kitörni, akkor nem küldte volna ide az ő egyszülött fiát, és nem mondta volna az Úr Jézus, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert akkor lettünk volna rendelve a halálra, és lettünk volna rendelve úgy az életre, hogy semmilyen lehetőségünk nincsen. De már az Ószövetségben azt mondta az Úr, Ezékiel prófétánál két helyen is megtetszenek ezt találni, hogy ha azt mondom a bűnösnek, el fogsz veszni, de a bűnös megtér az ő útjáról, akkor megbocsátok neki, és elengedem, és nem nézem azt, amit addig tett. De ha az igaz megfordul, és nem akarja az Úr útját járni, akkor nem fogom számba venni az ő igazságát. Ami azt jelenti, hogy meghagyta Isten a személyes döntési jogunkat, és ezt mindegyikünknek tudnia kell. Még az a döntési jogunk is megvan, hogy elindulhatunk rossz felé, és jó irányba vegyen fordulatot az életünk, Isten kegyelmét keresve, de sajnos fordítva is megvan a döntési lehetőségünk, hogy jó irányba indultunk, jól kezdtük, és akkor egyszer csak valami törést következik be. Ezt így mondja az Új Szövetség, hogy a hit dolgában hajótörést szenvedtek, és ez a hajótörés az véglegessé válhat. De nézzük, hogyan rendel Isten királyt? Volt egy benyámini származású, tehetős ember Benyáminban, akinek kis volt a neve, Abielnek a fia, aki Ceror fia, aki Bekórát fia, aki Afia fia volt. Volt neki egy Saul nevű fia, szép ifjú. Nem volt nála szebb Izrael fiai között, egy fejjel magasabb volt az egész népnél. Itt most egy pillanatra meg is állok, mert ez az első leírás olyan, mintha egy mai celebet akarnának nekünk bemutatni. Nyilván Istennek nem a külső volt a szempont. Tessenek csak arra gondolni, hogy a következő királyválasztásnál, amikor majd Sámuelnek kell keresni az új királyt, ehelyett, aki most választani kell, meg fogja látni az első fiút Dávid bátyai közül, és megdobban a szíve, mert rendkívül emlékezteti Saulra, és azt fogja mondani neki az Úr, hogy ne nézd a személyét, mert én megvetem. Mert az Isten nem azt nézi, ami a szeme előtt van, hanem azt nézi, ami a szívben van. És bármennyire is nehéz lehetett Isainak végighallgatni, hogy egymás után mondott Isten nemet a fiaira, majd aztán végül Dávidra, igen, természetesen, de innen megtudjuk, hogy Isten se akkor, se korábban nem azt mondta, hogy ez a szép arcú ficsúr pont jó lesz királynak, már bocsánat, hanem azt mondta Isten, hogy ez az ember most olyan állapotban van, hogy valamit rá tudok bízni. Hát nézzük, milyen ez az ember, a szépségén kívül, ami persze természetesen tudom, hogy Izrael lányainak nem volt éppen felesleges, hogy milyen gyönyörű ember lesz a királyunk, de nézzük a folytatást. Egyszer elvesztek kisnek Saul apjának a szamarai,
Kis azt mondta a fiának, Saulnak, védj magad mellé egy legényt, indulj útnak és keresd meg a szamarakat.

0: Bejárták Efraim hegyvidékét, és bejárták Salísá földjét, de nem találták meg, majd bejárták Sá Álim földjét, de ott sem voltak. Végül bejárták Benyámin földjét, de nem találták meg. Amikor Cúf földjére értek, ezt mondta Saul a vele levő legénynek, gyere menjünk vissza, különben apám értünk fog már aggódni, nem a szamarakért. De ő így felelt neki, nézd, az Isten embere itt van ebben a városban, tisztelik ezt az embert, mert minden beteljesedik, amit mond. Menjünk el hozzá, talán meg tudja mondani nekünk, hogy melyik úton menjünk. Saul azt mondta a legényének, jól van, menjünk, de mit viszünk annak az embernek, hiszen a kenyér elfogyott a tarisznyából, nincs mit vinnünk ajándékba az Isten emberének. Mi van nálunk? A legény megint válaszolt Saulnak, nézd, van nálam egy negyed ezüst sekel. Odaadom az Isten emberének, hogy mutassa meg nekünk az utat. Azelőtt azt mondták Izraelben, ha valaki elment Istent megkérdezni, gyertek, menjünk el a látóhoz, mert akit ma prófétának neveznek, azt régebben látónak hívták. Akkor azt mondta Saul a legénynek, jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek tehát abba a városba, ahol az Isten embere lakott. Itt most megállok egy kicsit, mert hogyha valaki ezt az egészet végig hallgatja, akkor egy nagyon furcsa hitvilág jelenik meg benne. Na de ez annak a legénykének a hitvilága. Látónak hívják, hát ha látja a szamarainkat is. De hát azért nagyon-nagyon sokan, bocsánat, de a kereszténységüket se élik ennél magasabb szinten. Ha valami problémánk van, akkor Istenhez szaladunk vele, amikor meg nincs problémánk, akkor elmarad az imádság és sok minden más. Minden esetre ez a fiúcska, aki kíséri Sault, a legkevésbé sincs tisztában, hogy egyébként most ő a maga kis gagyogásával már, bocsánat, abba az irányba tolja el a főnökét, amerre Isten szeretné most vezetni. Ennek a két embernek már, mint Saulnak és Sámuelnek találkozni kell. És ebben most eszköz a fiú minden gagyogása ellenére, és erre is szeretnék mindenkinek a szívében egy hangsúlyt tenni, hogy Isten számára sokszor elképzelhetetlenül furcsa eszközök is kézre állnak, akikről nem is gondolnánk, mégis egy bizonyos adott helyzetben Isten őket használja, mint ahogy ezt a fiút. Akkor azt mondta Saul a legénynek, jól beszélsz, gyere, menjünk. Elmentek a városba, ahol az Isten embere lakott, és amikor a domboldalon mentek fölfelé a városba, lányokkal találkoztak, akik vizet meríteni jöttek, megszólították őket, itt van-e a látó, ők pedig így válaszoltak nekik, igen, éppen itt van, csak siess, mert ma érkezett a városba, hiszen ma áldozati lakomája lesz a népnek az áldozóhalmon. Ha bementek a városba, még ott találjátok, mielőtt fölmegy enni az áldozóhalomra, mert nem eszik addig a nép, amíg ő meg nem érkezik. Ő áldja meg az áldozatot, aztán esznek a meghívottak, csak menjetek föl, most ott találjátok. Fölmentek tehát a városba, és éppen beérkeztek oda, amikor jött velük szembe kifelé Sámuel, hogy fölmenjen az áldozóhalomra. Az úr pedig ezt jelentette ki Sámuelnek egy nappal Saul érkezése előtt, holnap ilyenkor egy embert küldök hozzá Benyámin földjéről, kent fölött népemnek, Izraelnek a fejedelmévé, mert ő szabadítja meg népemet a filiszteusok kezéből. Hiszen láttam népem nyomorúságát, mert feljutott hozzám a kiáltásuk. Amikor Sámuel meglátta Sault, azt mondta neki az úr, ez az az ember, akiről azt mondtam neked, hogy ő fog uralkodni népemen. Milyen kegyelmes az Isten! Nem azt mondja Sámuelnek, hogy Sámuel, tudod mit? Vedd nyakadba az országot, keres alkalmasnak tűnő embereket, állítsd a nép elé, aztán szavazzanak. Majd eldönti a nép, hogy 3-ból, 4-ből, 13-ból, 14-ből, nem tudom mennyiből, kit választ, aztán éljenek boldogul. Sámuel soha nem találkozott Saullal, kisfiával. Nem tudott róla semmit. Egy dolgot tudott egy nappal korábban, holnap ilyenkor találkozni fogsz vele, és őt kell fölkenni királlyá. Mit is jelent ez? Hogy Istené a választás. Mózes azt mondta a népnek, hogy ha majd választotok királyt, atyátok fiai közül válasz. Bocsánat a szóért, és talán nem fogom megbántani kedves hallgatóimat, de olyan ez az én szememben, mint amikor a gyerekek rossz fát tesznek a tűzre, meg is mondja nekik apjuk, anyjuk rendesen, hogy ez most nagyon nem volt helyes, Aztán az éjszaka csendjében apa-anya fölkel és elkezdi helyreállítani a dolgokat, mert másnap is élni kell, és mégsem maradhatnak úgy a dolgok, ahogy előző nap összeborultak. Mintha Isten azt mondaná, a maguk feje szerint akarnak járni, de legalább ne induljanak vesztükbe azonnal. És ráadásul Isten a szándékát is megmondja. Azt akarja, hogy valaki olyan álljon a nép élére, aki szabadulást fog szerezni az ősi ellenségtől, a filiszteusoktól. Tetszett már azon gondolkozni, hogy bocsánat a furcsa szóért, de hányszor gondolta meg magát Isten, amikor az ő szava kijelentése ellenére teljesen egyértelműen faképnél hagyhatott volna bennünket, úgyis, mint magánembereket, úgyis, mint gyülekezeteket, úgyis, mint felekezeteket, bocsánat-e, úgyis, mint kereszténységet, hányszor adott még egy esélyt? Hányszor kereste ő meg azt az embert, aki odaállhatott az élre? Tessék mondani, a reformáció élére hogy került Luther Márton? Vagy hogy került Kálvin János? Vagy hogy került Zwingli Ulrich? Vagy hogy került Grebel Konrád, Manz Félix? Talán az ő nevüket kevésbé ismerik sokan, ők a reformáció harmadik ágának voltak a különösen jelentős alakjai. Plaurok György, Hubmaier Baltazár. Isten kezdte el bennük a munkát. Egyik, éppen Luther Márton, egy leláncolt Bibliával akad össze. A másik is, harmadik is, negyedik is, a Bibliának, Isten szavának a tanulmányozása útján jut arra, hogy valami újat kell, hogy kezdjen velünk Isten, és nem hallgat. És itt is Isten el akar indítani egy pozitív irányt, egy pozitív folyamatot. Saul pedig Sámuelhez lépett a kapu alatt, és megkérdezte, mondd meg nekem, hol van itt a látóháza? Sámuel így felelt Saulnak, én vagyok a látó, menj föl előttem az áldozó halomra, és egyetek ma velem. Reggel majd elbocsátlak, és azt is megmondom neked, amin gondolkozol. A ma három napja elveszett szamarak miatt pedig ne bánkódj, mert megkerültek, különben is kié mindaz, aki becses Izraelben, a tied és egész családodé. Saul azonban így felelt, de hiszen én Benyámini vagyok, Izrael legkisebb törzséből való, nemzetségem a legkisebb Benyámin törzsének összes nemzetsége között, miért beszélsz hát így hozzám? Sámuel azonban fogta Sault és a legényét, bevezette őket az áldozati tor helyére, és nekik adta a főhelyet a meghívottak között, akik mintegy 30-an voltak, a szakácsnak pedig azt mondta Sámuel, add ide azt a darabot, amelyet odaadtam neked, és amelyről azt mondtam, hogy tedd félre. A szakács elővette a combot, és ami hozzá tartozott, és oda tette Saul elé, Sámuel pedig azt mondta, itt a félretett rész. Vedd magad elé, és egyél. Ami azt jelenti, hogy itt Sámuel előre berendezett mindent. Sámuelnek nem jutott eszébe kételkedni abban, hogyha az úr azt mondta, hogy küld egy embert, aki felkent királya lesz a népének, hogy az az ember megjön-e. De minden esetre Saul és a legénye egészen biztosan tátott szájúan bámultak, hogy mi történik itt, mi történik. Összetalálkoztak az élő Isten jelenlétével, ahol nem véletlenszerűen történnek a dolgok, ahol nem csak úgy esetlegesen történnek a dolgok, hanem ahol Isten a maga útját végigjáratja az emberrel, aki engedelmes neki. És Sámuel mindig engedelmes volt. Ezt nagyon fontos tudni. És hogy lesz Saulból király? Hát másnap reggel Sámuel fölkölti őt, aztán azt mondja neki. Sámuel fogta az olajos korsót, öntött belőle Saul fejére, megcsókolta és azt mondta, ezennel felkent téged az úr öröksége fejedelméjé. Amikor most elmész tőlem, két emberrel fogsz találkozni Ráhel sírjánál, Benyámin határában. Celcach mellett, akik azt mondják neked, megkerültek a szamarak, amelyeknek a keresésére indultál. Apád már elvetette a szamarak gondját, értetek aggódik, és azt mondogatja, mit tehetek a fiamért. Ha onnan tovább mész és a tábor tölgyfájához érkezel, három ember találkozik majd veled, akik az Istenhez mennek Bételbe. Az egyik három kecskegidát visz, a másik három kenyeret, a harmadik pedig egy tömlőbort. Békét kívánnak majd, két kenyeret adnak neked, Fogadd el tőlük. Aztán eljutsz az Isten halmára, ahol a filiszteusok oszlopai vannak, mihely bemész az ott levő városba, egy csapat profétára bukkansz, akik az áldozó halomról jönnek, lant, dob, fuvola és citera lesz náluk, ők maguk pedig profétai révületben lesznek, akkor megszáll téged is az Úr lelke, velük együtt profétai révületbe kerülsz, és más emberré leszel. És ha majd bekövetkeznek rajtad ezek a jelek, akkor tedd meg, amire módot találsz, mert veled lesz az Isten. Akkor menj el előttem Gilgálba, én is megyek hozzád, hogy égő áldozatokat mutassak be, béke áldozatokat áldozzak, 7 napig várja, míg odaérkezem, és akkor majd tudtodra adom, mit kell tenned. Minden lépésről lépésre meghatározva. Miért? Hogy Saul bizonyos legyen az Úrban. És mi az utolsó lépés? Hogy Isten kiárasztja a lelkét erre az emberre. Hogy ne a saját feje szerint végezze majd a királyi teendőket. Természetesen, ha mi most meghalljuk Saul nevét, és ettől rettentően nehéz eset ez a nehéz eset, egy hitehagyott, istentelen, depressziós, megszállott, olyan valakire gondolunk, aki Izrael egyik legszörnyűbb királyává vált. Na de nem így indult. És most tessenek arra gondolni, hogy Istennek se az volt vele a terve, hogy olyanná legyen, amilyen lett. Vajon velünk, akik ráadásul Krisztus vérén mosattak meg, milyen terve van Istennek, és az be tud teljesedni? Tessék ezen elgondolkozni.
1: A Magyar Evangéliumi Rádió Alapítvány Léleképítő című műsorát sugároztuk. Várjuk kedves hallgatóink leveleit a következő címre. Mera, 1428, Budapest, Postafiók 4. E-mail címünk radio@mera.hu. Telefonszámunk pedig 061-327-0440. Istenünk gazdag áldásával bújunk.

0: A költészet hangján.
1: Reményik Sándor a Betesda partján. Valapedig ott egy ember, ki 38 esztendőtől fogva való betegségben fekszik vala. János evangéliuma 5. fejezet 5. verse.

38 esztendeig volt beteg. 38 év. Ó, idő rengeteg. Ó, csigalassan kúszó nappalok. Ó, vége várhatatlan éjjelek. Ó, zaj, mely őrjít. Ó, csend, mely gyötör. Ó, tehetetlen kín, maró csömör. Ó, nagy alkalmak, örökre múlása, kis édes percek tovasuhanása, hasztalanul, megfoghatatlanul. Hiába termett datóját a pálma, s hajtott ki az olajfa vigaszú. 38 esztendeig volt beteg, mindenki terhe, magának terhe. 38 ólomlábú év alatt a fátum mindent elcserél, kever a lélekben, a mély műhely homályban. Ez a szív kővé keményedhetett, túlcsordulhatott alázatosságban. 38 esztendeig volt beteg. Ha ártatlan volt, bűnössé lett tőle. Ha bűnös volt, kitisztult hófehérre. Ha volt önérzet benne, rongyá vállott. Ha volt szikladac, finom porrá mállott. Feküdt a tóparton, s a tóba nézett. A tó. Ez volt az egyetlen igézet. A tó, a Bethesda, a gyógyulás. Leszállni szent, megszállott vizébe, mikor rájön a nagy háborodás, mikor rászáll az Isten angyala, súlyos szárnyával sújtja a habot, s gyöngybuborékként a titkos mélyből fakadnak a megmentő balsamok. Tó. Közel volt, s mégis messze volt, elérhetetlen, mint a csillagok. A többiek mégiscsak lejutottak. Lejutottak a bénák, a vakok. Valaki vitte, támogatta őket. Hadd lépjenek a vízbe legelsőnek. S ki soká tűrt, sokáig vérezett. Egyszer mégis elsőnek érkezett. Csak ő. Csak ő nem érkezett oda. Nem volt ki támogassa, levigye. Talán oly súlyos volt, oly tehetetlen, oly bűnös, élő-halott teteme, hogy ember erő el nem bírta többé. Elmúlt megint a szent háborodás, a nagy alkalom, a boldog varázs. Elszállt megint az Isten angyala. A halott öröm utolsó leánya, a halványzöld fürtű tündér remény, az is a világ békére szökött. Élet. Ragyogtak irgalmatlanul a csillagok a Bethesda fölött. De másnap reggel Jézus arra jött.

0: Egészségpercek.
1: A dohányzás korunk egyik legnagyobb betegség forrása és a leggyakoribb szenvedélybetegsége. A cigarettázás függőséget okoz, amely elsősorban úgy alakul ki, hogy a nikotin hatással van az agyban található úgynevezett jutalmazási központra, amely az elégedettségért és a jó pszichés közérzetért felelős. A legtöbb szakember egyetért abban, hogy a dohányzásról való leszokás elsősorban akarati kérdés, de ugyanakkor keresik azokat az új lehetőségeket is, amelyek segíthetik a leszokni vágyókat. Egy ilyen új irányvonal lehet az úgynevezett dohányzás elleni vakcina kifejlesztése, amelyre már klinikai vizsgálatok folynak. Az eljárás lényege, hogy olyan antitesteket juttatnak a szervezetbe, amelyek megkötik a nikotint, és nem engedik, hogy bejusson a függőséget okozó anyag az agyszövetbe. Ha az eljárás beválik, akkor megkönnyíti a cigarettával való szakítást, mivel az az örömérzet, amit a füstölés jelent, nem alakulhat ki. Ugyanakkor egészen biztosan nem tudja kiváltani majd az erős akarati elszánást.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: A Zsoltárok könyve 101. rész. Az Isten akaratát követő király. Dávid Zsoltára. Szeretetedről, törvényedről énekelek, Zsoltárt zengek neked, Uram. Ügyelni akarok a tökéletes útra. Mikor jössz hozzám? Tökéletes szívvel akarok élni házamon belül. Nem vetem a tekintetemet haszontalan dolgokra. Gyűlölöm a széthúzókat, semmi közöm hozzájuk. A csalárd szív távol áll tőlem, tudni sem akarok a gonoszságról. Aki titokban rágalmazza fele barátját, azt elnémítom. A fennhéjázót és a kevés szívűt nem tűröm meg. Jól látom a hűségeseket az országban, ők velem maradhatnak. Aki tökéletes úton jár, az szolgálhat engem. Nem maradhat házamban, aki álnokságot művel. Aki hazugságot beszél, nem állhat meg színem előtt. Reggelenként elnémítok minden bűnös embert az országban, így írtok ki az úrvárosából minden gonosztevőt.

0: Mai szakasz 101. Zsoltár. Sok ismert biblia kutató úgy gondol erre a Zsoltárra, mint egy hivatali esküre. Nyilvánvalóan Izrael királyának eskütételéül íródott, amelyet hivatalba lépésekor tett. A Zsoltár, mint Dávid Zsoltára ismeretes, így lehetséges, hogy maga Dávid írta, mint saját hivatali esküjét, de még valószínűbb, hogy élete egy későbbi szakaszában írta az őt követő uralkodók számára. De miért éppen Dávid írta volna a hivatali esküt, kérdezhetnénk. Egyszer hallottam John Stott teológust, amint ezt a rövid verset idézte. Dávid és Salamon király sok-sok évet élt, sok-sok ágyassal és sok-sok feleséggel, de amikor időskorukban sok-sok lelki furdalással szembesültek, akkor Salamon megírta a példabeszédeket, Dávid király pedig a zsoltárokat. Így lehetséges, hogy ezt a zsoltárt élete vége felé írhatta Dávid, amikor már sajnálta és bánta vezetőként elkövetett összes hibáját. Ez ösztönözhette őt arra, hogy írjon egy hivatali esküt Izrael királyai számára. Hogy így van-e, azt nem tudhatjuk pontosan, de azt biztosan tudom, hogy a másolatát érdemes elhelyezni az íróasztalunkon, jöjj el, Uram, én megteszek ezért mindent. Ezt a címet is adhatnánk neki, mert ezt a mintát követi a Zsoltár, hogy jöjj, Uram, én megteszek érted mindent. A Zsoltár két egyszerű elemre osztható. Az első egy egyszerű bevezető kérdés. Mikor jössz, Uram? A második rész pedig cselekszem. Ehhez részben olyan kifejezéseket sorol, amelyek arról szólnak, mit fogad meg a vezető. Másrészt pedig azoknak a tevékenységeknek a felsorolása, amelyekkel a fogadalmakat megvalósítja. Drága Uram, add, hogy e Zsoltár szavai segítsenek abban valamennyiünket, hogy elkötelezzük magunkat te melletted.
1: Napi biblia magyarázatunkat hallották.

0: iránytű.
1: Hát mindig szánt-e a szántó, hogy vessen, és mindig barázdálja és boronálja-e a földjét? Nem, de mikor elegyengette a színét, akkor hint fekete köményt és szór illatos köményt, és vet sorban búzát és árpát a kijelölt földre, a tönkölyt a szélére. Így szoktatta őt rendre, és tanította Istene. Ésaiás könyve 28. fejezet, 24-től a 26. versig. Gyakran a hanyag és gondatlan munkavégzés az egyik fő oka a fizikai munka lenézésének. Sokan csak szükségből végzik a kétkezi munkát, nem pedig a szabad választásukból. A munkás nem adja szívét a munkájához, ezáltal nem őrzi meg önbecsülését, és mások tiszteletét sem nyeri el. A fizikai munkára való nevelés helyesbítse ezt a tévedést. Fejlesszük ki a pontosság és alaposság szokását. A tanulók szokjanak hozzá a lendületességhez és rendszerességhez. Tanulják meg a helyes időbeosztást, minden mozdulatuk kiszámítását. Ne érjük be azzal, hogy a legjobb módszereket oktatjuk, hanem buzdítsuk őket arra is, hogy állandó fejlődést mutassanak fel munkájukban. Az így végzett feladat a munka mestereivé teszi a fiatalokat, nem pedig rabszolgáivá. Megkönnyíti a nehéz munkás sorsát, és megnemesíti a legegyszerűbb foglalkozást is. Aki csak robotnak tekinti munkáját, és igénytelenül fog hozzá, aki nem tesz semmilyen erőfeszítést az elvégzés érdekében, az tényleg csak tehernek fogja érezni a munkát. Azok viszont, akik a legegyszerűbb munkában is tudományt látnak és azzá fejlesztik, azok nemesnek, szépnek fogják találni feladatukat, és élvezetet fognak találni a hűséges, eredményes munkavégzésben.

0: Mai ige. A Keresztény Média Alapítvány napi áhítata.
1: Amikor nehézségen mész át. Első rész. De az Úr Józseffel volt. Mózes első könyve 39. fejezet 21. vers. Józsefnek árulásban, kísértésben, rágalmazásban és jogtalan bebörtönzésben is része volt, mire célba ért, de győztesen került ki mindebből. Ismert fel te is azokat az igazságokat, amelyeket ő felismert. Első. Isten tudja, min mész keresztül, és törődik veled. Van egy meghatározó mondat, amely ötször hangzik el József történetében, és pedig a következő. De az Úr Józseffel volt. Ezért akkor sem kételkedett abban, hogy Isten vele van, amikor rosszul alakult a helyzet. Második. Tiéd a választás. Isten megengedi, hogy szabadon eldönthesd, hogyan reagálsz a körülményeidre. Hittel vagy kétellyel, örömmel vagy kétségbeeséssel, türelmesen vagy türelmetlenül, stb. Ha figyelmen kívül akarod hagyni, hogy mi lenne helyes, Isten nem fogja rád kényszeríteni az akaratát. Sokszor magunk idézzük elő a problémákat, majd Istent hibáztatjuk értük. Úgy látszik, ez Isten akarata, mondjuk, mintha ő nyomorúságot szánt volna nekünk. Valójában azonban nem mindig megy végbe Isten akarata. Igen, van terve az életünkre nézve, de mivel másoknak is szabad akaratot adott, hibáik és döntéseik nekünk is fájhatnak. Harmadik. Isten kézben tartja az események végső kimenetelét. Bármilyen negatív körülmény adódjék is az életedben, ő a javadra tudja fordítani. József is elmondhatta végül, ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt. Mózes első könyve 50. fejezet 20. vers. És miközben Isten azon munkálkodott, hogy jót hozzon ki a helyzetéből, neki egyre csak bíznia kellett az Úrban, míg ha ott és akkor nem is értette, hogy mi történik. Neked is így kell tenned.

A reformáció története. Wyclif János. Első rész. A reformáció előtt voltak olyan idők, amikor a Bibliának nem csak nagyon kevés példánya létezett, de Isten nem engedte, hogy mindegyik elvesszen. Az igazságot nem lehetett örökre véka alá rejteni. Isten az élet igéjéről épp olyan könnyen le tudta törni a bilincseket, mint a börtönök vaskapuiról a reteszeket, hogy kitárva őket kiszabadítsa szolgáit. Európa különböző országaiban Isten lelke arra indított embereket, hogy az igazságot, mint rejtett kincset keressék. Figyelmük gondviselésszerűen a Szentírásra terelődött, és feszült érdeklődéssel tanulmányozták a Szentiratokat. Készek voltak elfogadni a világosságot, bármi legyen is az ára. Bár nem láttak mindent világosan, de felismertek sok régen eltemetett igazságot. A menny követeiként elindultak, hogy szétszaggassák a tévejgés és a babona láncait, és felszólítsák a régóta a fogságban sínylődőket, hogy vívják ki maguknak a szabadságot. Isten igéje hosszú századokon át lepecsételt könyv volt, és a Waldensek bibliafordítását kivéve csak az iskolázottak által ismert nyelveken szólalt meg. De eljött az idő, amikor más népekhez is eljutott az anyanyelvükre lefordított szentírás. A világ túljutott az éjfélen. A sötétség órái múlóban voltak, és számos országban feltűntek a közelgő hajnal előjelei. A 14. században Angliában felkelt a reformáció hajnalcsillaga. Wyclif János nem csak az angliai, hanem az egész keresztény világ reformációjának előhírnöke volt. Róma elleni súlyos tiltakozását nem lehetett többé elhallgattatni. E tiltakozás olyan harc megindítója volt, amely emberek, egyházak és népek egyenjogúsítását eredményezte. Wyclif sokrétű műveltségre tett szert. Számára az Úr félelme volt a bölcsesség kezdete, a főiskolán kegyes életéről, rendkívüli képességeiről és tudományos felkészültségéről egyaránt ismert volt. Tudásszomja arra ösztönözte, hogy megismerkedjen a tudomány minden ágával. Jártas volt a skolasztikus filozófiában, az egyházi szabályokban és a polgárjogban, különösen saját hazája törvényeiben. Későbbi munkájában megmutatkozott, hogy milyen értékes volt fiatalkori tanulása. Kora spekulatív bölcseletének alapos ismerete képessé tette arra, hogy a bölcselet tévedéseit leleplezze. A nemzeti és egyházi jogban való jártassága pedig felkészítette a polgári és vallási szabadságért vívott nagy küzdelemre. Tudta forgatni az Isten igéjéből vett fegyvereket, és az iskolában megtanulta azt is, hogy fegyelmezze értelmét. De ismerte a teológusok mesterkedéseit is. Lángelméje, sokoldalú és alapos tudása tiszteletet ébresztett minden barátban, minden ellenségben. Követői megelégedéssel látták, hogy hős elöljárójuk a legkiválóbb a nemzet vezető egyéniségei között. Ellenségei pedig nem vethettek árnyat a reform ügyére, védelmezője tudatlanságának és gyengeségének kipellengérezésével.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten sarjasztja a vetést. A mai ige: Prédikátor könyve 11. fejezet 1. verse. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt. Gondolatok az igéről. Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapunk minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe vetnek, amit tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő után azonban leapad a víz, a rizs vagy más vetőmag a termékeny iszabba süllyed, és hamarosan kihajt a vetés. Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Tanítsuk a felületeseket és a csökönyöseket. Az álhatatlan külső mögött is termékeny lehet a talaj. Soha nem hiába való a munkánk, ha az Úrban végezzük. A mi dolgunk csak az, hogy kenyerünket a vízre vessük, az ígéret beteljesítését bízzuk Istenre. És megtaláljuk azt. Ő nem engedi, hogy ígéretében csalódjunk. Az evangélium, amelyet hirdetünk, él és egyszer majd meghozza termését. Talán nem hamarosan, de meg lesz az aratása annak, amit elvetettünk. Türelemmel kell lennünk, hiszen az Úr is türelmes. Sok nap múlva, mondja az írás, de ha számos esetben hónapok és évek lesznek a napokból, az ígéret akkor is áll. Ez az ige tehát parancs, amelyhez ígéret is fűződik. Engedelmeskedjünk ennek, és kapaszkodjunk hittel az ígéretbe. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a kelenföldi református templomban. Fint a Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma majd a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában, a katolikus templom orgonistája. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyény utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést előre kérik. A koncert műsorát a zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma a hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.
2: A Bibliai Szabad Egyetem Budapest Terézvárosi előadás sorozatát hallják.
3: Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy akik itt vannak, vagy akik a tévé előtt, vagy internet előtt, vagy rádió előtt vannak, azokat érdekli Pálnak a Filippi beliekhez írt levele. Én azt hiszem, hogy a mai időkben is nagyon sokat lehet tanulnunk a páli gondolkozásból. És ez a páli gondolkozás, ez elárultatik ebben a Filippi levélben. És én úgy érzem, hogy Pál, aki ebben az időben minden bizonnyal egy nehéz élethelyzetben van, ahogy majd később is beszélek róla, a fogságban van, az élete fenyegetve van, van reménység, hogy esetleg hátha kimenekülhet a börtönből, de megvan a nagyon reális fenyegetettsége a tekintetben, hogy lehet, hogy a börtönben végzi, és ki is végzik erőszakosan. És mégis ebben a krízis helyzetben egy olyan levelet ír, és olyan gondolkozásról árulkodik Pál apostol, amely gondolkozás, én azt hiszem, hogy a 21. században élőknek, nekünk, akik szintén valamiféle krízis helyzetben vagyunk. Ugye a világ úgy egészét tekintve. Sok embernek természetesen egyénileg is van krízis helyzete, kiknek erősebb, kiknek gyengébb, van, akiknek nincsen. Ez természetes, hiszen az élet az változatos, és nem mindenki egyformán, egyforma helyzetben van, de a világ többsége az tanulhat most is a Filippi levélből, hiszen a Filippi levél egy bizakodó gondolkozású a körülmények ellenére. Ez egy ilyen tartalmú levél. Azt említeném meg kezdésnek, hogy maga a levél címzése. A levél címzettjei, a levél kezdése az a Filippi nevet viseli egyszerűen, vagy a Filippi belieknek írt levélként tartották már nagyon korán számon. És ez a Filippi város, ez tulajdonképpen a Macedón területen helyezkedik el, Égei tengernek a területe, és annak az északi részén a macedóniai területnek a partja felé található maga a Filippi város. A mai Görögország területén található ez a terület, amiről most szó van, és ahová írta Pál apostol annak idején ezt a levelet. Magát a levelet azt eléggé határozottan Pál apostolnak tarthatjuk, és a Biblia kritikusok is legtöbbje megegyezik abban, hogy Pál apostol első fejezet első versében önmagát is nevezi meg a levél szerzőjének, és Timóteus nevét is megemlíti, és úgy utal Timóteusra, a fiatal munkatársára, mint aki közeli munkatársa, megbízható munkatársa, segítőtársa ebben az egész helyzetben, amelyben van, és a gyülekezeti munkát illetően is rá támaszkodik. Azt is mondhatjuk, hogy Polikárptól ismerjük a legkorábban, szmirnai püspöktől, aki az első század második felében született, és a második század első felében fejtette ki igazából a munkásságát. Ennek az úriembernek köszönhetően olvashatunk a Filippi levélről Biblián kívüli irodalomból, és így valahol arra is utal Polikárp is, hogy Pál apostol a szerzője ennek a Filippi levélnek. A gyülekezetet Pál apostol alapította. Amire most oda figyelnénk, hogy valószínű a levél keletkezése az valamikor a Krisztus utáni 61 és 63 között, inkább 62-re és 63-as évekre szokták tenni, amikor is Pál apostol az első római fogságában van. Egyébként ebből a fogságból írt több levelet, nem csak a Filippi levelet. Valószínű, hogy a Filippi levelet talán a többi levél után írta, amelyeket ebben a fogság idejében írt. Itt a képen is látható az efézusi levelet is talán. Ebben az időszakban keletkeztethetjük a kolossei és a Filemonnak írt levelet is. Ebbe a korszakba tehetjük bele, de a levél maga talán arról árulkodik, hogy magát a Filippi levelet azt minden bizonnyal Pál apostol a fogsága utolsó időszakában, tehát inkább a 62-es esztendőben vagy a 63-as esztendőben írhatta Pál apostol. Pál azt mondja az első fejezet 12. és 13. versében, tudtotokra akarom pedig adni, atyám fiai, hogy az én dolgaim inkább előmenetelére lőnek az evangéliumnak, annyira, hogy Krisztusban híressé lett az én fogságom a testőrség egész házában és minden mások előtt. Amiért ez a két vers nagyon is érdekes. Nem csak azért, mert ez a vers is arra utal, hogy minden bizonnyal ezt a római fogság időben írhatta, de természetesen vannak, akik a korintusi időszakra teszik ezt a levél keletkezését, és más fogságidőre datálják ezt a levelet, de ami ebben a két versben nagyon érdekes, az pont az a gondolat, amit én az elején a páli gondolkozással kapcsolatban említettem. Mégpedig az, hogy Pál, aki fogságban van, akinek az élete komoly veszélyben van, tehát bármikor ítélkezhet a római császár a tekintetben, hogy a házi őrizetben élő Pál apostol az végeztessék ki. Ez a Pál úgy gondolkozik, hogy a helyzete, noha személy szerint neki ez nehéz, mégis a helyzete az ő munkáját illetően, az apostoli tevékenységét illetően minden bizonnyal ez előnyére szolgál az evangélium hirdetésének. Azt kell mondjuk, hogy Pál apostol abban tud mutatni nekünk egy nagyon pozitív emberi példát, hogy a hangulatát, a reménységét, a kedvét, a hitét, az emberi magatartását nem a körülményei befolyásolják. Nem az befolyásolja, hogy valahogy ő elcsüggedne, mint amiben én szerintem el tudjuk gondolni, hogy valamennyien elcsüggedt állapotba kerülhetünk, hogyha valamilyen betegség kapja el a mi életünket, vagy valamilyen nagyon nehéz élethelyzet, amikor talán nem az életünket fenyegeti valami, de akkor is nyomasztó élethelyzetbe kerülünk. Könnyen arra figyelhetünk föl, hogy a hangulatunkat, a hitünket, az életlátásunkat, kedvünket, a körülmények, a környezetünk befolyásolja. De Pál apostol nem így reagál ebben az adott helyzetben, hanem ahogy ezt mai kifejezéssel szoktuk mondani, és talán igaz ez Pálra is ebben az esetben, de azért mondom, hogy talán igaz, hogy mondjuk őt is mondhatjuk pozitív gondolkozásúnak, mint ahogy ezt ma így szoktuk a legtöbb esetben megfogalmazni, de én inkább azt látom, hogy világos, természetesen pozitív a gondolkozása, de nem csak egyszerűen pozitív gondolkozású, hanem a Jézus Krisztusba vetett hite, a teremtőbe és a megváltóba vetett hite az, ami meghatározza az ő reménységét, hangulatát, kedvét, és nem pedig a körülmények, amelyben él. És ez nagyon-nagyon lényeges, én úgy érzem, abban a tekintetben, hogy mi, akik ezt az egész Filippi levelet átgondoljuk most ebben az órában, mi ne csak egyszerűen magát a levélnek a tényeit vagy információit akarjuk kiemelni, hanem kamatozzunk is mindabból, amivel foglalkozunk. Kamatozzunk ebből a levélből, amelyet méltán mondanak az öröm levelének. Hiszen az öröm szó nagyon sokszor megfogalmazódik ebben a levélben, a Filippi levélben, és ezt Mindenképpen Pál apostolnak az életlátása, a hite, a Teremtő Istenben, a megváltó Jézus Krisztusban való hite határozza meg, és nem a körülményei. Az, amit ebben a két versben tehát egyszerűen meg lehet fogalmazni, hogy Pál apostol azt látja, hogy az ő fogsága az mindenképpen előnyére vált az egyháznak, a keresztény egyháznak, a misszió munkának, amiért ő szívesen vágyakozott, hogy eljuthasson Rómába, aztán sajnos valahogy úgy alakult az élethelyzete, hogy a római fogságba kellett élje a római időtartamát, tehát házi őrizetbe, és kilátástalan, emberileg kilátástalan élethelyzetbe élje az életét. Mégis arra gondol, és azt látja, hogy egészen a testőrség házában, tehát a császári udvarban is híre ment mindannak, amit Pál apostol képvisel. A Jézus Krisztusról való meggyőződése, hogy ő a messiás, ő az Isten fia, és ő meghalt értünk, bűnösökért, ezért az egész világért, a világ egészéért. Tehát ha abban az időben gondolkozunk, akkor a császári házért is, a testőrség házáért is, a különböző gyülekezetekért, minden népért, még a pogányokért is, és a megváltott, vagy a kiválasztott izraeliták népéért is meghalt. Ez az a szemlélet, amely Pál apostolnak az örömlevelét, a Filippi levelet erősen meghatározza. Ilyen szempontból érdemes olvasnunk többször is a Filippi levelet. Elővenni csupán 4 fejezet az egész, és érdemes átgondolni, hamar el lehet olvasni ezt.

zsidókból való zsidó, törvény tekintetében farizeus, buzgóság tekintetében az egyházat üldöző, a törvénybeli igazság tekintetében fedhetetlen voltam. És ami megjegyzendő ezzel kapcsolatosan, az mindenképpen, amit éppen itt megemlít, hogy ő milyen tiszta hívői életet élt. De ennél túlmutat mindaz, amit a levél egésze megfogalmaz, hogy nem attól reményteljes az ő élete, hogy ő milyen életet élt, hanem attól reményteljes az élete, hogy Jézus Krisztus mi mindent megtett az egész emberiségért, a földért, a bűnösökért és valamennyiünkért. Egyfelől itt ebben a gondolatban egyértelműen kiderül, hogy Pál apostol tényleg egy nagyon buzgó, nagyon tiszta, hívői életet élő valaki volt. Törvény tekintetében is mindent, amit csak lehetett ő, igyekezett betartani, tehát az az igazi, vallásos, farizeus neveltetésű és döntésű ember volt, viszont a Jézus Krisztus iránti buzgósága az meghatározta az ő életét és az egész szemléletét, valahol a Jézus iránti vagy a Jézustól kapott reménység töltötte ki. Magát a gyülekezetet, a filippi gyülekezetet minden bizonnyal a második útja során alapíthatta, és ennek a történetét olvashatjuk el az apostolok cselekedetének a 16. fejezete leírása alapján, amelyben éppen arról olvashatunk, hogy amikor ott volt Troász vidékén, akkor egy mennyei parancsot kapott, egy isteni hívást kapott, álomban látott egy macedón férfit, aki nemes egyszerűséggel csak hívta, hogy jöjjön át oda hozzájuk a macedón területre. Minden bizonnyal ez azt érzékelteti, hogy Pál apostolnak nem volt szándékában átmenni az európai területre, hanem csak ott maradni a kis-ázsiai területen, de amikor átment az isteni parancsnak engedelmeskedve, akkor Filippi városában ott egy Lídia nevezetű bíboráros asszony az, aki elsőnek és az ő háza elfogadta a Krisztusról szóló evangéliumot, ott egy egyszerű családi, házi gyülekezetet is alapított Pál a Filippi városában, amely aztán elindult a maga természetes útján, hiszen egyre többen jöttek oda abba a házba, hallottak vagy az alatt, az idő alatt, amíg Pál ott volt Filippiben, Pál apostoltól közvetlenül Jézus Krisztusról, vagy pedig a keresztényekről, akik elfogadták Pál tanítása alapján Jézus Krisztus evangéliumát, Jézus megváltását, azok egymásnak adták tovább a hitet, a Jézus Krisztusba való hitet. És hangsúlyoznám megint, hogy a kereszténység ebből a levélből, a Filippi levélből is az fogalmazódik meg, hogy maga a kereszténység az nem annyira inkább a tradíciókra épülő valami. Noha, el kell ismerni, hogy tömegek tudják ezt így értelmezni, hogy a kereszténység vagy a vallás az igazából egy tradíció, hogy megfelelő dolgokat kell követnünk. Pál is ebben az előbb idézett gondolatok alapján példát tudott adni az akkor élő zsidóságnak, hogy egy tradíciót követett, minden törvényt betartott, minden szokást tisztán követett, mindent gyakorolt, amit egy rendes farizeusnak gyakorolni kell, viszont abban is példát mutatott Pál apostol, amit az előbb említettem, hogy az ő gondolkozása átitatódott a Jézusi szeretettől, a Jézusi Golgotai keresztnek az üzenetétől. Ilyen szempontból én hadd állítsam párhuzamba, hogy a kereszténység az elsősorban gondolkozás, egy Krisztus szerinti gondolkozás, mintsem tradícióknak a követése. És ha valaki erre figyel fel, szerintem akkor érti meg a Filippi levelet, hogy miért az öröm levele a Filippi levél. Miért az öröm határozza meg a levélnek a mondani valóját egy krízis helyzetben élő apostol számára?

0: Miért az öröm domborodik ki, és minden szavából, a mai kifejezéssel élve, a pozitív gondolkozás cseng ki, hallatszik ki. De ez azért lehetséges csak, mert Pál a keresztény gondolkozást mutatja be. Mert az Istenben való bizalom az elsősorban egy gondolkozási menet, vagy út, vagy egy forma, mintsem egy megszokott, tradíciókkal teljes, rutinszerű, tradicionális, farizeusi, vallásos élet. És ezt mi keresztények is át tudjuk venni, és tudjuk nagyon jól, hogy a farizeusi kifejezés az a keresztény világban nálunk nem egy ágazatát jelenti a kereszténységnek, mint annak idején a zsidó korszakban, az ószövetségi korszakban, hanem inkább egy a mai értelmezésében az egy olyan valakit jelez, aki inkább a külsőségekre helyezi a hangsúlyt, mintsem a belső dolgokra. Inkább a megjelenésre helyezi a hangsúlyt, mintsem a belső gondolkozásra. Tehát érdemes azt látni, hogy magát a Filippi levelet, vagy a Filippi gyülekezetet, helyesbítek, a Filippi gyülekezetet azt valamikor a Krisztus utáni 50-es években alapították, tehát a Golgotai kereszt eseménye után 19-20 évre arra, hogy Jézus meghalt a Golgotai kereszten, és aztán feltámadt és felment a mennybe, ígérve az ő újabb, második visszajövetelét, amikor lezárja a bűnnek a korszakát. Erre az időszakra, mint egy 19-20 évre, tehát két évtized múlva alapítják meg a Filippi gyülekezetet, és aztán 12-13 év múltával írja meg Pál apostol a Filippi gyülekezetnek írt gondolatait, amit itt olvashatunk a Bibliában. Amit a gyülekezet állapotáról elmondhatunk, az azt kell mondjam, hogy igen pozitív. Sokkal pozitívabb a gyülekezet közösségének a légköre, az állapota, mint sok egyéb más akkori Pál apostol által alapított gyülekezet. Minden bizonnyal ez nem Pál apostolnak a függvénye, vagy Pál apostoltól függő helyzet, hanem az ottani embereknek a megértése, életgyakorlata, a hite. Arra érdemes felfigyelni, hogy a Filippi levélben nem olvasunk olyan páli megjegyzéseket, amelyek mondjuk tévtanításokra utalnának. És más gyülekezeti levelekben bizony előfordul, hogy olyan tévtanítások tudtak lábra kapni, vagy helyet találni az adott gyülekezetben, ami nem történt meg Filippi gyülekezetében, és mindenképpen ez egy pozitívum a Filippi gyülekezetet illetően, hogy tévtanítás nem cseng ki a Filippi levélből. Viszont emberi feszültségekről lehet olvasni. Talán éppen két asszonynak a párharcáról és vitatkozásáról, akik talán gerjesztették a gyülekezetben egyfelől valahol az emberi feszültségeket, viszályokról lehet olvasni ebben a levélben, de hitbeli elhajlást nem fogalmaz meg maga Pál ebben a gondolatban. Erre érdemes felfigyelni, és azt ugyanakkor el lehet mondani, hogy a Filippi levél, főleg az első fejezet 29. versére hagy utaljak itt, arról beszél, hogy minden bizonnyal a Filippi városában élő keresztényeknek bizonyos üldözést kellett elszenvedniük. Valamilyen külső ellenszenv, félreértés vagy ellenérzés vehette körbe a Filippi közösséget, és ennek a nyomait olvashatjuk itt-ott-amott a levélben, és Pál apostol helyzete mindenképpen, hiszen ő is egy üldözött állapotban volt, egy fenyegetettségben kellett néhány évet éljen az utolsó éveit, aminek aztán tudjuk, hogy minden bizonnyal valóban drasztikus vége lett Pál életének, és ez a fenyegetettség ez valósággá lett, de minden bizonnyal ez a Filippi gyülekezetnek szintén erősítésül szolgált. Mármint az, hogy nem csak ők azok, akik üldöztetnek, vagy félreértetnek, vagy támadásoknak vannak kitéve, hanem még a mi tanítónk, a gyülekezet alapítónk, a mesterünk, akitől hallottuk az evangéliumot, aki nekünk elhozta ide Európába, az is hasonlókat kellett, hogy átéljen. Ami még pozitívum, azt mindenképpen meg kell jegyezni, hogy ebben a levélben más gyülekezeti levelektől eltérően szintén nem lehet olvasni erkölcsi elhajlásról. Tehát nem marasztalja el a gyülekezeti tagokat valamiféle erkölcsi torzulásra miatt. Erre érdemes felfigyelni. Tehát azt lehet mondanunk, hogy a filippi gyülekezet az egy egészen erős, pozitív közösség lehetett, akik megértették a Jézusi szeretetet, és talán Pál éppen ezért érzi magához olyan nagyon közel a filippi közösséget. Ahogy ezt a leveléből meg lehet érteni, tulajdonképpen Pál apostol a filippi közösséget sokkal közelebb érzi a szívéhez, sokkal nyitottabb a levele, barátibb hangú a filippi levél, mint sok más a Bibliában olvasható páli levél. Egészen személyes hangú, egészen baráti közelségben érzi magát a filippi közösséghez, és éppen ezért el is fogad tőlük olyan ajándékokat, ez minden bizonnyal valamiféle anyagi ajándékot is jelenthet, amelyeket más gyülekezetektől nem fogadott el. Ezért is olyan nagyon sokat jelent neki, hogy Epafroditus nevét megismerjük ebben a levélben, mint aki a gyülekezetnek, a filippi levélnek volt az egyik vezetője minden bizonnyal, egy gyülekezeti presbitere, véne lehetett talán Epafroditus, és Epafroditus eljött, hogy Pál apostolt Rómában, a házi őrizetben, a fogságában erősítse. És Epafroditus elhozhatott neki a gyülekezettől olyan anyagi segítséget is, amelyet tőlük elfogadott, míg másoktól nem szívesen vagy nem fogadott el, hiszen Pál apostolnak a leveleiben érezni azt a feszültséget is, amely pont ezt az anyagi oldalt érinti, hogy inkább vállalta Pál apostol, hogy a saját kétkezi munkájából tudja fenntartani önmagát, mintsem, hogy a gyülekezettől fogadjon el adományokat a önmaga létfenntartására. Talán éppen azért, mert nem, vagy inkább megválogatta Pál, hogy mely közösségtől fogad el ilyen természetű támogatást, hiszen mert ez mindig valamiféle függőséget alakít ki, hogyha valaki, akár egy apostol, vagy bárki, a mai viszonyokban egy lelkész, ha elfogad az egyházától fizetést, vagy anyagi támogatást, ez mindenképpen egy függő viszonyt vált ki, és ez sokszor igen kellemetlen helyzeteket tud teremteni. Amikor esetleg egy-egy gyülekezeti tag céloz arra. Gondolom, nem csak én vagyok egyedül lelkész az, aki hasonló feszültségeket már megtapasztalt az életében, hogy egy-egy gyülekezeti tag érzékelteti, hogy na de tulajdonképpen mi tartunk el téged, és ennek a függőségi hangulatát akkor abban a pillanatban azt hiszem minden lelkész át tudja érezni, és kényelmetlen és kellemetlen, mert valamennyien inkább úgy lennénk, mint ahogy Pál is, hogy vagy a saját munkánkból szeretnénk elsősorban megélni, és nem volna jó, hogyha, vagy nem jó, hogyha az ember az egyházától elfogad valamiféle fizetést vagy anyagi támogatást, mert az anyagiak azok függőségi viszonyokat jeleznek. Na most ez Pál levelében, mivel ekkor még azért nem úgy szerveződött meg az egyház, mint ahogy a mai időkben, 2000 évvel később, vagy akár persze a korábbi évszázadokban is már megszerveződött egyházról és egyházakról beszélhetünk, hanem Abban az időben még egész kezdetleges állapotban volt mindez, hiszen ne felejtsük el, hogy szinte 2 évtizeddel azután vagyunk a levél olvasása kapcsán, miután a gyülekezetet megalapítja Pál apostol, és talán 3 évtized és 1-2-3 év miután a levelet megírja a filippi közösségnek. Tehát 2-3 évtizedes távolságban vagyunk még csak a levél írásakor Jézus Krisztus golgotai áldozatától. Ekkor még nem szerveződött úgy meg az egyházi élet, mint ahogy az a maga természetességéből adódik, hogy ekkor még minden olyan kialakulóban van, nyers, de Pál apostol már érzi azt, hogy a legjobb, hogyha az, aki az egyháznak a tanítója, lelkésze, vagy jelen esetben az ő esetében apostol, aki viszi az evangéliumnak a hírét szerte a világon, amerre csak tud menni, az ne legyen függőségi állapotban. Epafroditustól és a gyülekezettől itt egy kivételt lehet látni, Pál elfogadja az anyagi támogatást, és a házi őrizetnek a költségeit azt minden bizonnyal így is tudja a gyülekezet egy közös segítségével fedezni. De az is kiderül a levélből, hogy ez az Epafroditus, ez nagyon súlyosan megbetegszik, miközben ott van Rómában, és ennek a híre a gyülekezetnek is gyülekezethez is eljutott, és ahogy Pál itt a levelében meg is jelzi, valóban igen, halálos, súlyos betegségbe került Epafroditus, de hála az Úrnak, hogy az Úr meggyógyította ezt a gyülekezet vezetőt, és ennek az apropója is adta a levél megírás az alkalmat, hogy Pál apostol, ahogy látta, hogy Epafroditus felerősödött, és minden bizonnyal maga Epafroditus is örömmel hazament, hogy a híreket elvigye Pál apostolról, mint aki már elvégezte a maga feladatát ott Rómában, az adta az alkalmat, hogy akkor írjon egy levelet a gyülekezetnek, amelyet aztán felolvashattak Filippiben is, és ahogy tudjuk az eddigi ismereteink alapján, ez biztos már többször megemlítették az előadók, hogy ilyenkor egy-egy ilyen levelét az apostolnak nem csak a filippi közösség olvasta több esetben, és ez volt lényegében a prédikáció az akkori aznapi istentiszteleten, hanem más gyülekezetek is lemásolták, és más gyülekezetek is olvasták a filippieknek írt levelet és Pál apostolnak a tanításait. Érdemes talán ezeket a gondolatokat így megemlíteni, amit tehát eddigiekben is érzékeltettem, megemlítettem, ez a levél egy nagyon baráti hangú levél, és az örömnek a levele. Hadd emlékezzek meg, vagy hadd foglaljam össze talán, hogy miből is adódhat maga ez a tény, hogy a nehéz körülmények között élő Pál apostol, az életét fenyegetve érző Pál apostol, az mégis az örömlevelét írja le. Hogy lehetséges ez? És ez szerintem nekünk is megjelenti azt, amit mi tovább vihetünk ennek a levélnek az olvasása kapcsán, és azt is mondhatnánk talán, hogy Isten abban is segíteni akar nekünk ma, hogy mi ebből a levélből erőt merítsünk. És éppen ezért fogalmazom meg azt, hogy minden bizonnyal Pál apostol gondolkozása, az a tény, hogy Jézus Krisztust nem csak egyszerűen megváltónak látja, hanem az ő személyes életének a megváltójának is látja, és nem csak rutinszerűen, szokásszerűen, tradicionálisan veszi ezeket az információkat, hanem amit a második fejezetnek, az úgynevezett Krisztus himnusz szakasznak a versei is érzékeltetnek, nagyon komolyan beépül az a szeretet, az a krisztusi szeretet Pál apostol gondolkozásába és életébe, amit ő a golgotai keresztre tekintve amikor Jézust látja az emberiségért meghalni, jelent Pál apostol számára. Azaz, nagyon egyszerűen úgy fogalmazhatnék, hogy azért hangsúlyozom, hogy a kereszténység az elsősorban egy gondolkozás. Az nem egy tradicionális életforma. Az nem egy vallásos rituálé. Az nem csak annyi, hogy egy keresztény az imádkozik, a keresztény az megvallja a bűneit, a keresztény az bocsánatot kér, ahogy a hétköznapokban is szoktunk így egymás között beszélni, vagy szoktak az emberek beszélni, hogy hát ha te keresztény vagy, és én keresztény vagyok, akkor én természetesen bocsánatot kérek, mert egy jó keresztény az ezt teszi. Hanem ezt Pál apostol azért teszi, mert ez valósággá válik az ő gondolkozásában mindaz, amit Jézus Krisztus megmutat a Golgotai kereszten, az isteni szeretet. Ezért olvashatunk a második fejezetnek az 5. versétől kezdődő szakaszban, az úgynevezett Krisztus himnuszban olyan megfogalmazásokat, amelyek Pál apostolt, hadd mondjam így, hogy leleplezik a mi szemünk előtt, a tekintetben, hogy ő hogy gondolkozik. Ezért fogalmaz úgy, hogy annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban is. Itt határozottan arról beszél, hogy az az indulat, az a gondolkozás, az a szándék legyen bennünk, amely szándék vezette Jézus Krisztust a Golgotai keresztre. Amely szándék tartotta Jézus Krisztust ott a Golgotai kereszten. Aki az ő szeretetét, az atyával való kapcsolatát, az atya iránti bizalmát, soha nem veszítette el, mert Jézus Krisztusra is ugyanaz volt jellemző, amit eddig Pál apostollal kapcsolatban, aki a börtönben van és az élete fenyegetve van, szintén elmondtam az előbb, hogy jellemző, hogy ő nem a körülményekre figyel, és nem a körülmények határozzák meg a gondolkozását, hanem a Jézus Krisztusba vetett bizalom. Az, hogy Jézus ott van vele. Mint ugyanúgy, mint ahogy Jézus Krisztus a Golgotai kereszten azért is maradt ott. Hiába még jöttek is a kísértéssel az akkori farizeusok, hogy így fogalmazzak, stílusosan, jöttek azzal a kísértéssel, hogy nos, a szállj le a keresztről, és akkor majd hiszünk neked, hogy te még azt is meg tudod tenni, hogyha te föl vagy kötözve, föl vagy szegelve egy keresztre, te akkor is le tudsz onnan jönni. És akkor majd fogunk neked hinni. De Jézus nem a körülmények miatt, Jézus életét nem a körülmények határozták meg, hanem a szívében meglévő atya iránti bizalma. És hogyha az atya és a Szentlélek arra indította Jézust, hogy ezt a küldetését fejezze be, mert ez az ő feladata, ezért lett emberré, hogy meghalljon értünk, és elviselje azokat a körülményeket, amiket el kellett Jézusnak viselni, akkor ő hűséges maradt az atya iránti küldetésében, és bízott végig, hogy az atya nem hagyta el. És Pál is ugyanígy éli át a börtönhelyzetet, a házi őrizetet, a császár ítéletére való várakozást, amiből nagyon komoly esélye van, és ez a levélből is kiderül, hogy világos, hogy azt fogalmazza meg, hogy én nagyon szívesen kiszabadulnék ebből a fogságból. És akkor újból meglátogatnálak benneteket Filippiben, hogy ott lehessek közöttetek. Na de hogyha ez nem történik meg, és nekem meg kell halnom. Én biztos vagyok benne, hogy az Isten az minden helyzetben velem van. Nem csak akkor, hogyha kiszabadulok, hanem akkor is, amikor itt meg kell halnom a fogságban. És a császár ítélete kedvezőtlen lesz nekem emberileg nézve. De akár élek, akár meghalok, mindenképpen az evangéliumot hirdetek. És itt hadd említsek meg olyan gondolkozást, ami kiderül itt ebből a levélből, most akár az első fejezetnek a 18. versére is utalok, amelyben azt fogalmazza meg, hogy sokatoknak ott a Filippi gyülekezetben hallom, tudom, hogy bátorításául szolgál az én fogságom. De viszont nagyon, hogy vannak olyanok is, akik valahol, mintha örülnének annak, hogy én itt vagyok, és valahol az ő helytelen hozzáállásukhoz, a helytelen hozzáállásukkal szeretnék az én fogságomat még inkább nehezebbé tenni. Ezt itt úgy fogalmazza meg ebben a 18. versben, hogy vannak, akik az evangéliumot szívből hirdetik, és vannak, akik színből hirdetik. És ez az a pont megint, aminél szívesen utalok arra, hogy Pál gondolkozása nem csak egyszerűen, ahogy ezt meg szoktuk fogalmazni, pozitív gondolkozású, és nem csak egy pozitív gondolkozásból árad az, vagy következik az, amikor azt mondja, hogy de akár színből, akár szívből hirdettetik a Krisztus, mindenképpen a Krisztus hirdettetik. Tehát vagy egy olyan hívő ember van, keresztény ember van, vagy egy keresztény egyház, amelyik tisztán képviseli az üzenetet, vagy olyan, amely mindenféle egyéb meggondolásból vagy érdekből képviseli a keresztény üzenetet, mindenképpen a Krisztus hirdettetik, és Pál nem esik kétségbe attól, hogy vannak, akik színből hirdetik az evangéliumot. Miért nem esik kétségbe? Mert egyszerűen nem önmagában bízik, hanem Jézus Krisztusban bízik, hogy én fogságban vagyok itt, és nem tudom leleplezni, akik színből hirdetik az evangéliumot. Prédikálnak Krisztusról. Nem tudom leleplezni őket, mert itt vagyok fogságban. De Krisztus ott van. És Krisztus hatalma azok fölött is ott van, akik színből hirdetik az evangéliumot. És azok fölött is ott van, akik szívből hirdetik az evangéliumot. Tehát ez sokkal több, mint sem egyszerűen mai kifejezéssel pozitív gondolkozás. Ez azt jelenti, hogy a hitét éli is Pál apostol. És arra mutat nekünk ma példát, hogy nekünk is ma egyszerűen élni kell a hitünket. Mert mi is tudjuk, akik a 21. században vagyunk keresztények, hogy ez a földrész, Európa egy keresztény földrész. Na de hányszor hallunk keresztények szájából olyan megjegyzést, hogy például mondjak egy ilyet, amit szinte elég gyakran lehet hallani a médiában, hogy valaki azt mondja, hogy törvényileg teljesen tiszta az, amit én csináltam. Igaz, hogy erkölcsileg megkérdőjelezhető, de törvényileg teljesen tiszta. És keresztény az illető, aki ezt megfogalmazza. És én, mint keresztény, rögtön azt érzem, hogy milyen szégyen egy ilyen magatartás, vagy egy ilyen gondolkozás. És ma meg tudjuk nagyon jól, hogy mi egy olyan 21. századi légkörben élünk, ahol az erkölcsi vagy az etikai szempontok azok egyre inkább kiszorulnak, egyre inkább háttérbe szorulnak, vagy ahogy szívesen használom ezt a fogalmat, vagy meghatározást, egy erkölcsi vákumban éljük ma az életünket. És mégis egy keresztény földrészről beszélünk. És milyen fontos, hogy ma egy egyház az erkölcsnek a bástyája legyen. Nem csak az fontos egy egyháztól, hogy törvényes legyen. Világos, hogy az is kell. Na de egy erkölcsi oszlopnak is lennie kell annak a bizonyos egyháznak, vagy bármiféle egyházi tevékenységnek, vagy egy keresztény ember minden tette. Nem csak, hogy törvény szerint igazolható legyen, kell, hogy legyen, hanem erkölcsileg is meg kell állja a maga kritériumát. Ez az, ami Pál apostol részéről itt egy nagyszerű példát mutat. De folytatva ezt a második fejezet, 5. fejezeti gondolatot, második fejezet 5. versétől leírt gondolatot, azt mondja itt Pál, annak okáért az az indulat legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Az a szándék legyen bennetek, amely volt a Krisztus Jézusban. Aki mikor Istennek formájában volt, nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő az Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresíti, szolgai formát vévén föl, emberekhez hasonlóvá lett. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes lévén, mégpedig a kereszt, a halálig, mégpedig a keresztfának a haláláig. Annak okáért az Isten is felmagasztalta őt, és ajándékozva olyan néki oly nevet, amely minden név fölött való, hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földeieké és föld alatt valóké. És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Tehát ebben a páli gondolkozásban, ami a Filippi levélből kijön, egyértelmű, hogy azért mondhatjuk az örömlevelének Pál levelét, a Filippi levelet, mert az Isten iránti bizalma az nem csak egy szóbeli bizalom, hanem tettekben és a belső érzéseiben megtestesülő bizalom. És ezt azért említem, mert hányszor találjuk magunkat olyan helyzetben, hogyha elkezd fájni a térdem, vagy valami problémám van, vagy a fogam fáj, vagy valamilyen munkahelyi problémám van, vagy bármiféle feszültség van emberekkel, családdal, vagy rokonsággal, vagy ismerősökkel, abban a pillanatban mi sokszor úgy érezzük, hogy kétségbeejtő az életünk, és elszomorodunk, csüggett állapotba kerülünk, vagy mai kifejezéssel depressziósá válunk, és Pál apostol, aki halálos fenyegetésben és fogságban élte ezeket az éveket. Gondoljuk el, azért legalább ez az első fogság ideje, ez 3 évig tartott. Én személy szerint csak egyszerűen azt tudom mondani, hogy én még börtönben nem voltam, de 2 évet voltam katona. És tudtam, hogy az 2 év, tehát 2x365 nap és vége. És vágtam a centit. De milyen hosszú 2 év. És milyen hosszú, amikor még az ember tudja, ahogy a katonaságnál annak idején neveztük magunkat, amikor még fiatal katonák voltunk, a soknapú Józsik voltunk, akiknek még rengeteg ideje van, még hónapok vagy másfél éve van hátra, és milyen könnyen depressziósakká tudtunk válni. Pedig tudtuk, amit Pál ebben a helyzetben nem tudott, hogy kimenekülhet-e. Mi egészen biztosak voltunk, hogy háború nincs, csak ki kell bírni ezt az időt, és mégis milyen könnyű depressziósá lenni, csüggetté lenni. Mert élni kell azt a hitet, és attól válik a mi életünk is az öröm életévé, ebben a 21. században, ebben az európai krízisben is. Akkor tudunk mi örömteljes, mindennapi életet élni és keresztényekké lenni, hogyha nem állandóan az árak miatt panaszkodunk, vagy a politikai helyzet miatt panaszkodunk, tehát nem a környezetünk határozza meg a mi hangulatunkat, hanem a Krisztus szeretete és jelenléte az életünkben határozza meg a hangulatunkat. Ugye milyen érdekes ilyen szempontból, ez az öröm levele, meghatározás, vagy hangulat. Ahogy itt ezen a képen is igyekszem érzékeltetni, Jézussal való kapcsolata Pál apostolnak, az határozta meg az örömét, és nem a körülmény, amelyben élt. Ha erre próbálunk fölfigyelni a saját életünkben, akkor egész biztos, hogy azért tudunk kimenekedést találni a depressziós napokon. Amikor még mondjuk az időjárás is olyan nyomott, mint mondjuk tegnap is volt, és olyan szürke, reggeltől estig. És az ember úgy érzi, hogy jaj, ez az időjárás, és úgy lenyomja, és hogy vágyakozunk, hogy süssön egy kicsit a nap, hogy a kedvünk is jó legyen. De az az érdekes, hogy Pál azt arra mutat példát, hogy az Jézussal való személyes kapcsolata az, ami meghatározta az ő aznapi örömét, vagy a mindennapi örömét. Hogy az első fejezet idézett versében, a hatodik versben ezt ragadtam ide ki, meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak a napjáig. Mi fogalmazódik meg ebben a hatodik versben? Pál írja a fogságban lévő, római házi őrizetben lévő helyzetéből, az otthon, a Filippi levél, Filippi gyülekezeti tagoknak írja azt a gondolatot, hogy én meg vagyok győződve, hogy az, aki elkezdte bennetek a kereszténységnek az életét, az a Jézus Krisztus, az be fogja végezni. Pedig fizikailag, emberileg ki volt az, aki elkezdte bennük a kereszténységnek az életét, életútját? Ez Pál volt. De nem esik kétségbe, hogy jaj, de sajnálom, hogy én nem találkozhatok veletek, mert így most kezdek aggódni, hogy vajon ti most tudtok-e fejlődni a keresztény életben. Hanem azt mondja, hogy én tudom, hogy az, aki bennetek elkezdte azt a jó dolgot, hiába rajtam keresztül kezdte el, nem magában bízik, hanem Jézus Krisztusban bízik. Egyszerűen ez az, amit érdemes észrevenni ezekben a Filippi levélből áradó gondolatokban, hogy Pál gondolkozását a hite határozza meg, a bizalma határozza meg, a Jézusba vetett bizalma határozza meg. És azt mondja, hogy aki ezt elkezdte bennetek, el fogja végezni a Krisztus Jézusnak napjáig. Ez a második adventet érzékelteti. A 16. versben így olvashatjuk, némelyik versengésből prédikálják a Krisztust, nem tiszta lélekkel, ez amire az előbb utaltam, azt hívén, hogy a fogságom nyomorúságait így megnevelhetik. Hadd említsem, hogy Pál nem naív gondolkozású. Nem azt jelenti az ő pozitív gondolkozása, vagy bizalommal, Isten iránti bizalommal teljes gondolkozása, hogy jaj, ő becsukta a szemét az emberi rossz indulat felett, és ezt nem vette észre. Amit mi nagyon sokszor szoktunk tenni. Amit sokszor úgy fogalmazunk meg hogy magunkban, hogy jaj, nem is szabad észrevenni az esetleges rossz indulatot. Hát, ha csak én gondolom, mert én vagyok olyan rossz, hogy a másik ilyen rossz indulatú, vagy rossz szándékú. Pál apostol észreveszi a rossz szándékot, de a rossz szándék nem csüggeszti el. Ettől érdekes ez az egész, ettől több, mint csak pozitív gondolkozás. Azt mondja, hogy én látom, hogy én, aki szívből hirdetem az evangéliumot, vannak, akik üzleti meggondolásból, mert esetleg egy gyülekezetben még nagyobb tekintét akarnak maguknak kiérdemelni, hogy fölállnak és színből prédikálják Krisztus, és színből imádkoznak. Ez a farizeusi létéből Pálnak nem áll messze a tapasztalataitól, de érzi azt is, hogy mennyire átformált a Golgotai kereszt Pál apostolnak a gondolkozását. Tehát ő nem azt tette, hogy nem vette észre a rosszat, hanem észrevette, de nem hagyta magát ettől befolyásolni. Ilyen szempontból tehát ez több, mint egyszerű pozitív gondolkozás. Nem egy naivitás, hanem a realitást nagyon is észreveszi, de nem hagyja mégsem, hogy befolyásolja a realitás az életét. Befejezésül már csak a 17.-18. verset hadd idézzem, de mások szeretetből hirdetik az evangéliumot, mert mit mondjak? Csak hogy minden módon, akár színből, akár szívből Krisztus prédikáltatik, és én ennek örülök, sőt, én örülni is fogok. Nem hagyom, hogy az örömömet elvegyék, mert tudom, hogy Krisztus mindenkinél hatalmasabb. És az a Krisztus, aki mindenkinél hatalmasabb, ha Pál is ezt tudja, ezt mi is tudjuk, hogyha meghalunk, ő hatalmas arra, hogy föl tud támasztani, és el tud vinni bennünket a halálból is az örök életre. Én azt hiszem, hogy érdemes elolvasni még egyszer ezt a, vagy nem csak egyszer, újból és újból a Filippi levelet, és egy kicsikét megerősíteni magunkat, hogy ne a körülmények határozzanak meg bennünket kereszténységünkben, hitünkben, örömünkben, hanem a szívből fakadó Jézus iránti bizalom. Köszönöm szépen a figyelmet!
1: A Bibliai Szabad Egyetem előadását hallották Budapest Terézvárosban.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június, Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Juno a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyéb vidékeken emlegették nyárelő havaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgás tengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és a vallási ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bő termést ígér. 8-án van a medárt, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg, ugyanennyi ideig tartó szárasság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák alig ha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. Szülők napja. Minden évben június 1-e a szülők napja, az ENSZ 2012. évi határozata értelmében. Ez az ünnep lehetőség arra, hogy értékeljük áldozatos, élethosszig tartó szeretetüket és munkájukat, amit a gyereknevelés területén nyújtanak. A közgyűlés kiemelte a szülők szerepének fontosságát a családban, a gyermekek védelmében, fejlődésében, a harmonikus légkör megteremtésében, a boldog környezet kialakításában. Valamint felhívta a tagállamok figyelmét, hogy méltó módon ünnepeljék meg a szülőket ezen a napon, vonják be az ünneplésbe a civil társadalom tagjait, különösen a fiatalokat és a gyermekeket. A Magyar Női Unió szerint a szülők együttes áldozatvállalásának az elismerése, munkájuk egyforma megítélése a kölcsönös tisztelet növekedésének az első számú gesztusa lehetne a szülők napja bevezetése. A szülők életük végéig szülők maradnak, ne felejtsék el. Tejvilág napja. A Nemzetközi Tejszövetség 1957 óta minden év május utolsó kedjén tartotta a Nemzetközi Tejnapot 2001-től, az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet kezdeményezésére június 1 a Tejvilágnapja. Ebből az alkalomból nagyobb publicitást kap a tejfogyasztás fontossága is. A tejvilágnapján fontossá válik a tej ára és minősége, kedvező élettani hatásai csak úgy, mint az egyes tejjel kapcsolatos tévhitek, a fogyasztók elvárásai és a világpiaci tendenciák. A Nemzetközi Tejnapon szervezett tudományos konferenciákon terítékre kerülnek a legújabb kutatási eredmények, és számos termékbemutatóval is találkozhatnak a szakmabeliek és a nagyközönség is. Egy újabb kutatás során pedig kiderült, hogy azok, akik gyermekkorukban rendszeresen ittak tejet, idősebb korban jobb egyensúllyal rendelkeznek, és gyorsabb tempóban képesek járni. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma a hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró örömök. A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemünkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben. Robert Louis Stevenson.

0: Összeomlott a világod.
1: Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok néktek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű. Máté evangéliuma 11. fejezet 28. és 30. vers.

óvatosan lépdeltél a meredek lépcsőn. Válladon a kenu ide-oda billegett, és minden egyes lépésed során megfeszített erővel tudta csak megtartani az egyensúlyodat. Már leeveztél 28 kilométert. Utána pedig még 6 kilométeren keresztül cipelted a kenut, de a 100 méteres szintkülönbség végtelen hosszúnak tűnő lépcsőkön már bizony embert próbáló feladatnak tűnt. A tetőn aztán a földre teszed a kenut, de még kétszer lefel kell járnod a lépcsőn, hogy felhozd a teljes felszerelésedet. Amikor végül a barátai társaságában lepihensz az éjszakai táborban, mindannyian kibontjátok a hátizsákjaitokat. A tiédben azonban nem csak élelmet és ruházatot találsz. A csomagod tele van kövekkel. Becsaptak. Az úgynevezett barátaid köveket csempésztek a csomagodba.

Jézus elvárása szerint. Mit kell cipelned magaddal, amikor őt követed? Ha a keresztény élete olyan lenne, mint egy kenus túra, akkor is meg kellene küzdened a meredek kapaszkodókkal, erős szelekkel és az agresszív szúnyogokkal. Az életben elkerülhetetlenek az akadályok és az ellenségeskedés. Az élet sokszor olyan, mint egy verseny. Kereszténynek lenni nem azt jelenti, hogy valaki más fog evezni helyetted, miközben te nyugodtan pihensz. Ellenben sosem fogsz köveket találni a hátizsákodban. Az, aki megszabta az életutadat és bepakolta a csomagodat, soha nem tenne ilyet veled. Krisztus arra hív, hogy hordoz könnyű terhet. Uralma fölötted igazságos és kegyelmes. Szeretete irántad sosem fogyatkozik el. Pontosan tudja, hogy mekkora terhet bírsz el. És mindig melletted áll, hogy átvegye a csomagodat, ha túl súlyossá válna.

0: Hasonlítsd össze Jézust a tréfálkozó barátaiddal, akik kövekkel rakták tele a hátizsákodat. Egyesek szórakozásból, mások viszont gonoszságból tették. Bárhogy is történt, számodra szükségtelen dolgokat cipelsz. Nagy elvárásokat, pontatlan térképet, olyan rovarirtó szereket, amelyek nem tartják távol a szúnyogokat, vagy olyan napvédő krémet, ami nem felel meg a céljának. Pontosan ez történik, amikor hagyod, hogy Jézus helyett valaki más készítse el a csomagodat, és vezessen az életben.
1: Közreműködött Balázs László.

0: kincseink.
1: Sok szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat. Ma az imádság áldásairól szól néhai Hős Géza református lelkipásztor ige magyarázata. Az imádság az Istennel való kapcsolatunk alapja.
2: Az imádságon keresztül a földi por ember kapcsolatba kerülhet az örökkévaló Istennel. Ő adta ezt a drága lehetőséget, és az én szívemnek a kérései, hálaadása, magasztalása, bűnvallása eljut az Isten szívéhez. Ez nem azt jelenti, hogy ő minden imádságot teljesít, megad mindent, amit kérünk tőle. Hála Isten, hogy nem ad meg, hiszen mennyi balgatag kérésünk van, ami kárt, veszedelmet hozna ránk, ha az Isten egy az egyben megadná és úgy adná meg. Mennyi imádságunk van, ami nem szolgálja az ő dicsőségét. Vannak imádságok, amikre ő azt mondja, hogy nem. Aztán vannak olyan imádságok, amikre azt mondja, hogy igen, de nem most. Várj türelemmel. Kérjed szüntelen, és amikor eljön az ideje, én megadom, én teljesítem azt a te számodra. De van az imádságoknak egy harmadik nagy csoportja, amit úgy nevezünk, hogy a meghallgatott, beteljesített imádságok, amik nem csak eljutnak Isten atyai szívéhez, hanem amelyekre Isten úgy válaszol, hogy igen, legyen, megadom néked. És az az ember, aki már megélte imádságának a beteljesedését, meghallgatását, én azt hiszem velem együtt belerendült a szíve abba, hogy kicsoda vagyok én, Uram, hogy rám figyelsz, kicsoda vagyok én, parányi ember, hogy hallottad az én szavamat és könyörgésemet, és megadtad, sőt, sokkal jobban megadtad, mint ahogy én kérni tudtam volna tőled. Mert Isten minden imádságot beteljesít, amik az ő gondolatai szerint való kérések, amik az ő ügyét, az ő dicsőségét viszik előre, amiket ő megígért, és aminek a kérésére ő biztatott bennünket, Isten mindazokat beteljesíti. Adj hálát szüntelenül Istennek a meghallgatott imádságaidért. Testvéreim, azokat a könyörgéseket, amiket a magad és szeretteid megtérésért mondasz, azt minden esetben meghallgatja és beteljesíti Isten, mert ő ígérte, mert ő biztatott erre, mert ő azt mondta, hogy szüntelenül legyen előttem a te könyörgésed. Lehet, hogy elporlat már régen a sírban az az imádkozó anyai vagy apai kéz, vagy nagyanyai, nagyapai szív, amelyik a gyermekei, unokái megtérésért könyörgött, de az Isten meghallgatja egyszer, és amikor esetleg évtizedek múlva szeretteit hitre jutnak, akkor abban a hitre jutásban ott vannak a te könyörgéseid, és ott vannak a régen elporlatt szülői és nagyszülői szívek kérései is.

és eljussanak az ő ismeretére és szeretetére. Tehát az imádság egy első áldása az, hogy Isten meghallja és teljesíti is a szíve szerint való kéréseket. A második áldása az az imádságnak, hogy az imádkozó ember nincsen egyedül. Isten azt mondotta, azt parancsolta, hogy közeledjetek Istenhez, és Isten közeledni fog hozzátok. Hát mondjátok, hogy közeledhetünk mi Istenhez? Egy utat szabott, egy módot adott, amelyen keresztül közeledhetünk hozzá, ez az egy mód az imádság. Az imádság, amelyen mi szólítjuk meg őt, feltárjuk előtte szívünket, őszintén elesett voltunkat, megmutatva azt, hogy kik vagyunk és hol vagyunk, dadogva elmondunk néhány szót, és ezzel a néhány datogó szóval egy fél métert megyünk előre az Isten felé, és itt jön a csoda, hogy Isten nem fél métert jön felénk, hanem fényévnyi sebességgel rohan, és nem középen találkozunk valahol, hanem a mi imádságaink, bukdácsolásainkon keresztül egyszer csak, mikor oda tudjuk magunkat dobni, akkor alig néhány méterre onnan, ahol voltunk, elkap és kezébe fog bennünket. Közeledjetek az Istenhez, és a közeledésnek ez a módja és eszköze, hogy imádkozok, megszólítom őt, kiöntöm előtte a szívemet. Hát nem csoda, hogy Isten látja és hallja az én könyörgésemet és esedezésemet? Hadd mondjam el szívem egész bizonyosságával és hosszú szolgáló élet tapasztalatával, hogy soha nem találkoztam olyan emberrel, aki azt tudta volna mondani, hogy Géza bácsi, én kerestem Istent, én megszólítottam őt, én kiáltottam hozzá, de Isten bezárta előttem a szívét, és nem jutottam el a vele való közösségre. Csak olyan bizonyságokat ismerek, hogy elindult valaki, kiáltott a mélységből, a nagy mélységből szüntelen hozzád kiáltok, Istenem. Kiáltott valaki, és Isten előbb-utóbb meghallotta ezt a kiáltást, lehajolt és magához emelte azt, aki kereste őt. Isten kijelenti magát annak a szívében, közel jön ahhoz, aki szüntelenül keresi őt. Hát nem csodálatos, hogy Isten fogja a te adásaidat, hogy Isten adott egy mindenen áthatoló eszközt, egy kommunikációs eszközt, az imádságot, amellyel elérsz az ő atyai szívéhez, és fogja az adásaidat, hallja a te adásaidat, és megtapasztalod, amikor keresed őt az imádságban, megtapasztalod, hogy drága vagy neki, megtapasztalod, hogy talán kicsi férgek vagyunk, és az örökkévaló Isten, aki szentségben, tisztaságban lakozik, akinek angyal seregek hódolnak, és a mindenség őt magasztalja. Ez az Isten odafigyel a mi porszemnyi kicsi életünkre, ez az Isten megnyitja a szívét előttünk, és lehajol hozzánk, testvéreim. Hát ért? Hát látsz te engem, Uram? Sok milliárd ember él ezen a földön, és te odafigyelsz az én dadogó imádságomra, és én kedves vagyok néked, és te szíved teljes szeretetével rám figyelsz, és hagyod megtalálni magamat.

0: Testvéreim, az imádkozó ember nincs egyedül. Akkor sem, ha nem nyitják rá az ajtót hetekig. Akkor sem, ha ágyhoz van kötve. Ha sok száz kilométerre laknak a gyermekei. Mert úgy mondja a Zsoltáros, hogy te fogod az én jobb kezemet. Figyel rád az Isten. Törődik veled az Isten. Drága vagy számára, és szól. Kiöntheted előtte a szívedet, és ő válaszol, felel. Hogyan? Úgy, hogy ő is megszólít téged. Az igén keresztül. Ülsz egy ige hirdetésen, és talán a lelki pásztor, aki az igét hirdeti, nem is tudja, de elhagyja a szívét és az ajkát egy szó, ami sokaknak semmit nem jelent, de téged az az egy szó megfog. Téged azon az egy szón keresztül megérint az Isten. Vagy olvasod az ígét, és egyszer csak a Biblia fekete betűiből egy szó, egy sor kivilágosodik, áttüzesedik, és az Isten azt a mondatot néked mondja. Vagy rádöbbensz arra, hogy az életed eseményei nem olyan logikusan mennek előre, hanem valahol belenyúlt az Isten, és más irányba, jó irányba terelte a te életedet. Ráépítheted az életedet, a mádat és a holnapodat. Ráteheted minden gondodat. Kezébe teheted sorsodat. Ó, mondd el, hogy Uram, én csak elrontani tudnám. Az én kezemben már annyi minden tönkrement. Odaadom neked, mert te vagy egyedül, aki meg tudod tartani, és áldását tudod tenni az én életemet.
1: Az imádkozó ember nincs egyedül, hiszen párbeszédet folytat élete Urával. Az ige bíztat is minket, amikor arra szólít fel, hogy közeledjetek az Istenhez, és ő is közeledni fog hozzátok. Megtapasztalhatjuk, hogy közel jön ahhoz, aki keresi őt. Kedves hallgatóink, Hős Géza ige magyarázatának folytatását egy hét múlva hallgathatjuk meg. Addig is Urunk megtartó kegyelmes szeretetét kívánva, szeretettel búcsúzunk Zika Klára és Nemesegyi Zoltán. Viszont hallásra!

0: ne maradjon lehangolt. Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
1: Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet. Még akkor is, ha én azt nem is tudom, hogy ez történt, de ő az, aki szól.
2: Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat! Vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész, karizmatikus gyülekezetben nőtt fel, de élete folyamán sokféle felekezettel megismerkedett. A keresztényeket testvérként összekapcsoló, összehangoló, szolgálatra indító Szentlélek kerül beszélgetésünk fókuszába. Tartsanak ma is velünk!

0: a Lélekhangolóban vendégünk Bérces Csaba, nyugalmazott lelkész. A pünkösdi mozgalom születésénél jelen voltak a felmenőid, és te magad is a pünkösdi egyházhoz tartoztál hosszabb ideig. Az akkor Magyarországon működő szabad keresztény közösségeknek a debreceni református teológiával közös lelkészképzésén végeztél 1976-ban. Az utóbbi néhány évben az evangélikus teológián lelkészként végzett lányotok révén váltatok a családoddal a Budapest Zuglói Evangélikus Gyülekezet tagjaivá. Úgy gondoltuk, hogy a karizmatikus közösségben szerzett tapasztalataid és a sokrétű felekezeti rálátásod a Szentlélek munkájáról és az egyházról gondolkodva egy újabb látásmóddal gazdagíthatja a hagyományos történelmi egyházi közegben mozgó hallgatóinkat is. Mi számodra az összekötő kapocs azok között, a felekezetek között, amelyekhez tartoztál, ahol megfordultál?
1: Én azt mondanám, hogy ki. Egy válasz van rá, Jézus Krisztus. E tekintetben nyugodtan mondhatjuk bármilyen közösségben, hogy akik vele találkoztunk, azok mindjárt testvérek vagyunk. Lehet, hogy nem értünk több dologban egyet, még akár össze is vitatkozhatunk. Testvérét az ember nem megválasztja, hanem az születik. Tetszik, nem tetszik, az egy olyan kapocs, ami föloldhatatlan. És ugyanígy a hittestvéri közösség is ilyen. Megtagadhatom én, meg bánthatom én a másik közösségben levő testvéremet, de Krisztus bántom vele. Amit a legkisebbekkel, a kicsinyek közül megteszek, kicsit ugye parafrázisként mondom az igét, azt velem teszitek meg, mondja Jézus. És hogyha én mondjuk akár csak szavakkal, mondjuk szájon vágom az én testvéremet, hogy erős legyek, akkor Jézus Krisztus kapja a pofont. És ezt én nagyon sokszor megéltem, belföldön is, külföldön is, hogy akiket soha nem láttam, és úgy fogadtak. Nem is merült fel a kérdés, hogy úgy fogadtak családtagként. Úgyhogy az összekötő kapocs Jézus Krisztus, és a hozzátartozás az a valami.
0: Istenben bízó, komoly hívő család lehetett a tietek. Hogyan érintett ez téged gyerekkorodban, és mire emlékszel vissza?
1: Gyerekkoromban már talán hívőbb voltam, mint most. Ezt édesanyámnak egy rövid története a gyermeki hitről. Ugye, hogy történt, kívül családban nő fel az ember? Hát nem úgy, hogy otthon mindenféle karizmatikus jelenségek vannak, hanem úgy, hogy Isten kéznél van. Tehát magyarul, ha elindultunk otthonról valahova, imádkoztunk. Lefekvés előtt imádkoztunk. Evéskör mindig. De mit csinál egy gyerek? Elesik mondjuk, és megüti a kezét. Szóval anyuhoz, hogy elestem, és pityereg, és hogy fáj. És akkor az anyuka mit csinál? Egy pünkösdi anyuka is például azt mondja, hogy drága Úr Jézus, gyógyítsd meg a Csaba kezét. Szerold rá egy puszit, és na most már nem is fáj. Hogy ez milyen veszélyes egy ilyen ima. Egyszer édesanyámnak, őtől le tudom, egyszer úgy megfájdult a foga, hogy folytak a könnyei, és mentem oda hozzá, hogy miért sírsz. És akkor mondta, hogy fáj a fogam. Drága Úr Jézus, gyógyítsd meg anya fogát, látott sír. És azt mondja, hogy földbe gyökerezett a lába, mert hát most mi lesz a gyerek hitével? Azt mondja, hogy még végig se gondolta a dolgot. És hát minthogyha kivették volna a fájdalmat. Mert ugye utána az volt, hogy a következő mondat, vagy a kérdés, ugye most már nem fáj. És akkor most mit csináljon? Hazudjon, nem kellett hazudnia. Én nem is emlékeztem rá, ha el nem meséli, akkor nem tudok róla. De a lényeg az, hogy utána, amikor az ember eljut oda, hogy akkor most meg kell térni. Mert abban biztosak voltunk, hogy meg kell térni. És hát ott nőttünk föl a gyülekezetbe a pici korunktól kezdve. Hát most hogyan és miből?
0: Eljött az a pillanat is, amikor nem külső elvárásként, hanem saját vágyadból kifolyólag tudtál Jézushoz kapcsolódni? Megértetted, hogy miből szükséges megtérned mégis?
1: Nem így értem meg, hogy van miből, azt mindig is tudtam. A hívő gyerek az nem attól hívő, hogy nincsenek bűnei, meg attól sem, hogy azt gondolja, hogy nincsenek, hanem az ember mindig tudja, hogy hova kell utána menni. Viszont mindig is egy elvárás volt saját magam felé. Egyáltalán az Istennel való kapcsolat, vagy bármilyen élmény, ami lehetséges, és ebbe tartozik a Szentlélek keresés is, hogy azt elvetni, hogy az már nincsen, mert akkor volt, mostanában meg nincsen. Ezt semmiképpen nem akartam, de azt sem akartam, hogy bármit valamilyen módon megjátszam. Tehát így voltam a megtérése is, és hát ez 63-ban volt az az élmény, amiről beszélsz. Tehát amikor személyessé válik az embernek a Jézus Krisztussal való kapcsolata, valójában ez a megtérés. Egy nagypénteki imaóra volt a pünkösdi közösségben, a úgynevezett közös ima. Ez azt jelenti, hogy mindenki hangosan imádkozik. Kimondok Isten felé, amit egyébként eléd tett, mondjuk nem mondanék ki, meg a másik testvér előtt sem, mert szégyellem. Viszont hangosan elmondani Istennek, úgyhogy mindenki hallja, de senki se hallja. Ez egy furcsa és érdekes alkalom. Na és egy ilyen közös ima kapcsán éltem azt meg, hogy könnyek között találkoztam. Tehát, hogy találkoztam, hogy onnantól kezdve most már igen, én az ője vagyok, ő az enyém, és néhány perc vagy pillanat, nem is tudom, idő olyankor megáll, de valójában elmondani nem lehet, csak megélni.

0: a pünkösdi közösségben számotokra a Szentlélek és az ő ajándékai, megnyilvánulásai kiemelt szerepet kaptak. Milyen módon jelent meg ez, és hogyan képzeljük el ma?
1: Ez változott az idők folyamán. Ugye úgy kezdődött a dolog édesanyámék idejében is, hogy a Szentlélek ő Isten, aki azt tesz, és úgy teszi, hogy akar. És édesanyám is elmondta, hogy akkor még talán baptista közösségnek voltak ők a tagjai, vagy reformátusnak, ezt nem tudom, de abban az időben voltak ezek a kis, később úgy nevezték őket, hogy paraszeklézióák, tehát ilyen népi összejövetelek, ahol összejöttek lelkész nélkül, énekeltek, igét olvastak és imádkoztak, nem is tudtak arról, hogy Szentlélek meg ilyesmi. És letérdeltek, imádkoztak, és amikor akaratlanul elkezdtek nyelveken imádkozni, tehát ahogy az a frazeológia mondja, leszállt a Szentlélek, akkor voltak, hogy ő maga is, hogy fölugrottak a térdük, mert nem tudták, hogy mi ez. Tehát ez valamikor spontán, és hát túl volt mindenen, ami ráció. És ez volt az a pont egyébként, amit én mindig vártam Istentől, és ezért én azt mondom, hogy talán nem is vagyok pünkösdi, vagy nem is voltam, mert én ezt nem éltem meg. Holott főleg az elején sok-sok szolgálatnak feltétele volt az, hogy aki nem kapott szentlélekhelységet, az ne tegye. Na most ez félreértése volt ennek, a pünkösdiek is tudják, hogy félreértése volt. Tehát itt, sőt, a legfőbb vezető is elmondta, hogy egy nagyon nagy bűne neki az, hogy ezt számon kérte másokon, és különnek tartotta magát, aki megélte ezt, azokkal szemben, akik nem élték meg. Na most ennek ellenére például prédikálhattam nagyon sokat, meg ifjúsági kört vezethettem hosszú időn keresztül, és az ifjúsági körnek is ugye egy jelentős része nem élte meg ezt az élményt, de például itt eszembe jut, hogy még mindig él egy testvérem, mellettem ült, és akkor jött egy ilyen külföldi misszionárius, akinek szívügye volt a szentlélekkeresztség, és na most imádkozzunk Szentlélekért, ez sokszor elhangzott egyébként. Addigra már főleg a fiatalokban egy elég erős kritika kifejlődött a pünkösdieknél abban az irányban, hogy ennek az utánzása. Ezek nagyon visszatetsző dolgok, és ez a valaki, aki mellettem ült, annyira nem értett vele egyet, hogy egész hangosan mondta, hogy nem, ő lesett érdem, önbecsapás, és hát azért persze letérdeltünk mindnyájan, de ennyi idő nem telt el, mint amennyit beszélek róla, és ő már nyelveken imádkozott. Na most ez volt az a rész, amit most nagyon gonoszul hangzik, hogy én úgy elvártam volna Istentől, de nem akartam elkezdeni, mert ez nem az én dolgom, ez a Szentlélek Isten, ha ő nem csinálja, akkor ez nincsen. És mára, hogyha azt mondom, hogy 20%-a a mai pünkösdi gyülekezetnek, akik beszélnek nyelveken, és a többi része egyáltalán nem is hallott ilyet talán, akkor lehet, hogy sokat mondtam. Holott ugye mindjárt én magam mindmáig azt vallom, és ebben különbözött a pünkösdi gyülekezet vagy közösség a megalakulással alkalmával a többitől. Azt mondtuk, hogy ez, ami ott az első pünköskor megtörtént, ez igenis ma is lehetséges. Bibliai alapon gondolom így, ugye azt tanítottam én ezt sokszor, tehát tudom, hogy Isten milyen időpontokban, meg milyen alkalmakkor, meg milyen nehéz körülmények között, meg miért csinálta egyház alakítása például, és hogy most már nincs rá szüksége, és még lehet, hogy egy jó néhány dologban igazunk is van, amikor ezt elmagyarázzuk. Egy dologban nincs igazunk, nem vagyunk igazán luteránusok ilyenkor, mert a sola scriptura elvét nem alkalmazzuk. Sehol nincs a Bibliában arról szó, hogy ez csak bizonyos időre adatik. Viszont az meg egy tény, hogy most nem tanasszolunk ilyet. Ez egy nagyon nagy ellentmondás, ez egy nagy hiány, de nem imádkozom például kifejezetten ezért.

0: Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel beszélgetek. Téged hallgatva azt gondolom, hogy alapvetően el kell fogadnunk azt, hogy Isten, és ő dönt arról, hogy kinek mit ad meg és mit nem. Minden esetre Pál apostol tanít a lélek megnyilvánulásairól, idézem az első korintusi leveléből: a kegyelmi ajándékok között ugyan különbségek vannak, de a lélek ugyanaz. Különbségek vannak a szolgálatokban is, de az Úr ugyanaz. És különbségek vannak az isteni erő megnyilvánulásaiban is, de Isten, aki mindezt véghez viszi mindenkiben, ugyanaz. A lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele. Hogyan tudtál kapcsolódni később másfajta közösségekhez, hívőkhöz, nem karizmatikus gyülekezetekhez?
1: Úgy is mondhatnám, hogy történeti oka van neki, ugye a családomon keresztül. Egyébként mindig volt kapcsolatunk, mint ifjúsági vezetőnek is, olyan csoportokkal, akik vagy karizmatikusak voltak, vagy legalábbis nagyon szerették volna. Evangélikus, meg katolikus is. Na most érdekes volt, hogy egyrészt, amit olvastál, igen, tehát mára már mindenki azt tanítja, amit itt felolvastunk a pünkösdieknél is, hogy különbözőek az ajándéka Istennek, és annak adja, akinek akarja, és ő adja, és Isten, és nem egyszerűen egy erő. Tehát ezen már túlléptek a pünkösdi közösségek is. Na most, hogy hogyan kerültem kapcsolatba reformátusokkal, nagyon jó közösség volt, föl sem merült az bennünk, hogy most ők nem tanítják a Szentlélek kereséget, és akkor ezért valami baj van. Vagy amikor eljártam a feleségemmel katolikus misére, mint máig tudom a mise szövegét, sőt a dallamát is, nagyon tetszik, és nagyon igaz is, és sok tekintetben azt gondolom, hogy óriási szerencse, hogy ez így kialakult. Arról nem is beszél, hogy ők őrizték meg a Bibliát nekünk. Hogyha az ember nem azt keresi, ami nem jó, akkor nem is azt találja. És egy kicsit még hozzáteszem, hogy ez attól is függ, hogy mi van belül az emberben. És hogyha az ember Krisztushoz van közel, akkor a Krisztust látja meg a másikban is, és örül neki.
0: Mi annak a rövid története, ahogy a szabad keresztény egyházak lehetőséget kaptak a debreceni református teológián tanulni, ahol te is végeztél, amíg párhuzamosan mérnöknek is tanultál?
1: A szabad egyházak tanácsán megkeresték a kis egyházakat, akik a szabad egyházak tanácsához tartoztak, a baptistákat, adventistákat, a szabad keresztényeket, igen, a Mézes Zsigmondékat, meg a metodistákat, és a pünkösdéket is, hogy akarnak egy teológiát csinálni, és diákokat keresnek. Tersánszki Rudolf testvérnek köszönhetem, aki szintén az evangélikus egyházból indult, és oda is tért vissza. Hát kellett gyorsan összehozni néhány embert, aki sejtette, hogy szeret tanulni. Egyszerűen bediktált engem, hogy jó, én leszek a pünkösdiek részéről az egyik. És aztán, amikor jött a szeptember, már közelett, akkor mondta, hogy ja, hát téged beirattalak erre, menjél el, mert kezdődik a lelkészképző. Legtöbbször az adventistáknak a Székely Bertalan utcai székháza volt olyan nagy terem, ahol össze tudtunk jönni, de mindenki oda jött össze, és ahogy ez elindult, elkezdődött mindjárt ennek az akkreditálási folyamata. Végül is a Református Teológiai Akadémia volt az, aki befogadott bennünket, úgyhogy mintegy a református teológiának a hallgatói leszünk, de ugyanakkor megvan a mi saját tanításunk, de ez hasonló volt ahhoz, mint amikor jött az egyházak feloszlatása a háború idején, hogy jó lelkiismerettel az egymás segítése volt a cél, és nem az, hogy egymást átérítsük. És akkor így kezdtünk el járni Debrecenbe, közben pedig itthon, esti tagozaton tanultuk a dolgokat, tehát alig vártuk a következő alkalmat. És a legeslegelső élmény az az volt, hogy az elejére visszamegyek, amikor először találkoztunk különböző egyházak. Azelőtt az volt, hogy az összes többi, aki nem mi vagyunk, hát az rosszabb, mint a hitetlen. Tudjuk, az tévtanításokat tanít, hát ott nagy baj van. És akkor összejött egy csomó egyébként nagyon komolyan a saját hitét és a saját egyházához hű ember, ilyen fiatalok, és az első döbbenet még ma is elérzékenyülök. Kiderült, hogy testvérek vagyunk, percek alatt. És onnantól kezdve tényleg testvérek voltunk. A beszélgetés az nagyon nyílt volt, kezdettől fogva. Nem is ismertük egymásnak a hitét, minden érdekelt. Tehát nagyon-nagyon élénk és nagyon jó kapcsolat volt, úgyhogy a teológiának volt egy olyan része, ami talán annak, aki beiratkozik egy iskolába és beül egy előadást meghallgatni, annak talán ez nem is adatik meg.
0: A teológia elvégzésével lelkészi diplomát vehettetek át. Mit jelent ez számodra?
1: Hát ez mókás, nem is tudom, hogy először mikor vettem elő. Talán akkor, amikor a Zuglóban, az evangélikus könyvtárban kellett valami igazolás arra, hogy én lelkész vagyok. És eleinte a pünkösdi egyházon belül ez nem előny volt, hanem inkább hátrány. Sok mindent megtanultunk olyat, ami teljesen új volt nekünk, tehát a biblia kritika, és a kritikának is tudom a kritikáját már úgy belül, tehát nem tudnak ezek eltéríteni. Az, hogy mondjuk vannak benne olyan részek, hogy két szelle van írva ugyanaz a történet, és totál összeegyeztethetetlenül. És hogy ettől az még szentírás és igaz. És mind a kettő arról az egy mindenhatóról szól. A legellentmondásosabb részekben van sokszor a legkomolyabb üzenet. Na most ugye nekünk ez annak idején új volt.

0: Többféle gyülekezet elé álltál már, ige hirdetőként, most az Uglói Evangélikus Gyülekezetben van főként lehetőséged igét hirdetni, bibliaórát is vezetsz. Mit jelent a felkészülésben számodra a Szentlélek vezetése?
1: Régen a pünkösdiában az volt, hogy ebbe a pillanatba kaptam az Úrtól, és akkor attól hiteles, hogy ott mondom el. Soha nem így készültem föl. Na most, hogy én ezt hogyan éltem meg? Kétféle módon, az egyik az, ami nagyon ritkán fordult elő, hogy nagyon utána olvastam, és benne volt minden, teológiailag is minden, és elképesztően unalmas volt. Tehát ezt nem gondolom, hogy a Szentlélek vezetése útján volt. A legtöbb, és az akkor is így volt, meg most is így van, hogy amikor készültem rá, akkor megszólított engem, magam, elérzékenyülésig. És az volt az a pont, amit tovább kellett adni. Tehát addig, amíg erre a pontra el nem jutottam, de ez még a Bibliaórán is így van. Már jó néhány évvel ezelőtt volt egy olyan alkalom, amikor nagyon nagy volt a tartalom, ezerféle információ, és a Szentpéteri Péter a végén azt mondta, hogy de most én mit vigyek ebből haza? Nem volt az, ami megszólította. Visszatérve, amíg ezt az üzenetet meg nem találtam, addig felkészületlennek éreztem magamat, és abban az időben nagyon sokszor egyes szám első személybe adtam elő. Na most édesanyám többször mondta, hogy te Csaba, tehát ezt ne mondd, hát azt hiszik, hogy te ilyen vagy. És én mondtam, hát én ilyen vagyok, ne azt hitte, hogy tréfálok. Ez a Szentléleknek a munkája, és bármelyik egyházban nagyon jó katolikus prédikációt is hallottam, ahol 100%, hogy elejétől végig a Szentlélek Isten üzenete volt, amit elmondott, de más gyülekezetben is. Az üzenetet továbbadni, hogy az tényleg üzenet legyen, az csak az Isten lelke által lehet.
0: Végül is minden keresztény felekezetnek valamennyire pünkösdinek is kellene lennie, a Szentlélekre kell figyelnie. Hogyan lehetne ezt jobban tennünk?
1: Egyik oldal lehetne ugye az, hogy a pünkösdről egy kicsit biblikusabban tanítani. Tehát például nem emlékszem, hogy a korintusi levélnek azt a részét, ami arról szól, hogy a lelki ajándékokat hogy használják a gyülekezetbe, hogy ezt nagyon gyakran belevennék-e a perikópák közé. Mert ilyen problémák nekünk most nincsen, hogy amikor az egyik elkezd profétálni, és a másik is elkezd, akkor az egyik hagyja abba, meg ilyenek. Tehát másik a nyelvek magyarázása, ami megint egy érdekes dolog, mert ugye itt arról szól, hogy nyelveken beszél valaki, és egy másik megkapja valamilyen módon annak a magyarázatát. Sokat kutattam ennek után, tehát nyelvészeti írásokat is próbálták föltárni, hogy ez mennyiben felel meg egy nyelv követelményeinek. És hogy lehetséges-e az, hogy amit Pál apostol mond, hogy Istennek beszél a lélek olyan dolgokat, amik a tudatomig el se jut, de akkor annak valamilyen kontextusának kell lenni valahogy, és hogy ez egyáltalán lehetséges-e vagy nem. És hát ezt kutatják. Hallgattam nyelvek magyarázatát, nem túl sokat, sőt olyan, hogy saját magát magyarázta. Olyat, hogy nyelveken imádkozott, aki már sokat hallott ilyet, az el tudja dönteni, hogy most ez valóban átélt nyelveken szólás, tehát Istentől jöhetett akár, vagy pedig ő ezt már mondja, mert már olyan sokszor mondta, már meg is tanulta a szavakat, ilyen is van, nagyon sok ilyen. Na most erre mit lehet mondani? Ugye mindenki a saját nyelvén hallgatta, olvassuk a pünkösdi eseményeket, nem értjük, igazából így is magyarázzuk, meg úgy is, meg van, aki azt mondja, hogy ugye részeges ember módjára össze-vissza beszéltek, egy más meg azt mondta, hogy ugye a különböző helyekről, a diaszporából összejöttek, és azoknak a nyelvén szólaltak meg, esetleg azok, akik már eleve onnan jöttek, vagy mindenféle magyarázatot kitalálunk, mindez nincs benne a Bibliában. Szól a szkriptúra, ott csak annyi van benne, amit meg tudok állapítani az, hogy mi történt, és hogy nem értem, hogy mi történt, és talán az, hogyha elég hívő vagyok, hogy ezt mégiscsak Isten maga csinálta. És hogy miért csinálta akkor, és most miért nem, erre egyelőre nem mondta meg a választ.
0: Mit lehetne még komolyabban venni az egyházaknak a Szentlélekkel kapcsolatban a Biblia alapján?
1: Azt gondolom, és ez nem csak az evangélikus gyülekezetekre, mindegyikre igaz, mert manapság már nagyon egy cipőben járunk. Mindjárunknak komolyabban kellene vennünk a Szentírást. Tehát attól, hogy valamit nem értünk benne, vagy valamit most nem tapasztalunk, attól az még ott van. És odáig minimum el kellene jutni, hogy ezt azért nem hagyom ki, és bevallom azt is akár, hogy azért, mert most én prédikálok, vagy én vagyok a lelkész, nekem mindent tudni kell. Ezt én se tudom. De ez van. És megtörténhet veled is, testvérem, meg bármelyikünkkel, mert megtörténhet még akkor is, ha soha nem fog megtörténni. Persze tudom, hogy ez skandalom. nyilván jó a perikópa rendszer, mert végig kell valahogy menni a Biblián, de hogyha valaki végig tanulmányozza, és ha végignézzük ugye a 3 éves ciklust, vagy akárhány éves, kiderül, hogy a Bibliának egy jelentős része az nem jelenik meg soha. A húgom például évente végigolvassa a Bibliát. A Bibliaórára járó evangélikus testvéreim közül is vannak, akik nagyon-nagyon jól ismerik és olvassák a Bibliát. De sajnos nagyon sokan vannak, akik csak a templomban, a prédikációban találkoznak vele. Meg kellene próbálni kitalálni, hogy hogy lehetne a széles egyházi közösségnek is, akarata ellenére is idézőjelben találkozzon a Szentírással. Még akkor is, hogyha egyébként ezek a részek, fejezetek, ezek nem adják magukat. Tehát ez nem arra való, hogy egy lelkesítő prédikációt mondjak belőle, vagy valahogy ennek a részeit adagolva valahova mellé tenni, de ez most nem arról szó, hogy szeretném, hogyha én ilyet kapnék, hanem arról, hogy nem lenne baj, hogyha sok ember megismerné. Tehát erre gondolok, én biztos vagyok, hogy a Szentlélek egyetértene ezzel a gondolattal, hogy a Szentírást közelebb tudjuk vinni, mi, mint egyháza, gyülekezet egyszerű tagjaihoz, ez egy fontos, és a másik pedig, hogy egyenesnek és őszintének kell lenni. Tehát akkor tényleg ne álljak oda, hogyha nem tudom elhinni, hogy a Szentírás az Istentől ihletett. És azt gondolom, hogy e tekintetben van nagy mulasztásunk. Még ezzel kapcsolatban, hogy az első század, sőt még a második század eleje is, az karizmatikus volt. Tehát olvassuk az egyházatyáknál, hogy saját maguk is leírják, hogy milyen karizmatikus jelenségek vannak, és intézményessé vált, és nem igaz, hogy csak Nagy Konstantin idejében, és onnantól kezdve az egyházi tisztségek is sokkal kevésbé úgy alakultak, mint ahogy mondjuk egy pálapostot vagy bárkit Isten elhívott, és arra a szolgálatra ő vele is volt, hanem az intézményessé válásban benne van az óriási nagy kísértés, hogyha nekem van egy pozícióm, akkor azt meg akarom tartani, sőt, tovább akarok lépni. Hát nagyon-nagyon kontrollálni kellene a Szentírásnak mindenkinek az életébe ezt, és nem biztos, hogy úgy csinálna a dolgát, ahogy csinálja. Szorosabb kapcsolatunknak kellene lenni és maradni Jézus Krisztussal, és ő hozzá ragaszkodni, vagy megpróbálni legalább igazodni napi dolgokba is, akár az egyházon belül, vagy még azon kívül is.
0: Milyen ige szólít meg téged most leginkább, és mi jut eszedbe?
1: Egy ilyen dolog van, ami miatt azt mondom, hogy nagyon nehéz evangélikusnak lenni. Az, hogy kegyelemből tartattok meg hitáltal. Tudnélik, igen, ezt tanítjuk, meg ez így van. És mégis állandóan azt gondolom, hogy még nem vagyok elég jó, meg még most mit kell így csinálnom, meg úgy csinálnom. Valahogy a legtöbbünk nem tudja elfogadni azt, hogy nem kell újra kiérdemelni azt, amit már megkaptam. Hát boldog lehetek, és nyugodt, és jó, elvétettem ezt, azt, meg amazt, és ugye azt mondják, hogy Isten megbocsát, mert ez a mestersége. De a poén az, hogy tényleg. Na, talán ez, hogy kegyelemből tartottok meg hitáltal, és ez nem tőletek van, hogy senki ne kérkedjen, hanem Isten ajándéka. Ez nem hajszál, pontosan idéztem az igét.

Végéhez közeledő lélekhangoló műsorunkban Bérces Csaba nyugalmazott lelkésszel hallhattak beszélgetést. Ő karizmatikus gyülekezetek működésébe és hitéletébe is betekintést adott, olyan ember szemével, aki történelmi egyházakhoz is több szálon kötődik. A beszélgetésünk megtalálható az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.luterán.hu rádiómenüje alatt. Spotify-on Lélekhangoló néven kereshetik podcastunkat. Ha üzennének nekünk, megtehetik azt a következő számra küldött SMS-ben 0620 620 36 79. Most szeretettel búcsúzunk!

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kezdődik a 37. budapesti Bach hét. Ma, június 1-én hétfőn 19 órakor kezdődik a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház déli Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel veszik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid igehirdetés hangzik el. Nyáréi csodák a zsidó negyedben. Múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén június 20-án szombat este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herz tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülésszakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülésszakán, május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyház gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026 évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027. évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján istentiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Miért van annyi szenvedés? Miért engedi meg a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezeket a sokakat foglalkoztató kérdéseket adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Cohen, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30-kor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18:30-kor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3 és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban Merlin Burt előadását hallhatjuk, mely Ellen White írásainak értelmezésével foglalkozik.
1: Két olyan dolgot találtam, amit Ellen White írt az egységről.
2: What a world of gossip would be prevented if every man and woman
1: hogyha minden ember, tehát minden férfi és nő
2: would remember that those who tell him the faults of others will as freely publish his faults at a favorable opportunity.
1: Tehát hogyha minden ember emlékezne arra, amikor másoknak a hibáiról beszél, hogy az ő hibáit is annyira kedvező alkalommal hirdetnék, tehát milyen a pletykálkodásnak, milyen világának lehetne elejét venni akkor, hogyha mindenki gondolna erre.
2: And this is the next sentence is maybe most important.
1: És talán a következő mondat még fontosabb.
2: We should endeavor to think well of all men, especially our brethren.
1: Igyekeznünk kell arra, vagy meg kell próbálnunk jót gondolni minden emberről, és különösen a testvéreinkről.
2: Until compelled to think otherwise.
1: Amíg nem kényszerítő erőt nem, illetve hát amíg nem kényszerít bennünket valami arra, hogy másképpen gondolkodjunk.
2: We too often think badly right away.
1: Túl gyakran előfordul, hogy azonnal rosszat gondolunk.
2: And the counsel here is we should think well unless we're forced to think otherwise.
1: És itt az a tanács számunkra, hogy jót kell gondolnunk egészen addig, amíg valami nem kényszerít arra, hogy rosszat gondoljunk.
2: Now what do you do then when you feel compelled to think otherwise?
1: Mi történik olyankor, amikor az ember tényleg valami kényszeríti arra, hogy másképpen gondolkozzon?
2: Before I read the next one, this comes from testimony to Battle Creek Church.
1: Elmondom, hogy ez a Battle Creek-i gyülekezet számára adott bizonyságtételből van.
2: Page 35, it's a special testimony she gave.
1: Ez egy olyan konkrét bizonyságtétel, amit egy adott gyülekezetnek adott.
2: And then this is if someone is in error and you're compelled to disagree.
1: És ez a következő rész arra vonatkozik, hogyha valaki valóban valamilyen hibát követel, valamiben téved, és ezért muszáj neked megváltoztatnod a véleményedet.
2: And she writes, if a person is in error, be the more kind to him.
1: Azt mondja Ellen White, hogyha valaki hibát követel vagy téved, akkor annál kedvesebb legyél vele.
2: If you are not courteous, you may drive him away from Christ.
1: Hogyha nem vagy udvarias, akkor eltávolíthatod Krisztustól.
2: Let every word you speak, every tone of your voice express your interest in and sympathy for the souls that are in peril.
1: A minden egyes szó, amit kimondasz, még a hangsúlyod is azt érzékeltesse, hogy mennyire törődsz vele, és mennyire együtt érzel vele, mint egy olyan személlyel, akinek a lelke veszélyben van.
2: And that's from Testimonies to Ministers, page 150.
1: Ez a lelkészeknek szóló bizonyságtételből a 150. oldalon található.
2: So see, the way the kingdom of God is, it's upside down from the way the world is.
1: Tehát Isten országa pontosan fordítva működik, mint ahogy a világ.
2: And the prophetic gift helps us. And the Bible teaches the same.
1: És a prófétaság ajándéka is pont ebben tanít, vagy erre segít, és a Biblia is pontosan ezt teszi.
2: Okay. I hope those are helpful. I wish you had them in Hungarian right here.
1: Ezek nagyon sokat segítenek, és bárcsak ez is meg lenne magyarul.
2: I'll make sure Krista has them, so you can maybe get them from her if you want.
1: De én odaadom Krisztának ezeket az idézeteket, és akkor tőle megkaphatjátok.
2: So reading and understanding Ellen White's writings.
1: Tehát Ellen White írásait olvasni és megérteni.
2: Now last evening, a number of you were there. Dr. Dennis Kaiser gave an excellent presentation.
1: Tegnap este sokan ott voltatok közülünk, és Dr. Dennis Kaiser egy nagyszerű előadást tartott.
2: And it really was reading and understanding it, because it was dealing with those issues.
1: És ez valóban arról szólt, hogy olvasni és megérteni, tehát ezekkel a kérdésekkel foglalkozott.
2: And I want to reemphasize something we said last night in case you didn't hear it.
1: És szeretnék valamit újra kihangsúlyozni, amit tegnap elhangzott, hogyha valaki nem hallotta volna.
2: There are two major categories of Ellen White writings.
1: Ellen White írásainak van két fő kategóriája.
2: Those that she wrote generally that were written for a broad audience.
1: Azokat, amelyeket így általánosságban írt a széles közönségnek.
2: And the other are more particular testimonies or counsels for people in the church or individuals.
1: A másik pedig az akár a gyülekezetben, a gyülekezeteknek, vagy pedig egyes embereknek szóló konkrét tanácsok.
2: How we read and study Ellen White's writings depends upon what type of writings they are.
1: Az, hogy hogyan olvassuk és hogyan értjük Ellen White írásait, az azt határozza meg, hogy melyik kategóriába esik.
2: The more particular the counsel is, the more important it is that you have proper hermeneutical or interpretive principles.
1: Tehát minél konkrétabb az ilyen tanács, annál fontosabb, hogy megfelelő hermeneutikai magyarázatot tudjunk kapni.
2: So don't feel like you have to somehow have some specialized skill to read Ellen White's writings.
1: Tehát ne gondoljatok mégis arra, hogy külön képesítés kell ahhoz, hogy Ellen White írásait olvasni tudjátok.
2: You can read her major books. They are self-evident. They speak clearly.
1: Elolvashatjátok a fő könyveit. Ezek önmaguktól érthetőek, teljesen világosak.
2: But when you read more specific materials, you have to be sure to do due diligence to make sure you're understanding the situation so you don't misinterpret.
1: Viszont hogyha ilyen konkrétabb írásokat olvasunk, ilyen speciálisabb írásokat olvasunk, akkor nagyon vigyázni kell, nagyon meg kell figyelni, hogy a körülményeket jól megértsük, hogy nehogy valami tévedésre jussunk.
2: Now, I think it's already been mentioned, but I want to just say one word that you, or a few things that you have to know before you start reading her writings.
1: Már azt hiszem, hogy ez elhangzott korábban, de szeretném újból megemlíteni, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre figyelni kell, mielőtt elkezdjük olvasni Ellen White írásait.
2: At least in terms of inspiration and how inspiration works.
1: Legalábbis az inspirációval kapcsolatban, hogy hogyan működik az inspiráció.
2: And so Ellen White presented, and I think we've mentioned it already, an incarnational-like way of how inspiration worked for her.
1: Ellen White az inkarnációs jellegű inspirációt vallotta.
2: It's not fully human. It's not fully divine. There's a combination of both the human and the divine.
1: Tehát ez az isteninek és az emberinek a kombinációja. Nem lehet azt mondani, hogy csak emberi vagy csak isteni.
2: And this is true in the Bible as well.
1: És ugyanez igaz a Bibliában is.
2: This is what Ellen White would write.
1: Ellen White a következőt írta. A Biblia emberi nyelven kifejezett, de Istentől származó igazságai az isteni és az emberi egybefonódását tükrözik. Ugyanilyen összefonódásról tanúskodik Krisztus természete is, aki Isten fia és emberfia is volt.
2: So it's incarnational-like. It's not incarnation, that's Jesus. But it has the human and the divine.
1: Tehát ez az inkarnációnál Jézusra szoktunk gondolni, de ez olyan, mint az inkarnáció. Tehát amikor az emberi és az isteni találkozik.
2: Dr. Lefterov showed you an Ellen White manuscript with her handwriting. Do you remember that?
1: Emlékeztek arra, hogy délelőtt Dr. Lefterov bemutatott egy kéziratot, amiben Ellen White saját kezű írását olvashattuk.
2: Let me talk to you about how she did her writing based upon what God revealed to her.
1: Hadd beszéljek egy kicsit arról, hogy Ellen White hogyan végezte az írást annak alapján, amit Isten megmutatott neki.
2: I spent 2 hours with the pastors on this on Thursday.
1: Csütörtökön 2 órán keresztül beszéltem erről a lelkészeknek.
2: And we can't spend that long, just a few minutes.
1: Persze ilyen hosszú időnk most nincs, csak néhány percünk van erre most.
2: But this demonstrates how she shared what God revealed to her.
1: De ez bemutatja, hogy Ellen White hogyan mutatta be azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki.
2: This is a handwritten original of one of Ellen White's manuscripts.
1: Ez Ellen White kéziratai közül az egyik kézzel írott eredeti kéziratnak a képe.
2: I brought with me, I don't normally do this, but I did this time. I brought with me an original copy as well of another one, not this one, but another page.
1: Ami nagyon különleges, és ezt soha nem szoktam csinálni, most hoztam el egy ilyen eredeti másolatot a White intézetből.
2: Of Ellen White's letters and manuscripts, we have about 20% in the original handwritten form.
1: Körülbelül Ellen White kézirataiinak, illetve leveleinek 20%-a van meg ilyen eredeti kézirástos formának a másolatában.
2: It's hard for me to see on this one, but I was looking, when I was showing this to the pastors, I was looking to find the period at the end of a sentence on this page.
1: Talán nem látjátok jól ezen a kivetített ábrán, de hogyha megnézitek, ami az én kezemben van, szinte nem is lehet írásjeleket találni már, mint hogy pontot vagy vesszőt.
2: I can't find one.
1: Egyetlen egyet sem találok.
2: So Ellen White, when she would write, she would just keep her thoughts flowing.
1: Amikor Ellen White írt, akkor egyszerűen csak úgy folytak belőle, ömlöttek belőle a gondolatok.
2: And when her secretaries would type it up, they would have to find where the sentence breaks and put periods and adjust it.
1: És amikor a titkárai legépelték ezeket a kéziratokat, akkor nekik sokat kellett gondolkozni azon, hogy hol is van a mondatnak a határa, hogy hova kell betenni az írásjeleket.
2: Ellen White didn't have perfect spelling.
1: Azután Ellen White-nak a helyesírása, tehát ahogy írta, tehát a helyesírása sem volt tökéletes.
2: She was particularly bad with people's names.
1: És különösen az emberek, tehát a neveknél volt sok hiba az írásában.
2: That makes me feel a little better because I'm terrible with names.
1: Ez ettől egy kicsit én is jobban érzem magam, mert én is borzasztóan rosszul tudom a neveket írni.
2: So you find a very

0: little marks, and she went back and she added some things.
1: Hanem még meg is csillagozott dolgokat, és aztán később még visszament, és még beszúrt bizonyos dolgokat.
0: So she's reaching to express it the best way, and she's working with language to do that.
1: Úgyhogy idekezett azon, hogy a lehető legjobban tudja kifejezni a dolgokat, és még a nyelvezeten, a megfogalmazáson is igyekezett igazítani.
0: You're welcome to come to me, and I'll let you look at this afterwards.
1: You want to see it. Nyugodtan gyertek oda hozzám, és majd a végén megmutatom nektek.
0: So then, after she had finished writing, her assistants would type it up. And let's go to the next.
1: A következő dia azt mutatja, hogy amikor Ellen White leírta kézzel az üzenetet, akkor a titkárai legépelték.
0: And again, I brought another example of the same thing here.
1: És meg egy újabb, tehát erre is hoztam példát.
0: So even after her assistants had typed it up, she went through it to make sure it's what the way she wanted to say it.
1: És miután a segítői legépelték azt a kézzel írott eredetit, utána újból elolvasta.
0: And she would then, as she's reading, do similar to what she did on this page. She would interlineate and say, "Oh, I want to say this." She might cross something out.
1: És így a gépelt iraton is ugyanazt elvégezte, mint a kézírásos változaton. Még eszébe jutott valami, és még valami mást is beleírt.
0: So God has given her an understanding of the message she is to give.
1: Tehát Isten adott neki egy bizonyos megértést azzal kapcsolatban, azzal az üzenettel kapcsolatban, amit neki tovább kellett adni.
0: He's helping her, no question, through inspiration.
1: És Isten segített neki, minden kérdést kizárólag segített neki az inspirációval.
0: But he's not controlling her words.
1: De nem vette birtokába, tehát nem kontrollálta, irányította gyakorlatilag.
0: He's helping her to understand, and she's using her best ability to express it in a human way.
1: Hanem segített neki, hogy Ellen White saját maga megértse, és feldolgozza ezeket a dolgokat, és utána a lehető legjobb módon leírja.
0: And so this is just one part of what we could look at of how this kind of incarnational-like model works for inspiration.
1: Tehát ez is egy példa arra, ami arra mutat, hogy ez az inkarnációs modell hogyan működött az ő esetében.
0: So let's then talk about some principles. I'll skip the next. This is an example, closer looking of her interlineation.
1: Ez egy újabb példa, egy közelebbi kép arról, hogy hogyan szúrt be dolgokat.
0: This is a picture of one of our research centers. This one is in South America, where they also have a copy of Ellen White's letters and manuscripts in their original form, a copy of them.
1: Ez pedig egy újabb ilyen kutatóközpontunk Dél-Amerikában, ahol Ellen White-nak a leveleiről, illetve kéziratairól másolatokat tartanak ezekben a szekrényekben.
0: So this is besides her books. These are the letters and manuscripts. You can see how much there is.
1: Tehát ez a könyvein kívül van. Látjátok, hogy ennyi kézirata és levele maradt fent, aminek a másolatát tartják ott.
0: You can access everything that's there. It's online in English. I'm sorry, only in English. But it's there at the White Estate websites.
1: Ezeket lehet kutatni online is. Elérhetők a White Intézetnek a honlapján, de csak angol nyelven természetesen.
0: Okay, let's see in 30 minutes how much I can get through of this with you.
1: Megnézzük, hogy 30 percen belül mennyire tudok előre haladni ebben.
0: When we're reading and trying to read and understand Ellen White's writings, a most critical point is this.
1: Amikor megpróbáljuk olvasni és érteni Ellen White-ot, az egyik legkritikusabb dolog az a következő, hogy fordulj a Bibliához és Ellen White írásaihoz imádkozó szívvel, Isten gondolatait és akaratát megismerni vágyó szívvel. Személyes tapasztalatot kell szereznünk Istennel, a Szentlélek munkája által. Az egzegézis nem belemagyarázás.
0: It's very hard for us to come to things with a truly open and receptive mind. We are so definite about what we think.
1: Nagyon nehéz igazán valóban olyan nyitott és tiszta elmével közelíteni, mert ami annyira el vagyunk némulva.
0: But we need the Holy Spirit, and we need to be able to open our minds to try to hear what God is trying to say.
1: Pontosabban meg vagyunk süketülve, és szükségünk van arra, hogy a

0: Szentlélek, nyissa ki a gondolatainkat, és hogy a Szentlélek segítsen megértenünk azt az üzenetet.
1: It's these theological words, it's exegesis. In other words, it's what's coming to us from what's written.
0: Tehát ez egy teológiai kifejezés, hogy exegézis, és ez azt jelenti, hogy mi az, amit kiveszünk abból, vagy ami szól hozzánk, abból, ami le van írva.
1: We need to try to avoid bringing to the text our own things that we put into it.
0: El kell kerülnünk azt, hogy megpróbáljuk belevinni a szövegbe azt, ami a saját gondolatainkban van, ami nincs benne a szövegben.
1: That's eisegesis.
0: Ez a belemagyarázás.
1: That's the wrong way to read Ellen White's writings or to read the Bible.
0: Ez nem a megfelelő módja sem Ellen White írásai olvasásának, sem a Biblia olvasásának.
1: I think it's only as we pray and we seek the Holy Spirit that we can begin to set aside our own issues and listen to God.
0: És igazából csak hogyha így közelítünk hozzá, akkor tudjuk félretenni a saját dolgainkat, a saját gondolatainkat, és tudunk így közelíteni hozzá.
1: We've already talked about number two. I don't need to spend long on this.
0: A második pontról már beszéltünk, úgyhogy erről nem kell hosszabban beszélni.
1: You can read it.
0: Okay. Ellen White írásai Jézustól erednek, és valóban arra irányulnak, hogy az embereket Jézushoz és a Bibliához vezessék.
1: You always keep that in mind.
0: Tehát ezt mindig a gondolatainkban kell tartani.
1: I don't know that there's time for me to read these statements entirely, but just part of this here.
0: Csak azt tudom tenni, hogy mintaképünként mutatom be nekik Jézust.
1: Read the first up to the dots
0: okay.
1: There.
0: A drága megváltót.
1: Mm-hmm.
0: I'm done.
1: Oh, you did. Okay. So she says, I want to present Jesus, precious Jesus.
0: Be akarom mutatni Jézust, a drága Jézust.
1: And she's here's another one.
0: És aztán itt a következő.
1: And just this is short.
0: A drága megváltó Jézus újból és újból elküldte neked azt a világosságot, amire szükséged volt. De nem álltál bele abba a csatornába, ahol eljutott volna hozzád.
1: So it's this constant thinking in terms of it's oriented towards Jesus, it's oriented towards Scripture.
0: Tehát ez folyamatosan mindig ezt láthatjuk, hogy Jézus felé fordul és a Szentírás felé fordul.
1: One more.
0: Aztán jön a következő. Isten elküldte népének az igazság és az igazságosság bizonyságtételeit, és arra szólította őket, az embereket, hogy emeljék magasra Jézust és magasztalják igazságosságát.
1: When you have this in mind, this way of reading Ellen White, and you're thinking about it, you seem to see these type of statements everywhere when she's writing.
0: Hogyha erre gondolunk, hogy ilyen módon közelített Ellen White ezekhez a gondolatokhoz, ezt bárhol megtaláljuk, tehát mindenütt ilyen üdézetekkel fogunk találkozni.
1: It's her orientation.
0: Ugyanis ez volt az ő irányultsága.
1: And if she has that orientation and the Bible has that orientation, we should have that orientation.
0: És hogyha neki ez volt az irányultsága, és a Bibliának is ez volt az iránya, akkor bennünk is ez kell, hogy meglegyen.
1: And we have to read with that orientation.
0: És ilyen irányultsággal kell olvasnunk a szavait.
1: You've heard this already, but I want to say a few more words about it.
0: Ezt már hallottátok, de azért még néhány szót szeretnék ehhez hozzátenni.
1: Context remains important no matter what you're reading.
0: A szöveg összefüggés minden esetben fontos, bármit olvassunk is.
1: I'm talking about inspired writings.
0: Én az ihletett írásokról beszélek most.
1: And these are the levels of context.
0: És ezek itt a szöveg összefüggésnek a különböző szintjei.
1: There's a I think one of the others shared this with the pastors.
0: Azt hiszem, hogy itt valaki a csoportunkból ezt elmondta a lelkészeknek.
1: I like this because it makes an overemphasis of a point about how you can read out of context.
0: És azért tetszik ez nekem, mert azt mutatja be igen erősen, hogy hogyan lehet a szöveg összefüggésből kiragadva vizsgálni dolgokat, vagy hát mást magyarázni bele.
1: Someone wanted to have the Lord guide them, so they said, Lord, please speak to me, and they just opened the Bible and put their finger down and read.
0: És akkor hogy valaki szerette volna megtudni, hogy mi az Úr vezetése az élete számára, hogy a Bibliából szóljon hozzá.
1: Now, maybe some have been helped that way, so I don't want to be disrespectful of that.
0: Lehet, hogy valakivel ez valóban megtörtént, úgyhogy nem akarok tiszteletlen lenni.
1: But for the purposes of illustration, let me share this with you.
0: De csak az illusztráció kedvéért hadd mondjam el ezt nektek is.
1: And the text you hit is Matthew 27, 3 and 3 to 5.
0: Itt Máté 27, 3-tól 5. versei az vannak a szövegben.
1: And it says, then Judas departed and went out and hanged himself.
0: És akkor itt azt olvashatjuk, hogy és Júdás elment és felakasztotta magát.
1: Well, you want to know the context of that, isn't that right?
0: Szeretnétek tudni ennek az összefüggését, ugye?
1: But you say, well, I don't know, Lord, give me some more guidance. That doesn't work quite right for me. Let's try this one.
0: Úgyhogy ez az ember, aki ezzel próbálkozott, hogy így tudja meg az Úr akaratát, azt mondta, hogy na hát, akkor keresek egy másik verset, hogy pontosabban megértsem.
1: And now your finger comes to Luke 10:37.
0: És akkor kinyitja egy másik helyen, és Lukács 10:37-re esik az ujja.
1: And that verse says, go and do likewise.
0: És ott azt olvassa, hogy menj és te is aképpen cselekedjél.
1: These are words of the Bible.
0: Ezek a Biblia szavai.
1: And no, that can't be right.
0: No, nem, hát ez nem lehet
1: jó. Let me try one more time here.
0: Akkor hadd próbáljam ki még egyszer.
1: And your finger now falls on another gospel, John 13:27.
0: És akkor új másik helyen kinyitja a Bibliát, János 13:27.
1: That's what you do quickly.
0: Az, hogy amit tenni akarsz, tedd gyorsan.
1: Now we all know that. We know that these are not connected. That's why we chuckle. That's why we laugh a little.
0: Ezt mindannyian jól tudjuk. Tudjuk, hogy ez a három szöveg ez nem kapcsolódik össze egyáltalán, ezért is nevetünk.
1: But the serious point is you have to look around what you're reading. You can't just look for snippets from Ellen White or the Bible.
0: Ennek az a lényege, hogy amikor olvasunk valamit, akkor nem lehet csak innen-onnan kiválasztani egy-egy kis részt, hanem a környezetét is olvasni kell.
1: You have to really read a fair bit to make sure you know what she's saying there.
0: Egy bizonyos jelentős részt el kell olvasni ahhoz, hogy tudjuk, hogy pontosan miről akar beszélni.
1: One of the questions that were answered last night made that point about a misused Ellen White statement.
0: Tegnap este válaszoltunk egy olyan kérdésre, ami Ellen White félreértelmezésével volt kapcsolatos.
1: And then the literary context. Where is it written? What is the broader piece of material that you're reading? Is it a testimony? Is it a book? Is it one of her major books?
0: Aztán ott van az irodalmi kontextus, vagy összefüggés, hogy hol olvassuk azt a bizonyos részt. Ez egy levél, ez egy bizonyságtétel, az egyik könyve, vagy az egyik főkönyve.
1: And then the broader context.
0: Aztán a szélesebb összefüggés, a tágabb összefüggés.
1: We understand this in the Bible as Seventh-day Adventists.
0: Mi értjük adventistaként a Bibliából.
1: We take the Sabbath, for example.
0: Vesszük például a szombatot.
1: We want to know what the whole Bible says about the Sabbath, isn't that right?
0: Tudni akarjuk, hogy az egész Biblia mit mond a szombatról, nem igaz?
1: There are some difficult texts that might seem to point in some way against the Sabbath.
0: Vannak olyan nehezebb szövegek, amelyek látszólag a szombat ellen szólnak.
1: But when you read the whole Bible about it, it becomes clear that there is this unity of Scripture.
0: De hogyha az egész Bibliát elolvassuk, akkor teljesen világossá válik, hogy a Szentírás egységes.
1: And you may find a text or two that you don't understand.
0: És talán találunk egy vagy két olyan szöveget, amit nem értünk.
1: But the others are all clear together.
0: De a többi pedig teljesen világos.
1: So you don't harmonize all of those clear texts to the few that are confusing.
0: Úgyhogy nem az egész nagy halmazt, a világos szövegeket próbáljuk meg úgy igazítani, hogy a néhány nehezebben érthetőhöz igazodjunk.
1: You harmonize the few that are confusing to all the rest, which makes sense.
0: Hanem a másik oldalon, tehát azt a néhány nehezebbet igazítjuk ahhoz, amelyek érthetőek.
1: Now listen, we do the same with Ellen White's writings.
0: Tehát ezt tesszük a Bibliával, és ugyanez a helyzet Ellen White írásaival is.
1: There are some things she writes that are hard to understand.
0: Vannak az írásai között olyan részek, amelyeket kicsit nehezebb megérteni.
1: But there's so much that's clear and understandable.
0: De annyira sok minden van, ami világos és érthető.
1: So study that whole topic or that issue from all of her writings, and then the few that don't match, you help them to fit with the rest, not the other way around.
0: Tehát tanulmányozzuk a sok írásából, minden írásából azokat, amik egyértelműek, és van, ha van néhány, amit nehezebben értünk, akkor azokat azoknak a világosaknak a fényében értsük meg.
1: Does this make sense? Is this reasonable?
0: Ezt értelmesnek gondoljátok? Tehát ezt úgy tartjátok, hogy ez érthető?
1: This is simply rightly dividing the word of truth, as the Bible tells us to do.
0: Tehát a Biblia arra tanít bennünket, hogy igazán tanítsuk az igét.
1: It's not if you just find some statement from Ellen White to prove something. You have to study it.
0: Tehát nem az a cél, hogy kivegyünk egy-egy megjegyzést Ellen White-tól, és akkor azzal nyomuljunk, vagy hát azt próbáljuk erőltetni, hanem tanulmányozzuk alaposan az egészet.
1: And Dr. Kaiser, those of you that were here last night, he helped with the historical context, and the one he used was squirrels.
0: És tegnap este Dr. Kaiser a történelmi összefüggésre adott egy nagyszerű példát, és ebben a példát a mókus szolgáltatta.
1: We won't talk about squirrels right now, but don't worry, I'm not going to talk about historical context because another couple principles will make it clear.
0: Én most nem fogok erről, sem a mókusokról, sem a történelmi összefüggésről beszélni, mert van más, amiről beszéljek még.
1: Okay, number four, we need to look for the biblical principles behind Ellen White's writings.
0: A négyes pont az, hogy keresni kell a bibliai elveket Ellen White írásainak magyarázatával kapcsolatban.
1: I'll have to be honest with you, it's only been about 25 years that I have been reading Ellen White's writings thinking in this way.
0: Őszinte leszek veletek, mindössze csak 25 éve van, hogy Ellen White írásait ilyen módon olvasom, mint amiről beszélek nektek.
1: You need to think intentionally when you're reading her writings, maybe her testimonies, what is the Bible principles that God has here?
0: Miközben olvasod az írásait, akár a bizonyságtételeket, azon kell gondolkozni, hogy milyen bibliai elv van itt, amire Isten rám akar mutatni.
1: This particularly applies to those more particular writings, the testimonies, the counsels.
0: Ez különösen igaz azokra a speciálisabb vagy sajátságosabb üzeneteire, mint a bizonyságtételekre vagy a tanácsokra.
1: A couple statements quickly here.
0: Most jön néhány megjegyzés gyorsan. Az írott bizonyságtételeknek nem új világosságot kell adniuk, hanem a már korábban kinyilatkoztatott inspiráció igazságát kell élénken a szívükre helyezni.
1: So Ellen White's saying, I'm not bringing you new light.
0: Ellen White azt mondja, hogy nem hozok új világosságot nektek.
1: This is biblical truth.
0: Ez bibliai igazság.
1: It's just applied.
0: Ezt csak alkalmaztam.
1: And another one.
0: És aztán jön a következő. Elsődleges kötelességem, hogy a bibliai elveket közöljem, majd pedig, ha nem tesznek határozott, tudatos reformintézkedéseket azok, akiknek az esete feltárult előttem, személyesen kell kérlelnem őket.
1: So she says, my duty is to present Bible principles. Now, if people aren't going to listen, I'll appeal to them directly because God has revealed this to me, but it's undergirded by Bible principles.
0: Tehát ez azt mondja, hogy az elsődleges kötelességem az, hogy a bibliai igazságokat hangsúlyozzam, és hogyha az emberek nem figyelnek erre oda, akkor személyesen hozzájuk fordulok, de igazából az a lényeges, vagy az az elsődleges kötelességem, hogy a bibliai elveket közöljem.
1: Dr. Kaiser last night talked about bicycles. Remember that? Those of you that were there.
0: Emlékeztek rá, akik ott voltatok, hogy Dr. Kaiser tegnap a kerékpárokról beszélt.
1: This is a picture of John Harvey Kellogg on a bicycle in the 1890s.
0: Ez az 1890-es években John Harvey Kellogg-ot mutatja, aki éppen kerékpározik.
1: Actually, that's not correct. I'm looking at the picture, and this is after the turn of the century.
0: De ez igazából nem is jó időpont, hanem ez már a századforduló után.
1: But he was one of the first people to get a bicycle in Battle Creek.
0: Ő volt az egyik első, aki Battle Creekben biciklit vásárolt.
1: In 1894, bicycles looked something like this.
0: 1894-ben a kerékpárok valahogy így néztek ki.
1: This was a new practical invention and it became very popular and it was very expensive because there weren't too many around.
0: Ez egy nagyon új és gyakorlati, tehát egy gyakorlati életet segítő találmány volt, ami nagyon drága volt, mert még kevés volt belőle.
1: And Ellen White wrote to one of the leaders in Battle Creek these words.
0: És Ellen White az egyik Battle Creek-i vezetőnek ezeket a szavakat írta. Battle Creekben voltam, az utcákon nyüzsögtek a népünkhöz tartozó kerékpározók. Bizonyságtétel jött a mennyből arról, hogy népünk a saját önző vágyai kielégítésére fordítja azt a pénzt, amit a külmisszióra kellene fordítani. Hatalmas rajongássá, hóbortá lett ez a dolog.
1: So this is self-evident what she's talking about here.
0: Ez teljesen egyértelmű, amiről itt beszél.
1: They were too expensive.
0: Ezek túlságosan sokba kerültek.
1: It was a thing you had to have because your neighbor had it or someone else had it and you wanted to be able to be like them and be cool, you know, and all of this.
0: Ezt sokan úgy érezték, hogy ezt mindenképpen meg kell szereznünk, mert a szomszédunknak is van, és ez olyan nagyon vagány dolog, hogyha nekünk is van, úgyhogy itt sokkal jobban, jobb színben fogunk feltűnni, hogyha nekünk is van.
1: People were spending money that should have been used for better uses.
0: Az emberek olyan pénzt fordítottak, vagy költöttek, annyi pénzt költöttek ezekre, amilyen pénzt, vagy amennyit jobb célra is fordíthattak volna.
1: Now this is one of the letters on this issue.
0: És ez a levél pontosan ezt a kérdést szólítja meg.
1: I can't take you through it. It's hard to see on the screen, but Ellen White doesn't put the verses of the text, but she quotes parts of scriptures throughout this testimony.
0: Nem látjátok ezt jól a kivetítőn, de a levelében Ellen White ezeket a bibliai szövegeket idézi, és ezekre utal végig.
1: And I've highlighted in yellow a couple of the places.
0: És így sárgával kiemeltem néhány helyet.
1: Now, if you look at it, in this particular one, this letter, she's quoting the following verses.
0: Hogyha megnézitek a kivetítőn, a következő verseket, ezt a Máté 25, 21, 23, Máté 5, 14, 16, Galata 6, 7, Lukács 9, 23 verseit idézi.
1: Even though she is not putting the verses, she's just using words from the verse.
0: Nem az egész verseket idézi, hanem csak bizonyos szavakat vesz ki belőle.
1: And they're listed there, and each of these has the biblical principle that I've noted here.
0: És mindegyikben megvan az a bibliai elv, amit kiemeltem.
1: It's the use of talents.
0: A talentumok felhasználása.
1: Stewardship.
0: Sáfárság.
1: Responsibility.
0: A felelősség.
1: Self-denial.
0: És az önmegtagadás.
1: And we could probably easily come up with a few more.
0: És még nagyon könnyen még ezt a listát hosszabbá is tehetnénk.
1: These are eternal biblical principles that applied to this situation in Battle Creek at that time.
0: Ezek olyan konkrét bibliai példák vagy útmutatások, amelyek éppen Battle Creekre vonatkoztak abban az időben.
1: So you can't read this about bicycles and just say don't use bicycles.
0: Lehet, hogyha olvassuk az írását, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát nem szabad biciklizni.
1: Because her counsel is principle, biblical principle driven, as well as divinely guided through visions and dreams.
0: Azért, mert az ő tanácsait gyakorlatilag a bibliai elvek ösztönzik, illetve az Istentől jövő tanács.
1: So you must ask yourself the question, what are the biblical principles? And often she'll have part of a text that you could find and look up.
0: És mindig fel kell tennünk magunkban a kérdést, hogy mi a bibliai elv, és azt kell megkeresni, és arra kell odafigyelni.
1: Okay. Next one.
0: A következő.
1: When reading, go ahead and read it.
0: Amikor a bizonyságtételeket olvassuk, ne vigyük bele a saját elgondolásainkat, hanem ragaszkodjunk a szöveg céljához és eredeti kontextusához.
1: So now we're talking, I'm focusing in on these more particular writings.
0: Tehát én most inkább ezeken a sajátságos írásokra összpontosítom.
1: These are our testimonies that God has given her, and this is what people in the Seventh-day Adventist Church often are most confused about.
0: Ezek a bizonyságtételek, amelyeket Isten adott neki, és a bizonyságtételekkel van a hetednapi adventistáknak általában a legtöbb kérdése.
1: So you have to connect the testimony to its intended purpose, original purpose.
0: Tehát a bizonyságtételt mindig hozzá kell kapcsolni ahhoz az eredeti célhoz, ami volt.
1: And the original context.
0: Illetve az eredeti szöveg összefüggéshez.
1: Let me tell you a story of an example here.
0: Hadd mondjak el egy történetet ezzel kapcsolatban.
1: These were two wonderful doctors, medical doctors in our church 150 years ago.
0: Több mint 150 évvel ezelőtt ez a két ember, két csodálatos orvos tagja volt az egyházunknak.
1: Actually not quite 150, but anyway.
0: Nem volt egészen 150 év.
1: Time and place is important, but for this one it's the story is more important.
0: Tehát az idő és a hely nagyon fontos, de ebben az esetben a történet az nagyon lényeges.
1: So the male Dr. Kress,
0: Daniel Kress,
1: he developed a serious condition known as pernicious anemia.
0: Neki egy nagyon súlyos tüdőgyulladása lett, nagyon súlyos betegségbe esett.
1: Now he had for many years been teaching health reform.
0: Hosszú éveken keresztül az egészségügyi reformot tanította.
1: He was a vegetarian.
0: Vegetáriánus
1: but
0: volt.
1: More than that, he had become a vegan.
0: De ezen túlmenően még vegán is lett.
1: He avoided eggs, he avoided any of these products that were animal origin.
0: Kizárt az étrendjéből mindent, tojásfélét, illetve tojást, illetve minden állati származékot.
1: Now Ellen White had a lot to write about health and the importance of a vegetarian diet.
0: Ellen White nagyon sokat írt az egészségügyi témában és a vegetáriánus étrend fontosságáról.
1: But he had taken it to an extreme in his own life and in some of his teaching.
0: És Dr. Kress túlzásba vitte ezeket a dolgokat, ami a saját életét is veszélyeztette.
1: This is the page of the testimony that Ellen White wrote to him.
0: Tehát ezen az oldalon az a bizonyságtétel van, amit Ellen White neki írt kifejezetten.
1: Now she warned him. She talks about the dangers of going to extremes in regard to health reform.
0: Tehát ő figyelmeztette arról, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha az ember túlzásokba esik az egészségügyi reform kérdésében.
1: I've enlarged this on my screen so I can read it directly from the page.
0: Én az én képernyőmön egy kicsit ezt fölnagyítottam, hogy el tudjam innen olvasni.
1: And then she says, you yourself have had this extreme has hurt you.
0: És azt mondta neki, hogy neked is konkrétan ez a túlzás, ez az ártalmadra lett.
1: And she says, the Lord has shown me, this is what you should do. This is counsel to you.
0: És aztán azt mondta, hogy az Úr megmutatta nekem, és ez a neki személyesen szóló tanács, hogy mit kell tenned.
1: And I'll read what she says to him.
0: És elolvasom, hogy mit mondott neki.
1: It is your duty to do this.
0: Ez a te kötelességed, hogy megted.
1: Get eggs of healthy fowls or birds.
0: Vegyed az egészséges szárnyasoknak a tojását.
1: Use these eggs cooked or raw. Drop them uncooked into the best unfermented wine you can find.
0: Használd ezeket a tojásokat, vagy fogyaszt a tojásokat főve, vagy pedig nyersen, illetve a nyers tojásokat ilyen erjedetlen borba, ami a lehető legjobb, amit találhatsz, abba dob bele, vagy hát üsd bele.
1: She says, this will supply that which is necessary to your system.
0: És akkor meg lesz tehát megkapod ezáltal azt, ami a te testednek a legjobb.
1: Then she says, do not for a moment suppose that it will not be right to do this.
0: És még úgy folytatta, hogy egy pillanatig se gondold azt, hogy ez helytelen lenne, hogy megtegyed.
1: So here's this man who has believed he should not eat eggs because it's bad for you, and Ellen White, God has given her this message that he should eat these eggs every day with grape juice.
0: Tehát itt van ez az ember, aki az egészségügyi üzenetet képviselte, és úgy érezte, hogy az ártalmas számára, hogyha tojást fogyaszt, és Ellen White azt tanácsolja neki, hogy fogyasszál tojást, méghozzá szőlőlével.
1: Fortunately, he believed that God used her, and he said, I must follow this counsel.
0: És az a jó dolog, hogy ez az ember elhitte Ellen White-nak az üzenetét. Isten felhasználta Ellen White-ot arra, hogy megmentse az életét.
1: And so he did it.
0: Úgyhogy megtette.
1: And his condition corrected.
0: És az állapota helyre jött.
1: And he lived to be an old age.
0: És nagyon idős kort megért.
1: And better health.
0: És jobb egészségnek örvendett.
1: And he had to modify his health presentations to people some.
0: És egy kicsit igazítania kellett az egészségügyi megközelítésén.
1: But see, this is a context.
0: Tehát itt van a szöveg összefüggés.
1: We can learn lessons from this.
0: Ebből sok mindent tanulhatunk.
1: One other lesson we learn is
0: egy másik tanulság,
1: the counsel to Dr. Kress doesn't apply to every single person in the world.
0: Hogy a Dr. Kressnek adott tanács nem vonatkozik minden egyes emberre a Földön.
1: This is not a universal counsel.
0: Ez nem egy egyetemes tanács.
1: We aren't all taught to go out every day, take an egg and eat it with grape juice, and that's our answer to everything.
0: Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden egyes nap tojást kell ennünk szőlőlével, és ez a válasz minden problémára.
1: So, it's back to this principle. We have to read what we're reading and make sure we're following the historical context and Ellen White's intention and her meaning.
0: Tehát amikor olvasunk valamit, akkor mindig tudatában kell lennünk a történelmi összefüggésnek, és meg kell győződni arról, hogy azt értjük-e az alatt, amit olvasunk, amire Ellen White gondolt.
1: I don't have time for the other illustration in this. I wish I did. It would be very interesting to share with you.
0: Bár csak lenne időm a következő példára is, de már nincs időm.
1: So let's go to number 6.
0: Úgyhogy megyünk a hatosra. A bizonyságtételeket minden írásával együtt és a történelmi kontextusokban kell érteni és alkalmazni.
1: So this one's nice because it kind of brings together the whole context thing and illustrates historical context.
0: Ez azért volt nagyon érdekes, mert visszavezet bennünket az összefüggéseknek a kérdéséhez, és visszavisz a történelmi kontextushoz.
1: Ellen White had written in the 1860s to Seventh-day Adventist these words.
0: Az 1860-as években Ellen White a hetednapi adventistáknak írta a következő szavakat.
1: Has anyone heard this of this before? I'm just curious here.
0: Hallottatok már erről korábban? Kíváncsi vagyok.
1: If you have, raise your hand. I'm just curious.
0: Aki hallotta már ezt, emelje fel. Néhányan.
1: A dozen or so. So, the reason for this council, there were no Adventist schools, Seventh-day Adventist schools yet.
0: Az volt a kiváltó oka ennek a tanácsnak, hogy nem voltak hetednapi adventista iskolák még.
1: But I'll refrain from saying too much because the story tells itself.
0: Nem akarok sokat mondani, mert a történet önmagáért beszél.
1: About 40 years later.
0: Körülbelül 40 évvel később.
1: Now we have many schools.
0: Akkor már nagyon sok iskola volt, adventista iskola.
1: And just up the hill from where Ellen White lived, there was a school at the sanitarium, the hospital, the St. Helena Hospital.
0: És ott Ellen White lakásának a közelében, a hegyoldalon, a St. Helena szanatóriumban ott volt egy iskola.
1: The teacher at the school was Sarah Peck, this lady.
0: És ez a hölgy, Sarah Peck volt ennek az iskolának a tanára.
1: And this is a postcard of the how the hospital looked at the time.
0: És ez egy képes lap, és ez mutatja a kórházat abban az időben, így nézett ki.
1: Now Sarah Peck noticed that there were younger children, you know, who were 5 or 6 or 7, who were running around and they didn't have supervision.
0: És Sarah Peck felfigyelt arra, hogy volt egy csomó olyan gyerek, 5-6-7 éves, akik ott csak szaladgáltak, és senki nem vigyázott rájuk.
1: Their parents were working.
0: A szüleik dolgoztak.
1: At the institution.
0: Ott az intézményben.
1: And so she said, maybe I can organize a little school for them.
0: És akkor Sarah Peck arra gondolt, hogy szervezhetek nekik egy kis iskolát.
1: So she did that.
0: És meg is tette.
1: And there were some on the board that knew about Ellen White's statement about the age of children going to school.
0: De a bizottságban voltak néhányan, akik ismerték Ellen White-nak ezt az írását, hogy a 10 éves kor alatt a gyerekek ne menjenek iskolába.
1: And so she got into a little bit of trouble with some people.
0: Úgyhogy ezért Sarah Pecknek problémája kerekedett néhány emberrel.
1: He's trying to do good.
0: Megpróbált valami jót tenni.
1: This is why we have to read carefully. Now this helps us because Ellen White will help us.
0: Igazából Ellen White segít nekünk, és ezért kell nagyon figyelmesen olvasnunk.
1: So some representatives from the hospital and the school came to talk to Ellen White.
0: Úgyhogy a kórházból és az iskolából néhány képviselő elment Ellen White-hoz, hogy beszéljenek vele.
1: And this is what she said to them.
0: És a következőt mondta nekik. A gyerekkor korai éveiben az édesanyák bölcsen tanítsák kicsinyeiket. Ha erre minden anya képes lenne, és rászánná az időt, akkor minden gyermek megmaradhatna az otthoniskolájában 8, 9 vagy 10 éves koráig.
1: So this is a little different than what she had written before, isn't it?
0: Ez egy kicsit más már, mint amit előbb írt, nem?
1: She says mothers should be able to.
0: Hogy az anyáknak mindenképpen képesnek kell
1: lenni. And if every mother could, then they should.
0: És hogyha minden anya képes lenne erre.
1: But then she goes on and she says something more.
0: Aztán majd folytatja, és még valami mást is mond. De amikor meghallottam az ellenvetést, hogy a gyermekek 10 éves korukig nem mehetnek iskolába, el akartam mondani nektek, hogy amikor ezt a világosságot tárta elém az Úr, hogy a gyerekek ne járjanak iskolába, amíg elég idősek nem lesznek ahhoz, hogy tanítani lehessen őket, még nem voltak hetednapi adventista iskolák. És akkor befejezzük. Először meg kell tanulniuk a helyes magaviseletet, hogy amikor iskolába mennek, ne vezethessék őket rossz irányba.
1: So she's giving some historical context, right?
0: Tehát ilyen történelmi összefüggést adott, ugye?
1: She says we didn't have any Adventist schools.
0: Akkor még nem voltak adventista iskoláink, mondta.
1: And the children needed to be make sure that they were taught proper manners, or in the old English it means morals, proper morals.
0: És nagyon fontos volt meggyőződni arról, hogy a gyerekeknek helyes magaviseletet tanítanak, illetve ami ezt pontosabban a régi angol nyelv szerint jelenti, hogy erkölcsi szintet tanítsanak nekik, erkölcsöt.
1: So that they then would not be led astray.
0: Hogy akkor ne vezessék őket félre.
1: So is Ellen White out of harmony with herself?
0: Vajon Ellen White itt ellentétben van önmagával?
1: Of course not.
0: Egyáltalán nem.
1: She went on, and I'll close with this. I'll have to stop. But this is something she wrote. Very right after. This is a part of her statement.
0: Tehát ez így van. Gondolataimat erősen felzaklatta, amit gyakran hangoztattak. De White testvérnő ezt és ezt mondta, és White testvérnő ezt meg azt mondta. Ezért mi pontosan azt is fogjuk tenni. Isten mindannyiunktól józan gondolkodást vár el. A körülmények változtatnak a feltételeken. A körülmények megváltoztatják a dolgok összefüggését.
1: So she's saying, don't quote me. I think she's really trying to say, if you don't know the context and what you're talking about.
0: Ellen White, tehát azt akartam mondani, hogy ne idézzetek engem, hogyha nem tudjátok, mi az összefüggés, és miről beszéltem.
1: We need to have sanctified common sense.
0: A megszentelt józan észre van mindannyiunknak szükségünk.
1: And it's with all the other principles, this Bible principle applies here too.
0: És ez ugyanez a helyzet a bibliai elvekkel, tehát ezek a bibliai elvek itt is alkalmazandók.
1: And so she says circumstances alter conditions.
0: Hogy a körülmények változtatnak a feltételeken.
1: Well, we don't have time to cover a few more of these. But I think you're beginning to get the sense that we have to read her writings carefully and deeply, not just superficially.
0: Tehát nincs időnk arra, hogy még több ilyet beszéljünk, vagy elmondjak, de igazából arról van itt szó, hogy józan észre kell gondolkozni, és nem csak felszínesen olvasni az írásait.
1: And this is particularly true of the councils or the writings that deal with specific things.
0: És ez különösen igaz azokra az írásaira, tanácsaira, amelyek bizonyos konkrét helyzetekre vonatkoznak.
1: For Steps to Christ and all of the other wonderful books, mostly there, as long as you're reading the literary context and the immediate context, you're okay.
0: A Jézushoz vezető útnál és a többi hasonló könyvnél a legtöbb esetben az van, hogyha elolvasod csak a szövegkörnyezetet, akkor teljes képet látsz.
1: But for these more particular counsels, you really need to do this type of study.
0: Viszont a konkrétabb vagy ilyen speciálisabb tanácsaival kapcsolatban ezt a tanulási folyamatot mindenképpen el kell végezni.
1: I often hear young people tell me, how are Ellen White's writings relevant? And they're talking about some of these councils.
0: Sokszor mondják nekem fiatalok, hogy hogyan szólnak hozzám Ellen White írásai, és általában az ilyenfajta idézetekre utalnak.
1: It doesn't make sense to them.
0: Ez úgy érzik, hogy ez számukra nem jelent semmit.
1: And then we create a problem.
0: És akkor mi gyakorlatilag egy problémát kreálunk.
1: Because we're not being fair to Ellen White.
0: Mert nem fair módon közelítünk Ellen White-hoz.
1: We're not being fair to what God's trying to say.
0: nem fermódon közelítünk ahhoz, amit Isten megpróbál elmondani.
1: Because if it's understood in its circumstance, it becomes more powerful because then it applies to us, but in the right way.
0: Mert hogyha mindent a maga körülménye, tehát az adott helyzet vagy környezetében értünk meg, akkor válik érthetőbbé, mert így ránk is vonatkozik a mi körülményeink között.
1: May God bless us,
0: Isten,
1: as we are faithful to try to read and study what God has given us as a precious gift.
0: Isten áldjon meg bennünket, miközben megpróbáljuk megérteni, olvasni és megérteni azt a drága ajándékot, amit Isten adott nekünk.
1: Amen.
0: Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Dél van.
1: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
2: Június 1-e, 12 óra, 1 perc. Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten sarjasztja a vetést. A mai ige, Prédikátor könyve 11. fejezet 1. verse. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt. Gondolatok az igéről. Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapunk minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe vetnek, ami tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő után azonban leapad a víz, a rizs vagy más vetőmag a termékeny iszabba süllyed, és hamarosan kihajt a vetés. Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Tanítsuk a felületeseket és a csökönyöseket. Az álhatatlan külső mögött is termékeny lehet a talaj. Soha nem hiába való a munkánk, ha az Úrban végezzük. A mi dolgunk csak az, hogy kenyerünket a vízre vessük, az ígéret beteljesítését bízzuk Istenre. És megtaláljuk azt. Ő nem engedi, hogy ígéretében csalódjunk. Az evangélium, amelyet hirdetünk, él, és egyszer majd meghozza termését. Talán nem hamarosan, de meg lesz az aratása annak, amit elvetettünk. Türelemmel kell lennünk, hiszen az Úr is türelmes. Sok nap múlva, mondja az írás, de ha számos esetben hónapok és évek lesznek a napokból, az ígéret akkor is áll. Ez az ige tehát parancs, amelyhez ígéret is fűződik. Engedelmeskedjünk ennek, és kapaszkodjunk hittel az ígéretbe. Június, Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Juno a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyéb vidékeken emlegették nyárelő havaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és a vallási ünnep. Az Úrnapja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bő termést ígér. 8-án van a medárt, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg, ugyanennyi ideig tartó szárasság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák alig ha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülésszakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülésszakán, május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyház gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026 évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027. évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján istentiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Íma reggeli júniusban is. Június 2-án, kedden reggel 7:30-kor, hónap első kedjén tartják a szokásos ima reggeli rendezvényét, melyre várnak imádkozásra lelki munkásokat, lelkészeket és egyéb munkatársakat is. Az igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz dr. Győri Józsefné, dr. Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának tiszteletbeli elnöke mondja majd. A szokásos helyszín Budai Református Gyülekezet, Szilágyi Dezső tér 3. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült fel, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án rendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehozni. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 56-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor.
1: Kulturális programajánló.
2: Kelenföldi barokk esték júniusban is. A Kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a Kelenföldi Református templomban. Fint a Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma majd a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában, a katolikus templom orgonistája. Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Nyári csodák a Zsidó negyedben, Múzeumok éjszakája 2026. A Múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a Múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a Múzeumok éjszakája estéjén június 20-án szombat este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herztér és a Rumbach-Sebestény utcai zsinagóga.
1: Egészséget mindenkinek!
2: Miért van annyi szenvedés? Miért engedi meg a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezeket a sokakat foglalkoztató kérdéseket adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Cohen, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30-kor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18:30-kor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. 5 bibliai idézet, amely erőt ad a nehéz napokban. Mindannyiunk életében eljönnek azok az időszakok, amikor úgy érezzük, kifogyott belőlünk az erő. A gondok halmozódnak, a hírek nyomasztóak, a jövő bizonytalannak tűnik, és néha már csak arra vágyunk, hogy valaki igazán megértsen, átöleljen és felemeljen. Ilyenkor hiába keresünk vigasztalást a világban. A legjobb, ha Isten élő igéjéhez fordulunk. Íme 5 olyan bibliai ige, amelyek erőt adnak a nehéz napokban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi 4:13. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41:10. Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik szívem, és megsegített. Örül szívem, és énekemmel áldom őt. 28. Zsoltár 7. vers. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengeti ösvényeidet. Példabeszédek 3-5. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltek vagytok, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11:28. Az időjárásról. Elindult a nyár. Nyárias értékekkel búcsúzott a tavasz. Ma hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható. Az előttünk álló időszakban változékonyabbra fordul időjárásunk, de a kezdeti friss éjszakák fokozatosan megenyhülnek, a nappalok pedig nyárias melegnek ígérkeznek.
1: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hír összeállításunkat hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: A klasszikus zene gyöngyszemei. Kedves hallgatóink, most hallgassák meg Mozart 41. C-dur Jupiter szimfóniáját.

Mozart 41. C-dur Jupiter szimfóniája hangzott el. Folytatjuk a Klasszikus zene gyöngyszemei című műsorunkat. Következik Mozart 8. A-moll zongoraszonátájának első tétele.

Kedves hallgatóink, a Klasszikus Zene Gyöngyszemei című műsorunk keretében Mozart 41. C-dur Jupiter szimfóniája, majd a szerző 8. A-moll zongora szonátájának első tétele hangzott el. Az összeállítást készítette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Íma reggeli júniusban is. Június 2-án, kedden reggel 7:30-kor, hónap első kedjén tartják a szokásos ima reggeli rendezvényét, melyre várnak imádkozásra lelki munkásokat, lelkészeket és egyéb munkatársakat is. Az igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz Győri Józsefné Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának tiszteletbeli elnöke mondja majd. A szokásos helyszín Budai Református Gyülekezet, Szilágyi Dezső tér 3. Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. 5 bibliai idézet, amely erőt ad a nehéz napokban. Mindannyiunk életében eljönnek azok az időszakok, amikor úgy érezzük, kifogyott belőlünk az erő. A gondok halmozódnak, a hírek nyomasztóak, a jövő bizonytalannak tűnik, és néha már csak arra vágyunk, hogy valaki igazán megértsen, átöleljen és felemeljen. Ilyenkor hiába keresünk vigasztalást a világban. A legjobb, ha Isten élő igéjéhez fordulunk. Íme 5 olyan bibliai ige, amelyek erőt adnak a nehéz napokban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi 4:13. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41:10. Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik szívem, és megsegített. Örül szívem, és énekemmel áldom őt. 28. Zsoltár 7. vers. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengeti ösvényeidet. Példabeszédek 3:5. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok és megterheltek vagytok, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11:28. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült fel, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án rendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehozni. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 56-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Evangélium tiszta forrásból. A tiszta forrás csak az Istentől ihletett írás, a Biblia. Ezért a Szentírás tanulmányozásával az egyik legnagyobb lehetőségünk megérteni az igazságot és Isten akaratát. Kedves hallgatóink! A Biblia tanulmányokról készült sorozatunkat folytatjuk.

0: A Szentlélek és a Lelkiség című Biblia tanulmányunkat hallják. Harmadik tanulmány. A Szentlélek isteni volta. A tanulmányt vezeti Szigeti Jenő.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Egy-egy ilyen biblia tanulmány mindig közösséget épít, mi közöttünk is, hallgatók között is, de legfőképpen Isten szent lelke által közösséget épít a mennyel. És ezt a mennyei közösséget kívánom mindnyájatoknak. Ma arról fogunk tanulni, hogy Isten szent lelkének az isteni volta mit is jelent a mi számunkra. Az Isten az felfoghatatlan, mert mi anyagi világban élünk, Isten nem anyagi. Ő az anyag teremtője. Mi idői világban élünk, Istennek nincsen ideje, mert örökké való. Mi téri világban élünk, vannak távolságok, Isten mindenütt jelen való. Nincs térhez kötve. És ez az Isten, ha csak ennyi lenne, megfoghatatlan lenne, de Isten elküldte az ő szent lelkét, hogy nagyon közel legyen hozzánk. Ő belépett a téri idői világba, ott elkezdett cselekedni, kinyilatkoztatta magát, mert hiszen a kinyilatkoztatás ez, Isten cselekvése, szava a téri idői világba. És a Szentlélek az, aki ezt a kinyilatkoztatást nem csak adta, hanem ebben a kinyilatkoztatásban állandóan részesít. Hiszen a múlt alkalommal tanultuk, hogy ez a láthatatlanul, nehezen észrevehetően ott lévő Isten nagyon közel van, ezért nem látjuk. Ez a nagyon közel lévő Isten, Isten voltáról beszélünk, és arról a nagyon fontos dologról, hogy a Szentlélek éppen azért olyan fontos, mert Isten itt van köztünk. Van egy ilyen énekünk, így is kezdődik, Isten itt van köztünk, jertek őt imádni. Ezért nagyon fontos az, hogy ezt a leckét ma megértsük. Éppen ezért fogjunk hozzá rögtön, és a vasárnapi igét olvassuk, ami az apostolok cselekedetéből egy történetből való, méghozzá egy nagyon kemény történetből. Az 5. fejezet első 4 verse mondja ezt a történetet, és Erzsikét kérem, hogy olvassa.
2: Egy ember, név szerint Anániás, feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és az árából feleségének tudtával félretett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt. Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és félretegyél magadnak a föld árából? Vajon nem a tiéd volt-e, amíg el nem adtad, és miután eladtad, nem te rendelkeztél-e az árával? Mi indította szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek.
1: Igen, ez egy nagyon drámai történet. Tudni, hogy Ananiásnak nem lett volna kötelező mindent eladni. Mondhatta volna, hogy ezt a szép adományt adom, vagy nem adok semmit, mindent mondhatott. Hanem a Szentlélek megszomorítása az, amikor én nem veszem észre, hogy a Szentlélek munkálkodik bennem, hanem én akarok valamit cselekedni úgy, hogy úgy lássék, olyan legyen kívülről, mintha a Szentlélek munkája lenne, tehát hamisítom a szent lelket. A hamisítás az mindig a valóságnak valami égi mása, ahogy a költő mondja, vagy pokoli mása, így is lehetne mondani. Ezt tette Ananiás és Szafíra, és ezért az Istennek a kemény ítélete. István akar először valamit, aztán Marian.
3: Hát egy kicsit visszamegyünk a történetbe, akkor én arra hívnám fel a figyelmet, hogy volt egy megállapodás. Ugye az apostolok cselekedeté 34. fejezet, 4. fejezetében van egy nagyon szép mondat, meg az, hogy a hívők egész gyülekezet pedig szívébe és lelkébe egy volt. És ott van egy nagyon fontos mondat, senki sem mondott vagyonából bármit is magáénak, hanem mindenük közös volt. Tehát volt egy világos megállapodás. Volt egy dolog, amire már utaltunk, az, hogy esetről esetre önként adták el a földbirtokot, nem pedig egyszerre. Tehát önkéntesség volt, nem volt kötelezettség. És volt előtte egy nagyon jó példa, ugye Barnabás története. Ugye, aki Barnabás, azt olvassuk az igében, hogy mivel földje volt, szintén eladta, elhozta a pénzt, és letette a pénzt az apostolok lába elé. És itt kapcsolódik be a felolvasott történet, ugye, aminek több mozzanata van. Ugye feleségének tudtával adta el, ez is egy érdekes történet, és az Ádám és Éva történethez csatolnám, mint itt gondolkodásmódilag ezt a történetet. És érdekes a Péternek a kérdései is. Rákérdez konkrétan, hogy miért tette ezt, és érdekes a válasz is, mert tulajdonképpen nem kapunk rá választ. És a történet úgy fejeződik be, hogy ugyanezt a kérdést felteszik a feleségének is, és az se ad rá választ. Tehát így kompletten látjuk a történetet, amiből a nagy tanulság az, hogy hát ami mindennapi életünkben, halkamondom, talán velünk is néha előfordul, hogy egy részt azért elveszünk, és nem az egész részt adjuk oda. Ez megint egy ilyen magatartási modellként hívnám fel a figyelmet, hogy ez a mindennapokban, a hétköznapi életünkben, gondolkodásmódunkban, ez egy kicsit nekem, kicsit neked ez megtalálható, ami az alapmegállapodással nem egyeztethető össze.
1: Köszönöm szépen, Marian.
4: Szám mondott, én is csak azt erősíteni, meg egy fél mondat erejéig, hogy mindenük valóban az ősegyházban a javaik, a szívük, lelkük egy volt, és mint egy kohéziós, én így írtam már magamnak, mint egy kohéziós erő tartott össze a Szentlélek ezt a társaságot, ezt a kis csapatot, és mivel a felajánlás gyakorlatilag Anániás és Szafira részéről önkéntes volt, de menet közben meggondolták magukat, mert úgy döntöttek, hogy akkor talán mégse egy kicsit visszatartunk, és amit már mondta Jenő, azt én is az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen a Szentléleket hazudtolták meg, aki ezt az egész egységet, ami tulajdonképpen az ősegyházban tanítványok között, az apostolok között létrejött, tulajdonképpen ezt bomlasztotta, és ezt végül is fordította fel, mert és ezért engedte meg tulajdonképpen az Úr, hogy ez a két ember meghaljon, mert a becstelenség, a bomlasztás tulajdonképpen egy akkora métej lett volna az ősegyházba, hogy nagyon rossz példás statulált volna, és nagyon rossz példával lett volna a kívülállók irányába, és az Úr ezt nem engedhette meg, hogy ilyen káros dolgok maradjanak bent, és ezt így valamilyen szinten romboló lakhasson.
1: Az egységet mindig az önzés bontja meg, ezt sose felejtsétek el. Gyula, aztán majd Marika.
5: Én azt a szempontot emelném ki, hogy míg Péter a megtérés előtt milyen Péter volt, és milyen Péter most, amikor a Szentlélek birtokolja Péternek az életét, a gondolkodását, és a Szentlélek mutatja meg, hogy mi van a közösségben. Tehát Szigeti testvér szokta mondani, följegyeztem, hogy a Szentlélek egy olyan erő, ami belülről alakítja át az embert. Péter teljes mértékig át van alakulva, és Isten megengedi, hogy lássa mindazt, ami történik a közösségen belül. És úgy gondolom, hogy ez nagyon, de nagyon fontos a végidőben is, hogy csak azok az emberek állhattak meg Isten szín előtt, akiket a Szentlélek tud formálni.
1: Köszönöm, Marika.
6: Az embereket becsaphatjuk, mert úgy teszünk, mintha, de Istent nem lehet becsapni. Tehát ő minden szándékunkat, minden gondolatunkat ismeri. És ha belegondolunk abba, hogy hát miért rakták félre azt a kis részt? Hát mire volt az a kis rész jó? Hát egy közösségbe éltek, mindenki szükséglete szerint megkapta azt, amire szüksége volt. Tehát nem az, hogy valami miatt szűkölködtek volna, és mégis ezáltal, hogy az egészből egy részt elvett, hát becsapta az Urat. És hát fontos azt is tudni, hogy a Jelenések könyvében benne van, hogy a hazugok nem örökölhetik a földet. Hogy mi kit akarunk becsapni? Mert magunkat be lehet, de az Úr szeme mindent lát.
1: Köszönöm szépen. Erzsike akar valamit? Aztán majd Tibor.
7: Igen, Maria már mondta, hogy önkéntes volt a felajánlás. A mai világba is teszünk ígéreteket Istennek. És bizony, ha ezt nem tartjuk be, akkor sajnos a mi lelkiismeretünk úgymond nem lesz tiszta. Nem kötelező, hogy tegyünk felajánlást vagy ígéreteket Istennek, de ha teszünk, akkor azt tartsuk be.
1: Tibor, aztán majd Anikó.
8: Azt hiszem, hogy Isten, minthogyha azóta gyakran tartózkodna a hasonló dolgok megtételétől, talán azért, hogy nehogy kipusztuljon az egész kereszténység. Mert hogyha belegondoltok, valami döbbenetes mennyiségű teklának nevezhető igaz gyöngy keresztény él körülöttünk. Az olcsóbban megszerezhető drága, az nekünk nagyon fontos. De lehet, hogy nagyon keménynek tűnik ez, de tessenek arra gondolni, hogy a görög szövegben valaki a képmutatás szót keresi, akkor a hipokritész szót fogja találni, ami a színésznek a szava. És hogyha azt játsszuk el, hogy keresztények vagyunk, sokszor azt gondoljuk, hogy ezt még Isten is elhiszi. Volt egy kis unoka testvér a családban, aki mondott valamit, és a nagypapa azt mondta, hogy te, hogy állsz meg az Úr Jézus előtt? És ez a kis unoka testvér, ez nem volt még 4 éves se. És ránézett, és azt mondta, hogy majd kidumálom magam. És én azt hiszem, hogy nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ezt meg lehet csinálni. És az Úr megmutatta ott, Anániáson és Szafirán keresztül, hogy nem lehet kidumálni magunkat.
1: Anikó, aztán Gyula.
9: Én ugyanehhez a gondolatmenethez szeretnék kapcsolódni, és visszatérve a szigeti testvérnek ahhoz a mondatához, hogy a hamisítás. Nagyon sokszor a mai napon is azt tapasztalom, hogy megpróbáljuk a Szentlélek munkáját hamisítani. Nem szép példát fogok említeni, de egy testvér mesélte, miután a gyülekezetünkbe kezdett járni sok évvel ezelőtt, hogy eredetileg ő egy más közösséggel ismerkedett meg először, és hát ott elvárásként jelentkeztek bizonyos jelek, nem akarok konkrétumban mondani, és azt mondta, hogy hát ha elvárás volt, akkor ő teljesítette. És ez egy borzasztó dolog. Ugyanis Isten szent lelkét nem lehet teljesíteni, de becsapni sem. Egyet kell értenem Marikával, hogy magunkat csapjuk be egyedül, és ez borzasztó dolog.
1: Köszönöm szépen. Gyula, aztán István.
5: Egy rövid mondat. Ha akkor annyira szigorú volt a kezdetén az induláskor Isten az ő népével, mennyivel szigorúbb lesz a végidőben?
1: Igen, ezen elgondolkodhatunk, István.
3: Itt két fogalmat említenék meg, egyrészt az egységet, és még egyszer mondanám ezt a nekem nagyon kedves mondatot, hogy a hívők sokaságának szíve, lelke egy volt. Tehát volt egy egység, amit a Szentlélek hozott létre. És akkor jött a hazugság, aminek két következménye van, mert ez azt jelentette, hogy megtagadták a közösség egységét.

0: látta, hogy ahol élet van, és ebben a fizikai élet épp úgy szerepel, mint a lelki élet, ott Isten lelkének kell ott lenni. Az emberek azt gondolják, hogy az élet az az anyag tulajdonsága. Nem. Az élet az az Isten tulajdonsága, amit megoszt az emberrel, a Szentlélek által. És ezért, hogyha lelki életről beszélünk, vagy fizikai életről, Ószövetségben erre utalt a Zsoltár, akkor mindig látni kell azt, hogy itt a Szentlélek dolgozik. És ez azért fontos, mert mi nagyon sokszor magunknak tulajdonítjuk ezt, azt gondoljuk, hogy a mi életünkkel majd valamit adunk a Szentléleknek, hogy a Szentléleknek az a dolga, hogy gratuláljon, hogy mi milyen nagyszerűen teljesítjük az Isten akaratát. Nem. Az élet, az alapfeltétele lényegében a Szentlélek, az életet ő adja. És ez egy nagyon-nagyon fontos, alapvető bibliai elv, amit látunk. Hozzászólásokat kérem, hogyha akarjátok. Marian, parancsolj.
1: A hétfői cím, ugye a Szentlélek isteni tulajdonságai, hát én elkezdtem keresgélni, nem értem a végére, 10-et találtam, aztán a Hilvándi a másik 10-et hozzárakjátok, meg 20-at, meg 30-at. Márk első levelének a 8. versében Szentlélek keresztségéről olvashatunk, 13. és 11. versében a Szentlélek megadja, mit kell szólnunk, tehát eszünkbe jutatja. Lukás 12:12 megtanít bennünket dolgokra. Abcsal 1:8-ban a Szentlélek eljövetele után jön az bizonyos erővétel, ugye, hogy vesztek erőt, minek után a Szentlélek eljön rátok, erről már szó volt. Az Abcsel 2:38 a Szentlélek ajándékokat oszt, 9:31 ugyanitt a Szentlélek vígasztal, ugyanitt 10:38 felkente Jézust Szentlélekkel, Szentlélekkel Isten. Zsidók 2:4-ben a bizonyságtétel a Szentléleknek közlésével történt, a Júdás levele 20. versében imádkozván a Szentlélek által, tehát mind közbenjáró, János 16:14 Krisztus dicsőíti. És ahogy a megváltó dicsőítette az atyát, a Szentlélek, erről már ugye az előző leckében beszéltünk, az előző alkalommal, ugyanúgy Jézust is megdicsőíti tulajdonképpen a Szentlélek, ugyanígy bemutatva az ő szeretetét, az ő kegyelmét, irgalmát ezáltal. És nagyon gyakran a Szentlélek munkája azokat az igazságokat jutatja eszünkbe, amik tulajdonképpen elengedhetetlenek a Krisztus követését illetően. És csak egy gondolat még, az jutott még eszembe, hogy az Isten bölcsességét a Szentlélek ismerteti meg velünk, és nem csak a bölcsességét, hanem ugye az az ige jutott eszembe, amit nem tudok pontosan, hogy hol van, de az jutott eszembe, hogy a Szentlélek esedezik érettünk kimondhatatlan fohászkodással. Tehát amit ugye kérnénk, ahogy mondja az ige, nem tudjuk, de a lélek az, aki tulajdonképpen ezt valamilyen szinten letranszformálja nekünk, és olyan szavakat mond az Atya Isten felé, ami tulajdonképpen megfelelő, és ami már ugye valamilyen szinten egy áttisztított, megmosott valami.
0: Tehát röviden összefoglalva ezt a sok tulajdonságot és sok igét, úgy lehetne mondani, hogy a Szentlélek tulajdonképpen Isten élete mi bennünk, illetve a mi életünk Istenben. Ez oda-vissza, ez tulajdonképpen a Szentléleknek a szerepe, és ez meg is válaszol a múlt heti leckénkre, hogy mivel ezt a belső kapcsolatot nagyon nehéz ésszel fölfogni, hogy a Szentlélek él mi bennünk, és mi a Szentlélek által Istenben élünk, ezért a Szentlélek szinte titkos. Ez a mi belső titkunk. A hívő ember lelkének a belső titka. Ezt úgy hívják, hogy Szentlélek. És ez nem valami, nem az én tulajdonságom, hanem Isten él bennem, és Isten akarja, hogy benne éljek én. Tessék, parancsolj, Tibor.
2: Ehhez csak egy rövid mondatot hadd mondjak, hogyha Isten annak idején úgy mutatkozott be Mózesnek, hogy ő a vagyok, akkor a lelke sem lehet más. Tehát ő a vagyok, aki majd az adott helyzetben világosan kiderül. Tehát sorolhatjuk valóban azt, hogy miről lehet megismerni a lelket, mert minden órában másról, ami éppen abban az órában nekünk szükséges.
0: Igen, ezt egy G.T. Robinson úgy mondta, hogy a tulajdonképpen Isten az nem más, mint a lét mélye. És ez a Szentléleknek a lényege, az a mélye, amit nem ismerünk. Marika, parancsolj.
3: Ebben a világban, ami körülvesz bennünket, minden arra ösztökél, hogy a bűnbe született énünket még inkább teljesítsük ki. És az Isten úgy szereti az embert, hogy elküldi minden emberhez az ő szent lelkét, hogy jöjjön ki abból a káoszból, ami bennünk uralkodik, a

0: miatt, hogy legyen egy más nézőpont, egy más látásmód, és vele együtt tudjunk örülni majd az új földön.
1: Köszönöm szépen. A keddi leckéhez térve, tulajdonképpen erre, amit idáig elmondtunk, ehhez bibliai utalásokat hallunk, és méghozzá Ószövetség és Új Szövetségből indulunk. Az Ószövetségi igét Ildit kérem, hogy olvassa Ézsaiás könyvéből, egy megrázó dolog, amit a népnek mond az Úr. Ézsaiás 63, 10-től 14. versig terjedő szakaszából. És aztán majd egy Új Szövetségit is fogunk mellé nézni, hogy a teljes írás fényében lássuk ezt a problémát.
2: Ők azonban engedetlenek voltak, és megszomorították Szent Lelkét. Ezért ellenségükké vált, és harcba szállt ellenük. De visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte Szent Lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Kettő hasította előtte a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mélységes vizeken, mint egy lovat a pusztán, még csak meg sem botlottak. Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak.
1: Az Ézsaiás könyve teljesen világosan mondja, hogy a nép vezetése, nagy történelmi tapasztalata, az nem más, mint a lélek vezetése. Nézzünk egy új szövetségi igét, és Csepec Erzsikét kérem, hogy a Korintusi első levél 3. fejezetéből 16-17. Verset olvassa, majd utána kérem, hogy Nyári Pista testvér olvasson egy kis megjegyzést hozzá, ami ezt a szöveget egy kicsit értelmez, és utána megbeszélgetjük.
3: Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki Isten templomát beszennyezi, azt elpusztítja Isten, mert Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok.
1: István, erre olvas egy rövid kis megjegyzést.
4: Az 1 Korintus 3:16-17 verseiben Pál hasonló nyelvezetet használ, mint 1 Korintus 6:19-20 verseiben. Pál apostol számára a Szentlélek bennünk lakozása azt jelenti, hogy Isten lakik bennünk. Amikor az Isten temploma és a Szentlélek temploma kifejezés közé egyenlőségjelet tesz, rámutat, hogy a Szentlélek maga is Isten. A Szentlélek ad minden hívőnek lelki ajándékokat. A Szentlélek ugyanazt cselekszi, mint Isten, és ez hatalmas bizonyítéka annak, hogy a Szentlélek egyenlő Istennel.
1: Igen, köszönöm szépen, ez az alap. Most kérem a gondolataitokat, mert biztos elég sok van. Erzsike, parancsolj!
3: Igen, tehát úgy kell élnünk, beszélnünk, viselkednünk, étkeznünk, hogy a mi testünk bizony Isten temploma. Abban nem mehet be semmi káros, és nem is jöhet ki belőle semmi, ami káros.
1: Igen. Marian, parancsolj.
5: A Erzsike gondolatát folytatva én is erre térnék rá egy rövid elmélkedés erejéig. Az Áron vétettünk megnél ez a bizonyos timaeuszó szerepel, ami egy értéket, egy magasabb összegű, egy nagyon értékes, egy nagyon-nagyon magas árat, egy értékes dolgot határoz meg, tehát ez van az értelmező szótárban. És Istennek az volt eredetileg a célja, hogy minden teremtett lény, nyilvánvalóan többek között az ember is, őt képvisel és megdicsőjön benne. Tehát, hogy az emberek valamilyen szinten visszatükrözzék az ő dicsőségét és hatalmát, nagyságát, és ő lakozzon benne. De a bűn ugye ezt teljesen tönkretette, és igaziból az Isten képűség az teljesen tönkrement az emberbe. És ezt is ír egyébként Ellen White Jézus életében, hogy a bűnnel szennyezett világosságtól elfordult szív már nem tükrözte alkotója dicsőségét. Ahogy Jézus megtisztította a földi templomot a világi dolgoktól, a szívet épp úgy akarja megtisztítani a bűn szennyétől, a lelket megrontó kívánságoktól, önző vágyoktól és bűnös szokásoktól. És ugye Pál apostol, hogy a korintuszbeliekhez ugye beszél, hát nyilván a korintusiakról tudjuk, hogy nem az erkölcsösség magas fokán álltak, ugye elvileg az életük nem ezt mutatta, De így mondja Pál apostol, hogy így olvashatjuk az apostolok történetében, hogy szinte apostol szinte túláradó őszinte szeretettel csüngött a korintoszi hívőkön ennek ellenére, és ezzel együtt vágyott rá, hogy bensőséges hitéletet folytassanak, ami megóvja őket a kísértésektől. Tehát a szívén viselte az ő dolgokat, az ő problémás életüket, és szerette volna, hogy az Úrhoz térnek.
1: Tibor, parancsolj.
6: Van itt egy kérdés ebben a szakaszban, ami a korintusi levélben nem egyedi, ez visszatér. Nem tudjátok, hogy a ti testetek a bennetek lakó Szentlélek temploma? És félek tőle, hogy a legtöbben költői kérdésnek gondolják. Pedig ez nem költői kérdés, ez megválaszolandó kérdés. És valószínűleg a korintusiaknak kórusban böcsületesen azt kellett volna mondani, hogy nem hát. Mert az életünk azt mutatja, hogy mi templomba szoktunk járni, és ehelyett a Szentlélek azt intézte el, hogy a templomban élünk. És ez rengeteg mindent megváltoztatna a gondolkozásunkon, hogyha rájönnénk, hogy a kereszténység nem egy templomba járó közösség, hanem a templomot összehozó közösség, akik mindig visszük magunkkal a templomot, ahol Isten lelke jelen van. És hát azért ez nagyon messze vezet, ugye, hogy mi minden zajlik abban a templomban. Egy-egy beszélgetés, egy-egy gondolatmenet, egyebek. Most erre nincs időnk, hogy én erről beszéljek, de ezt szeretném nagyon aláhúzni, hogyha lehetséges, hogy a kereszténység az nem egy templomba járó közösség, hanem a templomban élő embereknek a gyülekezete.
1: Szóval a templom küszöbén kívül is templom van, ezt kellene látni.
6: Igen.
1: Gyula, parancsolj.
7: Láthatjuk úgy az Ószövetségben, mint az Új Szövetségben is, hogy mennyire hullám vasút a kereszténység élete. Hát itt, amit felolvastunk, Ézsaiás 63:10, itt csak bevezető, ők pedig engedetlenek voltak, és megszomorították a szentségének lelkét. Tehát a hívő életünknek az a függvénye, hogy tudunk engedelmeskedni, alávetjük-e magunkat, vagy nem. Mert ez az egy alapvető kérdés van. Tehát az isteni a Szent Háromságról, a Szent Háromság harmóniájáról nem kell magyarázkodni, az teljes szentírás tőle illetett és megmagyarázza. De a hívő és keresztény életben az, amit Mózesnél is. Tehát Mózesnek is azt mondja, hogy Isten, hogy meddig szomorít ez a nép engem, meddig keseríti az életemet, így is mondhatnánk a mai nyelvezettel. Tudunk engedelmeskedni, vagy nem? Mert akkor lehetünk, és akkor vagyunk keresztények, különben nem.
1: Andi, parancsolj.
8: Hát a mai értelemben is a templomban mi folyik? Hát nem Isten tisztelet? Hát ha minket az Isten kiválasztott templomává, és állandó Isten tisztelet alatt vagyunk, az Isten tisztelet az azt jelenti, hogy ő az Urunk az életünkben, őt kell imádni, felmagasztalni, és az útmutatást. Ugye még az Izrael népe még a sátort el nem készítette, és a Szentek Szentjét, hogy én köztük lakozzam, addig csak Mózes által szólt nekik. De aztán közösségi életet élhettek, állandó Isten tisztelet volt az életük, egy évben háromszor is az egész nép össze kellett gyűlni, és sokkal nagyobb hívő élet volt. Nem is volt annyi bűnözés, ezt is be kell, hogy ismerjük. Most meg már tényleg csak a templomba járók vagyunk, mikor karácsony, húsvét. És utána mi van? Gyűjtjük a pénzt, imádjuk az Istent.
1: Most lépjünk tovább avval a gondolattal, hogy a Szentlélek Istennek milyen munkája van a mi életünkben, mert ezt állandóan érintettük, mindig valamilyen munkát. Most egy kicsit foglaljuk össze, és Gyöngyikét kérem olvassa Tituszhoz írt levél 3. fejezet 4., 5., 6. versét, és majd Anikót közvetlenül utána, hogy Ézsaiás könyve a 6. fejezet 8. versével egy ószövetségi ígét is olvasson.
3: De amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete, nem az általunk véghez vitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket, újjászül ő és megújító fürdője a Szentlélek által, akit kitöltött ránk gazdagon Jézus Krisztus, a mi üdvözítőnk által.
1: Köszönöm szépen, Anikót kérem most.
9: Ézsaiás proféta könyve 6. rész 8. vers. Majd az Úr szavát hallottam, amint ezt kérdezi. Kit küldjek el? Ki lesz a követünk? Én ezt mondtam. Itt vagyok. Engem küldj.
1: Ez nagyon érdekes. Kezdjük az Ézsaiásnál, az Ószövetségnél. Ézsaiás cselekedett ebben a szövegben? Nem. Ő meghalott valamit, és rajta keresztül cselekedett a Szentlélek, nem? Ha én van egy titkárnőm, és egy levelet kell írni, és azt mondom, hogy légy oly szíves, írd meg ezt a levelet, akkor a titkárnő írja le a levelet, de én írom a levelet, nem? Ugyanígy van a Szentlélek. Az emberi élet akkor érje el a célját, hogyha az Isten eszközei leszünk, mert Isten azt akarja, hogy én ember legyek igazán. Akkor tudok igazán ember lenni, hogyha én őt követem. És ez nagyon szépen mondja a Tituszhoz írt levél, hogy megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és ember szeretete. Nem én vagyok jó, és nem én vagyok ember szerető, hanem megjelent bennem, meg akar jelenni bennem Isten jósága és ember szeretete. Tessék, hogyha ehhez van gondolatotok, Gyula, parancsolj.
7: Minden igazi reform akkor kezdődik, ha engedelmeskedünk a jó Istennek. Tehát nem lehet másképp, és a teljes Szentírás erről győz meg bennünket, hogy minden igazi reform, és a hullámvölgy is, tehát a gonoszságban, amikor rádöbben Izrael népe, hogy nagyon nagy bajban van, és elkezd engedelmeskedni, akkor kezdődnek igazából az igazi reformok. És ugyanúgy van ez az új szövetségben is. Láthatjuk, hogy Pál mekkora ellenség az Istennek, és elkezdődik a lélek, elkezd benne dolgozni, és milyen csodálatosan abba a Pálba, aki üldöző, abból lesz Istennek igazi nagy-nagy szolgája.
1: Igen, Anikó, parancsolj.
9: Már jó ideje, azon gondolkodom, még amikor azon az igén gondolkodtunk, hogy mi Isten temploma vagyunk, már akkor elindultak a gondolataim, hogy valahogy úgy van ez, hogy tudatosítani kéne magunkban, hogy nem mi vagyunk az érték. Mármint ez a külső ember. Lehetek én nagyon okos, mármint ilyen emberi mértékkel, de mégsem az az igazi érték, hanem az az érték, amit Isten belém helyezett. És meggyőződésem, hogy mindnyájan tudnánk olyan név szerinti embert említeni, aki látszólag talán úgy emberi mértékkel nem volt úgy különösebben értékes. Már bocsánat, hogy így mondom, mert nem nagyon szeretem, amikor így rangsoroljuk egymást. De olyan belső értékekkel rendelkezett, olyan tündöklő szépséggel és olyan finom lélekkel, hogy ezt a kifejezést használjam, hogy az ember nagyon jól érezte egyrészt magát a társaságában, másrészt csak ámult Isten nagyságán, hogy egy ennyire törékeny, talán sérült testbe, hogy lehet ennyire gyönyörű lélek. És ez az, amit Isten belénk rak, a Szent Lelke. És ez az, amit megérzünk, felismerjük, de nem tudjuk hamisítani.
1: Ez nagyon fontos, amit Anikó mondott. Marian is utána Tibor.
5: A szerdai oldalnak a címe a Szentlélek isteni munka, és én ehhez szeretnék most első körben hozzászólni. Ugye a Szentlélek isteni mi voltáról beszélünk, és abból is látszik, hogy egy lényegű istenségről van szó, az egylényegű istenség harmadik tagjáról tulajdonképpen, hogy csak is olyan dolgokat művel, olyan dolgokat tesz, ami kizárólag az isteni mi voltát támasztja alá. Tehát ez mindenképpen nagy bizonyíték, azt gondolom, hiszen ilyenek, hogy például teremtés, vagy újjáteremtés, a bűnös emberi szívnek az újjáteremtése, ez semmi képpen nem származhat mástól, csak az Isten lelkétől. És ez gyakorlatilag az Istennek egy aktív cselekvés az ember életében, az újjászületés például, az újjáteremtés. És a római levélben, most pontosan nem tudom az ige helyet, ugye nem kevesebbet olvasunk a Szentlélek tevékenységéről, mint azt, hogy ha annak lelkel, akik bennetek, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is, az ő ti bennetek lakozó lelke által. István szokta itt a hangsúlyokat emelni itt a gondolatokra, meg szavakra. Én is egy pár hangsúlyosra fölhívnám a figyelmet. Ugyanarról van szó, ugyanaz az Isten, aki munkálkodott, ugyanaz munkálkodik itt is. Feltámaszt, megelevenít. Eszembe jutott, ugye az előző leckében olvastunk Ezékielnél a csontokról, ugye a megszáradt csontoknak a jelentőségéről, amikor ugye az Isten felruházza, hússal megtölti, meg bőrrel, meg egyáltalán lelket lehel bele, és élet megelevenedik, és élővé válik. És a halandóság, hogy nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy a mi életünk bizony záros határidős, és alapvetően nem mindegy, hogy mivel töltjük, és hogy töltjük. És minek utána halandók vagyunk, éppen ezért nagyon fontos arra a reform dologra fölhívni a figyelmet, hogy ha a szívünk nem tisztul meg, akkor tulajdonképpen az életünkben nem lesz változás, és ez megint csak a Szentlélek ereje által valósul meg a mi életünkben. Nagyon fontos ezt
1: Köszönöm
5: nem figyelmen kívül hagyni.
1: Köszönöm szépen, Tibor.
6: Én visszakanyarodnék az Ézsaiási idézethez, illetve egy kis csavarral egy új szövetségi idézetet tennék mellé, ha megengeditek. Ézsaiás a szentélyben éli át ezt az egészet. És amikor utána próbáltam olvasgatni, hogy mi volt egy főpapnak a dolga a szentek szentjében, nagyon elképesztő, mert semmi. Csendben kellett állni és koncentrálva figyelni az Úrra. Ez volt, amit neki ott kellett végezni. És az új szövetség velünk kapcsolatban ugyanezt mondja. Korintusi második levél harmadik fejezete úgy fejeződik be, hogy, hogy ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig, miközben fedetlen arccal visszatükrözzük Krisztus dicsőségét, ugyanarra a képre formálódunk át. És ez az átformálódás, ez a Szentléleknek a munkája, hogy egy más ember lesz belőlem. Nem az, amit én csinálok magamból másnak lenni, bocsánat a helytelen magyarságért, hanem amit Isten egyszerűen azáltal, hogy hát rám sugároz, elvégzi, átalakít.
1: Marika?
0: És hát ne felejtsük el, hogy ameddig életünk tart, addig van lehetőségünk átformálódni. Mert amilyenné válunk, olyannak fog az Úr bennünket maga elé hívni. És akinek a lelke tiszta és a jelleme Jézushoz hasonlít, az ugye örök életet nyer. Aki viszont itt a földi életben nem hajlandó meghallani azokat a figyelmeztetéseket, annak nem lesz lehetősége megváltozni.
1: Köszönöm szépen. Nagyon szépen körbe beszéltük lényegében Isten, Szentlélek Istennek a jelentőségét a Bibliában. Most az utolsó csütörtökihez térünk, ami összefoglalja ezt. Két igét kérem, hogy olvassatok. Dénest kérem, hogy a Péter első levele, első fejezet második versét. A Lacit pedig kérem, hogy a második korintusi levél 13. fejezet 13. versét, utolsó versét a levélnek olvassa el. Ebből a szempontból megvizsgálva, hogy a Szentlélek Istennek milyen jelentősége van a mi életünkben.
10: Az Atya Isten eleve elrendelése szerint a lélek megszentelő munkája által az engedelmességre és a Jézus Krisztus vérével való meghintésre kegyelem és békesség adassék nektek bőségesen.
1: Igen, most olvassuk a Korintusi második levél 13. fejezet 13. versét. Laci?
11: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal.
1: Úgy is lehetne mondani, hogy ez egy kezdete egy levélnek és a vége a levélnek. De az az érdekes, hogy kegyelmet szeretnénk? Ó, igen. Békességet szeretnénk? Ó, nagyon szeretnénk békességet. És ezt kapjuk, azt mondja, adassék néktek bőségesen. De hogyan? Azt mondja itt elől, hogy az Atya Isten eleve elgondolta ezt, elrendelte ezt, tehát készen van nekünk ez a kegyelem, csak el kell fogadni. Méghozzá nem magunktól, hanem a lélek megszentelő munkája által. A megszentelés itt azt jelenti, hogy oda szentelem az életem erre. És ez viszont az életemben engedelmességet jelent, a Jézus vérével való meghintésre, vagyis ezt az engedelmességet sem magam produkálom, hanem Jézus Krisztus vérének a működése az én életemben. Ezt a két igét nézzük, ebbe az a csodálatos, hogy bennem történik minden, rajtam keresztül történik minden, talán úgy látszik, mintha én cselekednék, de nem én cselekszem, hanem az Isten cselekvése én bennem. Pontosan ez a Szentléleknek az összefoglaló munkája. Van még egy pici időnk, kérlek benneteket. Tibor, parancsolj.
6: Csak annyit hadd mondjak, bár ezt igazából egy háziasszonynak kéne mondani, hogy attól, mert a leves a fazékban rotyog, nem a fazék főz. Tehát azt kívülről végzi a háziasszony. És ugyanígy, Isten lelke elvégzi bennünk a dolgokat, és lehet, hogy az egész környezet azt látja, hogy rotyog az egész, és készül valami, de azt nem a fazék főzi.
1: Marian?
12: Amit mondtál, eszembe jutott az anyós szép
5: énekünk bizonyára ismeritek, és nekem is sokáig kedvenc énekem volt, meg még most is az, hogy ne én, de Krisztus éljen bennem mindig, őt hallja, lássa bennem a világ. Tehát, hogy kell, hogy reprezentáljuk, és azt tükröződjön vissza. És itt a főcímhez csak annyit jutott eszembe, itt egész pontosan a leckében van egy mondatunk, ami hát elég magvas, és nem tudom, hát úgy hangzik, hogy Istensége már, mint a Szentileki, az Isten központú lelkiség előfeltétele. Vajon miért? Hát azért, mert ő az, aki vezet, tanácsol bennünket, és elvezére ugye minden igazságra, megmagyaráz minden tulajdonképpen. Tehát nála nélkül ugye nem nagyon jutnánk egyről a kettőre. És hát az Istenségnek, a másik kettőnek, az Atyának és Jézus Krisztusnak is a megismerés és rajtuk keresztül történik. Az ő kinyilatkozatás és magyarázata révén és általa. És a szentiek nagyon méltó arra, hogy imádjuk őt, hiszen minden jó tőle származik és tőle függ. És nagyon csak kettő mondat az Én életem az című könyvből Ellen White-nak, ami arról szól, hogy a szentiek befolyása az apostoli korban, az apostolok idejében a keresztényeket illetően, hogy a lélek befolyása által Krisztust látták hittestvéreikben. Nagyon fontos gondolat. Egyetlen vágy uralta a szívüket olyanná válni, mint Jézus, hogy az ő munkáját végezhessék. Ez megnyilvánult szerető segítőkészségben, kedves szavakban és önzetlen tettekben. Olyan jó az ilyeneket olvasni, nem? És annyira jó lenne, hogy a mi életünkben is ilyen lenne, ez valaki megnyilvánulna.
1: Adja Isten, hogy így legyen. Gyula még akar valamit, és utána az összefoglalót olvassuk.
7: Egy annyit, hogy nem kaphatott az ember nagyobb ajándékot, mint a Szent Lelket. Tehát ez az egyetlen és értékes kincs, ami elvezet az igazság ismeretére és a megváltásunk eredménye, és megváltásunk garanciája lehet ez a lélek, ha élünk vele természetesen.
1: Köszönöm szépen, még egy pici időnk van, a Bandinak adjátok, nem láttam az előbb.
8: Ez a korintusi szöveg, a 13-13, ez egy szándék, és az Istenség három személyének a megemlítése van benne, nem véletlenül. És nem furcsa az, hogy először Jézus Krisztusnak a kegyelme. Miért ezzel kezdődik? Azért, mert mink bűn kegyelemre szorult emberek lettünk, ugye? És Jézus Krisztus a Golgotán ezt a kegyelmet megszerezte nekünk, az ő hintett vére által, ugye? Az Istennek szeretete, itt ez középen van, ez természetesen változatlan, és amit állandóan tanulunk most a Szentlélektől, a közösség formálása, ugye? Hogy Szentléleknek közössége legyen mindannyiunkkal, nem csak kiválasztott, így vagyunk kiválasztva mindannyiunkba, hogy, és ez a köszöntés nem véletlenül a levelekben is első és befejező része, vagy mi az Isten tisztelet után ugyanezt a szöveget alkalmazzuk mindig, mert az Istennek ez a szándéka irántunk, tehát egy örök szándék van benne megfogalmazva ebbe a rövid két soros versbe.
1: Köszönöm szépen az összefoglalót, kérem, hogy Rózsika olvassa.
12: Ha a Szentlélek nem volna valóban Isten, annak komoly következményei lennének a megváltásunkra és a szolgálatunkra. A Szentlélek Isten. Tartsuk azonban szem előtt, hogy amikor a Szentlélekre gondolunk, isteni titkokkal állunk szemben. Ismét hangsúlyozzuk a lényeget. Mivel nem tudjuk teljesen megmagyarázni Istent és az ő természetét, ezért óvakodnunk kell a kísértéstől, hogy megpróbáljuk emberi mércével, emberi fogalmakkal behatárolni, milyennek is kell az Istennek lennie. Ugyanakkor a Szentlélek istenségébe vetett hit több annál, hogy elfogadjuk a Szent Háromságról szóló tantételt. Magába foglalja azt is, hogy ráhagyatkozunk és bízunk Isten megmentő munkájába, ami az Atya parancsa alapján a Fiú kivitelezésében a Szentlélek hatalma által történik.
1: Köszönöm szépen. Én azt kívánom mindnyájunknak, hogy ezt a munkát az Isten végezze bennünk, és akkor boldogok leszünk már itt a Földön, és miénk lesz az örök élet. El segítsen Isten bennünket az ő kegyelméből. Amen.
13: Biblia tanulmányunkat hallották. A következő tanulmány címe a Szentlélek személye.

Kedves hallgatóink, egy napot se adjunk fel. Minden nap tanulmányozzuk a Biblia üzeneteit, az evangéliumot, tiszta forrásból.

0: Olvassuk együtt a Bibliát.
1: Pál első levele a korintusiakhoz. Harmadik rész.
2: A viszálykodás a lelki kiskorúság jele.
1: Én tehát, testvéreim, nem szólhattam hozzátok úgy, mint lelkiekhez, hanem csak úgy, mint testiekhez, mint a Krisztusban kiskorúakhoz. Tejjel tápláltalak titeket, nem kemény eledellel, mert még nem bírtátok volna el. Sőt, még most sem bírjátok el, mert még testiek vagytok. Amikor ugyanis irítség és viszálykodás van közöttetek, nem testiek vagytok-e, és nem emberi módon viselkedtek-e? Ha az egyik ezt mondja, én Pálé vagyok, a másik pedig azt, én Apollósé, nem emberi módon beszéltek-e? Hát ki az az Apollós, és ki az a Pál? Szolgák csupán, akik által hívővé lettetek. Mégpedig ki úgy szolgál, ahogy megadta neki az Úr.
2: Isten munkatársai egy alapra építenek.
1: Én ültettem, Apollós öntözte, de a növekedést az Isten adta. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet és aki öntöz, egyek, és mindegyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Azt pedig, hogy ki mit épít erre az alapra, aranyat, ezüstöt, drága követ, fát, szénát, szalmát, az a nap fogja világossá tenni. Mivel tűzben jelenik meg, és akkor mindenkinek a munkája nyilvánvalóvá lesz. És hogy kinek mit ér a munkája, azt a tűz fogja kipróbálni. Ha valakinek a munkája, amelyet ráépített, megmarad, jutalmat fog kapni. De ha valakinek a munkája megég, kárt vall. Ő maga megmenekül ugyan, de úgy, mint aki tüzön ment át. Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke bennetek lakik? Ha valaki az Isten templomát megrontja, azt megrontja Isten, mert az Isten temploma szent, és ez a templom ti vagytok. Senki meg ne csalja önmagát. Ha valaki bölcsnek gondolja magát közöttetek ebben a világban, legyen bolondá, hogy bölcsé lehessen. E világ bölcsessége ugyanis bolondság az Isten előtt, mert megvan írva. Megfogja a bölcseket ravasságukban, aztán ez is. Az Úr tudja, hogy a bölcsek gondolatai hiába valók. Azért senki ne dicsekedjék emberekkel, mert minden a tietek. Akár Pál, akár Apollós, akár Kéfás, akár a világ, akár az élet, akár a halál, akár a jelenvalók, akár az eljövendők. Minden a tietek. Ti viszont a Krisztuséi vagytok, Krisztus pedig Istené.
3: Mai szakasz, Korintusi első levél, harmadik rész. A megosztott gyülekezet olyan, mint a méreg. Az ilyen megosztottságok a testi természet jelzői, és nem Isten szent lelkének jelenlétét tükrözik. Pál apostol elismeri, hogy minden gyülekezeti tag növekedésben van. A megosztott gyülekezetet tejjel kell táplálni, és nem kemény eledellel. Minden szűklátókörűség az ember testi természetének a gyümölcse. Ellen White is élete folyamán óvott az ilyen állapottól. Szerinte a kritizáló lelkület nagy károkat okoz a gyülekezeten belül. Ami még ennél is rosszabb, hogy az ilyen szélsőséges magatartás meggátolja azt, hogy az igazság eljusson mindenkihez. Az adventistáknak semmiképpen sem kell mások lelkiismeretének lenniük. Aki maga követ el helytelenségeket, az gyanúsít mást ugyanezekkel. Azzal próbálja elrejteni vagy mentegetni a szívében rejtőző gonoszságot, hogy vádaskodva mutogat másra, hiszen az ember bűn által ismerte meg a rosszat. Az első emberpár, alig hogy bűnbe esett, már is egymást vádolta. Az emberi természet azonnal erre adja magát, amikor nem Krisztus kegyelme vezeti. Az egyház mindenek fölött Istené. Ez az, amit az apostol világossá tesz, mikor arra emlékeztet, hogy Isten adja a növekedést. Minden dicsőség Istené, de amikor a dolgok nem működnek, személyesen kell felelősséget vállalnunk magunkért, és nem kell megpróbálnunk másokat helyreigazítani. Végül mindenik a maga jutalmát veszi, a maga munkája szerint, írja az apostol a 8. versben. Befejezésül Pál az épület hasonlatát alkalmazza. Ami a leginkább számít, az az, hogy más fundamentumot senki nem vethet azon kívül, amely vettetett, amely a Jézus Krisztus. Minden gyülekezeti széthúzásnak egy a magyarázata, Jézus hiánya. Ez az alap, és ez az, ahogyan minden ember megpróbáltatik. Végkövetkeztetésként Pál ezt kérdezi: nem tudjátok-e, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten lelke lakozik bennetek? Miközben sokan ezt a szöveget az egészséges életmóddal hozzák kapcsolatba, a valódi összefüggés Jézus központi szerepe a hívő ember életében. Amikor tényleg meglátjuk Jézust, minden más csak hiánynak bizonyul. Semmink sincs, amivel kérkedhetnénk. Semmi lelki előnyt nem igényelhetünk magunknak, mivel mindnyájan a Jézus Krisztuséi vagyunk.
0: Napi Biblia magyarázatunkat hallották.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten sarjasztja a vetést. A mai ige: Prédikátor könyve 11. fejezet 1. verse. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt. Gondolatok az igéről. Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapunk minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe vetnek, amit tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő után azonban leapad a víz, a rizs vagy más vetőmag a termékeny iszabba süllyed, és hamarosan kihajt a vetés. Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Tanítsuk a felületeseket és a csökönyöseket. Az álhatatlan külső mögött is termékeny lehet a talaj. Soha nem hiába való a munkánk, ha az Úrban végezzük. A mi dolgunk csak az, hogy kenyerünket a vízre vessük, az ígéret beteljesítését bízzuk Istenre. És megtaláljuk azt. Ő nem engedi, hogy ígéretében csalódjunk. Az evangélium, amelyet hirdetünk, él és egyszer majd meghozza termését. Talán nem hamarosan, de meg lesz az aratása annak, amit elvetettünk. Türelemmel kell lennünk, hiszen az Úr is türelmes. Sok nap múlva, mondja az írás, de ha számos esetben hónapok és évek lesznek a napokból, az ígéret akkor is áll. Ez az íge tehát parancs, amelyhez ígéret is fűződik. Engedelmeskedjünk ennek, és kapaszkodjunk hittel az ígéretbe. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a kelenföldi református templomban. Fint a Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma majd a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában, a katolikus templom orgonistája. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést előre kérik. A koncert műsorát a zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma a hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró örömök. A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemünkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben. Robert Louis Stevenson.

Tekercs és tekintet. Filmes beszélgető műsorunk következik, amely a filmművészetet a vallási és lelkiségi vonatkozások figyelembevételével szemléli. A műsor házigazdái Nagypál Szabolcs és Szőnyi László Gyula.

0: Nagy-nagy tisztelettel és nagy-nagy szeretettel köszöntünk mindenkit. Ez a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
1: Én Gyuris Dániel.
2: Én pedig Szőnyi László Gyula.
0: A domb Sidney Lumet 1965.

0: Férfiak izzadnak az egyre fokozódó melegben. Akaratuk egymásnak feszül Sidney Lumet filmjében, és a tekintély kérdése egyre homályosabb, ahogy az igazságosság nagyon különböző fogalmaiért küzdenek. A domb és 9 dühös ember.
1: Kifejezetten ez a film szerintem a szabályokról, és arról szól, hogy a szabályoknak a megszegése hogyan alkot és csinál még több szabályt.
2: Számomra ez a film egy vicc. Egyszer lába kerül a dagat, a néger és James Bond.
0: De ott van egy meleg szereplő is.
2: De tényleg? Tényleg
1: ne, nem, csak annak tekintik, uh-huh, vagy legalábbis pontosabban a Williams nevezetű ugye artist, ez úgy gondolja, hogy ezzel lehet őt legjobban megalázni.
2: Uh-huh. Jó, de találkoztunk már más filmben is olyannal, amikor férfiak egymás között a férfiassággal, vagy a férfiatlansággal gúnyolják egymást, és talán mi is ezt csináltuk 12 és 14 éves korunk között.
0: De igen, egy kislánynak szólítják egymást, meg hölgyeknek itt a katonaságnál, ez ilyen bevett szófordulat.
2: Lehet, hogy most is van ilyen a magyar katonaságban is, meg a román katonaságban, meg az angolban. Egyébként nem jó nézni ezt a filmet, vagy nem tudom, hogy ti hogy voltatok vele, de kimondottan ilyen zsigerileg, ha nem is kiütések, meg rázkódások lettek a testemen úrrá, de hogy nagyon rosszul éreztem magam, miközben néztem.
1: És miért?
2: Nem tudom. Ami nagyon megfogott közben, az a zene. Imádtam a film zenéjét. Ti is?
1: Meg az is érdekes, hogy nem igazán. Igen.
0: De igen, egyre melegebb van, ez a Sidney Lumet
2: imádja.
0: Lengyel zsidó, ő imádja ezt, tehát a 12 dühös emberben az a év legmelegebb napja, csak férfiak, ebben a filmben egyetlen egy nő sincs, és egyre fokozódik az üvöltés, ugyanúgy, mint a 12 dühös emberben. A 12 dühös ember az a világ egyik legnagyobb filmje, ez talán nem annyira, de nem rossz film ez sem, olyan, mintha bizonyos értelemben még egyszer megcsinálta volna ezt a filmet.
2: Vagy egy gyilkosság az Orient Expressen című óriási alkotás elképesztő szereplőgárdával, azért ott is össze vagyunk zárva, és a rendező imádja ezeket a humanista tanmeséket, ha lehet így mondani. Tehát legyen szép üzenete.
1: Igen, és sőt, hogyha már ugye hangokról beszéltünk, akkor mit hallunk a háttérben folyamatosan? Tehát azokat a hangokat, amit más embereknek a szenvedéséből, ugye, vagy pedig más embereknek az erők kifejtéséből fakadóan lehet hallani. És ez az, ami fokozza folyamatosan azt az izgalmat és érdekfeszítést, vagy így lehet fogalmazni, hogy az embert ráfeszíti a filmre.
0: A fájdalmon és a szenvedésen kívül nekem még egy dolog eszembe jutott, és ez az értelmetlenség. Ott vagyunk a dög melegben, szépülhetne a világ, ehelyett jobbra át, balra át ezt vezényelgetik nekik. Talán van pedagógiai célja, de hát a film végül is ennek a pedagógiának a kudarcát ábrázolja. Egyrészt úgy, hogy túl van hajtva, másrészt úgy, hogyha értelemmel lenne telítve, akkor jobban esnék az engedelmeskedés a foglyoknak is.
2: Hát nagyon nem tudom, hova kéne visszakanyarodni. Nem tudom, a hadászatnak egy korábbi fázisába, amikor még a magyarok irreguláris módon harcoltak, mondjuk a kurucok, és nem volt fegyelem, hát az összes csatánkat el is vesztettük a jóval kisebb számú fegyelmezett labanc német vagy osztrák haderővel szemben. Tehát, hogy mi aztán tényleg a bőrünkön megéreztük, hogy mit jelent egy fegyelmezetlen hadsereg. Most külön lehetne itt beszélni, hogy ki miképpen volt fegyelmezetlen a foglyok közül, és ki fegyelmezetlen még, mert szerintem igazából inkább erről szól a film, de hogy a fegyelem azért a hadseregnek az alapja kéne, hogy legyen.
1: Visszatérve kicsit a történelmi példádra, hogy az irregularitás az nem feltétlenül, vagy az irreguláris hadsereg az nem feltétlenül jelenti azt, hogy fegyelmezetlenek is. Sőt, tehát mondjuk egy ilyen gerilla hadsereg, ha most nem a kurucok példáját vesszük, akkor ott még inkább ugye fontos szerepe van a fegyelemnek, mint akár egy klasszikus, hagyományos, reguláris hadseregnél.
2: De azért általában az irreguláris az nagyobb esetben fegyelmezetlen.
1: Nem, pont az, hogy nem. Tehát a katonai rend, tehát amint az embernek a kezében fegyver van, vagy bármilyen embert életét kioltani való eszköz, akkor ebben a helyzetben kifejezetten ugye a fegyelemnek a mértéke megnő. mert nem adhatsz az másik embernek, vagy fegyelmezetlen ember kezébe olyan eszközt, ami a te életed is veszélyezteti egyben. Tehát ezek az, ami miatt, ugye az, hogy a csata hogyan történik, az, hogy mondjuk az egyes csapatrészek hogyan mozognak, és a többi, ez mind fegyelem kell. És enélkül
2: nincs. Jó, de ez nem igaz, hogy az a sereg, aki fegyelmezetlen, a nagyobb esélye vereséget szenved, és nem csak, hogy vereséget szenved, hanem sokkal nagyobbak lesznek a veszteségei.
1: Igen, ha bár itt mondjuk gondoljunk bele az első világháború, hogy fegyelmezetten mentek bele a géppuska tűzbe.
2: Na, de az már egy másik kor, ez fontos, akkor majd erről is látjuk.
1: Igen, de a maga a fegyelemnek a kérdése, tehát már római időktől kezdve ez egy alapvető, sőt, majd vegyünk a rómaiaknak az ellenségét, hát Tacitus pontosan mondjuk a Germániában dicséri a velük ellenfélnek megjelölt ugye, a germánoknak a fegyelmezettségét, és példának állítja oda a római nép és a római katonák elé, hogy tessék, nézzétek
2: nekik meg. Nekik is kellett volna egy ilyen tábor.
1: Nekik, ők már elég fegyelmezettek voltak, gondoljunk bele, hogyha aki elult mondjuk őrségben egy római táborban, annak a jutalma kivégzés volt. Tehát, hogy ilyen szinten volt ez komolyan véve. Tehát a fegyelem az a katonaságnak egy inherens része.
2: Azt
1: sőt, talán a legfontosabb. De miért, és itt jövünk vissza a filmre, hogy ez hogyan jelenik meg, itt a probléma az, hogy itt ez extrém módon, vagy sőt, tehát a lehető legradikálisabb módon ugye túlzásba vitt fegyelemnek az a kérdése, mert a fegyelemnek van értelme, és itt ugye Szabira reagálnék, hogy igen, az értelmetlenség az abból jön vissza, hogy amikor a fegyelemnek már nincsen értelme. Vagy pedig már veszélyessé válik önmagában.
0: Szerintem más dolog mondjuk egy földrészen átívelő vasutat építetni az ilyen fegyencekkel, akkor érzed azt, hogy haladnak a kilométerek, mint az, ahogy a film címe is utal rá, hogy egy ember alkotta dombot építünk a tábor közepén. Miért? Semmiért. Azért, hogy fölmenjél rá, meg legyen róla. Tehát ez a épül-szépül a világ, ez jó, megint fölmerül.
2: Hát, jó, de szerintem a világ legjobb katonai akadémiáin olyan gyakorlatok vannak tömegével, amik egyébként nem csak fegyelmezettebbé teszi a katonát, hanem egy edzést ad neki. Az, hogy otthon emelgetjük a 10-12 kilós súlyokat, azáltal se épül a világ, nem lesz jobb a világ, én leszek erősebb. Ha most nyilván ott az én döntésem, hogy
0: de
2: emelgetem.
0: De azt mondod, mint én. Tehát, hogyha a kertünket ásnánk föl, mivelnénk kertjeinket, akkor lenne értelme. Így, hogy 10
2: kiló, jó, de amikor
0: a civilizációnkban 10 kilós súlyokat emelgetünk, így valóban az értelmetlenség környék.
2: De ennek más az értelme, ha súlyokat emelek, én fizikailag és lelkileg erősebb ember leszek, és ez az erősebb ember majd képes lesz arra, hogy fölássam még nagyobb energiával a kertet, még nagyobb kertet ássak föl. Én egyébként a kickbox edzések 20x10 fekvőtámasza után tanultam meg regényeket olvasni, hogy mindig arra az oldalra kell, és arra a sorra kell koncentrálni, amit éppen olvasok. Ha a 200 fekvőtámasznál, a 73-nál abban gondolok bele, hogy jaj, még mennyi van hátra, akkor nem bírom tovább, ugyanígy a regénynél. Tehát ezek összefüggnek.
1: Igen, itt a filmben ugye a domb az ebből a szempontból a szenvedéseknek a jelképe. Tehát az, hogy azáltal, hogy minden abszolút. Egyes homokszem, ami fölkerül arra a dombra, az gyakorlatilag csak emberi kín által lehetséges. Ez teljesen egyértelmű.
0: De az öncélú szenvedésnek a jelképe.
1: Nem is az, hogy az öncélú, hanem az, hogy valaki ugye ezt a szenvedést, ezt megalkotta. Tehát ez egy, hogy is mondjam, ez olyan, egy olyan pokol, amit egy ember alkotott.
2: Meg. Két dolgot mondod. Kapcsolnék igen. Hozzá. Az egyik, ami mind a kettő az ókorba vezet bennünket, egyrészt hát ott vagyunk Kairó mellett, tehát ott vannak az igazi nagy piramisok.
0: Amiket, építhetnének piramisok.
2: Amiket, hát ebből is lehet, hogy piramis lesz, és no. A piramisokat is ugyanúgy építették. Egyébként
0: Spanyolország, ez a második rész, a piramis.
2: Igen, 500 szegény, szerencsétlen spanyol majdnem belehalt, amikor fölépítették a forgatásnál ezt a piramist vagy gúlát. A másik, ami eszünkbe jut nyilván megint csak ókor, az a Sisyphus mitosza.
0: Igen, érdekes feszültség van, hogy aki írta ezt a regényt, a Ray Rigby, az egy veterán katona, tehát ő önéletrajzi elemeket használ, aki meg filmet forgat belőle, az egy liberális hollywoodi rendező, aki végbevitte már a maga pusztítását a 12 dühös embernél, ugye az ottani elemzésünkben arra jutok én, hogy veszélyesebb hely lett a világ, hiszen fölmentik a 10 évre előre a film után a legnagyobb gyilkosokat is az esküdszékben, és itt is egy olyan rendező készít ebből filmet, én ezt éreztem a filmben, aki nem hisz a fegyelemben, nem hisz azokban, amikről ti eddig beszéltetek, és nem hisz a katonaságban
2: de
0: sem.
2: De ugye ebben az az abszurdum, hogy egy rendező, egy filmgyártás, az hasonlít a mai világunkban leginkább a hadsereg működésére. Ha én elmegyek egy filmforgatásra, esélyem sincs, hogy egy rendezővel vagy egy operatőrrel beszélgessek, ha én statiszta vagyok. Annyira erős a hierarchia.
0: Mindenki megbetegedett a stábban.
2: Igen,
0: hasvenés
2: vérhast is meg.
0: Napi egyszer vizeltek,
2: és
0: kimerültek.
2: És erről a rendezőről is szokták mondani, hogy azért a halálba kergette a szereplőit.
0: Mégsem volt annyira liberális.
2: Igen, tehát könnyű úgy liberálisnak lenni, hogyha a témám liberális, de amikor a saját magam fontos munkájáról van szó, akkor egy fasiszta állat vagyok.
0: Ez fordítva is tudom mondani, tehát lehet pofázni a liberalizmusról, de hogyha minőség igényes munkáról van szó, akkor fegyelemre van szükség.
2: Igen, de hogy ő átmegy azért a fasizmusba is.
1: Hát itt a lényeges az, hogy maga, ugye Rigby is volt, hogy egy ilyen táborban találta magát. Tehát, hogy neki ennek konkrétan voltak ilyen példái, amit élőben felhasználhatott, és amit szerintem nagyon jól bemutat ebben a filmben az az, hogy az aláfölé rendeltségi viszonyok mennyire tudnak torzulni abban az esetben, hogyha a személyiség az nem találkozik a megfelelő rendfokozattal.
2: Ez jó. Dani, kérnélek téged, hogy azért rakjuk rendbe ezeket a fokozatokat, mert még a fordító oldalak is össze.

0: Igen, tehát aki itt a rossz szereplő, tehát hogy, vagy aki magát ezt a poklot megalkotta, ugye sok-sok évnek az áldozatos munkájával, vagy mások áldozatos munkájával, tehát ő is egy altiszt, és emiatt különösen haragszik egy volt altisztására, aki hasonló rendfokozatban.
1: És mi a rendfokozat a Wilsonnak?
0: Ő is főtörzsőrmester.
1: Főtörzsőr, oké.
0: Tehát ugyanaz, mint ahogy a lefokozott, ugye Roberts, a Sean Connery a filmben, akire emiatt is haragszik még pluszban.
1: Tehát egy szinten volt.
0: Igen, mert a bukott magát látja benne.
1: Ez nagyon jó.
0: Ő is lehet.
2: És akkor van egy jó indulatú.
1: De várj, és akkor az alacsonyabb szint, az a Charlie Harris, ez fontos, hogy Charlie-nak hívják, meg a Williams, és ők őrmesterek? Vagy törzsőr?
0: Jól látom, akkor őrmesterek.
1: És akkor valaha, tehát a Sean Connery, a Roberts, ő magasabb volt, mint ez a kis csicska Williams.
2: És az orvos?
0: Az orvos pedig egy százados, de az ő helyzete ebből a szempontból különleges, mert ő elvileg csak a saját ugye hatáskörébe tartozó ügyekben dönthet, tehát csak az orvosi vagy az orvosi munkával kapcsolatos.
2: Ott viszont ő dönt.
0: Ott viszont ő dönt. Na és ez az érdekes, hogy a hatáskör az annyira, ugye, úgyis mondjam, ilyen vizenyőssé, vagy egy ilyen halványjá válik, azáltal, hogy gyakorlatilag ugye a Williams az bohócot csinál a századosnak a munkájából, azáltal, hogy gyakorlatilag a százados már nem foglalkozik igazándiból a vizsgálattal, nem veszi ezeket komolyan, tehát csak a legalapvetőbb rátekintést teszi meg,
1: ja,
0: és semmi a zsarolni is lehet.
1: Ez kiderül, vagy ez következtette?
0: Ez kiderül.
2: A bevezető képsorokban...
0: Meg a végén is ezzel fogják meg.
2: Ilyen hanyag.
1: Azt láttam, hogy hanyag, csak hogy ennek már oka van.
0: Ennek már oka van, hogy gyakorlatilag ugye, hogy próbálja gyorsítani az egész munkát. Tehát ez a főtörzsőrmester, ez a Williams, ez próbálja ugye a mások kezéből az ő hatalmukat minél inkább kivenni. És a sajátjához, meg a saját magához pedig minél több ugye hatáskört és minél nagyobb hatalmat ugye átadni. Tehát vagy pontosabban el, hogy is mondjam, rabolni ezáltal. Ez is egy érdekes dolog, mert a személyisége az rendkívül parancsoló, és rendkívül ugye erőszakos is, és ebben az erőszakossága gyakorlatilag a többi katonának is mondjuk azt, hogy a hatalmát így lecsökkenti ezáltal. Mert ők hagyják, hogy egy alacsonyabb rendfokozat uralkodjon rajtuk. Tehát eleve ez bemutatja azt, hogy a katonáknál, hogyha valakinek a beosztása és rendfokozata ugye olyan, hogy nem látja azt megfelelőképpen, hogyan módon látja, nem teszi meg azt, ami az ő beosztásából vagy rendfokozatából következik, akkor ez történik. Tehát ez egy oktatófilm is ebből a szempontból, bármennyire is utálja az illető, a rendező a katonaságot, de kiválóan mutatja be azt, hogy hogyan tud egy alacsonyabb rendfokozat is bohócot csinálni egy magasabb rendfokozatúból.
2: De úgy is fogalmazhatunk, hogy ő van közelebb a tűzhöz, tehát a főtörzsőrmester az, aki konkrétan a katonákkal foglalkozik, a többiek csak áttételesen találkoznak, tehát bármilyen parancsot kap, annak azt ő fogja konkretizálni a katonák tekintetében.
0: Hát a szenvedésnek ő a igazi architektúrusa, tehát építésze mondjuk úgy, tehát hogy ebből a szempontból ezt amire ő, mondjuk azt mondjam, az ő beosztása szól, azt ő túl gondolja ebben a filmben. Ez egyik, másik meg az, hogy meg is mondja az elején, hogy ő embereket lebont, de gyakorlatilag az, hogy mondhatni azt, hogy szétszed, és aztán újra összerak.
2: Mert ezt nem az őrnagy mondja?
0: Nem. Az őrnagy, az gyakorlatilag meg sem szólal az egész filmben. Körülbelül 5 mondata van.
1: Mármint tehát ezt a börtönparancsnokra gondolsz?
0: Ezt
1: nem
0: az,
1: ő,
0: ezt nem a főtörzsre, Williamsre.
1: A Wilson mondja ezt, nem? Ő az, akinek még van étosza, rossz értelemben is. A Williams lent, ő már csak végrehajt, nem? Ő nála csak módszert.
0: Igen, csak egyetlen
1: abban.
0: Probléma van, hogy ott aztán át is veszi az irányítást a végén. Tehát amikor már ugye, tehát ahogy fogynak, mondjuk úgy a fegyelmező erő, úgy egyre inkább ugye csökken, vagy bocsánat, esik lefele, mondjuk az, hogy szinte, mint egy ilyen síelésnél, tehát a magasabb rendfokozatútól egészen lefele, ugye érkezik az irányításnak a szintje lefele. És ez, amikor átveszi szinte a legalacsonyabb rangú, vagy pontosabban rendfokozatú őrmester már a főtörzs őrmestertől és az irányítást. Jó, de ez már csak a legeslegvégén van.
2: Van egy pedagógiai célja, ő vissza akarja vezetni nem a társadalomba, mint általában a ítélet végrehajtásnál, hanem a katonaságba ezeket a katonákat. Kiderül, hogy az az öt új ember, aki bekerül, azok milyen fegyelmi vétségek miatt vannak itt. Az öt közül négy

0: Így civil szempontból, ezt hangsúlyozom, az elég jelentéktelen dolog, katonai szempontból nyilván nem, mert fegyelemsértés. A parancsnok megverése az minden szempontból elég súlyosnak számít, de hogy az a cél velük, nem az, hogy kipurcanjanak, mint ahogy egyik őjükkel történik a Dombon, sem az, hogy megőrüljenek, mint ahogy a színes bőrű katonával, vagy hogy eltörjék a lábuk, mint a Sean Connery-vel, nem ez a cél, hanem hogy parancsteljesítő, fegyelmezett katonákként menjenek vissza. De minthogyha ez csak a börtönparancsnok célja lenne, nekem úgy tűnik, hogy az őrmester az inkább csak megtörni szeretné őket.
1: Igen. De engem az érdekel akkor ehhez kapcsolódóan, Dani, hogy lehetne egy ilyen tábort úgy működtetni, hogy az hatékony legyen és eléri az eredeti célt, hogy a katonaságban reszocializálja ezeket az embereket?
2: Hát mivel még nem működöttem ilyen tábort
1: egyelőre. Jó, de neked tehát több véleményed lehet erről, mint nekem. Tehát kellett volna még oda egy pap, vagy egy jó zsarú.
2: Itt igazándiból itt a fő probléma az, hogy van a táborparancsnokunk, az őrnagy, aki gyakorlatilag nem gyakorolja a saját, mondjuk azt, hogy nevezzük így jogkörét, tehát a parancsnoki körét, azért, mert mit csinál, ő nem vesz részt a tábor életében. Így, pontosan.
1: Ő egyébként az szabályos?
0: Mit csinál?
1: Kurvázik a városban.
2: Tehát nem vesz, gyakorlatilag nem a szolgálati helyén tartózkodik,
1: jelentősen. Az is egy fegyelemsértés,
2: ugye? Ez egy hatalmas fegyelemsértés.
1: De ez fontos, mert nekem ez a film innentől kezdve
2: Tehát a fejétől bűzik a hal esete, nyilván.
1: Számomra ez a hiteltelenségnek a filmje, és nekem az is gyanús volt, ahogy ott a többi tiszt piál vagy piáló versenyt rendez.
2: Próbálnak valamilyen értelmet találni az értelmetlenségben.
1: Világos, csak hogy elvárják a lentiektől a totális fegyelmet és a fegyelmezettséget, de ők nem gyakorolják. Ugye amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek, valahogy itt tanultam gyerekként. Meg ami eszembe jut még, ez a szokták ilyen mindenfajta fejtágításon mondani, hogy két típusú vezető van, az egyik az előre típusú, a másik az utánam, ők tipikusan előre típusú vezetők, főleg ez a parancsnok.
2: Hát igen, de itt a főleg ez, a probléma, hogy a táborparancsnok az nem vesz részt, mondjuk a tábor munkájában, ezáltal az utána következő altiszt az, aki mindent irányít. A százados szintén kivonja magát, az orvos szintén kivonja ezekből, tehát igazándiból mindenki, nem azt mondom, hogy delegáljam, ez nem egy igazi delegáció, hanem ez egy kimondatlan ilyen hatáskör átruházás történik, és ezáltal maga Wilson uralkodik szinte mindenkin. Uh-huh. És ez itt a probléma ebben az egészben, hogy ha valakinek a munkája ellenőrizetlen marad, és ez itt a fő dolog, hogyha nem ellenőrzi senki, akkor bármit megtehet. És az alárendeltjei, a két darab őrmester, aki közül az egyik jó, a másik pedig ugye inkább egy ilyen szadista személy, tehát ezek pedig ugye tőle függnek teljes mértében, ő megvél ugye beosztottjai, ezért nem tudják őt befolyásolni, ellenőrizni, irányítani. Hát ez azt is bemutatja, hogy ha nincsen ellenőrzés, és nem működik a mondjuk azt, hogy aláfölé rendeltségi viszony, akkor bármit meg lehet tenni. Tehát ez egyben ez egy társadalmi tükör is, tehát hogy milyen az, amikor a zsarnokság kialakul, amikor nincsen ugye ellensúly és fék a rendszerben, akkor ilyen tud megtörténni. Ez ezért fontos. Másrészt meg az, hogyan lehet jól működtetni egy ilyen tábort. Nézzük meg mondjuk a Híd a Kváj folyón című filmet. Tehát az, hogy amikor adnak egy értelmes feladatot,
1: és akkor ez jó példa.
2: Itt visszatérve, akkor annak lehet mondjuk az, hogy valamilyen ereje, illetve hogyha hagyják a rabokat, hogy valamilyen szintű önszerveződést hajtsanak végre, azáltal, hogyha bizonyos munkát elvégeznek, tehát feladatorientált utasításokat adnak, nem pedig folyamatvezérlést, tehát azt mondja, hogy nekem az a célom mondjuk, hogy ezt a dombot felépítsétek. Azt mondja, hogyan csináljátok ezt meg? És ha azt mondom, rátok hagyom a melót, akkor az ad a raboknak is egy motivációs lehetőséget. De hogyha azt mondom, hogy te most ezt megfogod, ezt a homokzsákot fölviszed, kiborítod, és így tovább, és közben a lehető legmagasabb szenvedési fokot éred el, akkor azáltal gyakorlatilag még azt a lehetőséget is kivonom az egészből, hogy te involváljad magad a folyamatban.
0: Ami a civil életben az értelem, az lehet, hogy a katonaságnál a morál, és én úgy látom, hogy az ő, ami miatt ők ide kerültek, az ötük közül négy, az a morállal függ össze, tehát ők nem köteleződtek el a hadi célok mellett a harcmezőn, és ezért lehet, hogy mit tudom én, eladogat az araboknak ezt meg azt, meg betör a tiszti raktárba, és megissza az alkoholt. A börtön pedig, vagy büntetőtábor, ahol most vannak, az pont ezt a feladatot nem látja el, olyan, mintha meghosszabbítva lenne ez a morálhiány. Itt sem látnak jó példát, itt sem látják azt, hogy a brit hadseregnek a hadi céljait általánosságban is nagyon konkrétan, azt miért kéne a magukévá tenniük, pusztán a fegyelmezéssel próbálják őket visszaterelni erre az útra. És ez a pedagógiai cél számomra ez volna, hogy fölmutatni a hadseregnek a nagyszerűségét és a brit birodalomnak a győzedelmességét.
1: Két dolgot fűznék hozzá. Egyrészt az előbb akkor Dani meggyőztél erről, hogy így lehetne egy jó tábort csinálni, ha egy hidat építünk a Kwai folyóra.
2: Hát a hídépítés önmagában is, igen, ugye, igen, szimbolikus.
0: Igen, igen, a vasutat.
1: Igen, igen, igen. Jó, igen, elfogadom, meggyőztetek. A másik dolog, amit emeljünk ki, hogy itt az, azt hiszem 1942-ben játszódik ez a film, tehát második világháború, brit hadsereg, tehát nem az van, hogy...
2: Igen, Rommel ellen az afrikai fronton, igen, tehát egy eléggé meleg pite volt, szó szerint.
1: Nem csak meleg pite, hanem nem szeretjük így leegyszerűsíteni a világot jó meg rossz oldalra, de azért a második világháborúban ott muszáj erről beszélni, hogy azért itt most a jó oldalon vagyunk, és mégis a jó oldalon belül történik mindez. Tehát a brit hadseregről lehetne máskor, más helyen rossz véleményünk, mondjuk Indiában 100 évvel korábban.
0: De én is ezt mondani, én nem teljesen értek veled egyet. Tehát ez a brit birodalomnak a haldoklása. Ugye leigázták a világot, ők maguk erkölcsileg is megromlottak, Indiát említetted. Itt egy gyarmati vidéken
1: de
0: küzdenek.
1: De másik világháború.
0: Egy másik gyarmat. Oké, okay, de itt két gyarmatosító hatalom küzd a homokért.
1: Jó, számomra azért oké, okay, Rommel a legelfogadhatóbb, bár nem ismerem az összes német hadvezért a második világháborúból, de azért a Rommel az egy más kaliberű volt csomó szempontból, mint a többiek, de azt emelném ki, hogy azért itt a britek mégiscsak talán mondható, hogy azért nem csak a saját brit birodalmukat védik, hanem bizonyos értelemben azért ezt a nyugati civilizációt is.
2: Ebben abban a szempontból vitatkoznék, vagy legalábbis egészítem ki a Gyula ezt az állításodat, vagy gondolatodat, hogy gondoljunk sem bele, mi lett volna, hogyha a Nürnbergi perben nem a németek ülnek ott.
1: Hát
2: akkor ugyanezt mondhatnák, hogy én csak parancsot teljesítek?
1: Nem, mert csak itt... azt akarom mondani, hogy azért, ha a német hadseregről szólna ez a film, akkor ez megint egy picit más lenne. Itt csak azt, na mindegy, nem akarom magam ragozni. Bőven aztán a britek mikor is, 2 év múlva azért követnek el olyan galátságot Dresdánál, ami miatt őnekik is ott lett volna helyük.
2: 3, igen. De gyakorlatilag igen, ugye természetesen, tehát ezeket egyik meg másik oldal is folyamatosan ugye elkövetett, mondjuk azt, hogy háborús bűnöket, ez sajnos a háborúnak a velejárója, gondoljunk most az orosz-ukrán konfliktusra, vagy akár előtte a délszláv háborúban. Tehát ez egy probléma, hogy az embertelenségben hogyan tudsz ember maradni. És ebben a Domb című filmben ez az embertelenség, ez kifejezetten ugye egy egész tábort jelent. És az engedelmesség az embertelenséggel való, vagy embertelenség irányában való engedelmesség.
0: Ahogy hallgatlak titeket, egészen másképp nézi egy katona ezt a filmet, mint egy civil ember, és szerintem a rendező is a civil emberekhez csatlakozik. Szerintem a kulcs ebben a filmben az az igazságosság, ugyanúgy, mint a 12 dühös emberben, és persze azzal a fénytöréssel, hogy mást tartunk katonai igazságosságnak, mint civil igazságosságnak. Ha már a táborokat szóba hoztátok, én látok egy játékot a hát koncentrációs tábor, gyűjtőtábor, megsemmisítő táborral is, tehát mintha annak a metaforájára is utalna, vagy arra legalábbis, hogy a briteknél sem volt minden fenékig tejfel, hiszen halálra dolgoztatták például a Dombon, ez a filmnek a fő konfliktusa, és végig az rendezőt, és valószínűleg bennünket is végig az érdekel, hogy hogyan fokozódik az igazságtalan.
1: Meghal-e valaki, tenni? Nem? Ez a kérdés bennünk. Sejtjük és tudjuk, hogy valaki
0: és
1: meg
0: miután
1: fog halni.
0: Meghalt, utána az hogyan rendeződik? Tehát hova fog állni ez a tiszt? Mit fog mondani az a tiszt? A tisztek milyen rendfokozatban vannak egymással? Hogyan tudnak vitatkozni? Kit hova lehet följelenteni? És akkor a film legvége nem olyan tragédiával ér véget, hogy megráz minket, hanem olyan tragédiával, hogy nem tud érvényesülni az igazság.
2: Mert önbíráskodás történik.
0: Önbíráskodás, és akkor egy ilyen végső kiáltás a film vége, hogy hogy jaj, ezt ne, az egész projektet megölitek ezzel, hogy, hogy halálra veritek az igazságtalankodó tisztet.
1: Noha, bár örülünk annak, hogy az a tiszt igen, az noha, nem érzi jól magát érezzük. A bőrében.
0: Igen, de mégis ezzel tönkre megy az az ügy, mert a, úgy tűnik, hogy a Lumet az hisz az igazságszolgáltatásnak, tudnék a bírói útnak a hatalmában, és ő, ő arra terelte.
1: De az ember az, az itt is félreviszi az ügyet, az elején, a film első 90x percében, és itt a végén is az emberen elcsúsztik. A...
2: Igen, mert itt van egy probléma, hogy akkor a brutalitásból te ki tudsz maradni. Tehát, hogy végig tudsz uralkodni magadon, tehát a fegyelem az önfegyelem is.
0: Jaj, de jó.
2: Az, nem,
0: jó.
2: Az nem csak egy ez külső jó. Fegyelem. És ez az izgalmas, hogy neked van egy belső játékod, és egy belső morális kötelességed is ebben az egészben. És amikor ez nem teljesül a filmnek a végén, az önbíráskodásnál, akkor gyakorlatilag mondhatni, hogy, hogy ez, amikor engedtél a gonosznak, és átálltál az ő oldalára. Amikor a pokolban méltó helyre kerültél. Ebben az emberi pokolban.
0: Egyetlen szereplő van, aki az önfegyelemmel rendelkezik, és az a Sean Connery. Ő még a legvégén is, tehát ő nem avatkozik bele abba a halálra verésbe.
1: Ilyen érdekesség...
0: Ugyanakkor elbukik, az ugye elbukik.
1: Érdekesség, hogy ő azért kerül ebbe a filmbe, azért is, mert a általunk is elemzett James Bond-zal, ő nagyon-nagyon bekerült egy szerepkörbe. Egyébként ebben az időszakban őt nagyon sok, nagyon nagy filmre kérik fel, és szeretne ebből kiszabadulni ebből a békjóból, és ez sikerül is neki. Valamit akartam mondani, számomra a film az sok mindenről szól. Egyrészt a rendező mondja, hogy a félelem. Tehát itt vannak férfiak összezárva, és egy
0: És nem csak a foglyok, hanem azt mondja a rendező, igen. Hogy a tisztek is félnek, mindenki fél.
1: A másik, ami itt kapcsolódik, hogy a hatalom, és akkor talán vegyünk egy kicsi hatalmat, egy kicsi kiszolgáltatottságot, bár az lehet, hogy a hatalomból következik, és akkor jön a félelem, és már megvan ez, és az összezártságot, és már meg is vagyunk.
0: És olyan hatalom, Michel Foucault értelemben fölfogott hatalom, hogy nem csak fölülről lefele terjed ez a hatalom, hanem egymást is ellenőrzik.
1: És tehát akkor innentől kezdve ez az a diktatúráról is szól.
0: Igen, számukra, a mikrohatalom.
1: Ez számomra a kádári rendszert idézi, amikor egymást ösztönzik, hogy ne beszélj, fogja be a száját.
2: Hát meg a baj érdemes belegondolni, tehát egy fegyveres erő, egy fegyveres bürokrácia, mint a hadsereg, tehát vagy bármilyen országnak a fegyveres erő, az alapvetően egy diktatúra. Tehát, hogy ha bent vagy, akkor ott szabályok vannak és felépített aláföldi rendeltségi viszonyok, és igazándiból egy valaki ellenőrzi ezt az egészet, és nem pedig a csúcsán lévő személy, tehát a vezérkari főnök, hanem pontosan a civil társadalom. Uh-huh. Mert az országnak van hadserege, vagy mondjuk Magyarország, mondjam, a magyar állampolgároknak van egy fegyveres ereje, ami arra való, hogy őket megvédje. Igen. Na mi van akkor, amikor az egész függetleníti magát az állampolgároktól, és a mondjuk úgy a demokratikus felügyelettől? Ez, mint a
1: táborban. Na jó, de ez a politikáról is szól, nem?
2: Természetesen szólhat erről is, de ilyen az, amikor nincsen felügyelet gyakorolva valami fölött. Tehát ez ebből a szempontból egy felügyeletnek is a játék, és a félelem abból fakad, hogy mi lesz, hogyha a felügyelő, vagy a kinti világ megtudja, hogy mi mit műveltünk idebent.
1: Ja,
2: tehát ebből fakad igazából a félelem, hogy én hogyan bántam ezekkel az emberekkel, hogy utána azt az eredményt kapjam meg, hogy ezek utána visszamennek a saját, mondjuk azt, hogy szolgálati helyükre, és többé nem mernek majd nem engedelmeskedni, vagy engedetlennek lenni, mert utána ugye gyakorlatilag visszakerülnek a pokolba. Uh-huh. Tehát ez az igazi félelem, hogy utána neked úgy kell megtörned ezeket az embereket, hogy tehát engedetlenség, attól már önmaguk is alapból is rettegjenek, hogy ők valaha is engedetlenek lesznek. Na és ez az igazán érdekes, és ha már politika, amikor egy társadalom olyanná válik, hogy az embereknek félni kell, és mondjuk azt, hogy van egy ilyen büntető lehetőség, hogy soha az életben nem lehetnek ebből a szempontból félelem nélkül élők, akkor az gyakorlatilag egy zsarnokságot eredményez. Tehát ebből a szempontból ez a film, ez mondjuk úgy a kommunista rendszereknek is egy nagyon szép tükörképét próbálta átadni, mondjuk gondoljuk ott magyar ott 5. pecsétre. Ott is, hogy elhangzanak ezek az alapvető mondatok, uh-huh. Ugye, és maga ugye, meg a szenvedésnek a nagy kérdés, hogy maga miért ver. Mi abban a pedagógia?
1: Hát, nem tudtam, hogy szadizmusból, de tudtam, tehát módszer vagy szadizmus.
0: Ez nem egy ember, hanem maga a hadsereg. Tehát itt a rendszerszerű gonosszal találkozunk, és a Lumet ezt akarta ábrázolni. Engem érdekelne
1: azért... De ez a te állításod, Szabi, nem? Mert ezzel én nem értek egyet, uh-huh. hogy a gonosz az a hadsereg.
2: Nem.
1: Sem. Ez olyan, mintha azt mondjuk, hogy a gonosz az az egyház. Van az egyház, amiben emberek vannak, és
0: én
1: emberek működtetik.
0: A Dani is körülbelül ezt fejtegeti. Tehát, hogy nem egy ember ebben a rendszerben, hanem van ez a fegyelmező rendszer, amiben belekerülsz, és ott majdnem automatikusan látod el ezt a fegyelmező szerepet. A Lumet, annyiban nem az én állításom, szerintem a Lumet látja így a hadsereget. A Lumet, aki nem katona, ő ezt akarja ábrázolni,
1: jó,
0: hogy
1: de
0: van egy olyan rendszer.
2: Igen, de ott van az a probléma, hogy mint minden eszköz, mint a hadsereg is csak egy eszköz. Az önmagában nem cél, hogy legyen hadsereg, hanem az a cél, hogy ezt az eszközt, ami gyakorlatilag ugye mondhatni ezt, hogy a demokrácia védőpajzsa, vagy akármi, tehát, vagy éppen az adott államnak a védereje, azt olyan dolgokra használjad föl, ami az embereket megvédi. Na, akkor van egy értelmes cél, de amikor már csak önmagában azért van, hogy létezzen.
1: Én bevallom, mert szintén nekem az egyház, problémás. Meg a hadsereg az valamilyen szinten, ha nem is tükörképe egymásnak, de nagyon hasonló struktúra egy csomó szempontból.
2: Hát, mert célorientált rendszerek.
1: És mind a kettő tud gonoszszá válni, mind a kettőt emberek működtetik.
2: De akkor miért van? Tehát akkor én mindig azt mondom, hogy akkor miért vannak ezek a rendszerek, hogyha tud gonoszszá válni.
1: Igen.
2: Persze, bármi tud.
1: Én meg nyilván az állam, és
2: bárki.
1: Akkor... És ezért mondtam az elején, hogy Lumetnek van ez a humanista lelkülete, hogy akkor most itt elkezdjük ekézni a hadsereget, de basszus, ez a hadsereg igen. mentette meg az európai zsidóságot is, hogy teljesen kiirtsák, vagy ez a hadsereg mentette meg Európát a náciktól. Most én ezt nem szeretem, ezt az értelmiségi művész, akár jó emberkedést, hogy egyszerre ezt is akarjuk, meg azt is. Szabadságot is szeretnénk, meg függetlenséget is, meg nem, ez igen. most nem jó hasonló. Tehát, hogy azt akarjuk, hogy megvédjen a hadsereg, meg biztonságban éljünk, de azért ennyi mik vannak a hadseregben. Tehát ne ítéljük már el az egész hadsereget.
0: Lehet, a hadseregről van szó, ez egy büntető intézménye a hadseregnek, ami hát ilyen áttételesen vagy kétszeresen értelmetlen, tehát itt nem konkrétan a nagyon gonosz Rommellel és a szörnyű sátáni ellenséggel harcolnak, hanem önmagukat szopatják a brittek teljesen értelmetlen emberalkotta dombbal. Engem az érdekelne zárásként, hogy a film sikerült-e szerintetek? Tehát, hogy mi a katarzis, vagy mi az üzenet, vagy mi a mondani való? Ugye nehéz nézni a filmet, azt már pedzegetted, Gyula, ez valóban így van. Ezt azért akarja is a Lumet, tehát mi is izzadunk, nekünk is melegünk van, mi is szenvedünk, erről szól a film, de hogy ad-e olyan új dolgot, új ívet, ami miatt valamit másképp látunk a film után?
1: Szerintem mint csattanó zseniális a befejezés egyrészt, másrészt meg a katarzis az lehet egy ilyen tragikus, pesszimista lezárás is. És hogyha ez lehet a filmnek az üzenete, mint amit mondtál, Dani, hogy milyen célokkal, mondjuk akár a bosszúhoz, ha csinálnék egy workshopot, akkor ehhez tudnám kapcsolódóan levetíteni ezt a filmet, szóval szerintem nagy üzenete van.
0: De az üzenete, hogy nem lehetséges egy zárt rendszerben igazságosságot szolgáltatni.
1: Szerintem kicsi szinten lehet, mert mégiscsak elbánnak ezzel a csávóval, csak kár, hogy utána ez a három ember rosszabbul fog járni.
2: Hát nyilván mindenki, aki megnézi, az más fog benne látni. Én azt mondanám, hogy bárki, aki embereket irányít, és hatalma van, annak jó lenne, hogy ezt a filmet megnézni, mert ez egy oktató film alapvetően. És azért fontos ez, mert gyakorlatilag, ha valakinek szenvedést okozol céllal is, annak valamilyen értelmét kell, hogy hogy legyen.
0: Ez egy oktató film, tehát ezt nem tudjuk meg, hogy hogyan jó, csak rossz film.
1: De nem, mert ez pont ettől működik, hogy rád, most döbbenünk rá a film végén, hogy Úristen, az önfegyelem például. Ha ott egy picit fegyelmezettebbek, akkor ez egy happy end is lehet.
2: Meg az is benne van, hogy vannak azért szabályok, aminek mindenkinek, tehát természetesen morális szabályok, törvény, ugye a szolgálati szabályzat, tehát vannak, aminek mindenkinek engedelmeskednie kell, és még abban a pokolban is, amit emberek teremtenek, még akkor is aznak kellene uralkodnia. És ez az érdekes, hogy ezek a végső szabályok, ezek hogyan jelennek meg az életünkben, és mik azok a pontok, amikor ezeket értelmesen tudjuk végrehajtani, vagy mi az, amikor ezeket a szabályokat elferdítve, és egymásnak a szenvedésére használjuk föl. Tehát ez gyakorlatilag nem más, mint a szabálynak a kérdése, és mikor lesz a szabály megszegéséből még több szabály.
0: A Domb, Sidney Lumet, 1965. Ez volt a Tekercs és Tekintet. Én Nagy Pál Szabolcs vagyok.
2: Én Gyuris Dániel.
1: Én pedig Szűnyi László Gyula.

0: És most szakértőnk válaszol. Következik Életképek tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: Ma egészen különleges témánk lesz, mert szinte azt kell mondjam, nem tudom, miről lesz szó. Nagyon kíváncsian várom. A rovatunk címe, alcíme az, hogy Apa kulcs, és van is a kezedben egy könyv, egyébként annak a címe az, hogy Anya kulcs, de azt mondtad, hogy létezik ez egy másik apás kiadásban is.
2: Az elsőt Süveges Gergő írta meg, az Apa kulcs könyvet. Gergőt ismerhetjük a közmédiából is, és az ő felesége pedig a Süvegesné Rudán Margit az anyakulcsot megkiadta. Tehát, hogy most már nem csak az apáknak vannak kulcsok, hanem az anyáknak is, úgyhogy mindenki megkapja a kulcsát, és azt mondja a szerző, hogy a gyerekeinkhez is különböző kulcsokat kapunk. Vannak kulcsok, ami a tudás kulcsa, tehát, hogy valami ismeretünk lesz, és a gyermekünkkel úgy tudunk kapcsolódni. Van, ami a jó akarat kulcsa, hogy valami jót akarok a gyerekem, ez azt mondja, hogy ez a, hogy szeresd, és a szövetség kulcsa pedig ez, hogy támogasd. Tehát, hogy nincs nagyobb fanja, mint a saját szülei. Amikor azt éli meg egy gyerek, hogy én vagyok a legnagyobb szurkolója. És milyen jó az, amikor megélhetjük azt, hogy nem csak mi vagyunk a gyerekeink szurkolója, hanem maga Isten segít nekünk szurkolni, hogy mi, mint szülők, a szülői szerepünket a lehető legjobban végezzük. De azért belegondolva, hogy 80-as években hány ilyen könyv volt, amikor én voltam 10 éves, és hányat tudott édesapám, édesanyám elolvasni. Édesanyám elég sokat olvasott könyvet, de az édesapám nem annyira az az olvasó típus volt. Úgyhogy csodálkozom, hogy én pedig ilyen könyvmúj lettem, és a lányom is ilyen, tehát heti szinten könyveket olvas el, tehát hogy 3-400 oldal az nem okoz neki problémát. De most egyre több szakirodalom megjelenik, akár Mihalec Gábortól is, a Viharáló szerelem és egyéb témákban, ahol házaspároknak vagy a szülői szerepben kapunk útmutatást, tanácsokat, hogy hogyan legyek jó apa, hogyan legyek jó anya, hogyan legyek jó férj, és hogyan legyek jó feleség, és a kapcsolatomat hogyan tudom működtetni. Mihalec Gábornak az egyik kedvenc mondata, hogy ne eldobd a kapcsolatodat, hanem újra értékeld, és ne a kapcsolatot cseréld le, hanem a kapcsolathoz való hozzáállásodat, és mi nagyon sokszor kidobjuk azon, ami nem működik. Pedig lehet, hogy csak meg kellene javítani. És az Isten is így gondolkodik rólunk, hogy nem eldobta az embert, hogy nem működik a kapcsolat, hanem mindent megtett, hogy kulcsot találjon az embernek a szívéhez, az embernek a lelkéhez, és néhány kulcs, amit úgy végig gondoltam, hogy a könyvön kívül is milyen kulcsokat ajánlhatnák, hogyha most egy ilyen kulcskarikát adnék a kedves rádió hallgatónak, akkor ez az ismeret kulcsa lenne az egyik, a második a kapcsolat kulcsa, hogy megértem, hogy ki a gyermekem, és hogyan működik. Nem ártana, hogyha bejönne a hitnek a kulcsa az életünkben, ez lehet, hogy egy külön adást is valamikor megér, hogy egy szülő hogy adja át a saját meggyőződését, értékrendjét, vagy hitrendszerét a gyermeke részére. A segítés kulcsa, hogy tudja a gyermekem azt, hogy számíthat rám, és nincs egyedül, hogyha elakadásban van az élete. Nem akarok mindenáron neki segíteni, de hogyha elakad, akkor tudja, hogy fölhívhatom apát vagy anyát bármikor, és annyira szeretném, hogy egy kicsit a kedves rádió hallgató ezekben a helyzetekben, amikkel úgy találkozunk napjainkban, a hírekben látjuk, hogy mennyire szörnyű irányba megy a világnak a működése. Egy kicsit szeretném átadni a reménység kulcsát is.
1: Ezek a kulcsokat kinek és hogyan és mikor kell használnia? Tehát a szülőknél vannak ezek a kulcsok, a szülők használják őket, vagy a gyerekek használják őket?
2: Én azt gondolom, hogy elsősorban lehet, hogy a szülőknél vannak ezek a kulcsok, és a gyerekeknél meg különböző élethelyzetekben teszteljük ezeket a kulcsokat, hogy most inkább a bátorítás kulcsára van szüksége, vagy most az iránymutatásra, és egy kicsit így az apai szerepet, vagy az anyai szerepet, hogy épp melyik sapkába vagyok jelen. Most az edző, vagy a rendőr, vagy most jó zsarú, rossz zsarú, tehát, hogy most melyikre van inkább szüksége. És ha hit kulcsához egy picit visszamehetek a kedves rádió hallgatóval együtt, akkor gondoljuk vele, hogy ki tanított meg imádkozni. Nagymama, nagypapa, Vagy édesanyja, édesapa?
1: Vagy lehet, hogy senki?
2: Vagy lehet, hogy senki? Vagy lehet, hogy tizenéves volt, amikor először elmondtam az első imát Istennek, vagy a hitoktatóm tanított? És hogy az Istenről milyen képem alakul ki, ez is egy érdekes kép, hogy nagyon sokszor kivetítem a fizikai édesapával való kapcsolatot a Jóistennel is, illetve a Jóistennel való kapcsolat nagyon sokszor meggyógyíthatja az úgynevezett apasebeket is, amit szakirodalom abban használ, hogy amit a saját szüleink való kapcsolat okozott sebet a lelkünkben. Van egy érdekes család, Timóteusnak a családja, Pál találkozik ezzel a családdal, egy görög apáról van szó, zsidó anyáról, és azt mondja Timóteusnak, hogy eszembe jut a benned lévő képmutatás nélkül való hit, ami először megvolt nagyanyádban, Loisban, és megvolt anyádban, Eunikében, és meg vagyok róla győződve, hogy megvan benned is. Milyen jó az, amikor nem csak pénzt örökölünk, hanem hitbeli örökségünk is van, amit átadunk egyik generáció másiknak. 3-4 generáció azt tudja mondani, hogy mi már, mint család megismertük az Istent. Az életünk más irányt vett, mert az Isten belépett a mi családunkba, és a Bibliában rengeteg ilyen történetet találunk, ahol az Isten belépett egy család életébe, és annak hosszú távú következménye volt. Gondoljunk egy Ábrahámra. Meddő házaspár, öreg, és az Isten ad egy ígéretet, hogy a te magod annyi lesz, mint a csillagoknak a száma, vagy a homoknak a homokszemek száma. És ez az egy ígéret megváltoztat egy egész népet, és azt mondja, hogy általad nyer áldást a föld minden nemzetsége. És belép az Isten ebbe a családba, és a meddőből egy új névet kap, hogy sok nép atya lesz Ábrahám, az Ábrámból, az atyából sok nép atya lesz, és a felesége Száraiból meg lesz herceg és uralkodó.
1: De hogy tudjuk felfedezni magunkban, hogy tudják a kedves hallgatók felfedezni magukban ezt a hitet, illetve a hitkulcsra hogyan tudnak rátalálni?
2: Én azt gondolom, hogy nem árt, hogyha a Szentírással nem úgy vagyunk, mint az egyszerű gyermek, amikor megszólal, hogy apa, nem adjuk vissza a Bibliát az Istennek? Miért? Hát azt mondtad, hogy ez az Isten könyve. Igen, fiam, az Isten könyve. De miért adjuk vissza? Hát mert mi úgyse olvassuk. Tehát, hogy nagyon sokan úgy gondolják, hogy a Biblia az öreg mamáknak, öreg papáknak való. Én pedig azt mondom, hogy a fiataloknak is egy térkép az élet minden problémáiban való előigazodáshoz. És talán itt a rádióban lévő szakértői rovat is egy picit ad a kedves rádió hallgatónak ilyen lelki morzsákat, lelki tölteléket is, hogy az Isten arra hívott el bennünket, hogy ne csak a szabályokat adjuk át a fiainknak, hanem adjuk át a kapcsolatot is. Az Istennel való kapcsolatot is átadhatjuk a gyerekeinknek. Azt mondja szintén Ábrahámról, mondja a Szentírás, hogy majd ne eltitkoljam-e azt, amit tenni készülök, hiszen tudom, hogy ő majd megparancsolja az ő gyermekeinek, és azok gyermekeinek is, hogy szeressék az Istent. Nem parancsba adjuk azt a gyermekünknek, hogy szeresse az Istent, de tegyük vonzóvá a hitéletet, hogy akárhol éljük meg a hitünket, abból nem maradjanak ki a gyerekeink.
1: Az apa és az anyakulcs kapcsán jutottunk el a hit kulcsához. Kérlek, mondd el még egyszer a könyv szerzőjét és címét, hogyha valakinek felteket.
2: Süveges Gergő, ő írta az apakulcsot, és az ő felesége, Süvegesné Rudán Margit, az anyakulcsot. Azt írja, hogy Süvegesné Rudán Margit és Gergő 4 lassan felnőtté váló gyermek szülei, és Margit szakemberként is, ADHD tanácsadóként áll a szülők mellett, Gergő pedig az apakulcs alapítójaként apákat segít erősebben kapcsolódni a gyermekükhöz. Az anyakulcsban kettőjük gazdag tapasztalatai összeadódnak, úgyhogy ez ilyen dupla kulcs. Ez a könyv, ez a második könyv.
1: Akkor egyben könyvajánló is volt
2: egyben
1: a mai
2: rovatunk.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál ma is.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból, Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június, Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Juno a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyéb vidékeken emlegették nyárelő havaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkor esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyojtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és a vallási ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bő termést ígér. 8-án van a medárt, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg, ugyanennyi ideig tartó szárasság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. Szülők napja. Minden évben június 1-e a szülők napja, az ENSZ 2012. évi határozata értelmében. Ez az ünnep lehetőség arra, hogy értékeljük áldozatos, élethosszig tartó szeretetüket és munkájukat, amit a gyereknevelés területén nyújtanak. A közgyűlés kiemelte a szülők szerepének fontosságát a családban, a gyermekek védelmében, fejlődésében, a harmonikus légkör megteremtésében, a boldog környezet kialakításában. Valamint felhívta a tagállamok figyelmét, hogy méltó módon ünnepeljék meg a szülőket ezen a napon, vonják be az ünneplésbe a civil társadalom tagjait, különösen a fiatalokat és a gyermekeket. A Magyar Női Unió szerint a szülők együttes áldozatvállalásának az elismerése, munkájuk egyforma megítélése a kölcsönös tisztelet növekedésének az első számú gesztusa lehetne a szülők napja bevezetése. A szülők életük végéig szülők maradnak, ne felejtsék el. Tejvilág napja. A Nemzetközi Tejszövetség 1957 óta minden év május utolsó kedjén tartotta a Nemzetközi Tejnapot 2001-től, az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet kezdeményezésére június 1 a Tejvilágnapja. Ebből az alkalomból nagyobb publicitást kap a tejfogyasztás fontossága is. A tejvilágnapján fontossá válik a tej ára és minősége, kedvező élettani hatásai csak úgy, mint az egyes tejjel kapcsolatos tévhitek, a fogyasztók elvárásai és a világpiaci tendenciák. A Nemzetközi Tejnapon szervezett tudományos konferenciákon terítékre kerülnek a legújabb kutatási eredmények, és számos termékbemutatóval is találkozhatnak a szakmabeliek és a nagy közönség is. Egy újabb kutatás során pedig kiderült, hogy azok, akik gyermekkorukban rendszeresen ittak tejet, idősebb korban jobb egyensúllyal rendelkeznek, és gyorsabb tempóban képesek járni. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

100 kérdés Jézusról. 20. rész. Jézus a szeretetről. Jézus nevét általában a szeretettel kapcsolják egybe. Jézus és a szeretet, ez egy és ugyanaz. Ez az azonosítás lényegileg igaz. De vajon mi a tartalma? Mit értsünk rajta? Mihez ad erőt a mi hétköznapjainkban? Aki olvassa a Bibliát, a Jézusra vonatkozó proféciákat az Ószövetségben, Jézus életét a 4 evangéliumban, és az egész jézusi áldozatnak és földi működésnek a kiértékelését az apostoli levelekben, és aki a Jelenések könyvéig is elér, mert ez Jézus Krisztus apokalipszise, tehát maga Jézus rejtett dolgokat feltár ebben a könyvben, ő személyesen, tehát ez nem csupán róla szóló, hanem tőle való beszéd és híradás is, az látni fogja, hogy Jézusról milyen sokféleképpen, milyen árnyalt képet ad a Biblia a szeretet vonatkozásában is. Mi általában a szeretetről sokszor olyan érzelgősen, érzelmesen, vagy érzelemmel telítetten szólunk, nem ezzel ellen akarok én beszélni, hiszen a szeretetnek nagyon lényeges eleme az érzelem. Tulajdonképp érzelem nélküli szeretet az nem szeretet, de az se igaz, hogy a szeretetet mindenestül csak az érzelmek töltenék ki. Hiszen az, hogy én szeretem a másik embert, ez nem elsősorban az érzelmeim kezében van. Tehát nincs jogom elmondani keresztényként, hogy ez nekem rokonszenves ember, az meg nem rokonszenves ember. Egy keresztény ember minden embert rokonszenvesnek kell, hogy tartson, de miért? Ez már egy megfontolás alapján, mert egy keresztény tudja, hogy Jézus Krisztus mindenkiért odaadta az életét. Minden ember végtelenül nagy kincs, nem önmagában, nem önmagamban vagyok értékes, hanem azért, mert Jézus nem sajnálta az Isten életét, értem, és odáldozta az életet, ezért minden embert Jézus hihetetlen magas árfolyamra tornászott fel, hogy így jelképesen fejezzem ki magamat. A szeretet tulajdonképpen miben van? Mi a gyökere a szeretetnek? Egy meggondolás. Hogyha én jót kívánok magamnak, akkor ugyanezt a jót adjam meg a másik embernek is. Ez a lelkiismeret törvénye, ez egy törvény, ez egy igazság, ez egy értelemmel belátható igazság, de ezt be is kell látnunk, ennek a belátásáért küzdelmet is kell folytatnunk, mert az emberi természetünk nem ez alapján működik. Az emberi természetünk úgy működik, hogy nekem többet, a másiknak kevesebbet. Velem legyenek nagyon figyelmesek, hogy én nem annyira hederítek a másikra, hát ez most ezt telt ki belőlem. Az emberi természet gyökerében igazságtalan. Ha az emberi természetedre hagyatkozol, csak rosszat kapsz tőle. Biztos lehetsz, hogyha az emberi természeted vezet, az csak zsákutcába vezet az életben. Ezért nekünk meg kell tanulnunk, meg kell ismernünk, hittel el kell sajátítanunk azt az életelvet, ami visszaállítja az igazságos gondolkodást, és ezáltal az igazságos magatartást, és az igazságból fakadó érzelmeket is az életünkben. Ha egy kicsit Jézus élete felé, a szeretet himnusza felől közelítünk, ha Pál apostol 1. Korintus levél 13. fejezetét vesszük alapul, és az ottani kijelentéseket, és azok fényében látjuk Jézus életét, hogy ott látjuk azt, hogy a szeretetről azt a meghatározást adja az apostol, hogy a szeretet hosszú tűrő, jóságos. És aztán, amikor elsorolja, hogy miben van ez a hosszú tűrés, ez a jóság, és a végére ér, és azt mondja, hogy a szeretet az mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr, ez a szeretet soha el nem fogy, hát ez az igazi szeretet, tehát az igazi isteni szeretetet az élteti, amely szeretetforma az emberi világban leginkább hiányzik. Ez a türelmes szeretet, a hosszú tűrő szeretet. A hosszú tűrő szeretetben találkozik a három legfontosabb emberi érték, a szabadság, az igazság és a szeretet. Miért? Azért, mert hogyha én hosszan tűrök, ha türelmesen kezelek egy embert, vagy egy helyzetet, vagy egy esetet,
akkor ebből kiviláglik, hogy én nem akarom a másik emberre erőltetni az én felfogásomat, nem olyannak akarom látni a másik embert, amilyenek én elgondolom, tehát megadom a másik embernek a szabadságát, ne érezze a másik ember, hogy akkor leszek jóba vele, hogyha alkalmazkodik én hozzám, és megfelel nekem, és majd úgy viselkedik, hogy kivívja az én bizalmamat, nem. Én megadom a másik embernek a szabadságot, ha kell, akkor évekig, évtizedekig tudok várni, csak hogy beérlelődjön a másik ember személyes döntéseként valami, amit én parancsszóra se tudnék előidézni benne. Tehát az igazi emberi magatartás az mindig a szabadság tiszteletén alapuló magatartás. És az igazi emberi magatartás mindig azt kívánja a másik embernek, hogy a másik ember személyesen jöjjön rá az igazságra, bármilyen igazságra, gyakorlati, eszmei, elvi igazságra, és a másik embert én akkor szeretem, hogyha úgy szeretem, hogy nem azt kívánom neki, hogy olyan legyen, amilyennek én elképzelem, sem nem azt, hogy olyan legyen, ahogy ő elképzeli, hanem olyanná legyen, olyanná váljék, ahogy Isten a legtökéletesebb lény és akarat elképzeli. Így a türelemben, a hosszú tűrésben, ami a szeretet legfontosabb jellegzetessége, találkozik tehát a szabadság elismerése, biztosítása, az igazság kívánása, és a szeretetnek az a, az ismét mondom, nem csak érzelmen és érzelmeket jelentő szeretetnek a megnyilatkozása. Ha így közelítünk a szeretet himnusza meghatározása felől Jézushoz, akkor azt láthatjuk, hogy Jézusban valóban egy óriási türelem volt, egy olyan erőtöblet, egy olyan erőfölösleg, ami bármely megpróbáltatás legyőzéséhez elegendőnek bizonyult. Nem csak az ellenségek elhordozásához, sokszor nekünk sem az ellenségeink a legnagyobb problémáink az életben, nem azok, akik rosszat mondanak rólunk, vagy hamis színben akarják beállítani az életünket, hanem sokkal megpróbálóbb az ember életben az, amikor a hozzánk közel állók lesznek méltatlanok barátságra, szerelemre, hűségre, testvériségre. Tehát amikor a hozzánk közel állóktól kapunk valami méltatlan dolgot. Ilyenkor kell, és ilyenkor gondol is erre egy keresztény, hogy a szeretetnek a lényege nem elsősorban annak az állandó latolgatása, hogy én mit kaptam, vagy én kapok-e igazi szeretetet, vagy kaptam-e, vagy kapok-e most igazi szeretetet. Ki az az ember, aki elmondhatná magáról, hogy ő gyermekkorától fogva mindig folyamatosan igazi szeretetet kapott, akár csak a szüleitől is. Ahol emberek vannak, ott sok hiba becsúszik, és sokszor meghazudtoljuk az igazi szeretetet, még akkor is, hogyha a vérünk gyermekeiről van szó, vagy akkor is, hogyha a barátainkról van szó. A szeretetben nem az a lényeges, hogy mi mit kapunk szeretet címen. Mert sokszor mi szeretet címen becsapást kapunk. Azt kapjuk, amit József Attila olyan döbbenetesen fejezett ki, hogy megcsaltak, úgy szerettek. Csaltál, s így nem szerethetsz. Egy nagyon nagy felismerés a Tudod, hogy nincs bocsánat című versében, amikor ráeszmél az élete utolsó évében írott nagy versei közül való ez is, ráeszmél arra, hogy sokszor mi szülői szeretet, családi szeretet, otthoni szeretet címén tulajdonképpen azt kaptuk, hogy a szüleink nagyon szerették volna, hogy olyanok legyünk, mint ahogy ők elképzelnek bennünket. És ez nem igazi szeretet, hogy az emberek rajtunk keresztül önmagukat szerették, önmaguk elképzeléseit szerették. Megcsaltak, úgy szerettek, így mondja ezt a költő röviden, de nagyon találóan. Csaltál, s így nem szerethetsz. Ugye az ember eltanulja ezt a szeretet formát, ez begyakorolja, látja, hogy a másik embert mivel veheti le a lábáról, mert ne felejtsük el, hogy ahogy van
hazug szülői szeretet, ugyanúgy van hazug baráti szeretet, van hazug szerelem is, amikor egyik leveszi a másikat a lábáról, akár a férfi a nőt, akár a nő a férfit, és mindez szerelemnek és szeretetnek nevezi, csak aztán jön a felébredés majd, hogy ebben tulajdonképpen sem akkor, sem később nem sok szeretet volt. Nem, a szeretetben mindig azt kell latra vetnünk, hogy nem az a lényeg, hogy mi mit kapunk, hanem az a lényege, hogy mi mindig tudunk adni igazi szeretetet. A jobb adni, mint kapni Jézusi elve, ami az Apostolok Cselekedetei 20. fejezetében olvasható, itt is érvényes. Jézus azt tanította, hogy soha ne arra figyeljünk, amit kapunk. Jézus is olyanná tette képét, mint a kova, olvassuk Ézsaiás 50. fejezete proféciájában, vagyis nem azzal törődött, hogy őt hogy szeretik. Nem elvárt valami megkülönböztetett és tökéletes szeretetet, ami az emberi világban, ismétlem, nagyon ritka vagy éppenséggel szinte lehetetlen. A szeretetnek az a lényege, hogy mi mindig tudunk adni szeretetet. Ha nem kapunk is szeretetet, akkor is tudunk adni szeretetet. Mert a szeretet, az igazi szeretet nem tőlünk való. És attól tudjuk adni, illetve továbbadni ezt az igazi szeretetet, aki megismertette önmagát velünk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát is odaadta érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ez a János 3:16, a Biblia szíve lelke.

Ez rámutat arra, hogy a szeretetnek a lényege az adás, és az adásban Istennél nagyobb adakozó nincsen, nagyobb ajándékozó nincsen. Ha megismerjük az ő szeretetét, akkor tudjuk továbbadni ezt az egészen más szeretetet, és akkor már nem az emberi szeretetet utánozzuk, és nem azt akarjuk újjáteremteni, és nem azzal akarjuk becsapni a másik embert, óhatatlanul is, tehát én ezt nem úgy mondom, hogy készakarva akarjuk becsapni a másik embert, de sajnos az esetek többségében a szeretet becsapás és önbecsapás. Ezért a legkegyetlenebb és legfájdalmasabb ténye az életünknek az a szenvedés, amit mi szeretet címén kell, hogy elszenvedjünk, elszenvedni a bennünket szerető emberek részéről a szeretetlenséget, vagy akikről úgy hisszük, hogy szeretnek bennünket, az érzéketlenséget, a szemtelenséget, az együttérzés hiányát. Nem. A szeretetnek tehát nem az a lényege, hogy mi mit kapunk, a szeretetnek a lényege, hogy mit adunk, illetve mit adunk tovább Istentől, és a szeretetnek a harmadik szóba hozható megnyilvánulása, hogy hagyjuk magunkat szeretni, fogadjuk el a szeretetet. Hogy a Keresztelő János bemutatta Jézust a Jordánnál, és akkor az atya hangja is hallatszott a mennyből, és az a szózat, amely ott hallatszott, az így szól, hogy ez az én szeretett fiam. Tehát szeretett fiam. Jézus elfogadta az atya szeretetét. Jézus elfogadta az atya szeretetében a gondoskodást, a gondviselést, elfogadta azt, hogy ő 12 tanítványjal 3,5 évig járhatta az országot, ő szerette az övéit, mindvégig szerette őket, ő ezzel a türelmes, hosszú tűrő szeretettel élt egész életében, de Isten részéről elfogadta a keserű poharat is, mert elfogadta azt is, hogy ártatlanul kell meghalnia, elfogadta azt is, hogy az emberiség megmentésére más eszköz nincsen, csak az ártatlan Isten szenvedése, önkéntes, de kimondhatatlan, borzalmas szenvedése, a második halál tapasztalatának a végigélése. E három dolog tehát, hogy ne mindig azt panaszoljuk, hogy mennyire nem kaptunk szeretetet. Ezt egyáltalán vegyük le a napirendről. Mert ugye általános emberi vonás, hogy sokszor mi azért kapunk igazi szeretetet, csak mivel a természetünk rossz, nem azt tartjuk szeretetnek, amit kapunk, hanem azt, amit elvárunk. Van, amikor igazi szeretetet kap a gyerek, akkor, amikor például fegyelmezik, akkor, amikor jót akarva, szigorúbbra fogják a nevelését, de hát akkor prüszköl a gyerek, mert úgy gondolja, hogy őt nem szeretik, mert hát neki ezt meg azt meg kell csinálnia. Sokszor a fenyítésben, a fegyelmezésben van a szeretet, amelyről Pál apostol azt mondja a zsidókhoz írt levélben, hogy jelenleg nem látszik kívánatosnak, de utóbb majd az igazság békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. A szeretetre nézve mindig azt kell középpontba állítanunk, hogy egy adott helyzetben, vagy egy adott emberrel kapcsolatban mi a leghelyesebb szeretet? Mi az a szeretet, hogy Isten is, ha most Jézus itt teremne, hogyan szeretné ezt az embert, mit mondana neki, igent vagy nemet? Megengedő lenne vele kapcsolatban, vagy inkább szigorítóbb? Mit tesz Isten akkor, amikor szeret? Ezt a magunk bőrén is tapasztalhatjuk, úgyhogy nagyon igazi és nagyon igaz az a megjegyzés, hogy ahogy Isten szeret bennünket, hogy mi tapasztaljuk Isten szeretetét az életünkben, azzal a szeretettel, csak ezt a szeretetet kell továbbadni a másik embernek. Amikor Isten hallgatott az életünkben, akkor mi is tanuljuk meg hallgatni a másik ember életében. Amikor Isten valami fegyelmező eszközt vett igénybe, mi is igénybe vetünk, de amikor Isten a legteljesebb együttérzéséről biztosított bennünket, mi se felejtsük el, hogy a fegyelmezés és a fenyítés nagyon célszerű dolog, nem is áll ellentétben a szeretettel, de azért a legnagyobb pedagógiai eszköz mégiscsak az irgalmasság, mégiscsak a kegyelemnek a gyakorlása. A Bibliának talán legtöbbet használt kifejezés ez, hogy kegyelem, hogy Isten kegyelmes. A szeretetnek a teljessége a kegyelemben, az

irgalomban, a túlcsorduló szeretetben van, amit mindannyiunknak meg kell tanulnunk, még akkor is, ha az emberek sokszor ettől félnek, mert azt mondják, hogy majd visszaélnek a szeretetemmel, majd visszaélnek, hogy én irgalmas, kegyelmes voltam, és majd annál többet akarnak tőlem, vagy annál rosszabbak lesznek velem szemben az emberek. Ebben sok igazság van, a Biblia is Máté Evangélium a 10. fejezetében tartalmazza azt a felhívást, hogy óvakodjatok az emberektől. Tehát az óvatosság nem árt. A szeretet nem esztelenség, a szeretet nem őrültség, a szeretet nem az elme elhagyása, a szeretet nyilván bölcsességgel kell, hogy párosuljon, tudnunk kell, hogy a másik ember számára mi a célra vezető magatartás, ne elégedjünk meg azzal, hogy meleg érzelmeink vannak a másik ember iránt, hanem törekedjünk arra is, hogy ez a szeretet mindig igazsággal párosuljon, tehát lássuk a másik ember jó értelembe vett érdekét, javát, igazi céljait. Tehát a szeretet gyakorlása tulajdonképpen az egész életünk legnagyobb leszkéje. Ahogy Pascal azt mondja a Gondolatok című művében, hogy az egész Biblia voltaképp a szeretetről szól, így az egész életünk is vagy a szeretet győzelmeiről, vagy a szeretet kudarcairól szól. De sokszor a kudarcokból is tudunk épülni, sőt jobban levonni a tanulságot, nehogy elbízzuk magunkat a győzelmek esetén. Jó dolog az, hogyha elfogadják a szeretetünket, jó dolog, hogyha az áramkör zárul, jó dolog a kölcsönös, a viszonzott szeretet barátságban, szerelemben, házasságban, gyermekek iránti szeretetben, testvéri, hittestvéri szeretetben, de hogyha nem találkozunk viszonzással, akkor sem kell összeomlanunk. Egy keresztény ember nem csalódik, mert egy keresztény ember nem is vár az emberektől olyan nagy dolgot, amit egyedül Istentől lehet elvárni. Hogy egyik előadótól hallottam, nemrégen hallgattam végig magyarországi előadók ...nak a tanúságtételét erről a kérdésről. Az egyik előadó azt mondta, hogy sokszor az a baj az emberi életben, hogy mi nagyon sokat várunk az emberektől. Olyan sokat várunk a másiktól, férfi a nőtől, nő a férfitől, mint hogyha a másik Isten lenne. És ez azért megszégyenítő, mert Istentől viszont annyit sem várunk sokszor, mint hogyha ember lenne. Emberektől ne várjunk nagyokat. A világunkban, az életünkben ne várjunk nagyokat. Így vigasztalta Bárukot is, Jeremiás munkatársát Isten, hogy te kívánsz itt ezen a földön nagyokat. Ne kívánj-e földön nagyokat. Elég legyen, hogyha a lelkedet zsákmányul adom néked. Ne kívánjunk nagyokat, és akkor keveset csalódunk. De Istentől mindig kívánhatunk nagyokat. Isten elében mindent oda vihetünk, életünk minden problémáját. És Istentől nincs az a nagy dolog, amit ne kérhetnénk, hiszen ő a legnagyobbat adta értünk. Ő olyan nagy dolog odaajándékozásával kezdte megismertetni magát velünk, hogy Jézus Krisztust mindenestül nekünk adta, hogy vajon mi kérhetünk olyat, ami Isten ne adna meg, hiszen minden más, amit kérünk, csak ennél kevesebb. A Golgota kereszténél nagyobb ajándék nem létezik. És ha mi jót kérünk az Istentől, még ha nem adja is meg rögtön, de bizonyosak lehetünk, hogy az ige mondja, hogy a kérések el vannak téve az Istennél, és Isten majd megadja, amit szeretetből kérünk, amit mások javára kérünk, amiről meg vagyunk győződve, hogy valóban az ige szerint kérünk. Jézus szerette az övéit, mindvégig szerette őket. De a következő fejezetben, János Evangélium a 14. fejezet 15. versében ezt a közvetlenül Jézustól származó mondatot is olvashatjuk. Jézus ezt mondta a búcsú beszédeiben a tanítványainak, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Ez az, ami nagyon nagy hiány a kereszténységből is, de általában az életből is, hogy az emberek úgy gondolják, hogy a szeretet az nem a parancsolatok megtartása. A szeretet az valami féktelenség, szeress és tégy, amit akarsz, még
Augustinusnak is ez volt egyik elhíresült mondás, ami persze féligasság, és mint féligasság nagyon veszélyes, mert ki tudja, milyen robbanó anyagokat hordoz magában. Nem igaz az teljesen, hogy szeress és tégy, amit akarsz, hanem szeress úgy, ahogy Isten tanít téged szeretni. Szeress úgy, hogy ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. És később Jézus ezt mondta, ugyanen fejezet 23.-24. versében, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, melyet hallottok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Tehát Isten parancsolatainak megtartása, mint szeretet, és Isten beszédének megtartása, mint szeretet. Mikor kerül ez a gondolkodásunk homlokterébe? Mikor nem nyugtatgatjuk csak magunkat, hogy hát mi azért szerető lények vagyunk, mikor érzünk éhséget és szomjúságot a parancsolatok tökéletes megtartására? Mikor kérünk erőt, hogy mi így szeressük Istent, ne csak felibe harmadába, hanem maradéktanul, hiszen a törvény betöltése a szeretet, vagyis az igazi szeretet csak az, ami betölti a törvény. Az igazi szeretet az olyan, mint egy pohár víz, ami teljesen tele van a pohár. Ha nincs teljesen tele vízzel a pohár, ki tudja, milyen anyagot is tölthetsz még abba a pohárba. Mondjuk, ha csak egy csepp arzén töltesz bele, már az egész pohár víz a halál forrásává lesz. Ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet, és az én atyám szereti azt, és ahhoz megyünk, és annál lakozunk. Aki nem szeret engem, nem tartja meg az én beszédeimet, és az a beszéd, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az atyáé, aki küldött engem. Ezeket beszéltem néktek, amíg veletek voltam. Ama vigasztaló pedig a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam néktek. Békességet hagyok néktek, az én békességemet adom néktek. Nem úgy adom én néktek, amint a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, se ne féljen. Ezek a szavak, amelyek kiegészítik Jézus szeretetről szóló tanításait, és ekkor látjuk, hogy valóban a szeretet olyan, mint egy hófötte hegycsúcs, arról minden lefutó vízár az egész emberi életet és minden részét képes megöntözni és termővé tenni.

100 kérdés Jézus Krisztusról. Ki volt Jézus Krisztus? Létezette egyáltalán, és járt-e itt a világon, és miért ígérte meg, hogy ha eljön a teljes váltság ideje, másodszor is el fog jönni? Mit tudhatunk Jézusról a Biblián kívüli forrásokból és magából a Bibliából? Erről szól ez a sorozat.

0: Győzelem a csüggedés felett. Hangos könyv, 5. rész.
1: Kiválasztva egy célra. Pál efézusbeliekhez írott levele, 1. fejezet 11. verse azt mondja, mivel eleve elrendeltettünk erre. Tudod-e, hogy mielőtt még megszülettél, Isten terve már készen volt számodra? Pál azt írja, eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik. Pál efézusbeliekhez írott levele, 1. fejezet 11. vers. Vedd észre, azt mondja, mindent. Ez magába foglalja azokat a dolgokat is, amelyek elől el akarsz futni. Amikor Jónás megpróbált elmenekülni Isten akarata elől, Isten így szólt. Semmiképp sem, az én igémet már kimondtam. Ha hagynám, hogy elszökj, nem lennék Isten. Ha szélvihart kell küldenem, ha hullámokon kell hányódnia a hajódnak, ha fel kell ráznom téged a kényelem érzetedből, vagy ha az életednek penge élen kell táncolnia, megteszem mindezt, hogy elérjem a célomat. Amikor Jónás már nem juthatott mélyebbre, sírva kiáltott Istenhez a mélységből, és Isten megszabadította őt, éppen idejében ahhoz, hogy prédikálhasson Ninivében. Mehetsz a könnyebb úton, vagy a nehezebbiken, de mindenképp menni fogsz. A 77. Zsoltárban Dávid ezt mondta. Szent a te utad, Istenem. 14. vers. De ezt is. Utad a tengeren át vezetett. 20. vers. A választás a tiéd. Egy célra lettél kiválasztva. Isten túl sokat fektetett beléd ahhoz, hogy hagyjon elsomfordálni. Míg ha fél lábon kell is jönnöd, fél szemmel vagy hordágyon, amikor hív, te jönni fogsz. Ha el is kell hagynod az üveget, egy szokást vagy egy szenvedélyt, jönni fogsz. És tudni fogod, hogy ez Istentől van, mert képes leszel magad mögött hagyni azokat a dolgokat, amelyek semmit sem jelentenek azokhoz képest, amelyek már immár mindent jelentenek számodra. Hát nem örülsz annak, hogy Isten kiválasztott téged?

Merj más lenni. Pál rómabeliekhez írott levele, 12. fejezet 2. verse azt mondja, ne igazodjatok e világhoz. Attól, hogy milliónyian teszik a rosszat, az még nem válik jóvá. Figyeld! Megparancsoljuk nektek, különböző nyelvű népek és nemzetek, hogy boruljatok le és hódoljatok az aranyszobor előtt, amelyet Nebukadnezár király felállítatott. Dániel próféta könyve 3. fejezet, 4-től az 5. versig. Mindenki ezt tette Babilonban, mert ha nem, az egyenlő volt a halállal. Azonban sem a kortársak nyomása, sem a halál fenyegetése nem tudta eltántorítani a 3 héberi fiút. Azt mondták, van nekünk Istenünk, akit mi tisztelünk. Ő ki tud minket szabadítani az izzó tüzes kemencéből. De ha nem tenni is, tudd meg, ó király, hogy mi a te isteneidet nem tiszteljük. Dániel próféta könyve 3. fejezet 17-től a 18. versig. Ez nem makacság, hanem fedhetetlenség. Ha nincs benned semmi, amiben különbözöl a többiektől, itt az ideje, hogy újraértékeld magad. Péter azt mondja, hogy ti azonban királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vetett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Péter első levele, 2. fejezet 9. vers. Felfogtad ezt? Egyedi vagy, arra elhívva, hogy minden körülmények között dicsőséget szerez Istennek, és világosságot gyújts, amerre csak jársz. Felejtsd el, hogy megegyezésre juss mindenkivel, mielőtt cselekednél, vagy hogy közvéleménykutatást tarts, mielőtt engedelmeskedsz. Nézd csak meg a Bibliádban, a legtöbb csatában Isten a vesztésre állók oldalán állt. Ne engedd, hogy azok az emberek, akiknek nincs látásuk, leszavazzák a tiédet. Figyelj Istenre, járj vele! Csak azt tedd, amit ő mond neked. Amikor Luther Mártonnak azt mondták, az egész világ ellened van, ő így felelt, akkor én az egész világ ellen vagyok. Ezért hozott ő változást a világba.

Valódi szépség a kemence után. A János evangélium a 12. fejezet 23-tól a 27. versig így szól, Jézus így válaszolt nekik. Eljött az óra, hogy megdicsőítessék az emberfia. Bizony-bizony mondom néktek, ha a búzaszem nem esik a földbe és nem hal meg, egymaga marad, de ha meghal, sokszoros termést hoz. Aki szereti az életét, elveszti, aki pedig gyűlöli az életét e világon, örök életre őrzi meg azt. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És ha valaki nekem szolgál, azt megbecsüli az atya. Most megrendült az én lelkem. Kérjem azt, atyám, ments meg ettől az órától engem. De hiszen éppen ezért az óráért jöttem. Ha valaki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. Mi az ő szolgái vagyunk, ő a mi királyunk. Mi az ő legelőjének nyája vagyunk, ő a jó pásztor. Ha az ő szolgáivá leszünk, akkor ő megbecsül és megjutalmaz minket. Ha meghalunk saját vágyainknak, nem számít milyen szükségben vagyunk, elkezdünk olyan gyümölcsöket teremni, amelyek Istent dicsőítik. Agyag vagyunk a fazekas kezében. Nekünk kellene megmondanunk, mit tegyen a fazekas. Meg kell lepődnünk, ha egyszer agyagok vagyunk, hogy időnként kemencébe kerülünk. Kell panaszkodnunk, ha az élet rosszul bánik velünk, amikor minden időben a fazekas munkálkodik, hogy új edényt készítsen, amely kedves a szemében. Az agyag sosem lesz igazán szép, amíg kemencébe nem kerül. Egy olyan élet, amely megjárta a tisztító tüzet, tudja tisztán és egyszerűen megmutatni Krisztust ennek a haldokló világnak. Itt az idő, hogy Isten megdicsőjön azzal, hogy így szólsz, legyen meg a te akaratod, Uram. Legyen ez a megpróbáltatások kemencéje, a kétségbeesés verme, legyek törött vagy épp, de téged foglak szolgálni életem minden napján. Itt az idő, hogy megküzdj a miért pont én, Uram, gondolatokkal. Hadd dicsüljön meg Isten életed minden területén, kövesd Krisztust, bármi legyen is az ára. Öntsd bele az életed erejét mások életébe, a betegekébe, a foglyokéba, az özvegyekébe, a megsebzettekébe, az elveszettekébe. Szolgáld Istent teljes szívedből, és a tested követni fogja a szívedet. Írta David Robinson.

Légy te az a valaki. Pál Galácia beliekhez írott levele, 6. fejezet 2. verse azt mondja, egymás terhét hordozzátok. Mondd, kihez fordulnál, ha mondjuk hirtelen rájönnél, hogy hajadon lányod gyermeket vár, és nem hajlandó hallgatni rád. Vagy ha az egyik szülőd alkoholista lenne. Vagy ha elveszítenéd az állásodat, méghozzá a saját butaságod miatt. Vagy ha belebonyolódnál egy viszonyba. Netán pénzügyileg mélypontra süllyednél, ahonnan nem találsz kiutat. Könnyű olyan helyet találni, ahol emberekkel találkozhatsz, imádkozhatsz, énekelhetsz, és tömörfa szószékről előadott prédikációkat hallgathatsz. Ne érts félre, templomba járni nagyon fontos, és valóban az igazság az egyetlen, ami szabaddá tesz. De néha az embernek valami másra van igazán szüksége, egy helyre, ahol sírhat, valakire, aki törődik vele, valakire, aki bekötözi sebeit, és néhány barátra, akik nem kürtölik szét az egészet a gyülekezetben. Bill Reilly vezeti a Győzedelmeskedők nevű programot Atlanta egyik legnagyobb gyülekezetében. Az elmúlt 10 évben több mint 15 000 embernek segítettek, akik valamilyen függőséggel küszködtek. Vannak, akiknek a szabadulás gyorsan jön. De a legtöbbeknek napról napra meg kell járniuk az utat olyan alapelvek segítségével, amelyek még John Wesley imacsoportjai idejében nyúlnak vissza. Ezek az alapelvek: A. Beismerni, hogy erőtlen vagy a problémával szemben. B. Átadni az életedet és akaratodat Istennek. C. Szigorú őszinteséget gyakorolni. D. Elszámoltathatónak lenni valaki felé. E. Helyrehozni, amit csak lehet. F. Fejleszteni az Istennel való kapcsolatodat. G. Elvinni az üzenetet másokhoz is, akik megsérültek. Amikor valaki elbukik, 2 dologra van szüksége. Elsőként egy biztonságos helyre, és másodszor valakire, aki felemeli őt. Értük, és Istenért is, légy te az a valaki. Imádkozz így. Uram, kérlek, nyisd fel ma a szemeimet azokra az emberekre, akiket bátoríthatnék, még olyanokra is körülöttem, akiknél úgy tűnik, minden rendben van. Hadd lehessek ma én az, aki békességet hoz nekik. Kérlek, mutasd meg, mi az, ami feszültséget és fájdalmat okoz nekem, és mit kell tennem, hogy ne legyek többé a múlt fájdalmainak csapdájában. Jézus nevében. Ámen.

Engedd el! Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. verse azt mondja, legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Néhány tudós egyszer arra vállalkozott, hogy egy igen ritka majomfajta egyedeit fogja be, majd élve és sértetlenül vigye vissza őket élőhelyükre. Ahhoz, hogy ezt megtehessék, terveztek egy csapdát. Egy kis szűknyakú befőttes üveget, amibe egy marék diót helyeztek el. Amikor a majmok megérezték a dió illatát, érte nyúltak, hogy megszerezzék. Viszont amikor megpróbálták kihúzni a mancsukat az üvegből, a dióval teli markuk már nem jött ki onnan. Csapdába estek. Képtelenek voltak elmenekülni, mert nem voltak hajlandóak elengedni. Néha olyanok vagyunk, mint ezek a majmok, nem igaz? Nem tudunk megszabadulni a múltunktól, mert nem akarjuk elengedni. Rosszul bánt veled valaki. Azt mondtad magadnak, ezt soha nem fogom elfelejteni, amíg csak élek. Akár tudatában vagy akár nem, nem te őrizgeted a nehezterést, hanem azt tart fogva téged. Csapdában vagy. A nehezterés igazi áldozata az, aki magában hordozza azt. Te is ilyen hordozó vagy. A hosszantartó gyűlölet az öngyilkosság egy lassú formája. Azt hiszed, a másiknak van szüksége arra, hogy megbocsáss. Gondold végig újra. Pál azt mondta, bocsássatok meg olyan gyorsan és olyan teljesen, ahogyan Krisztus is megbocsátott nektek. Pál efézusbeliekhez írott levele, 4. fejezet 32. vers. Hogyan bocsátott meg Krisztus neked? A. Úgy, hogy közben te egy cseppet sem érdemelted meg. B. Feltételek nélkül. C. Annak teljes tudatában, hogy újra meg fogod bántani őt. Akkor mi a megoldás? Kérdezed. Bocsáss meg, és felejtsd el. Több problémát felejtünk el, mint amennyit megoldunk. Megbocsátani annyit jelent, mint szabadon engedni egy foglyot, és rájönni, hogy a fogoly te magad voltál.

Erős lélek kifejlesztése. Példabeszédek könyve 18. fejezet 14. verse azt mondja, az ember lelke elviseli a szenvedést, de ha a lélek összetörik, azt el lehet-e hordozni? Mindannyiunkat test, lélek és szellem együtt alkot. A lelkünk, szellemünk, azaz a belső emberünk az, ahol Isten lakozást vesz. De ez nem jelenti azt, hogy automatikusan erős lelkünk lesz. Nem, a lelkünk olyan, mint a testünk. Táplálnunk kell. Szeretnél erős lelket fejleszteni magadban? Először is tölts időt Isten igéjével. Miért? Mert megújítja az elmédet, és krisztusi tulajdonságokat fog teremni benned. Jézus első kézből ismerte a Szentírás erejét. Gyermekként is tanulmányozta, szívébe rejtette, és általa képes volt győzni a sátán felett a pusztában. A Bibliád A. táplálni fogja a lelked. Ha eljutott hozzám igéd, ettem szavait. Igéd vidámságot szerzett nekem, és szívbéli örömöt. Jeremiás próféta könyve 15. fejezet 16. vers. B. Erőt ad a kísértések idején. Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Zsoltárok könyve 119. fejezet 9. vers. C. Élesíti az elmédet. Igéd kijelentése világosságot gyújt, értelmessé teszi az együgyűeket. Zsoltárok könyve 119. fejezet 130. vers. Másodszor ismerd fel az imádság erejét. Figyeld meg a következőket. Felment a hegyre magányosan imádkozni. Máté evangéliuma 14. fejezet 23. vers. Ha Jézusnak szüksége volt imádsággal töltött időre, akkor neked is szükséged van. John Bunyan mondta egyszer, az imádságnál többet is tehetsz, miután imádkoztál, de amíg nem imádkoztál, semmi mást nem tehetsz. Gondolkodj el ezen. Az imádságban mindent rábízol Istenre, egyébként is ki irányítja a dolgokat. Csak ez a gondolat tud minket térdre kényszeríteni. Szeretnél tehát erős lelket kifejleszteni? Olyat, amely megtart téged a testi fájdalmak és bajok közepette? Tedd ezt a két dolgot!

Erő a küzdelemben. Egyszer egy ember, látva egy pillangót, amint erőlködve próbál megszabadulni a bábjából, fogott egy kést és felvágta a gubót, hogy segítsen a kiszabadulásban. A kibontakozó pillangó gyönyörű volt, az ember pedig örült, hogy megkönnyíthette az átváltozást, ám meglepődve tapasztalta, hogy a pillangó nem repült el azonnal. Sőt, igazából egyáltalán nem volt képes repülni. A pillangók a repüléshez szükséges erőt éppen a bábból való kitörés küzdelmében szerzik meg. Miközben emberünk segíteni próbált, épp hogy korai halálra kárhoztatta a pillangót. A küszködést Isten tervezte a pillangó megerősítésére és a jövőre való felkészítésére. Néha valóban küzdelemnek érezzük az életet. Csak nem lehetetlennek tűnik, hogy megbirkózzunk a körülményeinkkel. Csapdában érezzük magunkat, és borzasztóan nehéznek találjuk, hogy tovább lépjünk abból a helyzetből, ahová kerültünk. Olykor csak azt szeretnénk, hogy valaki kihúzzon minket a gödörből, vigyázzon ránk és törődjön azokkal a dolgokkal, amelyekről nem tudjuk, hogyan kezeljük. Az ilyen helyzetekben nem tudtam megérteni, Isten miért nem kínál kiutat. De meggyőződtem róla, hogy ezek a küzdelmek Isten tervének részei, amelyek arra szolgálnak, hogy megerősödjünk. Ahogy a pillangónak küzdenie kell, hogy kiszabaduljon és repülhessen, nekünk sem szabad megfutamodnunk a kihívást jelentő, ám de nagyszerű lehetőségek elől, amelyeket Isten a növekedésünkre készített el. Ha könnyű kiút kínálkozik előttünk, nem fogunk erünk teljességéig növekedni, és képtelenek leszünk azzá válni, akiknek Isten látni szeretne minket. Túl gyengék leszünk, hogy teljességében megéljük azt a kalandot, amelyet Isten tervezett nekünk. A születés hihetetlenül megrázó mind a mamának, mind a babának. A tojásból kikelni igazán kemény munka a csibének. A bábból előbújni szintén nagyon küzdelmes a pillangó számára, de ha hittel birkózunk meg a kihívásokkal, amelyeket Isten elénk állít, megéri küzdenünk, és sohasem fogjuk megbánni. Hadd bátorítsalak, ha éppen küzdelmeid vannak, mert biztos vagyok benne, hogy Isten minden próbát felhasznál jelen és jövőbeli javunkra, ha szilárdan állunk, küzdünk, és nem vagyunk hajlandóak meghátrálni. Írta Libby Cooper.

örüljetek! Nehémiás próféta könyve 8. fejezet 10. verse azt mondja, az Úr előtt való öröm erőt ad nektek. C.S. Lewis azt mondta, túl sok szigorúság van a szent ügyekben, túl sok ájtatos beszéd. Az egész kegyeskedő játékban a legnagyobb vesztes végül a templom padjaiban ülő egyén. Aki a vallásos szemfényvesztés közepette azt kezdi érezni, hogy ő maga nem juthat el Istenhez. Az öröm több a földi élvezeteknél és több annál, amit mi boldogságnak hívunk. Az öröm azt jelenti, hogy élvezzük Isten jelenlétét és a tőle jövő jó ajándékokat. Ha a Biblia közli velünk az élet csodálatos szavait, akkor az öröm szolgáltatja hozzá a muzsikát. Ha a mennyországba vezető út egy meredek hegyen vezet fel, az öröm biztosítja hozzá a felvonót. Az öröm az az üzemanyag, amellyel Isten működtetni akar minket. Akkor miért érezzük kényelmetlenül magunkat azért, ha többet szeretnénk belőle? Ugyanazért, amiért bűntudatunk támad, ha lazítunk. Azt gondoljuk, mi keresztjének vagyunk, nekünk nem szabad jól éreznünk magunkat. Olvasd csak a Bibliádat. A reménység Istene töltsön be titeket a hitben teljes örömmel. Pál rómabeliekhez írott levele, 15. fejezet, 13. vers. Észrevetted már valaha, hogy vannak emberek, akik bár borzalmas nehézségeken mennek át, mégis örömben élnek, míg mások, akiknek fele annyira nincs nehéz dolguk, épp hogy el nem süllyednek. Mi a különbség? Ezeknek az embereknek van egy forrásuk, amelyből naponta meríthetnek. Egy forrás, amely nem apad el, bármi is történik körülöttük. Nehémiás azt mondta, az Úr előtt való öröm, az öröm, amely abból fakad, hogy tudjuk, ő ura minden helyzetnek, erőt ad nektek. Nehémiás próféta könyve, 8. fejezet, 10. vers. Mi akadályoz meg abban, hogy megtapasztald az Isten örömét? Találd ki, mi az, amilyen gyorsan csak tudod, és egyetlen napot se élj tovább öröm nélkül. Imádkozz így. Uram, azért imádkozom, hogy a szívem örömteli lehessen, és hogy ez az öröm túláradjon bennem, hogy másokat is megfertőzhessek vele. Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem, ezért ma, Uram, elkötelezem életem és akaratom minden területét neked, hogy bennem élő lelked legyőzhessen minden akadályt. Jézus nevében. Ámen.

A Keresztény Média Alapítvány műsorát, a Győzelem a csüggedés felett című hangoskönyv 5. részét hallották.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Kezdődik a 37. budapesti Bach hét. Ma, június 1-én hétfőn 19 órakor kezdődik a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház déli Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel veszik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid igehirdetés hangzik el. Nyáréi csodák a Zsidó negyedben, múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén június 20-án szombat este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herz tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülésszakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülésszakán, május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyház gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026 évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027. évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján istentiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Miért van annyi szenvedés? Miért engedi meg a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezeket a sokakat foglalkoztató kérdéseket adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Cohen, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30-kor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18:30-kor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: Tisztelettel köszöntöm Önöket! Ebben a műsorban a világegyetem és az emberiség eredetével foglalkozunk. Az elmúlt körülbelül 3 évben nagyon sokféle személlyel beszélgettem, volt közöttük vegyészmérnök, biológus, fizikus, más csoportosítás szerint katolikus, adventista, református. A mai beszélgető partnerem Prazsák László, zenész, gitáros, szövegíró, az Imádságháza közösség vezetője. A mai fő témánk, hogyan éljük a Teremtő Istentől kapott életünket. Először kérlek, beszélj magadról.
1: Én is köszöntöm a hallgatókat, és örülök, hogy beszélhetek arról, hogy hogyan ismertem meg az Urat, Jézus Krisztust. Édesanyám, ő baptista családból származott, apukám viszont nem volt hívő, és a családunkban a hit az nem volt sűrűn beszédtéma, tehát én ateistaként nőttem fel, amit az iskolában tanultunk, meg amit apukámtól hallottam, abba hittem, és nem is kerestük az Urat, nem is kerestem Istent. Voltak nagyon jó barátaim, akikkel együtt bandáztunk, és Isten egyszer közel jött a baráti társaságunkhoz. Ez nagyon érdekes volt, mert igazából nem lehet semmiféle közösséghez kötni, keresztény csoporthoz, hanem így visszagondolva látszik az, hogy Isten kezdett velünk foglalkozni. Egyszer az egyik barátom hozott egy könyvet, ami arról szólt, hogy a halál után is van élet, és ezt egy nem hívő orvos írta, aki operálta betegeket, meghaltak a kezei között, aztán utána pár perc múlva visszatértek az életbe, és akkor elmondták, hogy a halál után is van élet, és nem csak egy nagy sötétség van. Aztán egy másik szálon keresztül is megérintett bennünket az evangélium, mert abban az időben kezdtünk utcazenéléssel foglalkozni az egyik gitáros barátommal. Ez a 80-as évek közepe, és akkor már kezdte megengedni a kormány, hogy kimenjenek utcazenészek a terekre. És mi elhatároztuk, hogy a Vörösmarty téren próbálunk szerencsét, és akkor kimentünk a barátommal, és kezdtünk játszani ismert slágereket. És aztán odajött hozzánk 2 lány, és mondták, hogy hát ők nem tudnak nekünk pénzt adni, viszont szeretnének Jézusról beszélni. És emlékszem, hogy mondták, hogy Jézus minden problémát meg tud oldani. És a barátomnak nagyon sok problémája volt, és mondta, hogy na hát jó, hát akkor ez őt érdekli. És hát engem meg nem nagyon érdekelt. És vele barátommal sokat beszélgettek, és akkor a végén egy kis füzetet hagytak nálunk, amit aztán később én akkor tudtam elolvasni, amikor behívtak katonának egy pár hónap múlva, és az első őrszolgálatomban olvastam a füzetet, aminek segítségével megtértem. Ez a rövid történet, de hát még sokat tudnék beszélni erről.
0: Ez annyira érdekes, mert én határőrtiszt voltam, és őriztem. Az objektumokat is őriztem, és akkor, hát ez tilos volt, mert figyelni kellett, de inkább olvasson az ember, mint aludjon, vagy elhagyja az őrhelyet.
1: Igen,
0: de...
1: különben észre is vették a füzetet, kérdezte a parancsnok, hogy mi ez, és tudták, hogy zenész vagyok, és akkor így rávágtam, hogy ja, megkérdezte, hogy ez kotta? És akkor mondtam, igen, na jó, akkor viheti. és akkor utána hát így vittem ki. De tilos volt valóban.
0: Mi a Biblia? Azzal hogy ismerkedtél meg?
1: Hát amikor megtértem, akkor nem volt nálam semmi ezen kívül, a füzeten kívül, amit olvasgattam, és hát ilyen alapvető tanítások voltak benne, de aztán így utólag már érettebb hívő fejjel elolvasva volt benne elég sok olyan dolog, amivel már nem értek egyet. De arra nagyon jó volt, hogy a megtérő kimáját elmondjam. És aztán 1-2 eltávozás után találtam otthon egy kis fekete bibliát, apukámnak a bibliáját, és akkor azt bevittem, azt olvasgattam, de hát nem nagyon értettem még így az elején. De azt éreztem, hogy a Biblia az Istennek az igéje, és az, ami ott le van írva, az biztos, hogy úgy van. De még jó, hogy nem estem abba a hibába, amit nem régen hallottam, hogy valaki megtért, és azt mondta, hogy hát akkor ő elolvassa a Bibliát elejétől végéig, és ami ott le van írva, azt mindent megtesz. És akkor olvassa az elejét, és akkor látja, hogy hát körülmetélték magukat Ábrahám és a fia, és körülmetélte magát. Aztán eljutott az Új Szövetségig, és látta, hogy fú, nem kellett volna. Na de mindegy, most már megtörtént. Tehát azért én így ennyire nem próbáltam követni szó szerint. De nagymamámnak volt egy-két hívő könyve, ő is baptista volt, és akkor azokat is kölcsönkértem, és akkor így épültem a hitemben, és aztán kiderült, hogy a barátaim is megtértek, így egymástól függetlenül megtértünk. Ketten is katonák voltak rajtam kívül. A baráti társaságunk negyedik tagja egy lány volt, és egymástól függetlenül valahogy mindannyian hitre jutottunk, és akkor, mikor találkoztunk, amikor mindenki egy eltávol haza tudott jönni, találkoztunk egy lakásba, és akkor derült ki, hogy mindannyian hívők vagyunk.
0: És ezt hogy fogadtátok? Hogy történt ez a vallomás, találkozás?
1: Hát valahogy ilyen, tök természetesen beszélgettünk, és akkor én elmondtam, hogy hogyan születtem újjá, és akkor mondja a másik, hogy hát ő is ugyanígy imádkozott, a harmadik meg olvasott egy igét a Bibliába, és akkor érezte, hogy a bűnök súlya így lemegy róla, és tehát így elkezdtünk beszélgetni, hogy ki mit élt át, és amikor kiderült, hogy mindannyian hívők vagyunk, akkor valaki fölvetette, hogy hát akkor imádkozzunk.
0: Logikus. És,
1: hát igen, csak az az érdekes, hogy tehát, hogy nem tudom, hogy látod-e, tehát, hogy semmi segítség nem volt. Nem volt ott egy hívő ember mellettünk, aki segített volna, és hát így az elején igazából mi azt hittük, hogy mi vagyunk egyedül hívők a városba. Mert hát ez ilyen drámai volt, és hát akkor jó, akkor imádkozunk. Tehát ott, ahol régebben a bulik folytak, ott hirtelen egy ima összejövetel alakult, és akkor nem tudom, hogy miért, de valahogy úgy gondoltuk, hogy hát akkor le kell ottani a lámpát, meg kell gyújtani a gyertyákat, akkor imádkozunk. És akkor hát elég kínos csönd volt egy 5 percig körülbelül, még az egyik barátom elkezdte, hogy mi atyán, ki vagy a mennyekben szenteltessük meg a te neved. Ezt így végigmondta, és amen, gyorsan megjutottuk a villanyt. De jó, megvolt az első ima alkalmunk. Tehát így történt.
0: De jó. Mondtad azt, hogy sokan nem érték a Bibliát. Ez sajnos valóban így van, de kell hozzá egy türelem, mint az angol nyelv megtanulásához is. Az sem megy egyik percről a másikra, sőt, egyik hétről a másik hétre sem, de hogyha valaki szorgalmasan elkezdi olvasni a Bibliát, akkor Isten segít neki. Meg vannak jó könyvek, magyarázatok, kommentárok, tehát hála Istennek Magyarországon most már ezeket be lehet szerezni, lehet segítséget kérni különböző gyülekezetektől. Tehát, hogyha valaki a kedves hallgatók közül küzd azzal, hogy nem érti a Bibliát, vagy a Bibliának egyes részeit, kérjen nyugodtan segítséget, akár a rádiótól, akár gyülekezetektől. Másik dolog, ami így eszembe jutott, hogy valóban szó szerint vesszük a Bibliát, de az ószövetségi áldozatokat már az újszövetségi hívők nem, és nem a templomban hiszünk, hanem úgy hiszünk a templomban, hogy a testünk az Isten szellemének a temploma. De vannak ilyen érdekes történetek, hogy az egyik hölgy olvasta a Bibliát, és azt olvasta, hogy vízkeresség. Megnézte, több, de ő azért bölcs volt, mert több, tehát ő már átolvasta a Bibliát, és kialakult egy kép azzal kapcsolatban, hogy mit csináljon, és azt olvasta az Új Szövetségbe, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, az üdvözül. Hát én akarok üdvözülni. Fogta, a kádat bedugta, telengedte vízzel a kádat, felolvasta ezt az igét, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, fogta, alámerült, és kijött. És amikor kérdezték tőle, hogy van vízkerességed? Ő váltig állította, van, én bemerítettem saját magamat, és hitből tette.
1: Így van.
0: Aztán utána, amikor különböző egyházi szervezetek is alámerítették, akkor még jobban érezte Isten jelenlétét és egyéb dolgokat, de tényleg van egy ilyen érdekessége, hogy felbuzdulás, hogy fú, mindent akarok veled, Isten.
1: Így van. Hát ugyanígy volt velünk az első úrvacsora, hogy tehát ez a kis közösség, ez a négy fős csapat hetenként összejött, vagy még sűrűbben, és tartottuk az összejöveteleinket, úgyhogy végül is alig volt ismeretünk. És emlékszem, volt, mindannyian zenészek voltunk, és volt egy dal, ez a Kumbaya My Lord, vagy Üdvözl légy Uram, amit tudtunk, ezt az egy dalt tudtuk, és ezt énekeltük. És aztán mindenki megosztotta, hogy mit kapott a Szentírásból, mi történt velem. Tehát így teltek az összejöveteleink, még aztán egyszer meglátogatott bennünket anyukámnak az unokatestvére, aki egy régi hívő volt, és ő az imádság házába járt már akkor, és vele kezdtünk el beszélgetni, és ő mondta, hogy hát a Bibliában úrvacsora van, tehát megtörjük a kenyeret, megisszuk a bort. És akkor ezen felbuzdulva egyből másnap vettünk egy liter bort, meg egy kiló kenyeret, megtörtük négy felé, kiöntöttük a bort. Tehát ez a bemerítkezés jutott eszembe, hogy hasonló dolgokat éltünk át mi is.
0: De ezek kedvesek Istennek, így ezek van. A dolgok, hogy megyünk, csináljuk. Hát keresztény albérletben laktam, és a gyülekezet, ahová jártam, a lábmosást, azt nem, hogy is mondjam csak, elismerte elméletben. Aztán a három szobás volt ez az albélet, és a hárman laktunk benne, és az egyik fiúnak a pásztora, ő úgy volt vele, hogy hát mivel benne van a Bibliában, ezért a lábmosás az igaz, de nem most, és nem nekünk. Na és az a helyzet, hogy az egyik srác az pedig azt mondja, hogy hát benne van a Bibliában. Jézus is megcsinálta. Csináljuk meg mi is. És így ez volt, és éreztem, hogy amikor megmostuk egymás lábát, akkor Istennek a szelleme olyan erővel leszállt, békességgel, hogy néztük, hogy mi történik. Tehát nem csak ahová hozzáért a víz a boka alatti részhez, meg a kéznél, ahogy egymásnak a lábát megmostuk, szinte világított a bőrünk. És tudtuk azt, hogy ez nem természetes, tehát ez nem a sima víztől, hát naponta van, amikor többször mosunk kezet vagy lábat, és látjuk, hogy milyen a bőr, de egyszerűen úgy elkezdett csillogni minden, és Isten jelenléte ott volt. Tehát ezek fantasztikus.
1: Igen,
0: élmények. És hogyan kanyarodott tovább így? Akkor megvolt már az első ima, megvolt az első vacsora.
1: Igen, még egy nagyon kicsit visszakanyarodnék, mert végül is azt elfelejtettem mondani, hogy kaptam én Istentől egy élő igét, és végül is a megtérésben ez a legfontosabb. Tehát ez úgy történt, hogy az egyik barátommal ültem a vonaton, és ő olvasta ezt a könyvet, az élet után, az orvos, aki operált. És nagyon sok szellemi dolgot ír ebbe a könyvbe, mindenféle zavaros dolgokat, de bibliai idézetek is voltak a könyvbe. Többek között az, amit Jézus mondott, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És barátom olvasta a könyvet, és mikor ehhez a részhez ért, akkor így hangosan mondja nekem, hogy te nézd, ezt mondja Jézus magáról, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. És akkor, amikor ezt mondta, akkor ez annyira szíven talált engem, mint egy ateista fiatalt, hogy teljesen meg voltam döbbenve, és néztem szinte így magamba, hogy hát hogy lehet, hogy az előző percben még ateista voltam, most pedig hiszek. És aztán később találtam meg a Bibliába azt az igét, hogy a hit az Isten igéjének a hallásából jön.

0: szellem fel tudja kenni Isten igéjét bárkin keresztül, tehát ismerjük a Bibliát, hogy egy szamáron keresztül is szólt, akkor miért ne tudna szólni egy hitetlenen keresztül? Tehát kaptam az élő igét, és amikor megvolt az élő ige, akkor még nem tudtam, hogy mit kell csinálni, mert nem egy prédikátoron keresztül kaptam meg az élő igét, aki elmondta volna, hogy akkor most imádkozzunk. Tehát megvolt az élő ige, megvolt a hit, de nem volt újjászületés, mert nem tudtam, hogy hogyan tudom megtenni a lépést a magam részéről. És akkor itt kanyarodok vissza arra, amit már elmondtam, katonaság, őrtorony, és akkor az a kis füzet, és ez fél évvel ezután az eset után volt. Tehát fél évig nekem volt egy hitem, de nem voltam újjászületve. És akkor, amikor elimádkoztam az imát, hogy befogadom Jézust a szívembe, és megvallom a bűneimet, és hiszek Isten igéjébe, akkor újjászülettem, és ez az egész úgy helyre került bennem minden. Tehát ezt azért mondom el, mert azóta látok rengeteg embert, főleg sok templomba járó embert, akik évtizedekig úgy vannak, mint ahogy én is, hogy van egy hitük, mert hallják Isten igéjét a templomba, de nincsenek újjászületve. Nem tudják, hogy hogyan kell. Nem tudják, hogy hogyan kell odaadni az életüket Istennek, és olyanok, mint a kerítés tetején ülő ember, akinek nyomja itt középen a kerítés az ágyékát. Egyik oldalon van Isten országa, másik oldalon pedig az ördögnek az országa, és ők meg ott ülnek a kerítésen. És hisznek, de még nem billentek át Isten országába, és így billegnek a kerítésen. És ezt nagyon sok helyen elmondtam, és szeretném biztatni azokat, akik magukra ismertek, hogy imádkozzanak, adják át az életüket 100%-osan Istennek, és akkor átbillennek Isten országába.
1: De jó, hogy ezeket elmondtad, már valóban nekem is az a tapasztalatom, hogy sok ember hisz Istenben, még időnként a pontos bibliai kép alapján is hisznek Istenben, szeretnének közelebb kerülni az Úrhoz, csak éppen nem tudják, hogy hogyan.
0: Igen.
1: És itt nem az a lényeg, hogy legyen vallásos cselekedet, most nem a cselekedetek ellen beszélünk, hanem azt, hogy megragadjuk a szívünkkel Istent, hogy tényleg a szívet megnyitni az Úr Jézus Krisztus előtt és Isten szelleme előtt, és valódi újból születés.
0: Így van.
1: És Istennel utána egy kapcsolat kialakul, Jézus Krisztussal kialakul egy fantasztikusan csodálatos, mély kapcsolat. Nálatok ez hogy volt? Ez hogy folytatódott tovább?
0: Tehát valóban kezdett kialakulni ez a mély kapcsolat. Az újjászületésem után volt egy nagyon mély átélésem, amit úgy lehet leírni, hogy régebben, mikor meghallottam Jézus nevét, akkor mindig egy ilyen poros történelmi kép volt előttem. Uh-huh. És miután újjászülettem, amit szeretném hangsúlyozni, hogy semmit nem éreztem, tehát semmilyen fizikai átélésem nem volt, ez csak egy egyszerű engedelmességben imádkoztam, de az ima után kezdett az életem teljesen megváltozni, a gondolkodás módom, és ez volt az első, amire határozottan emlékszem, hogy Jézus egy ilyen fantasztikusan modern személyiségé vált előttem. Nem, hogy poros és történelmi, hanem olyan modernnek tűnt előttem, mint hát amilyet a világ nem is ismer. Nem, tehát most egyre high-tech-ebb dolgok vannak, de Jézus attól ezerszer modernebb, ő az, aki teremtett mindent. És így ez volt az első nagyon erős benyomásom, hogy Jézus az a legmodernebb a világ mindenségben. És a másik pedig az, hogy Istennek az igéje, a Szentírás az igaz, az Isten beszéde. És lehet, hogy nem értem először, de az arra lehet alapozni az életemet. Ez a két nagyon fontos dolog volt, amit nem is tudom, tehát én nem kijelentést kaptam, mert akkor még azt sem tudtam, hogy mi az a kijelentés, csak úgy valahogy belülről ezt így nagyon erősen úgy tudtam, hogy ez így van. És aztán, ahogy olvastam a keresztény könyveket, meg kezdtem a Bibliát olvasni, úgy egyre több ige úgy kiemelkedett. Például emlékszem, a Jeremiás könyvébe olvastam, hogy olyan dolgokat mondok neked, amik megfoghatatlanok, amiket nem tudsz, És akkor ez úgy kiemelkedett, és úgy éreztem, hogy Isten ezt most

0: nekem mondja személyesen. És akkor még más igék is. És aztán ugye egyre több ige így megelevenedett előttem, és akkor azokról úgy tudtam alapozni. Aztán ezeket elmondtam a többieknek, akkor ők is elmondták, hogy ők miket kaptak, és akkor így közösségi szinten is kezdtünk épülni. És aztán, amikor anyukám unokatestvére eljött hozzánk, akkor mondta, hogy hát menjünk el az ő közösségükbe. Ez volt az imádságháza a 80-as évek végén. És akkor elmentünk négyen, és hát ott találkoztunk idősebb hívőkkel, akiktől nagyon sokat tanultunk, tehát az alapokat tőlük tanultuk meg, és akkor úgy működött a közösség, hogy a mi kis házi közösségünk is megvolt, meg átmentünk az idősebbekhez, úgymond az anya közösséghez, és akkor a mi közösségünk az kezdett növekedni, mert hát az első szeretet tüzébe mondtuk az evangéliumot, és ez a négy fős közösség egy 15-20 fős házi közösségén nőtte ki magát, de közben azért mi rendszeresen jártunk az idősebbekhez, és akkor mikor eljött a nyár, akkor megbeszéltük, hogy nyári tábor tartunk, és akkor lementünk a Balatonra, Balatonszemesre, akkor ott bemerítettek bennünket az idősebbek a Balatonba, aztán imádkoztak értünk Szentlélek keresztségére egy házi közösségbe, akkor ott megkaptuk a Szentlélek keresztséget, imádkoztak értünk szabadulásért, akkor többen szabadultunk bizonyos dolgokból, és akkor így kezdtünk épülni a hitünkbe.
1: De jó, köszönöm szépen. Sok érdekes gondolatot és fontos gondolatot mondtál el. Az egyik dolog, hogy jártatok közösségbe.
0: Igen.
1: És erősítettétek egymást. Dániel mellett is volt másik három hívő. Így visszagondolva, ez a közösségnek, oké, Istennek a megtartó ereje, de a közösségnek a megtartó ereje, segítése, az hogy látod, mennyire volt fontos?
0: Hát ez mindenképpen nagyon fontos, mert hogyha a közösségtől elszakad a hívő, elszakad a bárány a nyájtól, akkor azt a farkas el tudja ragadni. És hát ezt aztán később sajnos sokszor megtapasztaltuk, hogy volt ez az erős kis közösségünk, és akkor egyesek megsértődtek, elmentek ide-oda, jobbra-balra, és nagyon rossz felé haladt az életük. Mások pedig még inkább megerősítették a kapcsolataikat a többiekkel, és hát őket meg Isten megáldotta. Tehát én nagyon hiszek a közösség megtartó erejében, és abban, hogy fontos, hogy egy hívő ne egyedül legyen, tehát nem ilyen magányos Don Quixote-kat látunk magunk előtt, amikor Isten harcosairól beszélünk, hanem inkább egy hadsereget látunk magunk előtt, olyan embereket, te is voltál katona, én is, tehát tudjuk azt, hogy amikor egy hadseregbe behívják az embert, akkor ott egy konkrét hadseregbe hívják be, ott konkrét vezetők vannak, ott konkrét társak vannak, és egy gyülekezet is ilyen.
1: Igen, köszönöm szépen. Eszembe jutott, hogy a te találkozásod Jézus Krisztussal, hogy modern ezt a szót használtad. Erre majd a következő adásban mindjárt visszatérünk. Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy velünk voltak. A zene után folytatjuk Prazsák Lászlóval a beszélgetést.

0: Kedves hallgatóink, folytatjuk Prazsák Lászlóval a beszélgetésünket, és arról beszéltél, hogy amikor találkoztál Jézus Krisztussal személyesen, akkor régebben egy ilyen poros, történelmi, régi-régi személyként gondoltál rá, de amikor találkoztál vele, akkor modernként ismerted meg.
1: Igen, a legmodernebb személynek láttam őt, és most is úgy látom, a világ mindenség teremtőjét, aki mindenek fölött áll. Itt az emberek azt hiszik, hogy mennyire okosak, meg mennyire szuperek, már mindenféle fantasztikus dolgokat feltaláltak, de azért egy emberi szemet még mindig nem tudnak megalkotni a tudósok, mert ez annyira bonyolult, hogy lehetetlenség ezt megcsinálni. És hát sorolhatnánk itt a fantasztikusabbnál fantasztikusabb dolgokat, amiket Isten teremtett, amit Isten működtett, az egész világegyetemet. Tehát a történelmi Jézus kép az teljesen összeomlik abban az emberbe, aki újjászületett, aki találkozott Jézussal személyesen. És aztán, ahogy olvassa az ember a Szentírást, úgy egyre inkább megismeri Istent. Azt mondja a Biblia, hogy az az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és Istent elsősorban az igéjén keresztül lehet megismerni. Tehát azt ajánlom mindenkinek, hogy olvassátok Isten igéjét, vagy hallgassátok, ma már nagyszerű hangzó bibliák vannak, én már egy pár éve inkább hallgatom a Bibliát, és így egy évvel legalább kétszer-háromszor végig tudom hallgatni az egész Szentírást. Autóba, imatoronyba jövök, megyek, mosogatás közben, és akkor figyelek Isten igére, és sokszor Isten így kiemel egy-egy igét, és látom, hogy most ezen keresztül szól hozzám.
0: Köszönöm, most itt több irányba is elmehetnénk. Ez, hogy kétszer-háromszor elolvasod a Bibliát, ez azért nagyon fontos, mert egyre jobban megérted az összefüggéseket, egyre jobban megértjük azt, hogy igazából Isten mit akar mondani egy történettel. Azért, mert sokan ismerjük akár Sámson történetét, akár a tékozló fiúnak a történetét, de itt egyre mélyebben megismerjük Istennek a szívét, jellemét, szeretetét, megbízhatóságát. Na, a másik dolog, ami eszembe jutott ezzel a modernséggel kapcsolatban, meg az elavultsággal kapcsolatban, sokan támadják jelen pillanatban, és a jövőben még jobban fogják támadni a kereszténységet azzal, hogy egy elavult dolog. A történelmi egyházak közül Európára vonatkozólag 2015 óta 1.800.000 ember hagyja el a történelmi felekezeteket. Már csak egy ilyen kulturális valaminek. Ilyen esetleg, ahogy az előzőleg fogalmazta, hogy a kerítésen ülő embert visszahúzza valami. Tehát sokan azt mondják, hogy a kereszténység múlt. Pedig ez nem igaz. Ez nem igaz. Aki alapította a kereszténységet, az a legmodernebb, legerősebb személyiség. Ő a múlt, ő a jelen, és ő a jövő. Tehát a kereszténységé igazából a jövő, a Bibliáé, Istené a jövő. Amikor én egyszer találkoztam, tehát az egyik alkalommal találkoztam Jézus Krisztussal, akkor nagyon megrázó élményben volt részem. Az örökké valósággal találkoztam, az örökké valóval. Amikor az Ószövetség is beszél a JHV-ról, vagy Mózes is, akivel találkozott, az örökké valóval, az állandóan létezővel, és az Ószövetség pedig beszél az én vagyok. Tehát amikor Jézus beszél erről, hogy én vagyok, az egy nagyon erőteljes kijelentés. Na és ebből a vagyokból, az örökké valóságból, amikor megtapasztaltam egy icike-picike darabot, akkor elkezdtem fogdosni magamat, markoláztam a kezemet, a térdemet, a fejemet, a fülemet, aztán utána a széket, ami előttem volt, tapostam a padlót, hogy jé, hát én vagyok, ez a szék is van, a padló is van alattam, de mégis Jézus a vagyok. Tehát azt szeretném mondani, hogy Isten kezében van a múlt, a jelen és a jövő. De átadom a szót neked.
1: Igen, köszönöm, hogy elmondtad. Bátorítjuk egymást, meg remélem a hallgatókat is. Hát így van. Tehát Isten a vagyok, örökké létező, és valóban nem a múlt a Biblia. Az az igazság, hogy akik azt mondják, hogy a Biblia múlt, meg Jézus a múlt, ezt azért mondják, mert nem találkoztak az igazi Jézussal, és ez végül is a mi hibánk is, vagy hát az egyházak hibája is, mert nem tudjuk úgy bemutatni sok esetben Jézust, mint amilyen. Tehát elmeséltem az előző adásban, hogy hogyan tértünk meg a barátaimmal, és ez annyira friss, és annyira eleven volt, és kicsit úgy éreztük magunkat, mint az apostolok cselekedeteinek a könyvét folytattuk volna, és csodák történtek körülöttünk, gyógyulások, szabadulások, de aztán mi is megtapasztaltuk azt, amikor kicsit távolabb kerültünk Istent, kezdtek a dolgok olyan rendszerszerűvé válni, és akkor végül is a mi közösségünk egy fiatal gyülekezet 79-ben alakult, de akár 10-15 évvel az alakulás után is már jelentkeztek azok a dolgok, amik mondjuk egy nagy egyházban már több száz éves hagyományok, és akkor azt így csinálták az őseink és mi is, és azt vettük észre, hogy hát nálunk is vannak már ilyen dolgok, és aztán próbáltunk újra visszatalálni a gyökerekhez, hogy ne, semmiféle ilyen vallásoskodó dolog irányába ne menjünk, hanem hogy mindig legyen friss, Szentlélek vezetése alapján éljük az életünket, a közösségi életünket. És hogyha a közösségek ezt meg tudják valósítani, akkor a világ nem fogja már mondani, hogy ez a múlt. Akkor ők vagy megtérnek, vagy elszaladnak, és azt mondják, hogy ők nem akarják ezt az Istent. Most volt fönt nálunk a Dicsőítő Toronyba egy mesiás hívő zsidó testvérnő, és elmesélte, hogy a szülei holokauszt túlélők, és ateisták voltak, és elmondták neki kiskorába, hogyha Isten létezne, ők akkor se akarnának a mennybe jutni, mert ők annyira haragszanak Istenre, hogy engedhette ezt meg. Tehát ők akkor inkább a pokolba mennének. Azért, mert nem ismerték az igazi Istent. Aztán hála az Úrnak, hogy nem sokkal a haláluk előtt meg tudtak térni, mert ez a zsidó testvérnő az Úrhoz vezette a szüleit. De ezt csak azért mondtam el, hogy érzékeltessem, hogy tehát sokan haragszanak Istenre, meg a múltnak tekintik, azért, mert nem ismerik őt igazából, hogy milyen. De ahhoz, hogy ismerjék az Istent, hát ahhoz meg igazi kijelentés kell. És az igazi kijelentés, az jöhet egy szamáron keresztül, vagy jöhet egy hitetlen emberen keresztül, ahogy én is kaptam, de azért az a legjobb, amikor egy olyan hívőn keresztül jön, aki hasonló módon be tudja mutatni Istent, mint ahogy Jézus bemutatta. Ugyanavval a szeretettel, ugyanazzal az erővel, és akkor az emberek vagy hajukat tépik mérgükbe, vagy sírva megtérnek. Ez a két lehetőség van.
0: Jó, hogy ezekről beszélsz. Eszembe jutott Isaac Asimov, aki vegyészmérnök is volt, és nagyon jó könyveket írt, és ő azt mondta, hogy megpróbáltam pusztán értelmi alapon ateista lenni, de mivel ez nem lehetséges, ezért úgy döntöttem, hogy pusztán érzelmi alapon leszek ateista. Ez egy őszinte ember, de elutasítja ezt a fajta dolgot. Nietzsche, aki azt mondta, hogy Isten halott, ő azt mondta a keresztényekről, hogy a keresztényekkel kapcsolatban az a bajom, hogy valójában nem keresztények. És azt mondta, hogy viszont nagyon nagy szükség lenne a valódi keresztényekről. És utána ő sok mindent meg is tett azzal kapcsolatban, hogy Istennek ne tetsző életet éljen, de még érdekes, hogy ő is egy ló szenvedését látva Istenhez közeledett.
1: Jó, ezt nem hallottam.
0: Viszont van olyan, aki istentiszteleten volt, és tolószékes, és nem akart meggyógyulni. Úgy döntött, hogy ő nem akar meggyógyulni. Tehát ez egy nagyon nagy titkok.
1: Hát én is hallottam egy ilyet, olvastam egy könyvet, egy lelkész imádkozott valakiért, és annyira erősen ott volt Isten jelenléte, hogy kiemelte a tolószékből az embert, de viszont nagyobb volt az önsajnálata ennek az embernek a gyógyulási vágyánál, és így megfogta a tolószék karfáit, visszarántotta magát, és azt mondta, hogy ő már pedig így fog meghalni ebbe a tolószékbe. És hát úgy is lehet, mert tudjuk a Bibliából, hogy amit kimondunk, az meg fog történni. Pedig Isten meg akart ő gyógyítani. Ő nem akart meggyógyulni.
0: Hát igen, az egyik ismerősöm beszélt arról, hogy Isten tiszteleten voltak, mind a kettő ilyen gyengén látó, vagy vak, vagy tehát ilyen, tehát ennyire nehezen látó szeméről beszélünk, tehát alig látóról, és Isten jelen volt, és imádkoztak betegekért, és ez is meggyógyult, az is meggyógyult, amaz is meggyógyult, és eljutott Istennek a szelleme a két vakhoz, mondjuk így. Most azért már 1%-os a látása valakinek, az na mindegy. És az egyikőjük meggyógyult, a másik pedig nem gyógyult meg, és utána nem azt mondta, hogy ó, uram, milyen jó, hogy őt meggyógyítottad, és kérlek, uram, hogy tekints rám is, hanem irítség jött fel a szívébe, elvetettség, hogy miért őt, miért nem engem. És ez milyen érdekes, hogy mi emberek hogyan tudunk visszanyúlni Istenhez és Isten jelenlétéhez. És hogy tudjuk okolni Istent.
1: Igen. Igen, pedig nem Isten a hibás. Isten semmiért nem hibás. Igazából az emberek hibásak. Sokan okolják Istent, hogy miért történt, így miért történt úgy, de hát Istennek ehhez semmi köze nincsen. Hát ő elindította a világot, odaadta az ő igéjét, és abban világosan leírta, hát, hogyha ezt csinálod, akkor abból ez fog következni. Például, hogyha lopsz, akkor bemegy az átok a házadba, és szétszedi a házadat. Ó, szövetség, most nem készültem az igelyekből, de a lopón Isten átka van, bemegy a házba, és tönkre teszi. Tehát, hogyha valaki lop, akkor erre számíthat. Vagy hogyha paráználkodik, és a többi. Tehát nem Isten kell okolni a dolgokért. Hát sajnos az emberek azok, akik... ha bűnt követnek el, akkor learatják annak következményeit.
0: Igen, ezzel teljes mértékben egyetértek. Engem is megkísértett egyszer, de nem egyszer, hanem többször, de az egyik az úgy erőteljesen eszembe van. Mindegy, van egy olyan, Budapest mellett van egy olyan orvosi intézmény, ahol nagyon nagy üzemben végzik az amputálásokat. És ott már csak annyit mondják, hogy hát leveszik a kisujjat, leveszik a lábujjat, leveszik a bokát, leveszik a térdet, leveszik a vállat. És ott láttam azt a sok-sok embert, és nem csak az, hogy mennyien voltak, akik ilyen amputáltak, hanem hogy a hozzátartozók, anyukák, apuka, gyerek, szülő, egyéb ilyesmi. És akkor elmentem egy helyre, mert ott azért az nagyobb terület, és kiáltottam Istenhez, hogy Istenem, miért engeded. De nem vádlás volt, hanem ilyen felkiáltás, és az Úr megszólt, hogy és te miért engeded? Mert én már imádkoztam régen betegekért, és a betegek meggyógyultak. Most nem mondom, hogy hova engedtek be minket, melyik kórházakba, de hála Istennek Magyarországon tényleg több kórházba be lehet járni imádkozni. És volt olyan, hogy rendszeresen jártunk egy kórházba imádkozni, és ott 12-ből 12 ember meggyógyult, de nem olyan, hogy fáj a haja, hanem volt, aki az átosztályról engedtek ki. Volt olyan néni, akit az ápolási osztályról küldtek haza, mert már okafogyottá vált, pedig 9 hónapra fizették be előre az ápolási
1: díjat,
0: és pár hét után, az ima után pedig egyből hazaengedték következő szombaton. És vita volt, hogy mennyi pénzt adjon vissza a kórház. Már hát most ezt ők kifizettétek, meg elhasználta a kórház a pénzt, és akkor, hogy most hogy adjuk vissza mindent, de azt mondta a néni, hogy nem, én meggyógyultam, megyek haza.
1: Így van. De jó.
0: Úgyhogy nem Isten kell szapulni semmiért. Elnézést, ezt hogy mondjam még el ezt a dolgot. Egy tévéprédikátor a börtönbe került, és John Bevere meglátogatta. És már jókat hallott, hogy a börtönben változások voltak. És ez a prédikátor, aki a börtönben volt, először totálisan perelt Istennel, totálisan, teljesen Istenhez kiáltott, hogy miért, hogyan, dúlt-fúlt magába, és így teltek a hetek, aztán hónapok lettek belőle. Nem emlékszem már pontosan a történetre, hogy mennyi idő után, de ez több hónappal elkezdett lenyugodni, és elkezdett egy idő után pedig, ez már egy év után is, hogy hálát adni Istennek. És a hálaadásban Isten egyszer megjelent neki, és azt mondta, figyelj ide, tőlem van, hogy a börtönbe kerültél. Azért, mert hogyha ezen az úton jársz, akkor nem állsz meg, hanem a pokolba kerülsz. És miután ezt megértette, hogy Istennek a szeretete volt az, hogy ide juttatta, és ez a prédikátor arról beszélt, hogy ő mindig szerette Istent, csak elfelejtette már félni Istent. Tehát ez, hogy Istent okoljuk, inkább azt csináljuk, hogy kérdezzük meg Istent.
1: Így van, így van.
0: Nos, azért hívtalak ide, mert olvastam a tűzkonferenciának a füzetében, olvastam azt, hogy az ember legfőbb elhívása a teremtő dicsérete és imádata. És mondtam, hogy ez az ember tud valamit. Kérdezem, hogy mi az emberi élet értelme?
1: Hát azt gondolom, hogy ez, amit leírtam ebbe a brossúrába, tehát ezt nem én mondom, hanem a Szentírás, hogy Isten imádatára, dicséretére teremtette az Úr az embert, és arra, hogy közösségbe legyen vele. Isten nagyszerűen megvolt magában, az Atya, a Fiú és a Szentlélek együtt, de mégis úgy gondolták egy ponton, hogy teremtenek embert, hogy az ember is velük egy ilyen nagyon jó kapcsolatban legyen, és azok, akik Isten jelenlétébe kerültek, azok bizonságot tudnak tenni arról, hogy ha valaki ott van Istennel, akkor nem is tud más tenni, csak dicsérni őt, annyira gyönyörű, annyira csodálatos. És az a fantasztikus, hogy itt a Földön nem kerülünk állandóan Istennek ebbe a fantasztikus jelenlétébe, ezért hitáltal dicsérhetjük az Urat, és ezt tudjuk a Bibliából, hogy a hitáltal megtett dolgok azok nagyon drágák, drágábbak az aranynál, minden drága kőnél drágábbak, és én nagy örömmel dicsérem és imádom Istent úgy, hogy nem érzek semmit, és semmi különös bizsergés nincs, semmi látomásom nincs, csak egyszerűen dicsérem az Urat, mert tudom, hogy ő hall engem, lát engem, figyel rám, és tudom, hogy értékes előtte az, hogy én hitáltal dicsérem őt. És hát ahogy felolvastad, tehát én szerintem ez az embernek a fő elhívása, hogy Istent imádja és dicsérje.
0: Az Efezus 1, tehát az első fejezete beszél arról még az első versekben, hogy Isten eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivel fogad, Jézus Krisztus által, az ő akaratának jókedve szerint, a kegyelme dicsőségének magasztalására. Ez is az egyik olyan ige, amely elmondja, hogy mi az emberi élet értelme. Igen. És azért kértem, hogy gyere és beszélj erről, mert te megtaláltad ezt az értelmet, és be is mutatod, és sok ember sajnos értelmetlennek látja az életet, és öngyilkosságot követel. Nem terhelem a hallgatókat ilyen számadatokkal, csak egy dolgot, hogy Amerikában például Obama ideje alatt évente annyian lettek öngyilkosok, hogy Eger, meg még egy kis város Magyarországon kiürült volna. És így van. De hát, aki dicséri az Istent, mint te, hát neked nincsenek öngyilkossági gondolataid.
1: Nincsenek, abszolút. Már az ördög sok mindent belesugallhat az embernek az agyába, de nagyon fontos foglyulejtenünk minden rossz gondolatot, mert a Biblia azt mondja, hogy csak arról gondolkodjunk, ami tiszta, ami jó, ami dicséretre méltó, ezekről gondolkodjunk. És persze az ördög nem alszik, ahogy mondani szokták, és az emberek értelmébe belesugal mindenféle rossz dolgot, vetít az emberek értelmébe dolgokat, és hogyha ezt az emberek elhiszik, és egyre inkább belemélyednek, akkor eljuthatnak az öngyilkosságra, vagy a gyilkosságra. De én azt tanácsolom mindenkinek, hogyha ilyen rossz gondolatai támadnak, akkor azokat egyszerűen ejtse fogjul, ne gondolja végig, hanem inkább fogja a Bibliát, vagy az a legjobb, ha már fejből tudja idézni az igéket, mondja hangosan szentírási részeket, és mondja meg az ördögnek, hogy takarodjon tőle, és fogjul ejti a gondolatait, és akkor így nem fogja végig gondolni ezeket a rossz dolgokat, amiket az ellenség sugall az embereknek. ezt tanuljuk folyamatosan, de kora keresztény éveimben már Isten tanított ezzel kapcsolatban, és nagyon fontosnak tartom, hogy napi szinten megvalljunk olyan bibliai igazságokat magunkra nézve, amikkel építhetjük a hitünket, és ne engedjük azt, hogy a gondolataink össze-vissza jobbra-balra járjanak, mert nagyon sokszor az ördögnek a gondolatait gondoljuk végig, és ebből számtalan katasztrófa volt már.
0: Köszönöm, hogy ezekről beszélsz, és miközben az Úrral vagyunk, az élettel vagyunk, Jézus Krisztussal vagy a Bibliával, akkor közben remény jön, megoldások születnek. És ide tartozik az, hogy ti vezetitek a 24 órás dicsőítést is, az imádságháza közösséget is, és ti helyet biztosítotok azoknak az embereknek, akik akarják dicsérni, dicsőíteni az Istent.
1: Így van, egy víztornyot bérlünk a Golgota utca 3-ban, ilyen bibliai címe van a helynek, és ebbe a víztoronyban már több mint 10 éve folyik a folyamatos dicsőítés. Ez napi 4-5-6 órát jelent élőben, és használunk CD-ket is, tehát ahonnan dicsőítő zene szól, amikor élő emberek nem szolgálnak a toronyban, és itt vannak az alkalmaink is. És hát arra buzdítunk minden hívőt, hogy jöjjenek el, ha nem is csatlakoznak a mi kis közösségünkhöz, de sok más közösségből is jönnek, jöhetnek emberek, akik vállalnak egy-két órát, és akkor ott állnak az Úr előtt, dicsőítik Istent, imádkoznak. Nem szeretem elválasztani a dicsőítést meg az imádkozást, ez így egybe van nálam. Amúgy ez egy bibliai dolog, mert a Jelenések könyvében látjuk, hogy az angyaloknál hárfák, meg aranykelyhek voltak, és a hárfa az a dicsőítést jelképezi, az aranykelyhekben meg a szenteknek az imádságai, meg az imái voltak. És ezt az angyalok egyszerre vitték Isten elé. Tehát vannak állandó ima témáink a városunkért, az országunkért, a vezetőkért, gyülekezetekért, és rendszeresen Izraelért is imádkozunk, és aztán az aktuális ima témák. Például most lesz vasárnap Svédországba választás, és imádkoztunk a svéd választásokért is.
0: Köszönöm szépen. Nagyon fontos, hogy olyan emberek segítsenek nekünk a dicséretben, akik maguk is dicsérő, hálaadó életet élnek. A százas Zsoltár beszél arról, hogy menjünk eléje hálaadással. Menjünk be a tornácaiba dicséretekkel. És beszél az ige az imádatról is. Erről nagyon röviden majd folytatjuk még a következő adásban. Kérlek, beszélj egy kicsit erről a ima, hálaadás, dicséret, imádás.
1: Tehát tényleg csak röviden, általában, ahogy mondja is a Zsoltár, tehát dicséretekkel, hálaadásokkal megyünk Isten elé, ami azt jelenti, hogy magasztaljuk Istent azokért a dolgokért, amiket ő cselekedett a múltban, vagy cselekszik a jelenben, az életünkben, és aztán utána tudunk kicsit mélyebb vizekre evezni, amikor Istent magáért dicsérjük. Tehát amikor már úgymond Isten jelenlétébe kerül a közösség egyre inkább, és akkor Istennek a szentségét, szépségét kezdjük meglátni, és kezdjük őt imádni. És akkor, amikor igazi imádat születik meg a közösségbe, akkor elkezdődnek a csodák, akkor egy csomó olyan természet feletti dolog jöhet, amit csak Isten tud megtenni.
0: Köszönöm szépen, kedves hallgatóink, sajnos lejárt a műsor időnk, de folytatni fogjuk majd a beszélgetést Prazsák Lászlóval, és most csak annyit szeretnék zászlóként mondani, hogy az életnek van értelme, Jézus Krisztus tud reményt adni, segítséget adni bárkinek, és hogy nagyon jó, hálaadó, dicsőítő életet élni. Köszönöm szépen a figyelmüket, Prazsák László, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm én is.
2: Teremtés vagy evolúció? Mi az igazság? A Biblia szó szerinti megfogalmazása, vagy a tudomány mai állítása? A beszélgetések középpontjában a teremtés teológiája, az evolucionista teória és az értelem áll. Erről hallhatnak érdekes, izgalmas és komoly megfontolásra érdemes üzeneteket. Műsorunk szerkesztője és műsorvezetője Kádár Miklós.

0: hír összeállításunk következik.
1: Íme a reggeli júniusban is. Június 2-án, kedden reggel 7:30-kor, hónap első kedjén tartják a szokásos ima reggeli rendezvényét, melyre várnak imádkozásra lelki munkásokat, lelkészeket és egyéb munkatársakat is. Az igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz Győri Józsefné Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának tiszteletbeli elnöke mondja majd. A szokásos helyszín Budai Református Gyülekezet, Szilágyi Dezső tér 3. Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az igeszavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. 5 bibliai idézet, amely erőt ad a nehéz napokban. Mindannyiunk életében eljönnek azok az időszakok, amikor úgy érezzük, kifogyott belőlünk az erő. A gondok halmozódnak, a hírek nyomasztóak, a jövő bizonytalannak tűnik, és néha már csak arra vágyunk, hogy valaki igazán megértsen, átöleljen és felemeljen. Ilyenkor hiába keresünk vigasztalást a világban. A legjobb, ha Isten élő igéjéhez fordulunk. Íme 5 olyan bibliai ige, amelyek erőt adnak a nehéz napokban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi 4:13. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41:10. Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik szívem, és megsegített. Örül szívem, és énekemmel áldom őt. 28. Zsoltár 7. vers. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengeti ösvényeidet. Példabeszédek 3:5. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltek vagytok, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11:28. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült fel, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án rendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehozni. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 56-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. Az időjárásról. Elindult a nyár. Ma a hétfőn a sok napsütés mellett lehet felhőképződés, elstortan kis eső is. Nyugati szél mellett 22-29 fokunk van. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható.
0: Híreinket hallották.

0: Jellemünk a Biblia tükrében. Életünk legfontosabb kérdéséhez tartozik, hogy emberi kapcsolatainkban, a különböző élethelyzetekben hogyan viselkedünk, milyen a jellemünk. Ez határozza meg örök sorsunkat, mert a jellemünk az egyetlen dolog, amit erről a földről a mennybe viszünk magunkkal.
1: Sőt, semmi a legnagyobb emberi teljesítmény is, ha nincs mögötte szeretet. Pál apostol a szeretet himnuszában, a Korintus beliekhezét első levél 13. fejezetében arról ír, hogy nagy hatalma van a szóban rejlő erőnek. Beszélhetek a legcsodásabb békeszólással, ami nem sok embernek adatik, de ha szeretet nincsen bennem, csak olyan, mint az üresen kongó érchangszerek egymáshoz verődése. A tudás, a jövő ismerete, a hegyeket elmozdítani tudó hit, mind nagy dolog, de szeretet nélkül semmit sem ér. Ha valaki meg tudná azt tenni, hogy odaadja egész vagyonát az éhezőknek, a nincsteleneknek,

testét mágja halálra adná, e rendkívüli tettek sem érnének semmit szeretet nélkül. A továbbiakban az apostol a szeretet ismertető jegyei.

közöny, az önzés, az ítélgetés jegét. Jó a közelében tartózkodni. Sajnos a világban az tapasztalható, hogy nemzetek gyűlölködnek, a vallási csoportok harcolnak egymással, szomszédok apró cseprő dolgokon veszekednek, pereskednek, az otthonokban szomorúság van a civakodások miatt. Ha a gyűlöletet szeretetre váltanánk, képesek lennénk legyőzni a gonoszt jóval, felfedeznénk, hogy a szeretet szeretetet szül, mert az nem irigykedik, nem verseng, nem vágyik arra, ami a másik embert jogosan megilleti, hanem örül annak, ha örömet tud szerezni. Az irigy, féltékeny ember szeretete önző. Viselkedésével elriaszt maga körül mindenkit. Állandóan fölébe akar kerülni a másiknak. Aki ettől a rossz tulajdonságától nem tud szabadulni, saját magának árt. De akinek szívében igazi szeretet van, az nem kérkedik, nem henceg, nem törekszik az elsőbségre, nincs eltelve a maga bölcsességével, képességeivel, hanem szolgáló életével örömet és áldást jelent környezete számára.

A nemes jellemű ember nem fuvalkodik fel, nem elbizakodott. Manapság ennek sajnos az ellenkezőjét tapasztaljuk. Sokan dicsekednek a vagyonukkal, házukkal, autójukkal, diplomáik számával, eredményeikkel, és lenézik azt, akinek nincs. Közben elfeledkeznek arról, hogy amivel rendelkeznek, amit elértek az életben, mindent Istennek köszönhetnek. Ügyeljünk arra, hogy soha ne viselkedjünk bántóan, tapintatlanul, illetlenül, mert kapcsolatainkat tönkretehetjük helytelen, tisztességtelen magatartásunkkal. Legyünk figyelmesek, és minden dolgunk szeretetben menjen végbe. De hogyan lehetséges ez? Csak is úgy, ha nem keressük a magunk hasznát, hanem önzetlenek vagyunk, és nem azért adunk, hogy visszakapjunk. Soha ne számításból tegyük a jót. Ha meg tudjuk valósítani, akkor nem gerjedünk haragra, nem hagyjuk, hogy felingereljenek. Hogyan csendesíthetjük le ezt a belső felindulást? Egyedül szeretet által, mert a szeretet épít, a harag pedig rombol, és ne engedjük, hogy a keserűség gyökere megerősödjön, felnőjön a szívünkben. Aki szeret, az nem fizet rosszal a rosszért, nem áll bosszút, nem vezet listát a sértésekről. Természetünk sajnos olyan, hogy inkább a bántásokat jegyezzük meg, és nem a jót. Túlságosan pontos könyvelést vezetünk a minket ért igazságtalanságokról, ezért mindig kedvezőtlen megvilágításban látjuk a másikat. De az őszinte szeretet meg tud bocsátani, nem örül a hamisságnak, a jogtalanságnak, de együtt örül az igazsággal, és a nehézségeket is képes elhordozni.

Minden emberben van olyan, amit el kell a másiknak tűrni. Amikor arra gondolunk, hogy valaki milyen elviselhetetlen, ne feledjük el, hogy mi is azok lehetünk. Ha valakiről tudom azt, hogy rosszat tett, nem az a feladatom, hogy úton útfélen mondogassam mindenkinek. A megmenteni, gyógyítani akaró szeretet segít megváltozni, helyrehozni a múlt bűneit, hibáit. Ez az elfedezés nem bűntakargatást jelent, hanem szeretetteljes segítséget. Ha valakinek a gyarlóságait másoknak elbeszéljük, azt már visszavonni nem lehet, és a becsületétől fosztjuk meg. De ha szeretet

szent van a szívünkben, akkor nem teregetjük ki mások szennyesét, hanem inkább türelemmel, segíteni akarással állunk mellé. Miért tudjuk ezt tenni? Mert a szeretet hisz a jóban. Ez nem azt jelenti, hogy az ember hagyja magát becsapni. Ez nem hiszékenység, hanem olyan segítőkészség, amely felemeli az elesettet. Ott is remél, ahol nincs remélnivaló, és megvan az az öröme, hogy reménységében nem szégyenül meg. Pál apostol, amikor a szeretet jellemzőit felsorolta, elsőként a hosszú tűrést említette, és ugyanezzel a gondolattal zárja a sort, mintegy felhívja a figyelmünket arra, hogy az eddig említett dolgokat csak is kitartással, türelemmel tudjuk megcselekedni. Sajnos az embert a bűn mozdította ki az isteni szeretet fókuszából. Hajlamosak vagyunk arra, hogy csak nagy szavakkal beszéljünk a szép elvekről, de amikor a tetteket kérik tőlünk számon, sehol sem vagyunk. Tegyük fel a kérdést önmagunknak. Hogyan alkalmazhatjuk ezeket az alapelveket a környezetünkben? Mivel tudnánk kifejezni szeretetünket a másik ember és ellenségeink iránt? Gondolkodjunk el azon, milyen lenne az otthonunk, ha következetesen gyakorolnánk az igazi szeretetre jellemző tulajdonságokat. Képzeljük csak el, mekkora áldás lehet ott élni, ahol a családtagok egymást építik, erősítik. Próbáljuk ezt megvalósítani, és meg fogjuk látni, milyen erős hatása lesz ennek a körülöttünk lévőkre. De végül és nem utolsó sorban, a legfontosabb kérdésről se feledkezzünk el. Szeretjük-e teljes szívünkből Istenünket, akinek olyan sokat köszönhetünk? Kívánom, hogy mindannyian igennel tudjunk erre válaszolni. Minden elmúlhat, de egyedül a szeretet az, ami örök és megmarad az idők fölött és az időn túl. A szeretet soha el nem fogy. Most azért megmarad a hit, remény, szeretet. E három, ezek között pedig legnagyobb a szeretet.

0: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.
1: Nagy örömmel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Sajámosi Éva vagyok, ennek a Tanúságtevés ragyogása című adásnak a szerkesztő műsorvezetője. Nos, műsorunkban arra törekszem, hogy a földi történésekben figyeljük meg és vegyük észre, értékeljük Isten jelenlétét, tetteit, működését. Éppen ezért korábbi adásainkban már megvizsgáltuk több bibliai személy életét, hogy meglássuk, mit és hogyan formált benne Isten és miért. Amiből mi is nagyon sokat tanulhatunk, hogy itt a mában, a mi saját életünkben hogyan tudjuk észrevenni mennyei atyánk munkásságára utaló jeleket. Mert... hát, ha a kis dolgokban nem vagyunk képesek felfedezni Istent a saját életünkben, akkor a nagy dolgokban sem, ami pedig komoly bajok forrása lesz. Nos, műsorunk jellemzője, hogy olyan tanúságtevéseket mond el, melyről az ember megértette, hogy az Istentől érkeztek hozzá áldások. A mai történet egy szép ajándékcsokor. Igyekszem mindig első személyben elmondani a történteket, de ez nem azt jelenti, hogy minden velem esett meg, csak hát így könnyebb megérteni.

A balatoni wellness hétvége. Ezt a történetet egy idős testvérnőnk osztotta meg velünk, így kezdte. Ez egy nagyon különös hétvége lett a számomra úgy, hogy soha, semmilyen körülmények között se gondoltam arra, hogy nekem ide el kéne mennem. A dolog úgy indult, hogy a lányomat és a férjét, férje rokonsága, ismét meghívta egy vidéki rokon látogatásra, mely általában nem a kedvesen eltöltött időt jelentette, hanem inkább egy kényszerű besegítést kegyeskedelmi jellegű vállalkozásukba, hiszen alkalmazottat nem akartak megfizetni, és a rokonok meg ugye ingyen jöttek a csúcsidőre. Hát, ciki volt azt mondani, hogy nem érünk rá. A lányom már sokszor volt ott a családdal, de mindig és mindig betegen tért haza. Hol a dereka majd leszakadt, hol a háta sajgott kegyetlenül, hol a lába dagadt meg, máskor meg úgy megfázott az egész napos kin átsorgástól, hogy a betegállománya nyomán közel 50 000 forint lett a vesztessége. Hiába nem szokta a fizikai munkát. Persze ezt megmondani nagy sértés lett volna, főleg azért, mert a férje igencsak nyomta a témát. A lányom sokat gondolkodott, hogy is tudná ezt megoldani mindenféle sértődés nélkül, és aztán hozzám fordult segítségért. Mamikám, én csak arra tudok hivatkozni most, hogy meg ne bántsam őket, hogy szállodafoglalásom van. Erre én jól meglepődtem, és megkérdeztem, hogy érted ezt? Hát úgy, hogy nagyon rám férne már egy kis pihenés. Menjünk el együtt egy wellness hétvégére. Most előszezonban akkora árengedmények vannak, hogy bátran ki tudjuk fizetni. Mit szólsz? 3 nap, 2 éjszaka. Balaton. Nagyon jól néz ki a szállás, és a medencék is. Ráadásul jó időt ígérnek. Van külső és belső medence is, reggeli és vacsora is benne van. Mamikám, eljönnél velem? Hát, én nem is tudom, mit szólna a párod. Ő nem akar jönni, ismered, nem nyitott semmire se, sajnos. Hát jó, engedd meg, hogy átgondoljam. Hány napom van még erre? 4, hangzott a válasz. Aztán eltelt a 4 nap, és bennem hullámzottak a döntések. Nagyon utálok pakolni, vonatozni se annyira, és volt még néhány dolog, ami az egésznek ellene szólt, de a pihenés, a lazítás, az együtt töltött idő, a menedék a lányom számára erősen nyomott alatban. Hosszasan gondolkodtam. Hol így, hol úgy? Volt, hogy óránként más véleményre jutottam, és vártam az úr válaszát. No, azt pontosan tudtam, hogy a férje ezért nem haragszik meg, sőt. De azért felvetődött 1-2 kérdés bennem. Aztán mindent átbeszéltünk, és láttam, hogy a lányom hatalmas gondossággal az én igényeimet is figyelembe vette, így hát igent mondtam. Őszintén mondom, és most nyugodtan ki lehet engem nevetni, az egész kiruccanás a hátam közepére se kívánkozott. Mondhatnák sokan, hogy de sajnállak. Nem vagyok én az a típus, aki egész nap a vízben ül, bár tudom, hogy milyen finom dolog, de mégse. Végül arra az elhatározásra jutottam, hogy ha nincs kedvem hozzá, akkor is megteszem kedv nélkül, a lányom iránt érzett szeretetből, hogy neki jó legyen, hogy ne kelljen egyedül mennie, már ha úgy egyáltalán elmenne. Ezért aztán igent mondtam, miközben ezeket hallottam magamban. Jaj, hát úgy sajnállak téged, drága mami, föl kell áldozni magad egy ilyen gazdag hétvégére, hát tényleg, de nagyon. Látod, Mónika mindent elintézett, a szálloda küld kocsit értünk a pályaudvarra. Olyan 2 ágyas szobát kértem, ami a földszinten van, a kedvedért, széthúzható ágyakkal, a kényelemért. Kávéfőző is van benne, amit te úgy szeretsz, bőséges reggeli meg vacsora.
Jaj, most meg mi a bajod, hogy kéreted magad? Na jó, hát is se kavics, menjünk el. Annyira sajnálok, mamikám, hogy ilyen nehéz döntés előtt állsz, és egy kicsit csúfoltam is magamat. Aztán csak lekerült a bőrönd a szekrény tetejéről, és tele is lett nagy hirtelen minden szükségessel. Végül, mert a kocsi a férjnél maradt, a lányom azt is elintézte, hogy egy kedves személy kivitt minket a pályaudvarra. Nagyon hálás voltam ezért is az úrnak, mert vigyázott ránk, nehogy már a többszörös villamos, busz, trolli, metró átszállás után úgy érkezzünk meg, mint egy mosott rongy. De, és a lányom abban is a kedvemet kereste, hogy olyan vonatot választott, amiről nem kell átszállni. Igen ám, de csak egyetlen egy ilyen vonat volt, és az is sebes vonat, amire ugye nincs helyjegy. Én már az előtte lévő napokban is mondtam, hogy menjünk ki sokkal korábban az állomásra, mert pénteken a sok egyetemista, a Pesten dolgozó, vagy csak az úgy hazalátogató emberre dugig lesz a vonat. Egyáltalán nem biztos, hogy le tudunk ülni. De hát az előrelátásomra csak ennyi válasz érkezett. Jól van, mamikám, nem kell izgulni. Megjegyzem, az ilyen válaszokat nagyon utálom, de mindegy. Így aztán tényleg beütött a gond, sajnos nekem lett igazam. Végül találtunk egy négyes ülésnél két szembe lévő helyet. Szinte az egész vonaton csak ez volt szabad, mintha az úr ezt külön félretette volna nekünk, hiszen ő pontosan tudta, hogy igazam van. Félretette, csak és kifejezetten nekünk. Nos hát, le tudtunk ülni, de tény, ami tény, olyan kényelmetlen és feszengő volt az egész, hogy attól féltem, begörcsöl a lábam. De mégis hősiesen viseltem a helyzetet, látva, hogy a lányom is beismerte bölcsességemet. És akkor, hát akkor már nem teszünk szemrehányást, ugye? Ezt, és hogy félre volt téve nekünk az ülőhely, szintén Isten kedves és gondoskodó ajándékának láttam, és meg is köszöntem gyorsan. Aztán olykor-olykor fölálltam, de meggyengült járásommal a mozgó vonaton, hát, ugye, hogy nem kell részleteznem. Az ülés is igen kényelmetlen volt, mert nem lehetett fölhajtani a karfát, hogy az ember egy kicsit kiforduljon, de azt mondtam magamban, hogy nem panaszkodunk, mamikám. Ha valamit szeretetből vállalunk, csak is a mások kedvéért, akkor viseljük el a nehézségeket és a kényelmetlenségeket, és kész. És így is tettem. Nos, lassan-lassan megérkeztünk a célállomásra, és leszálláshoz készülöttünk. Sokan segítettek, mert a balatoni vonalon nem is értem, hogy miért, de olyan magas lépcsői vannak a vonatnak, hogy felszállni, de leszállni is igen nehéz egy idős embernek. De Isten ismét gondoskodott, kedvességet adott sok ember szívébe. Leadták a bőröndömet, vigyáztak rám, a lányom pedig fogta a kezem. Hát megérkeztünk. Hirtelen kedves és édes emlékek futották át rajtam, mert amikor kicsik voltak a gyerekek, gyakran nyaraltunk ezen a partrészen a családdal, és még gyerekkoromból is voltak innen emlékeim, sőt, még fotóim is. Így aztán arcomon a múltban való álmodozás kedves mosolya jelent meg, és úgy éreztem, hogy most én már a paradicsomban vagyok. Egyszerűen minden a helyére került.

Mese szép idő volt, 7 ágra sütött a nap, már a pulóver is lekívánkozott. Csodálatosan friss levegő vett körül, a Balaton békésen és felségesen hömpölygött, kis fodrok, fényes villanások, mint a mesékben. A szellő fújdogált, úgyhogy az úr mindent megadott ahhoz, hogy csodálatosan érezzük magunkat. Leültünk a pályaudvar külső padjára, és vártuk a kocsit, ami majd a szállodához repít minket, miközben közös, régi emlékeket, jó bemondásokat idéztünk, és nagyokat nevettünk. Aztán megérkezett értünk a Mercedes, és hát úrinők lettünk, ha mondhatom ezt így. A szállodában egy bungalóban kaptunk szállást, amiért én már is élénken tiltakoztam. Bár nem is értettem, hogy miért, de erősködtem, hogy én a főépületbe kívánok lenni, és félre vonultunk a lányommal megbeszélni a dolgot. Kicsim, mondtam neki, én nem akarok most vizes fürdőruhában, mezitlábosan, vizes lábbal a kerten átjárni egy faházhoz. Én biztos, hogy nem akarok itt megfázni. De a lányom kedvesen megmutatta, hogy amit itt én bungallónak gondolok, azok a több emeletes, csodaszép épületek itt a parkon körbe-körbe, és hát meleg is van, bár áprilist írtunk, de megfázni biztos, hogy nem fogok. Na, akkor ismét elszégyeltem magam, hogy szeretetből jöttem, és most megint nyafogok, már megint én vagyok a fontos, és nem a küldetésem. És igen, a lányomnak lett igaza. Az úr csodálatos szállást készített nekünk. A földszinten kaptunk egy mesés apartmant, olyan fürdőszobával és más ingyenségekkel, hogy elgondolni se tudtam előtte. Hiába magas minősítésű szállodába érkeztünk. Ráadásul erkélyünk is volt, ahol lehetett majd játszani, kávézni, beszélgetni. A parkosított rész pedig, ami körbeölelt minket, kifejezetten példaértékű volt. És ismét megszittem magam, hogy minek házsártoskodni. Legyen minden az ő kedvére, és megbékéltem. De még nem a vizet kerestük. Azt mondtuk, hogy jó, akkor elsőként menjünk a szálloda grilljébe, ebédeljünk meg. És én fish and chipset rendeltem, mert oda vagyok a halért. És az a szokásom, hogy étteremben általában azt választom, amit otthon nem, vagy csak ritkán készítek. Hadd legyen más az étel, ünnepi. Aztán citromfüves szörpit választottunk egy közeli pincészet kínálatából, majd kávét ittunk. Egyszerűen minden tökéletes volt. A környezet igen elegáns pompával vett körül minket, szinte királynőnek éreztem magam, a nap hétrét sütött. Mindenütt csend és béke. Aztán ebéd után telepacakkal csak úgy megálltam a parkra nyíló, kitárt ajtónál, és néztem a csodálatos tájat, a vizet, a sirályokat, a pázsitot, a pihenőket, és azt gondoltam, hogy ennél szebb és békésebb helyen ritkán voltam. Amíg így csodálgattam a teremtést, és hálát adtam érte az úrnak, megállt mellettem egy hölgy személyzeti ruhában, és megszólított. Jaj, én annyira imádom a természetet, olyan szép! Mire én elmosolyodtam, és hozzátettem. Én meg az alkotóját, magát a teremtőt imádom, aki mindezt nekünk adta végtelen szeretetéből. Rám mosolygott és bólintott. Én is. Boldog voltam, hogy már is tudtam az úrról beszélgetni valakivel, még ha ilyen röviden is, dicsőséget adva ezzel drága uramnak. Aztán átöltöztünk, és irány a medence. 2 nagy medencéje volt a szállodának, a Balatont nem számítva. Egy külső, ami úgy 35 fokra volt fölfűtve, és egy feszített tükrös belső medence,
masszírozó vízsugarakkal, amit úgy 10 percenként indítottak be, és persze a gyerekmedence. Kevesen voltak a szállodában, és ez nagyon jó lehetőség volt nekünk. Találtunk a külső medencében egy belső patkát, oda felültünk, napoztunk és sokat-sokat beszélgettünk, ami ismét külön áldás volt nekünk egy anya-lánya délután. Ezt is megköszöntem az úrnak. Aztán eljött az este, és én nagyon szeretek a szállodák éttermeiben enni, na ezt úgy mondom, mintha mindig ebbe lenne részem, de nem. Előételnek a sokféle sajtot nagyon becsülöm, és mindenből egy keveset. Igazán pompás volt, és különleges ízvilág. Olyanok, amiket még sosem ettem. Nagyon élveztem. És most, amikor végignéztem a kínálaton, már is nagyot dobbant a szívemet, nem csak, hogy volt hal, hanem a Szent Péter hal volt az. Kétszeres ajándék nekem, mert egyébként mi erre az esélyem? Semmi. És az Úr kegyelméből ismét drága emlékek édes érzése töltött el, hiszen a lányommal voltam úgy majdnem 10 éve Izraelben, és ott az egyik kibucban pont ezt ettük, grillesen. Hogy mennyire finom volt, az elmondhatatlan. És az Úr most ismét ezzel ajándékozott meg. És amíg ebédünkben annyi szálka volt, hogy nem is bírtam kiszedegetni, most ez teljesen filé volt. Nem is ettem hozzá más köretet, mint mangószószt. Igazán exkluzív volt. Még sose gondoltam erre köretként, igaz, mangó se gyakran fordul meg a konyhámban. Persze rizssel lett volna tökéletes, de azt én kihagytam. Nekem így volt meseszerű, a nagy mangó darabokkal. Aztán még ízlelgettem más fogásokból is. Sokan dicsérték a tonhalas paradicsomos tésztát, és egy villára valót vettem. Nem ízlett. Ugyanakkor a grillesen sült zöldségektől el voltam ájulva. A sütemény kínálat is igen gazdag volt, de a körte, hát az sajnos kőkemény. Nem is nyúltam hozzá. Ezeket is nagyon megköszöntem Istennek, hogy ilyen bőségben részesít, és nagyon hálás voltam. Kedves hallgatóink, a következő adásban folytatjuk ezt a beszámolót. Remélem, akkor is együtt leszünk, és együtt köszönjük meg, hogy van szűkölködés, és van bővölködés is az Úr útján.

0: Más pedig, kedves hallgatóim, műsorunk már a véget ért. Szeretettel búcsúzik tőletek a viszonthallás reményében Sajámosi Éva szerkesztő, műsorvezető és kedves barátom, technikai munkatársunk Nagy Gábor. Ezúton is sok örömet és boldogságot kívánunk Istenünk védelmében. Találkozzunk hétfőnként délután 17:30, és az ismétlésben szerdán délután 15:30. És mi? Hát mi majd nagyon igyekszünk itt lenni, de addig is Isten áldjon minnyájunkat!
1: A tanúságtevés ragyogása. A keresztények egységes feladata, hogy elbeszéljék a Jézussal töltött élet jellemzőit a kívülállóknak. Erről szól Sajámosi Éva, a Tanúságtevés ragyogása című műsora, melyben választ kapunk arra, hogy ez a feladat miért tűnik olykor igen nehéznek, és végül is miért annyira könnyű. Különös módon pedig miért jelent nagy örömet mindnyájunknak.

0: hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten sarjasztja a vetést. A mai ige: Prédikátor könyve 11. fejezet 1. verse. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt. Gondolatok az igéről. Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapunk minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe vetnek, amit tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő után azonban leapad a víz, a rizs vagy más vetőmag a termékeny iszabba süllyed, és hamarosan kihajt a vetés. Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Tanítsuk a felületeseket és a csökönyöseket. Az álhatatlan külső mögött is termékeny lehet a talaj. Soha nem hiába való a munkánk, ha az Úrban végezzük. A mi dolgunk csak az, hogy kenyerünket a vízre vessük, az ígéret beteljesítését bízzuk Istenre. És megtaláljuk azt. Ő nem engedi, hogy ígéretében csalódjunk. Az evangélium, amelyet hirdetünk, él és egyszer majd meghozza termését. Talán nem hamarosan, de meg lesz az aratása annak, amit elvetettünk. Türelemmel kell lennünk, hiszen az Úr is türelmes. Sok nap múlva, mondja az írás, de ha számos esetben hónapok és évek lesznek a napokból, az ígéret akkor is áll. Ez az ige tehát parancs, amelyhez ígéret is fűződik. Engedelmeskedjünk ennek, és kapaszkodjunk hittel az ígéretbe. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a kelenföldi református templomban. Fint a Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma majd a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában, a katolikus templom orgonistája. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyény utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést előre kérik. A koncert műsorát a zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyár. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szél mellett 21-30 fok lesz.
0: Híreinket hallották.

0: Sziasztok! Üdvözlünk az Éter Podcast csatornáján. Tudjuk, hogy az élet sokszor zavaros és nehéz lehet. Érni fognak minket nehéz, kényelmetlen és kellemetlen helyzetek. De Jézus azt mondta, hogy ő ezeken és hasonlókon már átment, és hogy az övéit át fogja segíteni. Ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd.
1: Minden részben szeretnénk tabuk nélkül válaszolni azokra a kérdésekre, harcokra, kihívásokra, amelyekkel szembesülünk az életünk folyamán, és amelyek titeket érdekelnek.
0: Mindezt érted. Érted már?
2: Majd megfogod.
3: Ez itt az Érted Podcast legújabb adása. Szeretettel köszöntjük Frigyes bácsit és Márkot is.
0: Üdv neked is.
4: Szeretettel köszöntünk mindenkit.
3: Megmondom őszintén, a téma adó az én vagyok. Egy olyan tematikával szeretnék foglalkozni, ami véleményem szerint aktuális. Mégis első hallás úgy tűnhet, hogy sok közünk nincs hozzá, meg reméljük, hogy nincs sok közünk hozzá. Ez az okkultizmusnak a tematikája. Erre hívtuk meg Frigyes bácsit, hogy segítsen ezt a témát boncolgatni, esetleg a veszélyre felhívni a figyelmet, és hogy mire vigyázzunk mi keresztény fiatalok, amikor az okkultizmussal vagy ezzel a tematikával szembesülünk. De itt az elején segítsen nekünk kérünk tisztázni a fogalmat. Mi is ez az okkultizmus, mennyire áll lesz hozzá közel, hogy szembesülünk ezzel?
4: Úgy gondolom, hogy ha akarunk, ha nem, muszáj szembesüljünk vele. Az okkultizmusnak én se vagyok tudósa, hál' Istennek, nem is akarok az lenni. Csak annyit tudok róla, amennyit egy Biblia ismerő embernek jó. Esetleg főleg, mivel fiatalok előtt szolgáltam sokáig, tanítottam őket, és felhívtam a figyelmüket egy-két dologra, meg ha az ige hirdetésre szánja rá valaki magát, akkor muszáj, hogy rendelkezzen információval az okkultizmus tekintetében is. Úgy gondolom, hogy az okkultizmus az egy tudományosnak tűnő, nagyon sokszor, világnézet, de a legfontosabb mi számunkra tudni azt, hogy egy teljesen istentelen, ráadásul egyfajta titkos tudomány, ami úgy néz ki, hogy csak a híveik által hozzáférhető, de vannak olyan praktikák, amiket ha valaki elsajátít, akkor be tud merészkedni ennek a sötét szellemvilágnak a területére. Úgy is mondhatnám, hogy a sátán, a Biblia beszél róla, a sátán az valóság, a pokol az valóság, a démonok azok valóságosak körülöttünk, bennünket megigéz, mert az igét, azt, amit Isten mond a számunkra, az helyettesíti egy anti-igével, és megigéz, elveszi az igazi igét, és egy hazugsággal, mivel a hazugságnak az atya ezzel tévútra terel bennünket, nagyon nehezen szabadulhatunk tőle. Én úgy gondolom, hogy a varázslásnak, a mágiának, az okkultizmusnak akármilyen bugyrába süllyed bele valaki, Jézus Krisztus elégséges szabadító, hogy megszabadítson tőle. Miért is jött ő tulajdonképpen ebbe a világba, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, és az ördögi praktikák, az okkultizmus mahinációi, azok le tudják sújtani az embert. Krisztus ki tud bennünket szabadítani. Viszont sokkal jobb elkerülni. És még a közelébe sem merészkedni olyan dolognak, ami gonosznak látszik, azt mondja az apostol, még attól is őrizkedjünk, ami nem biztos, hogy gonosz, csak annak látszik már, attól is jó, ha őrizkedünk.
3: Tehát tulajdonképpen az okkultizmus, vagy az okkultizmus által így titkos módon, vagy valamilyen módon kapcsolódok a negatív szellemvilághoz.
4: Igen, így. Így.
3: Ettől ezért...
4: Úgy van.
0: Ez a meghatározása is, hogy misztikus természet feletti, vagy mágus erők gyakorlata, vagy jelenségek. Tehát...
3: Mondanál néhány példát? Okkult dolgokra, okkult praktikákra?
4: Bármi lehet, babonaságnak akármilyen válfaja, miszticizmus, sámánizmus, varázslás, jegymagyarázás, jóslás, mondom, reggeli lehetne sorban.
3: Rontás, halott idézés.
4: Úgy van.
3: Okkult praktikák.
4: Így van.
3: Mit mond a Biblia? Hogyan közelíti meg ezeket az okkult praktikákat, vagy ezt a dolgot, hogy az ember kapcsolódási lehetőség a negatív szellemvilághoz? Hogyan viszonyul ez a Biblia?
4: Érdekes, hogy az okkultizmus a tudománnyal se egyeztethető össze. Az okkultizmus az istenfélelemmel sem egyeztethető össze semmiféleképpen. Pontosan azért, mert meg van írva az. Ha bemegy arra a földre, amelyet az Istened, az Úr ad te neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek, akiket kiűz előled az Úr, ne legyen közötted jós, varázslástűző, jegymagyarázó, igéző, mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ezeket cselekszi. Ne legyen köztetek szellemidéző, halottaktól tudakozódó, mert utálatos az Úr előtt, aki ilyeneket cselekszik. A Biblia nem magyarázza, hogy miért, csak egyszerűen megtiltja, mert a mindenható Isten tudja, hogy mi áll ezeknek a... Így van, így van. Ugyanis abban a térben tevékenykedünk, amit Isten teremtett, abból az anyagból vagyunk, amit Isten teremtett, és abban az időben zajlik az életünk, amit Isten teremtett. Tehát ebben a hármasságban Isten határoz meg bennünket, benne élünk, mozgunk és vagyunk. És ha nem veszünk erről tudomást, és Isten ellen szövetkezünk egy sötét hatalommal, egy olyan hatalommal, ami valóságos hatalom, és ha az ember minden áron ezekkel akar szövetkezni, akkor megteheti, de mindenféleképpen a saját kárára.

0: azt is lehetne mondani, hogy nem válik az ember népszerűvé, mikor ezek ellen a dolgok ellen beszél, de ha van természettudományos módszer, amivel meggyógyulhat valaki, ha vannak biztos dolgok, amiket eddig is követett az orvoslás, és vagy meggyógyultunk, vagy nem gyógyultunk, a betegségből nem csak meg lehet gyógyulni, hanem együtt lehet élni is a betegséggel, stb. Ami rossznak látszik, ha egyszer ez bizonyítottan sötét eredetű, és egy olyan orvoslás, amiből teljesen ki van zárva a mindenható Isten. Akkor én nem bíznám rá magam. És ezt nem csak én mondom, hanem mindazok, akik ezzel foglalkoznak.
1: Én nem hívő emberek életében tudok példákat. Én úgy gondolom, a démon világhoz való kapcsolódás az egy nagyon kemény következményekkel jár. Lehet, hogy egy-két évig minden rendben van, meggyógyult a lába, vagy meggyógyult valami az életébe, vagy valami helyreállt, de aztán jön a rombolás. Tehát ő azért jött, dobjon olyan, és pusztítson bennünket.
2: Igen.
1: És tehát, hogy Istennek ez a felhívás, hogy nem szabad kapcsolódjunk a negatív szellemvilághoz, ez nem hiába van. Illetve nagyon érdekes, hogy Istenhez is csak is Jézus Krisztuson keresztül közeledhetünk. Tehát, hogy ennyire korlátok közé vesz bennünket, hogy még angyal semmit, tehát semmi, csak is Jézus Krisztuson keresztül kapcsolódhatunk a szellemvilághoz, nyilván a pozitívhoz, a negatívhoz, meg semmilyen úton, módon, mert az ördög az tönkretesz bennünket. Tehát, hogy én is óvaintem a hallgatóinkat, hogy semmilyen jellegű praktikával nem menjünk bele. De vigyázzunk kell, és nem annak a lehetőségekkel keresnünk, hogy mennyire mehetek közel. Hát látnunk kell ebben a veszélyt. Nem tudom, hogy kitérünk-e arra, hogy pszichológusok, pszichiáterek ezt bizonyították, hogy hogyan férkőzhetnek hozzánk, a tudatunkhoz ez a negatív szellemvilág, majd ha erre kitérne Frigyre Csészt, megköszönném.
3: Meg ez olyan, mint van az a példa, hogy valaki odaadja a házát valakinek, és az egész a tiéd lehet, nekem csak egy szöget adjál, amit bever a falba, és ezt a szöget én bármikor használhatom. És nem tudod, hogy mikor jön vissza, nem tudod, hogy két év múlva, aznap este, valamikor, de lehet, hogy visszajön, és akkor használni fogja ezt a szöget, hogy felakassza a kabátját, hogy felakassza a sapkáját, és ugye ez is olyan, hogy bármennyit keveset is beengedünk, akár egy szögnyi helyet is adunk neki, az visszajön ránk. És ugye már az volt a kérdés, hogy mit mond a Biblia az okkultizmustól, az 1 Timotós 4:1-be ír arról, hogy a Szent Szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő gonosz szellemek, és azok tanításait követik. Ez, hogy megtévesztő és gonosz, ez nem egyeztető össze sehol Istennel, meg az ő jelenlétével.
2: Igen.
3: Ezért kell nagyon odafigyelni arra, hogy mindennek, aminek nem tudjuk mi az alapja, meg hallottunk arra, hogy okult dolgok vannak, akkor nézzünk utána, kérdezzük ki, olvasunk utána, és ennek a következményeibe döntsünk.
0: És ha megyünk valahova, és oda vezet egy biztos száraz út, és mellette van egy korcsolyapálya, akkor én azt mondom, hogy a biztos úton kell menni, a korcsolyapályán. Nem kell próbálgatni, nincs értelme. Az van megírva a Bibliáról, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, és ezek azért írattak meg, hogy így higgyétek, hogy Jézus a Krisztus, és ha ezt hiszitek, akkor életetek van az ő nevében. Tehát ezekkel az okkult praktikákkal ez egy Isten ellenes, egy Istentől teljesen független valóság, amiben az ember bele tud sétálni. Nekem 2:30-kor csengett a telefonom egy éjszaka, és felhívott egy volt diákom, és azt mondja, Frigyes bácsi, én Németországban vagyok sofőr, és azt mondja, már 3 napja nem tudok autóba ülni, mert azt mondja, egyszerűen nem mondom el, hogy miket mondott, mert nem jó hallgatni se ezeket a dolgokat. De benne volt ebbe a nyomorúságba, és azt mondja, tetszik rá emlékezni, hogy eljártunk valamilyen pajtába szellemidézésre. És én mondtam akkor, hogy fiam, mondom, ne próbálgassátok, mert nem létezik. Tudod, mondom, a sátán olyan, mint a pincér. Kihozza, amit kérsz, előbb-utóbb, de utána benyújtja a számlát, legyen világos, fizetni fogsz. Na és mikor felhívott, azt mondja, az a baj, azt mondja, hogy nem tudok aludni egyszerűen. Tüzet, vizet, mindent, azt mondja, érzek magam körül, nem is mondom, nem akarom részletezni, nem tudok aludni, nem tudok, ki fognak rúgni az állásomból, mit csináljak. Most azt mondja, meg már látok egy manót is az egyik sarokba, és azt mondja nekem, hogy vesek véget az életemnek. És kérdeztem tőle, mondom, te hívtad ezt a valakit a szobába? Azt mondja, nem. No, akkor ez egy betolakodó. Na mondom, hívjad Jézus Krisztust, mert ő nem megy be. Mondom, a sátánról azt mondja a Bibliának az eleje. Vigyázz, mert a bűn az ajtód előtt leselkedik, és rád van vágyódása. Ez a természet, ezt nem kell hívjad, ez besúron. Ha te asztal táncoltattál, vagy olyan praktikát csináltál, az ajtónyitás volt. Ugye egy résre, ha megnyitottad az ajtót, az nem kéri a bebocsátást, ott be fog menni, legyen világos. Csak nem tudjuk, hogy mikor derül ki. Jézus viszont az ajtó előtt áll és zörget. Hívd be, mondom, mondja neki. Ott az ágyad előtt térdepelj le, és mondja, hogy Úr Jézus, te vagy a szabadító. Én nagyon azt csináltam, amit nem kellett volna, mondom, mondjál egy komoly imádságot, bűnbánó imádságot, és hívjad, hogy segítsen. És egy fél óra múlva felhívott telefonon, hogy azt mondja, Frigyes bácsi, eltűnt. Eltűnt. Na mondom, tovább imádkozzál. Ha nem tudsz aludni, imádkozzál. Addig, ameddig. Azt mondja, majd felhív egy olyan pár óra hosszan múlva, azt mondja, Frigyes bácsi, úgy, ahogy térdepeltem, azt mondja, úgy aludtam, mert aludtam, vagy 4 óra hosszát. Aztán, vagy 2-3 nap múlva, azt mondja, helyreállt a kapcsolatom. Abba ne hagyd az imádságot, mondom. Továbbra is kérjed, mondom, hogy nehogy visszajöjjön heted magával, mert akkor az utóbbi állapotod rosszabb lesz, mint az első, így mondja a Biblia. Tehát nem, ezek nem feltételezések, ez egy nagyon komoly valóság. Úgyhogy nem kell tőle betegesen félni. Jézus Krisztus a szabadítónk, vele kell szövetkezzünk, ő a mi urunk, neki kell átadjuk magunkat, ezért kell szüntelen könyörögjetek, hogy elkerülhessétek mindezeket, és megállhassatok majd az emberfia előtt. Úgyhogy
1: vagy ez... aki elkezdte bennetek a jó munkát, de is illetve, hogy senki nem ragadhat ki bennünket az Atya kezéből. Tehát nekem ez a fontos, hogy ott legyek az ő kezében, bízom rá az életem, ragaszkodjak Jézus Krisztushoz, és akkor megóv ezektől a dolgoktól.

0: Kicsit térjünk ki arra, Frigyes bácsi, hogyha lehet, hogy mit is jelent, amikor az embernek kontrollja van önmaga felett, illetve hogyan veszítheti ezt, és milyen veszélyekkel jár ezt, az előbb említettem ezt.
1: Ha emlékeztek még rá, amikor az ember idegrendszeréről tanultunk, akkor a neuronok azok úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy közöttük van egyfajta szinapszis. Na most az, hogy az én agyam hogyan kapcsolódik a testem többi részéhez, ez is a szinapszisokon keresztül történik meg valami. Na most, hogyha megszűnik az agyamnak a kapcsolata a testemmel, tehát a többi részeivel a vegetatív idegrendszer az dolgozik, mert az tartja fenn az életet bennem. Tehát ha megszűnik a kapcsolata az agyamnak a tudatomat, ha elveszítem a tudatomat kábítószer miatt, valamilyen meditáció miatt, valamilyen kontroll, önkontroll miatt, baleset miatt, bármi miatt, hogyha megszűnik a kapcsolatom saját magammal, és van körülöttem egy negatív előjelű szellemvilág, akkor ezeken a szinapszisokon keresztül mi nem tudjuk ennek a mechanizmusát, de nem tiltaná a Biblia, hanem így lenne. Megrohanhatnak bennünket, és például, amikor egy hipnotizőr, miért mondja, hogy ne legyen igéző? Hogy ne legyen közötted, aki igéző. Mert amikor a másik előjön, hogy az előző életében, meg mit tudom én, azt nem ő élte át, az esze ágában se volt, hanem az a valaki, aki megigézte, aki hipnózis alatt tartotta, azt szugerálta bele, lehet, hogy nem is tudatosan, hanem csak valamiféle metakommunikáció zajlik az egészben, és amikor végül újra működik a kapcsolat az agya között, meg a testek között, akkor nem arra emlékszik, hogy ő itt meg ott járt, hanem arra emlékszik, amit ezek beletápláltak. Vagy beletáplált az a valaki, aki foglalkozik vele. Tehát a Biblia nem véletlenül mondja, hogy ne legyen köztetek szellemidéző, halottaktól tudakozó, jegymagyarázó, varázsló, igéző, ne legyen köztetek ilyen, mert az Úr utálja, aki ezekkel foglalkozik.
0: Úgy olvastam erről egy tudományos rövid cikket, hogy nem szabad kontrollt elveszítenünk önmagunk felett. Te azt mondja a cikknek a szerző, mert amennyiben, ha van körülöttünk egy szellemvilág, akkor ő kezd el kontroll gyakorolni fölöttünk. És tulajdonképpen ezekben az okult praktikákban ez

0: Ez épp ezért mondja, hogy ott a szellemi dolgok
1: egy lélek.
0: Egy lélek, tehát ott fertőződhetnek a dolgok. Tehát ott nem csak testi fertőzés lehet, hanem szellemi fertőzés is. És ugyanúgy mágián, varázsláson, igézésen, halott idézésen keresztül, tehát ezek mind olyan kapuk lehetnek, ahol átadhatom az irányítást.
2: Az, ami most leginkább kísért bennünket és behatol az iskolákba, még az óvodákba is próbálják becsempészni ennek a valamilyen formáját, valamilyen lebutított vagy csillapított formáját, a jóga. És a jóga az egy például a légzőgyakorlatoktól kezdve már nagyon veszélyes, mert a például a kundalini jóga. A kundalini az azt is jelenti, hogy kígyó istennő. Hogy az ott szunnyad valahol egy legalsó energia központjába az emberi testnek, vagy valahol az emberben, akár az aurájában, ahogy ők mondják. Én most nem azt mondom, hogy ez így van, hanem hogy így tartják. És ott van valahol a legalsó szinten, és akkor különböző praktikákkal, a légzőgyakorlatokkal, az ászánákkal, ezekkel a pózokkal és sok mindennel föl lehet ébreszteni ezt a kígyót, és akkor jön lassan felfele, és az a szuper, mikor eljut valakinek az agyáig, mert akkor teljes önkilépése, meg mindenféle, akkor egyesül ezzel a szellemvilággal, és szóval borzalmas, hogy mit művel a sátán ezeken a kétes, okkult, mágikus, misztikus dolgokon keresztül, és az emberben van, sajnos van ezzel kapcsolatban ennek az irányába egyfajta fogékonyság. És nem csoda, hiszen meg vagyunk fertőzve a bűnnel. És a bűn pedig táplálkozik mindazzal, ami gonosz, mert ő is táplálkozni akar. Nem véletlenül van itt megírva, hogy a teljes írás Istentől ihletett, mert az az új élet, az az Isten szerinti élet, az Úr Jézus Krisztusban elrejtett élet, az ezzel táplálkozik az Isten igéjével. De van bennünk egy gonosz rész, ami csak a halál pillanatában fog teljesen megszűnni, az viszont kíváncsi, az viszont pörög, és attól függ, hogy mennyi teret enged neki az ember, meg hogyan próbálja karban tartani a saját lelki világát az imádságon keresztül, bibliaolvasáson, az ige értelmezésén, tanulmányozáson keresztül.
0: Azt hiszem, ez itt a csapda benne, hogy egy élmény nyújt. Tehát az okult gyakorlatok sokszor... Ezzel kecsegtet az ördög. Gyere, mert idézünk valamit. Gyere, mert hallani fogsz. Gyere, mert látni fogsz. Tehát valamilyen élmény, akár a megszállottság is az okult praktikákon keresztül, vagy a szexuális élmények, amik lehetnek. Tehát, hogy itt a csapda benne. És azt hiszem, erre kell felhívjuk egymás figyelmet, meg a hallgatóink figyelmét, és attól, hogy élmény, nem biztos, hogy kerülne vele. Tehát a jó és rossz között kell különbséget tennem. És ez az élmény, de egy élmény nyújt neked, de aztán milyen borzalmas következményekkel, egy ilyen példát erről említettünk, tehát hogy erre nagyon vigyázzunk.

A másik dolog pedig, amit mondani szeretnék, az az, hogy ugye a fiatalok között én hiába mondom el, hogy mi várható akkor, hiába tiltom meg. Tiltással nem lehet ellene menni ennek az okkult gyakorlatoknak. Nem lehet ellene menni az okkult információterjesztésnek. Hiába mondom azt, hogy nem. Hanem azt kell elmondani, hogy Isten szabad akaratot adott az embernek. Én felmászhatok a torony tetejére, és leugorhatok. Addig, ameddig le nem ugrottam, addig az én döntésem. Ha leugrottam, hogy fogom megütni magam, az már nem rám tartozik. Tehát következményei vannak, konkrét következményei. Amitől Isten eltított bennünket, nekünk az nem szabad. Az, attól menekülni kell, attól félni kell, az nem a mi dolgunk. Van pontosan éppen elég dolog, amin gondolkodjunk, van út, amit követnünk kell, van, aki elment előttünk, van nekünk megváltónk, van nekünk Istenünk. Azt mondja ugye az

0: mindig az egyik helyen, hogy hát a halottaktól kell, a szellemektől kell tudakozódni, hát nem a halottaktól kell tudakozódni, az élő helyet. Hát azt mondja, így gondolkodnak azok, meg így beszélnek azok, akiknek nincsen jövőjük. A végén bámulják a földet, néznek az égre, szidják az Istent, és egyszerűen mennek a pokolba, mert nem tudnak az Istentől való elszakítottságot nem tudja áttörni az ember a saját erejéből, csak Jézus Krisztus által.
1: Meg ott van az emberekben ez az Isten utáni vágy, csak ezekkel az Isten pótlókkal próbálja valahogy betölteni magába. És kicsit olyan ez szerintem, mint az étrendkiegészítők. Ugye mindegyiken írja, hogy az étrendkiegészítő az még nem pótolja az egészséges étkezést, és muszáj egészségesen étkeznünk, és ezzel az egész okkultizmussal úgy érzem, hogy a legnagyobb probléma a hitetlenség. Mert azzal, hogy én Jóslaúrhoz fordulok, azzal, hogy én áldásokat, meg gyógyítást akarok magamnak, kiveszem az irányítást, ki akarom venni az irányítást Isten kezéből, hogy nem, majd én jobban tudom. Majd jobban tudom, hogy mit akarok, hogy mi kell nekem, és hogy lehet, hogy te szenvedést akartál nekem, de én nem akarom, hogy szenvedjek, én megcsinálom magam dolgát, és én tudni akarom, hogy mi történik velem, és ez azt mondja, hogy nem bízunk meg Istenbe, hogy nem bízunk rá magunkat, és teljesen mást akarunk, és legyünk mi a saját magunk ura. Az egész hitetlenséget is visszavezethető.
0: Ha így mutatnám az egész teremtettséget, amit Isten az ember miatt teremtett meg, ugye itt vannak a növényvilág, állatvilág, stb., és a hatodik napon legfelül teremtette meg az embert. És az emberen felül csak Isten van. Na most nagyon érdekes, a teremtettségnek a csúcsán az ember áll. Felettem csak Isten van. Ha bármit én Istenként fogadok el, vagy bármit tisztelek Istenként, ami nem Isten, az engem lefele húz, mert én vagyok legfelül. Ha én még magasabbra akarok jutni, akkor Istenbe kell kapaszkodjak, mert ő van felettem, ő tud engem eljutatni a teremtettségemnek a céljához. Tehát bármilyen, csak egy pillanat. Ugye itt van a teremtettség, ez a természettudományos magyarázat, itt van az egész világ, e felett állok én, aki itt vagyok a látható világ és a láthatatlan világnak a peremén. A mesdjéjén, az élén, itt táncolok rajta, mert egyiket is értem, másikat is értem. Itt van körülöttem a szellemvilág. Hát de Isten ezzel kezdi, figyeljtek meg, mit mond? Azt mondja, itt van Isten, aki megteremtett, az egész teremtettség fölött mindent a lába alá vetettél, és semmi nem maradt, amit nem vetettél a lába alá, és akkor azt mondja Isten, hogy itt van a szellemvilág körülöttünk, akár az engedelmes szellemvilág, az angyolok, akár a démonok. Itt vannak körülöttünk, de azt mondja Isten, hogy én vagyok az Úr, a te Isten, aki kihoztalak téged, ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Vagyis én közöttem és te közötted semmi más nem létezhet. Se szellemi lények, se az anyag maga, mert az világos, hogy lefele húz, de ezek se, semmilyen szellemi lény nem lehet. Én közöttem és te közötted egyedül csak Istenbe kapaszkodhatunk, és úgy, ahogy mondod, Jézus Krisztus által.

0: a beszélgetésünk vége felé közeledve, ha mondanának arról valamit, akár te is már és te figyelsz bács, hogy ha vannak olyanok a hallgatóink közül, akik kipróbáltak ilyen dolgokat, mit tanácsolunk? Van-e kiút? Mi a gyógymód? Hogyan lehet szabadulni?
1: Az, amit mondtam ennek a gyereknek, amíg felhívott éjszaka, hogy hívd segítségül Jézust. Ő a szabadító. Mondjad neki, hogy Uram, te vagy a szabadító, és... Igen, Luther a Wormszi Birodalmi Gyűlés előtt egész éjjel úgy kiabált, akik hallották az ő imádságát, hogy Jézus, én a tiéd vagyok, ments meg engem. Deklarálnom kell, hogy én kihez tartozom. Mondjam azt, hogy Uram, én a tiéd vagyok. Ments meg engem, szabadíts meg. És addig mondjam, míg megszabadulok. Egy olyan világban élünk, amikor ezek az okkult tanok egyre inkább tért nyernek, és mint ahogy mondtam, iskolákban, stb. Behatol sok minden. És bennünket, ha a Bibliát vesszük komolyan, a teljes írás Istentől ihletett, de ha én ezt elhiszem, hogy a teljes írás Istentől ihletett, és hasznos mindarra, amiről beszéltünk, és én ezt vallom, én ennek a kijelentésnek a talaján mozgok, akkor azt fogják rám mondani, hogy homofób vagyok, azt fogják rám mondani, hogy intoleráns vagyok, azt fogják rám mondani, hogy kirekesztő vagyok, és hogy gyűlölködő vagyok. Nem szabad meghunyászkodni. Én nem akarok senkit meggyőzni arról, hogy az az igazság, amit én mondok, de hirdetem az igazságot, hogy létezik igazság. Nem mondja senki a relativizmusnak a védnökeként, meg a papjaként, hogy nincs igazság, neked is igazad van, neked is. Nincs. Van tökéletes igazság, és a mi igazságunk Jézus Krisztus. Én nem akarlak meggyőzni téged, hogy Jézus az igazság, de én hirdetem, hogy ő az igazság. És aki az igazságból van, azt mondja az Úr Jézus, az hallgat a mi szavunkra. Egy biztos. Ha Krisztussal töltekezünk be, akkor jó helyen vagyunk. Lehetetlen azt mondja az Úr Jézus, hogy aki engem befogad, az fogadja be, aki engem elküldött. Tehát és ráadásul ez mind a Szentlélek unszolására van. Tehát a teljes Szent Háromságot fogadja be. Aki Jézust befogadja, az befogadta az Atyát, és a Szentléleknek az unszolására, szelíd késztetésére teszi ezt, befogadta a teljes Szent Háromságot. Azt mondja az Úr Jézus, hogy emlékeztek, nem régen volt pünkösd, hogy azt mondja, amikor eljön az igazságnak a lelke, az én rólam tesz bizonyságot, nem magától szól. Azt juttatja eszetekbe, amit én mondtam nektek. Az ige és a Szentlélek által dolgozik a mindenható Isten most ebben a világban.
0: Márk, honnan is idéztél pontosan az előbb?
2: Az 1 Timóteus 4:1-ből, hogy a szellem világosan mondja, hogy az utolsó időkben lesznek, akik letérnek a hit útjáról, megtévesztő gonosz szellemeket és azok tanításait követik.
0: Na, nagyon érdekes, ez kapcsolódik a Tesszalonika levél, ahol meg Pál a következőket mondja, szó szerint olvasom. Ennek a törvény tipronak az eljövetel a sátán munkája a hazugság minden hatalmával, jelével és csodájával, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, akik nem szerették az igazságot, hogy általa üdvözüljenek. Azt hiszem ez a kihívás nekünk, vagy ez a felhívás nekünk, hogy szeressük az igazságot, ami megfogalmazik a Bibliában. És akkor nem tévesztetünk el, nem leszünk megtévesztve, nem bukunk el, nem folyamodunk ilyen praktikákhoz.
1: Vigyázzatok, testvéreim! Senkinek ne legyen közületek hitetlen vagy gonosz szíve, hogy elszakadjon az élő Istentől. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közületek valaki a bűn csábításától, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak, ha azt a bizodalmat, amely kezdetben bennünk élt, mindvégig megtartjuk. De a betegségek, de a problémák, a nyomorúságok, amiken keresztül kell menjen az ember, azok olyan módon hatnak az emberre, hogy egyszerűen nem értem azt, mondja, hogy hogy van az, hogy hív segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem. És testvére, én nagyon sokszor megtapasztaltam, hogy segítségül hívtam az Úr nevét, azt és nem szabadított meg. Mondom, testvére, azért, mert te azt gondolod, hogy kirúgnak az állásodból, az a nyomorúság. Összevesztél a feleségeddel, az a nyomorúság. Kiderült, hogy terhes a lányod, az a nyomorúság. Kiderült, hogy megdöglött a tehén, az a nyomorúság. És így tovább, és így tovább. Te azt gondolod, hogy ezek a nyomorúságok. Hallgass csak, mit mond az ige. Vigyázzatok, testvéreim, senkinek ne legyen közületek hitetlen vagy gonosz szíve, hogy elszakadjon az Istentől. Pontosan a Jób esete mutatja meg, hogy nem az a nyomorúság, ha megdöglik a tehén, az a nyomorúság, ha elszakadsz az élő Istentől. Az a nyomorúság.
0: Isten óvjon meg bennünket ettől a nyomorúságtól, és legyünk valóban egészségesek, hogy közel vagyunk Istenhez, és kapcsolódunk hozzá.
1: Úgy van, és semmiféle sötét hatalom ne tudjon elválasztani bennünket a mi Urunktól.
0: Ezt kívánjuk minden kedves hallgatóknak. Köszönjük, hogy velünk tartottatok.
1: Mi is köszönjük a lehetőséget.

ez a podcast érted készült, hogy rámutasson minden kérdésre és élethelyzetre megvan a válasz. Csak elég időt kell szállni rá, hogy megértsd. Érted már? Majd megfogod.

0: a bölcsesség üzenete. Mindennapi útra való fiataloknak.
1: Tövisek és kelepcék vannak a görbe úton. Aki vigyáz magára, messze elkerüli azokat. Példabeszédek könyve 22. fejezet, 5. vers.

Néhány videójátékban el kell jutni a kitűzött célig, vagy meg kell szerezni valamit. Útközben azonban sok csapdát állítanak az utadba, le kell győznöd a hirtelen felbukkanó ellenséget, aki lesből támad rád, és gonosz csapdákkal akar megakadályozni az előrébb haladásban. Nehéz végigmenni a pályán, sokszor előről is kell kezdened. Minden ember életútja hasonlít kicsit ezekhez a játékokhoz, a tiéd is. Neked is vannak céljaid, terveid, amiket szeretnél megvalósítani, de ezekhez egy sor akadályt kell leküzdened, és meg kell érte harcolnod. Legyen ez bármi, egy jó bizonyítvány, sportsiker, bejutás az egyik neves egyetemre, egy jól kereső állás, saját lakás és szép család.

0: A lelki életben is ugyanez játszódik le. Ha helytelen, tisztességtelen úton jársz, nem kerülheted el a csapdát. Beleesel, és egyre mélyebbre jutsz. Remélem, velem együtt te is kitűzted magad elé, hogy szeretnél az örök életre eljutni. Ehhez viszont először is saját természetes rossz vonásaidat, helytelen szokásaidat győzd le, amelyek hirtelen bukkannak fel, és már el is estél. De ne csüggedj! Állj talpra! Vigyázz magadra, és próbáld meg újból! Mennyei segítséget kapsz hozzá! Ha jön a kísértés, hogy visszaszólj, megbosszuld, letagadd, hazudj róla, elcsend vagy megkívánd, akkor fohászkodj Istenhez, hogy segítsen ellenállni. Így bátran haladhatsz előre.
1: Az útra valót írta Amotáni Benkő Noémi. Elmondta Klepács Csilla.

0: beszélgetés Jézussal, aki megszólít, üzen, bátorít minket, és válaszunkra vár.
1: Hadd segítselek át ezen a napon. A kihívások, amikkel szembe kell nézned, túl nagyok ahhoz, hogy egyedül birkózz meg velük. Fájdalmasan tudatában vagy a rád váró események nyomásával szembeni tehetetlenségednek. Ez a tudat döntés elé állít. Csökönyösen egyedül vágsz neki, vagy velem jársz a bizalom alázatos lépteivel. Igazából ez a döntés folyamatosan ott van előtted, csak a nehézségek kiemelik a döntéshozatal folyamatát. Tehát tartsd teljes örömnek, amikor különféle próbák érnek. Ezek ajándékok tőlem, melyek arra emlékeztetnek, hogy egyedül bennem bíz.
0: Az elhangzottak a következő igékhez kapcsolódtak.
1: Hatvanharmadik Zsoltár 8-9, Jakab 1-2-3.

válogatás Nemeshegyi Gyula lelkipásztor több mint 40 évvel ezelőtt a Monte Carlo rádióban elhangzott szolgálataiból. 17. rész. Levél a pergamoni gyülekezethez. Jelenések könyve, második fejezet, 12-től a 17. versig. A pergamoni gyülekezet angyalának írd meg. Ezt mondja az, akinél a kétélű éles kard van. Tudom, hogy hol laksz, ahol a sátán trónja van, de nevemet megtartod, és nem tagadtad meg hitemet azokban a napokban sem, amikor megölték hűtanumat, Antipászt nálatok, ahol a sátán lakik. De van valami kevés panaszom ellened, mert vannak nálad olyanok, akik a Bálám tanítását tartják, aki arra tanította Bálákot, hogy törbe csalja Izrael fiait, hogy egyenek a bávány áldozatokból és paráználkodjanak. Így nálad is vannak olyanok, akik szintén a nikolaiták tanítását tartják. Térj meg hát, különben ellened megyek hamar, és megvívok azokkal Számnak kardjával. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Aki győz, annak adok az elrejtett mannából, és adok annak fehér kövecskét, és a kövecskére írva új nevet, amelyet senki sem ismer, csak az, aki kapja. Azok számára, akik sem Jánost, sem Krisztust, sem a pergamoni gyülekezetet nem ismerik, nem sokat mond ez az üzenet. Sőt, valami értelmetlen, misztikus és kideríthetetlen történelmi helyzettel megrakott írásműnek tűnik, ami a felületes olvasót hidegen hagyja. Nékünk azonban ismerni és érteni kell a levelet, mert az a Krisztus diktálta, akiben mi hiszünk és akit szeretünk. Bár az első század végén íródtak e sorok, de a hívő lélek számára mindig Krisztus szavai lesznek, melyek mindig újak, frissek és aktuálisak. Nézzük meg most, hogy mi az üzenete Krisztusnak a pergamoni gyülekezet számára, és mit üzen a levél által nekünk. Azzal kezdi az üzenetet, tudom a te dolgaidat. Ez a bejelentés egyrészt örömöt, vígaszt jelent, különösen amikor megpróbáltatások közé jutunk. Másrészt félelmet is kelt bennünk, mert azt is jól tudja Urunk, amikor tiltott utakon járunk. Lássuk, mi az, amit Pergamonból számon tartott. Jól ismerte egész élethelyzetüket. Így is mondhatnánk, ismerte hűségüket és hibájukat, erényeiket és fogyatkozásaikat. Éppen így tudja a mi dolgainkat is. Gondolnunk kellene erre állandóan. Pergamon volt az első kis-ázsiai város, ahol Augustus római császárnak, mint Istennek imádatát behozták. Egy oltárt állítottak tiszteletére, és egész papi rendet állítottak be az új Isten szolgálatába. Augustus lakomájára, imádására, az egész város lakosságát fehér kövecskére írott belépőjeggyel hívták meg. Aki megkapta a fehér kövecskét, amulettet, sietett Augustus oltárához áldozni. Ugyanis számon tartották azt, aki nem jelent meg, és másnap küldték a fekete kövecskét. A fekete kövecske az ítéletnek, a halálnak a belépőjegye volt azoknak, akik nem vettek részt a bávány áldozati alkalmon. Ezen kívül Pergamonban volt Asklepiosznak, a gyógyítás istenének oltára is. Ez egy rendkívül magas oltár volt. A gyógyítás istenét egy kígyó ábrázolta, ami egy hatalmas szikla oldalára volt rávésve. Özönlött hozzá a tömeg szinte a világ minden tájáról, hogy a gyógyítás istenének áldozva gyógyulást nyerjen Pergamonban. Világhírű, búcsújáró hely is volt tehát Pergamon. No, ezekért a szokásokért, illetve bálványozásokért nevezi Jézus Pergamont a sátán királyi székének. Még ma is lehet látni gyógyszertárak felirata mellett egy kis emblémát, amint a kígyó a serlegbe engedi mérgét. Ennek a kis emblémának innen van a származása. Pergamoni keresztjének nem jelentek meg sem Augustus tiszteletére rendezett ünnepségeken, sem nem mentek az Aszkleiposz oltárához. Bár jól tudták, mi vár rájuk, mégsem mentek el. Pedig csak üres formaságról lett volna szó, érvelnének ma sokan a keresztények között. Nem valami makacs önfejűségből, illetve ellenszegülésből, provokációból nem mentek el, hanem azért, mert ők máshova voltak hivatalosak. Másik fehér kövecske volt a kezükben, ami az Isten asztalához hívta őket. Két úrnak szolgálni nem akartak.
Nem mondták Krisztus helyett Augustus. Nem két kulacsos keresztények voltak. Ezért mondja az Úr Jézus, hogy az én nevemet nem tagadtad meg Antipásznak, az én hű bizonyságomnak a napjaiban sem, akit megöltek nálatok, ahol a sátán lakik. A hagyomány azt tartja Antipászról, a gyülekezet hűséges presbiteréről, hogy mivel nem ment el a bávány áldozati alkalomra, mert nem tudta Krisztust és Augustust összeegyeztetni, másnap küldték a fekete kövecskét, és kitüzesített bikára ültetve megégették. De a komolyabb hívők ennek ellenére sem vettek részt az ilyen pogány alkalmakon. Azonban a gyülekezet erénye mégsem takarja fogyatkozásukat. Azt mondja a gyülekezetek ura, de van valami kevés panaszom ellened. A későbbiek során a pergamoni gyülekezet tagjai között voltak laza erkölcsűek is, akik szerették volna rávenni a többieket, hogy vegyenek részt az áldozatokon. Ne tegyék ki magukat meghurcolásoknak és szenvedéseknek, hiszen csak formaság volna az egész. Egy kis bölcs alkalmazkodás által elkerülhetnék a nagy szenvedéseket. Ez a Bálám tanítása és a Nikolaiták tanítása. Ez azt jelenti, hogy egyezzünk meg a világgal. Szinte feltűnő az erélyes hang, amellyel a gyülekezetek ura szól az ilyen tanácsok ellen. Gyűlölöm tanításukat. Ellened megyek hamar, és vívok számlak kardjával. Ó, vajon mit szólna a gyülekezetek ura most a szekularizált, elvilágiasodott egyházakhoz? Bizonyára nem dicsérne bennünket, kedves hallgatóim. Krisztus szeretete most is féltő szeretettel tör ki azok ellen, akik meggyalázzák, megfertőztetik és kétségessé teszik a bűn feletti győzelmet. Ő nem változik, nem igazodik a modern szokásokhoz. Ő tegnap, ma és mindörökké ugyanaz marad. Tőlünk is éppen úgy megköveteli az életszentséget, mint a pergamoni gyülekezettől. Azt üzeni e levél által neked és nekem, ne legyünk kétkulacsos hívők, ne legyünk megalkuvók, e világhoz igazodók. Álljunk erősen a hitben, meg ne tagadjuk az ő szent nevét. A tőle kapott fehér kövecskét, a fehér ruhát és az üdvbizonyosságot őrizzük meg, mint halálig. Legyen így. Amen. A lelki tisztaság fontossága. Pál második levele a korintusiakhoz, 7. fejezet, 1. vers. Mivel hogy ilyen ígéreteink vannak, szeretteim, tisztítsuk meg magunkat minden testi és lelki tisztátalanságtól, és Isten félelmében vigyük véghez megszenteltetésünket. Jó érzés a tisztaság, rossz érzés a szenny, illetve a tisztátalanság. A tiszta embernek vagy gyermeknek még a közelsége is kellemes. A tisztaság jó közérzetet teremt bennünk, de a szenny nem. A szennyes külsejű ember visszataszító érzést támaszt bennünk. Szinte húzódozunk az ilyenektől. Gondoljunk arra, amikor egy kéményseprő vagy egy motorszerelő telepszik mellénk szennyes ruhában, amikor mi éppen ünneplőben vagyunk. A piszok, illetve a szenny különösen akkor szégyen, ha hanyagságból vagy lustaságból származik. De a szégyen mellett veszélyes is, mert betegséget terjeszt. Tehát jó dolog megmosakodni, mert így jó lesz a közérzetünk, azután nem kell szégyenkezni senki előtt, és a szenny így nem idéz elő betegséget. A tisztaság érdekében nem szabad sajnálni a fáradtságot és az áldozatot. Időt és erőt kell áldozni a takarítás, a mosás és a mosakodás érdekében. De a tisztaságot szerető ember ezeket föl sem számítja. Lelki értelemben éppen ilyen jó dolog a tisztaság, és rossz dolog a szenny, vagyis a tisztátalanság. Aki csak a külső tisztaságot ápolja és a belsőt elhanyagolja, fél munkát végez. Sajnos a lelki tisztasággal sokan nem törődnek. Pedig ez még fontosabb volna, mint a test tisztasága. Aki csak a testi tisztaságot ápolja, hasonlít a farizeusokhoz, akik a pohárnak és tálnak külsejét megtisztították, de belül rakva voltak tisztátalansággal. Máté 23.25. A lelki tisztátalanságnak is veszélyes következményei vannak. Először is rossz közérzetet idéz elő,
Igaz, nem mindenkinél, csak a bűnre érzékeny lelkeknél. Aztán szégyent hoz az emberre. Majd lelki betegséget okoz, és végül örök halálba sodor. Nagyon fontos tehát a lelki tisztaság ápolása és ellenőrzése. A kérdés az, hogyan tisztálkodjunk lelkileg? Önvizsgálat által az ige fényében. Vizsgáljuk magunkat önítélet, bűnbánat, bűnvallás és könyörgés által. Nagyon sok ember részesült már ezáltal lelki megtisztulásban. De lelki megtisztulásunknak a felsoroltakon kívül van még egy nélkülözhetetlen tisztítószere, az Úr Jézus vére. János apostol azt mondja, Jézus Krisztusnak, az Isten fiának vére megtisztít minket minden bűneinkből. 1 János 1.7. Nagy kegyelem, hogy ezért a drága bűntisztító eszközért nem kell fizetni, mint egyéb fizikai tisztítószerekért, csak hittel el kell fogadni. Megtisztulásunk után pedig járjunk tiszta, új lelki ruhában, öltözzük fel az Úr Jézust. Lelki tisztaságunkkal kapcsolatban hirdetnem kell azt is, hogy az Úrnak nem tetszik az, ha mi szépítgetjük, mosogatjuk magunkat. Ezt csinálta a templomban imádkozó, önmagával dicsekvő farizeus is. Így olvassuk Lukács evangéliuma 18. fejezet 11. és 12. verseiben. A farizeus megállván így módon imádkozik magában. Isten, hálákat adok néked, hogy nem vagyok olyan, mint egyéb emberek, ragadozók, hamisak, paráznák, vagy mint ím evámszedő is. Böjtölök 2 egy héten, dézsmát adok mindenből, amit szerzek. Ugyanígy mosogatták magukat az írástudók is. Velük kapcsolatban azt mondja az Úr Jézus, oltalmazzátok meg magatokat a farizeusok kovászától, mely a képmutatás. Lukács 12.1. Lám, a képmutatás is a bűnnek egyik utálatos szennye. Őrizkedjünk ettől a kovásztól mi is. Isten néha belemártja az embert betegségekbe, próbákba és különféle nyomorúságokba, hogy az önhittségből, elfogultságból kijózanítsa. Mert sok ember az önhittség, a beképzelés, a gőg, a felfuvalkodottság szappannyától nem látja a rajta lévő szennyet, a piszkot. Viszont Isten az emberen lévő sok szennytől nem látja az erényeiket. Tehát Isten fel akarja ébreszteni az embert az önállítás bűnéből. Rossz a kiindulása mindazoknak, akik mentegetőzéssel vagy dicsekvéssel mosogatják magukat. Isten úgyis jól lát és jól tud mindent. Ő már régen megállapította, hogy az ember szívének gondolatja gonosz az ő ifjúságától fogva. Mi azt hisszük, hogy kívül van rajtunk a bűn, és ha tetszik nékünk, ha nem, reánk száll, mint az utcapora. Azonban ami Urunk tudja, hogy bennünk, azaz a szívünkben van a bűnfészke. Halld csak az Úr Jézus megállapítását az emberi szívről. Mert a szívből származnak a gonosz gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, paráznosságok, lopások, hamis tanúbizonyságok, káromlások. Máté 15.19. Lám, ilyen sok szenny, ilyen sok tisztátalanság lehet az ember szívében. Aki magát nagyon mosogatja, vagyis nagyon szépítgeti, az kimutatja, hogy már nagy Úr benne az én, és ez bántja az Urat. Kedves testvéreim, engedjük, sőt, kérjük az Urat, hogy ő tisztítson meg bennünket minden bűntől, hogy valóban tiszták lehessünk. Amen. Imádkozzunk! Drága Urunk, köszönjük, hogy ez alkalommal rámutattál lelki tisztaságunk fontosságára. Igéd fényében vizsgálva magunkat azt látjuk, hogy van rajtunk szenny, levetkezni való. Köszönjük a bűn szennyétől való megtisztulás lehetőségét, amelyet bűntörlő szent véred biztosít minden bűnbánó számára. Kérünk, őrizz a farizeusi önelégültségtől, a képmutatás kovászától, és segíts bennünket őszinte hittel, bűnbánattal és alázattal drága véred alá állani, hogy valóban tiszták lehessünk a te szemeid előtt is, és egykor örökösei lehessünk dicső országodnak. Amen.

0: Egyházakról mindenkinek. Híreink következnek az egyházak életéről, programjairól és szolgálatáról.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten sarjasztja a vetést. A mai ige: Prédikátor könyve 11. fejezet 1. verse. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt. Gondolatok az igéről. Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapunk minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe vetnek, ami tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő után azonban leapad a víz, a rizs vagy más vetőmag a termékeny iszabba süllyed, és hamarosan kihajt a vetés. Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Tanítsuk a felületeseket és a csökönyöseket. Az álhatatlan külső mögött is termékeny lehet a talaj. Soha nem hiába való a munkánk, ha az Úrban végezzük. A mi dolgunk csak az, hogy kenyerünket a vízre vessük, az ígéret beteljesítését bízzuk Istenre, és megtaláljuk azt. Ő nem engedi, hogy ígéretében csalódjunk. Az evangélium, amelyet hirdetünk, él, és egyszer majd meghozza termését. Talán nem hamarosan, de meg lesz az aratása annak, amit elvetettünk. Türelemmel kell lennünk, hiszen az Úr is türelmes. Sok nap múlva, mondja az írás, de ha számos esetben hónapok és évek lesznek a napokból, az ígéret akkor is áll. Ez az ige tehát parancs, amelyhez ígéret is fűződik. Engedelmeskedjünk ennek, és kapaszkodjunk hittel az ígéretbe. Június, Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője Juno a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyéb vidékeken emlegették nyárelő havaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyújtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és a vallási ünnep. Az Úrnapja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bő termést ígér. 8-án van a medárt, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg, ugyanennyi ideig tartó szárasság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák aligha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülésszakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülésszakán, május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyház gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026 évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027. évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján istentiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Íma reggeli júniusban is. Június 2-án, kedden reggel 7:30-kor, hónap első kedjén tartják a szokásos ima reggeli rendezvényét, melyre várnak imádkozásra lelki munkásokat, lelkészeket és egyéb munkatársakat is. Az igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz dr. Győri Józsefné, dr. Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának tiszteletbeli elnöke mondja majd. A szokásos helyszín Budai Református Gyülekezet, Szilágyi Dezső tér 3. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült fel, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án rendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehozni. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 56-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor.
0: Kulturális programajánló.
1: Kezdődik a 37. budapesti Bach hét. Ma, június 1-én hétfőn 19 órakor kezdődik a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az eseménysorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház déli Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel veszik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid igehirdetés hangzik el. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a kelenföldi református templomban. Fint a Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma majd a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában, a katolikus templom orgonistája. Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az igeszavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. Nyári csodák a Zsidó negyedben, Múzeumok éjszakája 2026. A Múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a Múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén június 20-án szombat este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Herz tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga.
0: Egészséget mindenkinek!
1: Miért van annyi szenvedés? Miért engedi meg a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezeket a sokakat foglalkoztató kérdéseket adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Cohen, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30-kor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18:30-kor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. 5 bibliai idézet, amely erőt ad a nehéz napokban. Mindannyiunk életében eljönnek azok az időszakok, amikor úgy érezzük, kifogyott belőlünk az erő. A gondok halmozódnak, a hírek nyomasztóak, a jövő bizonytalannak tűnik, és néha már csak arra vágyunk, hogy valaki igazán megértsen, átöleljen és felemeljen. Ilyenkor hiába keresünk vigasztalást a világban. A legjobb, ha Isten élő igéjéhez fordulunk. Íme 5 olyan bibliai ige, amelyek erőt adnak a nehéz napokban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi 4:13. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41:10. Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik szívem, és megsegített. Örül szívem, és énekemmel áldom őt. 28. Zsoltár 7. vers. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengeti ösvényeidet. Példabeszédek 3:5. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltek vagytok, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11:28. Az időjárásról. Elindult a nyár. Nyárias értékekkel búcsúzott a tavasz. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szél mellett 21-30 fok lesz. Az előttünk álló időszakban változékonyabbra fordul időjárásunk, de a kezdeti friss éjszakák fokozatosan megenyhülnek, a nappalok pedig nyárias melegnek ígérkeznek.
0: Egyházakról mindenkinek. Egyházi hírösszeállításunkat hallották.

Sola Scriptura. Egyedül a Szentírás. A teljes írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre. Ez a keresztény tanítás egyetlen forrás.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró örömök. A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemünkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben. Robert Louis Stevenson.

0: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
1: A nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallják.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a Nehéz Esetek az Új Szövetségben sorozatban, a Kulcsár Tibort hallják. Ugye emlékeznek? Az elmúlt alkalommal ott fejeztük be, hogy Pál apostol, amikor megpróbálták, ahogy ma szokták mondani az emberek, fű alatt kiengedni a börtönből, mintha mi se történt volna, és úgy megpróbálták volna semmissé tenni az előző napnak a megveretését, a jogfosztást, amit tulajdonképpen római állampolgárként Pál és Silás átélt, azt mondta, hogy na akkor álljunk meg, azok, akik ítélet nélkül ezt velünk elkövették, jöjjenek ide, vezessenek ki bennünket a börtönből, hogy mindenki lássa, hogy nem bűnözőként ért bennünket ez az atrocitás. Aztán persze megpróbálták a város előjárói mégis a maguk akaratát érvényre juttatni, és azt kérték Páltól és Silástól, hogy hát mindjárt a börtönből lehetőleg hagyják el a várost. Pál és Silás viszont enyhén szólva nem fogadta meg a tanácsukat, hanem a gyülekezet jövője érdekében visszamentek Lidiáékhoz, beszélgettek a testvérekkel, aztán természetesen egy idő után, nem feszítve a húrt, tovább indultak, de azzal a bizonyossággal, hogy mögöttük ott maradt az az emlék, hogy a keresztények azok nem állampolgárságuktól és jogaiktól megfosztott emberek, hanem Krisztus követők. És hogy lesz tovább? Tessék csak hallgatni, hogy számul be erről az apostolok cselekedetei 17. fejezete? Miután áthaladtak Amfipoliszon és Apollónián, Tesszalonikába értek, ahol zsinagógájuk volt a zsidóknak. Itt most muszáj egy pillanatra megállni, akár azon az áron is, hogy megígérem, hogy újra kezdem olvasni ennek a fejezetnek a szövegét. Aki tanult missziológiát, vagy aki ismeri egy kicsit is a mai missziós feltételeket és a mai missziós hozzáállást, az nyilvánvalóan azt tanulta, mert nem is tanulhatott mást, hogy egy jó missziós stratégia felépítése azzal kezdődik, hogy megtervezzük az állomásokat. És aztán megpróbálunk városról városra haladva teret nyerni, ha kell, ha egy nagy területről van szó. Hogy is került Pál és Silás Macedón területre? Hát a legcsekélyebb mértékben se ők tervezték a lépéseket, kaptak egy kijelentést, az Úr előkészítette nekik a terepet, és nagyon váratlan és nehéz úton járatva őket indult ott a gyülekezetnek a szervezése és a gyülekezet megalakulása. De itt van két városnév, Apollónia és Amfipolisz. Miért nem áll meg Pál és Silás ezen a területen, és miért nem kezdik el hirdetni az evangéliumot? Minden bizonnyal ugyanazért, amiért nem lehetett menni Ázsiába, és nem lehetett menni Bitiniába, valamiért Isten lelke azt mondta nekik, hogy tovább, tovább, tovább, tovább. És én szeretném hangsúlyozni, hogy a misszió az Krisztus követés, ami Krisztusnak való engedelmességen alapul, nem pedig emberi cselekedetek összessége, emberi tervezés és nagyszerű emberi kivitelezésnek a végeredménye. Tesszalonikába érnek, és ott Pál apostol nagyon hamar tudatára ébred annak, hogy itt zsidó közösség van, szemben Filippivel, és ezt a zsidó közösséget, mint ahogy egyébként korábban

végig, már csak azért is, mert el kell, hogy mondjam, hogy nagyon messze áll a mai keresztény gondolkozástól az, amit itt hallunk. Egy vitába szállt velük. Egy rendes hívő ember nem vitatkozik. Már miért ne vitatkozna? Egy rendes hívő ember tudatában van a tényeknek, tudatában van annak, hogy miben hisz, és hogyha szükséges, akkor nem rejti véke alá, hogy nem ért egyet az ellenvéleményekkel. Azok az emberek, akik Tesszalonikában, a zsinagógában ott voltak jelen, nem tudtak Krisztusról, nem hittek Krisztusban, és amikor elkezdtek Pál és Silás beszélni Krisztusról, aki eljött erre a világra, és rámutattak, hogy ez pedig a názáreti Jézus, akkor nyilván ellenállásba ütköztek, mint ahogy egyébként ma is ellenállásba ütközik minden bizonyságtétel, különösen azok között, akik arról vannak meggyőződve, hogy nem jött még el a Mesiás. És Pál két módszert használt a vitatkozáshoz, tessék csak megfigyelni, az egyik megmagyarázta nekik, ami azt jelenti, hogy elővette az írásokat, és elkezdte értelmezni a prófétai szó alapján, hogy milyennek kellett lenni Krisztusnak, kinek kellett lenni a Krisztusnak, mi bizonyítja, és itt a következő tétel, hogy bizonyította nekik az írások alapján. Nem voltak egyszerű helyzetben a tesszalonikaiak, mert nem biztos, hogy elsőre is tudták, hogy egy tőrölmetszett hitetlen az, aki előttük áll. Hiszen valamikor ez a Pál ellensége volt a Krisztusnak. Annyira, hogy nem szégyelt még fegyveres útra is térni, csak hogy ártson Krisztus gyülekezetének. Aztán eljött a pillanat, amikor a damaszkuszi úton szembe jött vele a feltámadt Krisztus, és nem mondja azt a Szentírás, hogy abban a pillanatban, amikor Pál feltette azt a kérdést, hogy mit akarsz, hogy cselekedjem, hogy ő azonnal teljes mértékben hívő lett, ellenben azt állítja a Szentírás, hogy 3 nap után, miután vakon, étlen, szomjan, Damaszkuszban vajúdik ez a tarzuszi Pál, azt mondja a Szentlélek Anániásnak, menj el hozzá, mert most már imádkozik. Na az a 3 nap, az egy kegyetlenül nehéz időszak volt, mert szembe kellett néznie önmagával, az Isten igéjének az ismeretével, és egyszer csak elkezdte neki összerakni a mindenható a proféciákat, és megértette, hogy Jézus a Krisztus. Pál teljes mértékben megértette azokat, akik ellenérveket hoznak föl. Ha valaki tudott ellenérvelni, korábban ő volt az, aki minden ellenérvet nyilván felsorolt, megvolt hozzá a teológiai tudása is, megvolt hozzá a Biblia ismerete is, hogy érveljen, de amikor Isten helyre rakta a proféciákat, helyre rakta a Krisztusról kialakított képét, akkor ez, mint amikor egy puzzle összeilleszkedik, akkor kialakult az a Krisztus kép, amit utána a leveleiben, ige hirdetéseiben következetesen, konzekvensen képviselt. Ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni mindnyájunknak, mert néha megriadunk attól, hogy érvelnünk kell. Természetesen, kevésből nem lehet sokat adni, mondta egy kedves barátom, és ez így van. Ha az ember nem ismeri Isten igéjét, akkor nem tud érveket, maximum érzelmi érveket tud felsorolni, és hogyha az érzelmi érvek jönnek, akkor egy hidegfejű érvelő ezt lesöpri néhány perc alatt. Pál vitába száll. Magyaráz, érvel és bizonyít. A bizonyítás rendkívül fontos, mert ezek a bizonyításnak az a lényege, hogy Krisztus személyére irányítsa a figyelmüket. Tehát, hogy Krisztusnak meg kellett halnia, szenvednia kellett, föl kellett támadnia a halálból, és hogy ő valóban Jézus. Mi lett az eredmény? Így folytatja a beszámolót Lukács. Néhányan hívőkké lettek közülük, csatlakoztak Pálhoz és Szilászhoz, ugyanúgy igen sok istenfélő görög is, valamint sok előkelő asszony. Nem tudom, megtetszettek figyelni ezt a különös számtant, ezt

0: különös matematikát. A zsinagóga Héber tagjai közül néhányan lettek hívőké. Néha nagyon kemény tud lenni a szív, és a megrögzött vallásos meggyőződés, ez egy nagyon csúnya kifejezés, én tudom, de nem tudok jobbat kitalálni, az évek során berögzött vallásos meggyőződés sokszor minden érvnek ellene tud állni. De tessenek csak arra gondolni, hogy amikor Krisztus, ami drága úrunk, itt járt ezen a földön, tanított, csodákat tett, érvelt, néha nagyon élesen fogalmazott, de nem lehet azt mondani, hogy a farizeusok és írástudók közül százával lettek volna a követői. Sőt, inkább mintha egyre keményebbé vált volna a szívük. Gyilkos indulatok, düh és gyilkos lelkület alakult ki bennük. Pál is azt élte át, hogy hosszasan érvel, és néhányan lesznek hívőkké. Nem így a pogány háttérből megtértek. Tessék csak hallgatni. Azt mondja, hogy igen sok istenfélő görög csatlakozott. Hát hogy lehet, hogy a pogányok sokkal nyitottabbak voltak? Tessenek csak arra gondolni, hogy ők miért lettek eredetileg istenfélőké. Hát eredetileg ők pogány isteneket imádtak, és ezekről a pogány istenekről a saját emberi eszük alapján győződtek meg, hogy semmik. Na de akkor kihez tartozunk? Akkor kit követünk? Akkor ki az az Úr, akiben hinni kell, akiben bízni kell? Nem én találtam ki, valaki azt mondta, hogy egy Isten alakú űr van bennünk, és addig nem nyugszik meg a lélek, amíg Isten ezt a helyet el nem foglalja a szívünkben. És az az igazság, hogy ez így van. Ezek a pogányok pontosan tudták, hogy az ő mendemondáik, az ő különös vallásos történeteik semmit sem segítenek rajtuk. Áldozataik, vallásos ceremóniáik, körjárataik, körmeneteik, a pogány bálványisteneknek szóló fesztiváljaik, ünnepeik semmit nem segítenek rajtuk. És keresni kezdték az Istent. Jó helyre mentek, amikor a Teremtő Istent találták meg a héber közösségben, a zsidó közösségben? Igen. És ott miről hallottak? Hát szükségképpen arról, amit például Ézsaiás próféta rendszeres fölolvasása alapján meg kellett érteniük, hogy jönni fog a Mesiás. De hát ha Ezékielt olvasták, ugyanezt a proféciát hallották többféle verzióban. Jeremiást ugyanezt hallották többféle verzióban. És Mózesnél is elkerülhetetlen volt, hogy szembe kerüljenek azzal, hogy prófétát támaszt nektek Isten olyat, mint én. És ez az olyan, mint én, az nem azt jelenti, hogy 80 éves lesz, mikor szolgálatba áll, meg ilyen szép körbe potya lesz, amivel ha ráüt majd a tengerre, az ketté válik, hanem törvényhozót, mert hogy Mózesben törvényadót tiszteltek, olyat, aki néppé kovácsolta Izrael népét, Isten népévé általa lettek, így gondolták a zsidó tanítók. Ilyen proféta jön majd. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus nagyon hamar hivatkozni kezdett arra, hogy ő új szövetséget fog hozni. És mindenki tudta, hogy az Ó szövetség megkötője a Sínai hegynél Mózes az emberi oldalról. És akkor jön Pál, és elkezd beszélni. Elkezdi hirdetni az evangéliumot, elkezd beszélni Jézus Krisztusról, és ezeknek a megtért pogányoknak a szíve egyszer csak kinyílik, és azt mondják, hát ezt kerestük. Hát eddig erről hallottunk itt a zsinagógai istentiszteletben is, hogy jön majd a Mesiás, jön majd a Krisztus. És itt vannak ezek az emberek, akik beszélnek Krisztus szenvedéséről, haláláról, feltámadásáról, mennybe meneteléről, és mind abból, amit a saját életükkel kapcsolatban is elmondanak, abból az erőből, ami árad rajtuk keresztül, megérthetjük, hogy ez az igazság. És kinyílik a szívük. És még egy tétel van, sok előkelő asszony. Általában ezzel szokott lenni egy problémánk, mert hogy itt miért olyan jelentős, hogy a sok görög mellett előkelő asszonyok is. Hát azért, mert a zsinagógához az is hozzátartozott, kedves hallgatóim, hogy az előkelő asszonyok jelentős anyagi támogatással beszálltak a zsinagóga költségeibe. Egyrészt ez egy elvárás volt, másrészt a vallásos szükséglet is ez diktálta, tennünk kell valamit, áldozatot kell hoznunk, és a pogány területen élők ezt sokkal inkább anyagi eszközeik felajánlásával gyakorolták, hiszen ők maximum néhány évente, volt, aki életében egyszer-kétszer jutott el a jeruzsálemi templomba, ahol áldozatot lehetett fizikailag bemutatni, és másütt ugye nem lehetett áldozatot bemutatni csak a jeruzsálemi templomban, és ezek az előkelő asszonyok most csatlakoznak ehhez az új irányhoz. Ez irítséggel töltötte el a zsidókat, ezért maguk mellé vettek a piaci csavargók közül néhány hitvány embert, csődületet támasztottak, és felármazták az egész várost, felvonultak Jázon házához, és ki akarták vezetni Pálékat a népgyűlés elé. Ez a rövid szöveg néhány rendkívül fontos információt tartalmaz. Először is úgy tűnik, hogy Tesszalonika nagyon is hazai pálya a héber közösségnek. Itt ők jelentős szerepet töltenek be, és a jelentőségük abban is meglátszik, hogy az ő hatásukra népgyűlés gyűlik össze. A népgyűlés görög területen döntéshozó szervezet, sőt, ha kell, ítélethozó szervezet. Ugye el szoktuk felejteni, hogy a demokrácia szó az eredetileg a demos azt jelenti, hogy nép, a krácia, a kráteó szó pedig azt jelenti, hogy uralkodok. A demokrácia az népuralmat jelent, ami azt jelenti, hogy szavazatukkal eldönthetik valaminek vagy valakinek a sorsát. És a zsidó közösség olyan erős volt Tesszalonikában, hogy az ő szavukra és az ő részvételükkel volt népgyűlés, vagy lehetett népgyűlés. De hát nem találják ott őket, tessék csak hallgatni. Amikor nem találták ott őket, Jázont néhány testvérrel együtt a város elöljárói elé hurcolták, és így kiáltoztak, ezek, akik az egész világot felforgatták, itt is megjelentek. Jázon befogadta őket, holott ezek mind a császár parancsa ellen cselekszenek, mivel más tartanak királynak, Jézust. Szeretném elmondani, ez nem a hitetlen plebsznek, a hitetlen démosznak a hangja. Ez a magát hívőnek nevező zsidó közösségnek az akciója. És mire hivatkoznak? Hogy a világfelforgatók jöttek el ide, akik nem ismerik el a császárt, hanem helyére teszik Jézust. Hogy beszélnek Jézusról Pál és Silás? Mint Krisztusról. És egészen biztos, hogy a zsidagógában elhangzott héberül is, mint messiája, mint messiás. És ők nem egy világi fronton, világi királyi székbe kívánkozó valakit hoztak Tesszalonikába, és nem arról beszéltek, hogy le lehet cserélni végre az éppen soros uralkodó császárt. Egyébként ebben az időszakban nagyon érdekes időszak volt, mert kezdett bepörögni a római birodalom olyan szempontból, hogy most jönnek majd nem sokára azok az uralkodók, akik szemben például Tiberiusszal meg Augustusszal, akik évtizedeken keresztül uralkodtak, lesz majd olyan, aki 2 évig uralkodik, vagy 1,5 évig uralkodik. Nem ezeknek a helyére kívánkozott Krisztus. És Pál és Silás nem egy olyan valakit hirdettek, aki földi trónra vágyakozott volna. A vád azonban, és még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy pont azoknak a részéről, akik a legjobban kellett volna, hogy örvendezenek, hogy eljött a Mesiás, a vád azonban az, hogy világi rendet felforgatók, akik érkeztek. Hát ezzel fel is izgatták a sokaságot rendesen, meg a város előjáróit is, akik ezt hallották, amikor azonban kezességet kaptak Jázontól és a többiektől, elbocsátották őket. Szeretném mondani, hogy ez a kezesség, ez nem garanciát jelentett arra, hogy Pál és Silás Mégsem mondott semmi ilyesmit. Ez a kezesség, ez óvadékot jelentett. Jázon, aki éppen akkor lett Krisztus követő, bizonyára hatalmas összeget tett le az előjárók asztalára, azért, hogy Pál és Silás ne kerüljön egy politikai ügynek a kellős közepébe, és ne legyenek vád alá helyezve úgy, mint a császár ellenségei, mert egyébként, amit Héber fele barátaink megfogalmaztak, a római birodalom belül felséggyalázásnak minősült, és erre egyetlen ítélet volt, halál. Mit is mondott az Úr Jézus? Ha engem elfogadtak, titeket is el fognak fogadni. És hogyha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Csak ilyenkor arra kell, hogy gondoljunk, Pál és Silás nem látomás alapján indult erre a missziós szakaszra? Hát tényleg azt akarta Krisztus, hogy Filippiben megverjék, bebörtönözzék őket, hogy Tesszalonikában néhány hét után óriási felfordulás legyen, az egész város lázadozni kezdjen? Akkor álljunk meg. Azért kérlelte látomásban a macedón férfi Pált és Silást, hogy gyertek és legyetek segítségünkre. Mintha azt mondta volna, hogy nem ismerjük az evangéliumot. Nekünk Krisztusra van szükségünk. Filippiben, amikor el kellett onnan menni Pálnak és Silásnak, lettek, akik már nem csak ismerték a Krisztust, hanem tovább hirdették? Igen. Tesszalonikában néhány hét után lettek, akik ismerték a Krisztust és tovább hirdették? Ezek nem költői kérdések, kedves hallgatóim, és erre a válasz az, hogy igen. Akkor eredményes volt Pálnak és Silásnak a munkája? Borzasztóan elvakulttá tud bennünket tenni a mai környezetnek a lelkülete és hozzáállása. Az eredményes munka, az nyilván akkor lett volna eredményes a mai elképzelések szerint, ha Tesszalonika nagy sport stadionja tele lett volna emberekkel, és egy páli ige hirdetés után az egész város megtér, vagy legalább a fele. Épül egy hatalmas katedrális, vagy kettő, ahol minden áldott alkalommal zsúfolásig tele padokkal hirdettetik az evangélium. És így megy ez a világ végezetéig. A Krisztus nem ezt mondta. Krisztus azt mondta, hogy az Isten országa olyan, mint az elvetett mag. Amit a gazda elvet, aztán elmegy, a mag meg kihajt, növekszik, szárba szökken, és igazából a gazdának nincs róla a fogalma, hogy mi zajlik éppen a növényben. De a maga idejében meg fogja majd hozni a termést. Egy olyan világban élünk, amikor hasonló folyamatok zajlanak. Nagyon sok helyen pont azok, akiknek ismerniük kellene az Isten igéjét, fordulnak szembe azokkal, akik Krisztust akarják középpontba állítani. Én magam is átéltem már, hogy gyülekezeti szinten hallottam, hogy ezt a Krisztus mesést abba kéne hagyni. A Teremtőről, az Istenről beszéljünk, de ezt a Krisztus történetet, ezzel a meghal, feltámad, alapvetően szűztől fogantatás és mindenféle, mi meg vagyunk enélkül. Nem lehetünk meg enélkül, kedves hallgatóim. Pál azt fogja mondani majd később, ha Krisztus nem támad föl, minden embernél nyomorultabbak vagyunk. És az, hogy ellenállás van, nem jelenti azt, hogy a maga mélyben nem gyökerezik, és hogy majd nem hoz áldott gyümölcsöt a maga idejében. Amen.
1: Lábaimnak mécsese a te igéd, ösvényem világossága.
2: A Nehéz esetek az Új Szövetségben műsorát hallották.

0: Csendes percek.
1: A mai áhítatót Miss Mandy Yatta írta a Mississippiből, az Egyesült Államokból. Utitársak. Mert így parancsolta meg nekünk az Úr, pogányok világosságává teszlek, hogy üdvösségük légy a föld végső határáig. Apostolok cselekedeteiről írott könyv 13. fejezetének 47. verse. Amikor a fiam óvodás volt, nagy örömömre megismerkedtem Michellel, egy másik kisgyermeknek az édesanyjával. Azonnal közel éreztem magamhoz, mintha rokon lelkek lennénk. Teljes munkaidőben dolgozni és közben a szülői feladatokat ellátni nagyon megterhelő volt, de Michel jelenléte nyugalmat árasztott. Mellette mindig kiegyensúlyozottnak érezhettem magam. Egy péntek este meghívott egy gospel koncertre, majd később Isten tiszteletre is. Évek óta nem voltam templomban már, de igent mondtam. Bizonyára a Szentlélek munkálkodott bennem. Úgy éreztem, ez a barátság Isten különleges ajándéka. Michel az én Barnabásom volt, a bátorítóm. Barnabás volt az, aki elment Saulért Tarsusba, hogy magával vigye a gyorsan gyarapodó antiókiai gyülekezetbe. Utitársak lettek egy missziós úton. Annyira hálás vagyok a hűséges barátokért, akiket Isten utitársnak adott mellém. Szükségem van bátorításra. Kell, hogy lássak példát, mások hogyan élik meg a hitüket. Hálát adok a bátorítóimért, és imádkozom, hogy én is bátorító lehessek mások számára. A barátok valóban Isten ajándékai. Atyán, köszönjük azokat, akik bátorítanak bennünket a hitben. Segíts, hogy mi is bátorítás magvait vessük mások életébe, szavainkkal és tetteinkkel. Amen. Napi gondolat, bátorító szavaim áldássá válhatnak mások számára. Imádkozunk a barátainkért.
0: A felvételt a Metodista Média Szolgálat készítette.

0: emlékezzünk. Kedves hallgatóink, szánjunk néhány percet fontos példákra. Emlékezzünk együtt jelentős személyiségekre, meghatározó eseményekre, hogy gazdagodjunk általuk.
1: Pünkösd hétfő nálunk 1993 óta munkaszüneti nap. E napon zajlott régen a pünkösdi királyválasztás, amely egyfajta legényvirtus volt, lovasversennyel, tűzugrással, egyéb vetélkedéssel. Aki a legderekabbnak bizonyult, egy évig minden mulatságra hivatalos volt.
2: A reneszánsz humanista polihisztor, tudós, történész és orvos Zsámboki János 1531-től 1584-ig élt. Vagyonos polgárfia volt, apja 11 éves korától Bécsben neveltette. 22 esztendőn át vándorolt a világban, megfordult Wittenbergben és Párizsban is. Főként nyelvészeti és irodalmi tanulmányokat folytatott, végül Páduában orvosi képesítést is szerzett. Hatalmas kézirat, érem és 3000 kötetes könyvgyűjteményét is utazásai során alapozta meg. 1564-ben végleg letelepedett Bécsben. Közreadta Janus Pannonius verseit, számos ókori görög és római szerző művét latin nyelven, a magyar törvénytárat, nevéhez fűződik a teljes Bonfini kiadás, melyhez kommentátorokat is fűzött. Térképkiadásai is jelentősek.
1: 1828. június 1-én nyitotta meg Brunswick Teréz a Krisztinavárosi Mikó utcában az Angyalkertet, Közép-Európa első kisdedóvóját. 40 gyermeket fogadott be, akiket szegény családokból hívtak meg a házba. Pestalóczi intenciói nyomán a 3-5 éves gyermekeket beszéd és értelemgyakorlatokon tanították, és vallásos erkölcsre, illemtanra nevelték. Tehát az intézmény aféle előiskolaként funkcionált. Lassan mások is követték a grófnő példáját, és 1861-ben már 80 kisdedóvó működött Magyarországon.
2: Balassa Pált 1838-ban választotta az Orosházi Evangélikus Egyház Mikolai István mellé lelkésznek. Egyik alapítója volt az Orosházi Kaszinónak és az 1840-ben létrehozott 5. Orosházi Iskolának. A Pesti Hírlapba, a Regélő Pesti Divatlapba és a Protestáns Egyházi és Iskolai Lapokba írt cikkeket. Jeles kötete Orosháza múltja és jelenének rövid vázlata. A szabadságharc alatt lelkesítő beszédeket tartott, ezért följelentették a szolgabírónál, és megfosztották papi hivatásától. Ezután 1858-ban bekövetkezett haláláig földjén gazdálkodott, és helytörténettel foglalkozott.
1: A Budapest Fasori Református templomban 1913-ban e napon Baksai Sándor püspök végezte a fölszentelés szolgálatát. Az épületet Árkai Aladár tervezte, magyar népművészet ihlette pirogránit burkolata a pécsi Zsolnai gyárban készült. A festett üvegablakokat a neves Rót Miksa alkotta.
2: A 20. század elején Albert falva és Kelenvölgy református lakosai istentiszteletre a budafoki protestáns, közös evangélikus református imaházba jártak. A rendszeres vallásoktatás 1914-től mind Albert falván, mind Kelenvölgyben megkezdődött Marjai József budafoki lelkipásztor szolgálatával. Hitéleti célt szolgáló állandó épületet először Kelenvölgyben emeltek, amelyet 1927. novemberében szenteltek fel. Az imaház kertjében a következő évben helyezték el azt a vasharanglábat, amely két harangot tart. Albert falván, 1941-ben épült imaház, amelynek belső tere 60 férőhelyes. 1999-ben megalakult a Budapest Albert falva kelenvölgyi missziói református egyházközség, kiválással a budafoki református egyházközségből. 2002-ben lett önálló anyaegyházközséggé. Lelkipásztora György Attila, kiadványuk a Hírtekercs.
0: Kedves hallgatóink, köszönjük, hogy együtt figyeltünk a múlt pillanat képeire.

0: És ezt mondá nékem: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Elég neked az én kegyelmem. Korintuszi második levél, 12:9-10.
1: Pál apostolnak az a sürgető könyörgése, melyet az Úr Jézushoz intézett, hogy szabadítsa meg őt egy fájdalmas és terhes szenvedéstől, elutasításra talált. Elég neked az én kegyelme. Még akkor is, ha sok kívánságunk nem teljesül, ha sok melengetett reményünk hajótörést szenved. A kegyelem teljes kárpótlást nyújt, mert megnyitja előttünk Isten atyai szívét. A kegyelem az eljövendő dicsőséges örökség részesévé is tesz minket. Nem csak összes bűneink megbocsátásának bizonyosságával vigasztal, de arra is ad erőt, hogy legyőzzük a bűnt. Egész életünket áthatja. Lehetővé teszi, hogy a családi körben is megálljuk a helyünket, mint szülő, gyermek, házastárs, rokon. A kegyelem képessé tesz arra, hogy otthonunkon kívül is úgy bánjunk az utunkba kerülő emberekkel, ahogy az Istennek tetsző. A kegyelem ad megfelelő időben helyes szavakat a szánkba, vagy erőt a hallgatásra. A kegyelem képesít arra is, hogy földi hivatásunkat Isten akarata szerint töltsük be. Feladatainkat jól oldjuk meg. A kegyelem ad türelmet a szenvedés elhordozására, vagy annak elfogadására, hogy megszokott és kedvelt tevékenységeinket feladjuk. És a kegyelem segít abban is, hogy a halált legyőzzük. Amikor elérkezik az idő, hogy innen távoznunk kell, nem akaratunk ellenére ragad el a halál, hanem megvigasztalódva búcsúzunk, hogy egészen Krisztussal legyünk.
0: Szent Márton imádsága a 14. századból. Uram, áld meg a kezem, hogy kíméletes legyen, hogy tartson és ne bilincseljen meg, hogy számítás nélkül tudjon adni, hogy legyen ereje vigasztalni és áldani. Uram, áld meg a kezem. Uram, áld meg a szemem, hogy észrevegye a szükséget, hogy észrevegye a láthatatlant is, hogy átlásson a felszínes dolgokon, hogy jól érezhessék magukat az emberek, ha rájuk pillantok. Uram, áld meg a szemem. Uram, áld meg a fülemet, hogy képes legyen meghallani hangodat, hogy tisztán hallja a szükség hangját, hogy bezáruljon a zaj és a fecsegés számára, ne hagyja figyelmen kívül a kényelmetlent. Uram, áld meg a fülemet. Uram, áld meg ajkamat, hogy bizonyságot tegyen rólad, hogy ne szóljon olyat, amely megsebezés rombol, hogy gyógyító szavakat szóljon, hogy őrizze meg, amit rábíztak. Uram, áld meg az ajkamat. Uram, áld meg a szívemet, hogy lelked lakóhelye lehessen, hogy melegséget adhasson, és elrejthessen, hogy gazdag legyen a megbocsátásban, hogy képes legyen megosztani a bánatot és örömöt. Uram, áld meg a szívemet.

Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. Szól a rádió. Evangélium tiszta forrásból.

0: Ír összeállításunk következik.
1: Június, Szent Iván hava. A hagyomány szerint a házasság és a gyermekáldás római istennője, Juno, a hónap névadója. A magyar népi kalendáriumban Szent Iván hava, de egyéb vidékeken emlegették nyárelő havaként is. A hónap csillagászati eseménye a nyári napforduló ilyenkorra esik, amikor a Föld forgástengelye a legkisebb szögben hajlik el a napsugaraitól, azaz a napsugarai éppen a ráktérítőre esnek merőlegesen. Ez június 21-ére vagy 22-ére esik. A naphoz kötődő népi szokásokkal, a Szent Ivánéi tűzgyojtással a napnak a fény növekedésének próbáltak segíteni. A Biblia keresztelő Szent János születésnapjához köti a napfordulót, így fonódik össze az egyházi és a vallási ünnep. Az Úr napja 10 nappal követi pünkösdöt, ha júniusra esik. A szép idő bő termést ígér. 8-án van a medárt, ha esik ilyenkor, 40 napig esni fog, vagy ellenkezőleg, ugyanennyi ideig tartó szárasság várható. 29-e Péter, 30-a Pál napja, ez századokon át az aratás kezdetének időpontja volt, ma is így él a köztudatban, noha ma már a gazdák alig ha igazítják Péter Pálhoz a betakarítást. Szülők napja. Minden évben június 1-e a szülők napja, az ENSZ 2012. évi határozata értelmében. Ez az ünnep lehetőség arra, hogy értékeljük áldozatos, élethosszig tartó szeretetüket és munkájukat, amit a gyereknevelés területén nyújtanak. A közgyűlés kiemelte a szülők szerepének fontosságát a családban, a gyermekek védelmében, fejlődésében, a harmonikus légkör megteremtésében, a boldog környezet kialakításában. Valamint felhívta a tagállamok figyelmét, hogy méltó módon ünnepeljék meg a szülőket ezen a napon, vonják be az ünneplésbe a civil társadalom tagjait, különösen a fiatalokat és a gyermekeket. A Magyar Női Unió szerint a szülők együttes áldozatvállalásának az elismerése, munkájuk egyforma megítélése a kölcsönös tisztelet növekedésének az első számú gesztusa lehetne a szülők napja bevezetése. A szülők életük végéig szülők maradnak, ne felejtsék el. Tejvilág napja. A Nemzetközi Tejszövetség 1957 óta minden év május utolsó kedjén tartotta a Nemzetközi Tejnapot 2001-től, az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszervezet kezdeményezésére június 1 a Tejvilágnapja. Ebből az alkalomból nagyobb publicitást kap a tejfogyasztás fontossága is. A tejvilágnapján fontossá válik a tej ára és minősége, kedvező élettani hatásai csak úgy, mint az egyes tejjel kapcsolatos tévhitek, a fogyasztók elvárásai és a világpiaci tendenciák. A Nemzetközi Tejnapon szervezett tudományos konferenciákon terítékre kerülnek a legújabb kutatási eredmények, és számos termékbemutatóval is találkozhatnak a szakmabeliek és a nagyközönség is. Egy újabb kutatás során pedig kiderült, hogy azok, akik gyermekkorukban rendszeresen ittak tejet, idősebb korban jobb egyensúllyal rendelkeznek, és gyorsabb tempóban képesek járni. Az időjárásról. Elindult a nyár. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szél mellett 21-30 fok lesz.
0: Híreinket hallották.
2: Thank you. A profécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a proféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a profécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a profécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

Victorinus, Jézus. Jézus nem korlát, nem gúzs, nem sorompó. Nem börtöne a szabad gondolatnak, hol ablaktalan, fekete falak közt szárnya törik a felcsillanó napnak. Jézus nem nyűg, nem lánc, és nem bilincs. Nem gátja a szirombontó fénynek, nem eltiprója a bölcs haladásnak, s nem gyűlölője a magasztos szépnek. Jézus halála nem a halálért volt, hanem azért, hogy már e földön járva boldog legyen, ki élni született e sötétségben bolyongó világra. Jézus nem örvény, és nem is sivatag, hol szétterül a végtelen enyészet, hanem amit oly sóvárogva várunk, a szebb jövő, s a szebbik és jobb élet. Jézus a part, az erős és hatalmas, a szeretetnek vihartalan partja, ahol az embert, a gyötrődő embert megértő, szelíd nyugalom fogadja. Jézus a lépcső, az egyetlen lépcső, melyen a fáradt, százszor sebzett lélek a lét küzdelmein keresztül érve a vágyva vágyott mennyekig elérhet.

0: Reménység hangja. Önök az Örökkévaló Evangélium című előadássorozatot hallják. A jelenvaló igazság. Erdélyi László előadása.
1: Kedves gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! Amikor meghívtuk a gyülekezetet és kedves vendégeinket, hogy 11 alkalommal közösen folytassunk egy rendszeres biblia tanulmányozást, 11 alkalommal foglalkozzunk Isten örökkévaló evangéliumával, azzal az evangéliummal, amely bár örök, de mindig megújuló és időszerű üzenetként jelentkezik. Nem került el a mi figyelmünket az a nyilvánvaló tény, hogy korunk embere, és talán kedves hallgatóink közül is néhányan a hívő embereket és magát, a vallást sokszor úgy ítélik meg, hogy a világ örömeivel és az ember boldogságvágyával szemben a lemondást, az önmegtagadást, az öröm megvetését, a szorongó félelmet, a pusztulással és Isten büntetésével fenyegető üzenethirdetést tekinti a keresztényi élet jellemző magatartás formájának. Szabad legyen elmondanom bevezetőben valamit. Abban az előjogban volt részem gyermekkoromban, és méltán mondom előjognak, hogy kettős vallásnevelésben részesültem. Az egyik a kötelező vallásoktatás volt az iskolában, ahol tanultam a pokol kénköves gyötrelmeiről, a tisztító tűz borzalmas szenvedéseiről, és arról, hogy Isten minden bűnt megtorol és számon kér az embertől, arról, hogy mindenért felelni kell az embernek, félelmetesnek és túlságosan reménytelennek tűnt az örök életbe vezető útnak ez a megvilágítása. A másik vallásoktatás az volt, amiben otthon a szülői házban és a biblia köri órákon volt részem. Ezeken az órákon tanultam meg tanítóimtól, nevelőimtől másképpen nézni erre az útra, mégpedig reménységgel, örömmel és bizakodással. És én hálás vagyok a mindenható Istennek mindkét tanításért. És hálás vagyok tanítóimnak is, mert megtanítottak komolyan venni az életet, és megtanítottak reménységben élni. És úgy gondolom, nem kell nagyon erősíteni, bizonyítani azt, hogy a mai embernek reménységre van szüksége. Olyan világban élünk, amelyben a reménység nélkülözhetetlenné válik, ha fenn akarunk maradni, ha nem akarunk elsüllyedni a mindennapok süllyesztőjében. De mi ez a reménység? És egyáltalán van-e ilyen reménység? Mire épül ez a reménység? Van-e alapja, vagy csupán illúzió? Földiekkel játszó égi tünemény, mint ahogy a költő mondja, amellyel az ember újból és újból átvergődik a bizonytalannak tűnő helyzeteken, és amellyel megfest magának egy szép világot, egy boldogabb jövőt. Kedves gyülekezet! Úgy gondolom, nagyon fontos foglalkoznunk ezzel a kérdéssel. És most engedtessék meg, hogy az előbb elmondott képpel ellentétben hitet tegyek amellett, hogy a hívő ember magatartás formája a reménységgel és bizalommal teljes élet. Igaz-e ez? És ha igaz, akkor mire épül ez a reménység? Szeretnék néhány nagyon komoly és mély igazságot határozottan kimondani és tisztázni, mielőtt ezt a gondolatot, ezt a kérdést vizsgálnánk. Ha van ma a világon sötéten látás, és mondhatjuk azt, hogy van, akkor az nem azonos a bibliai látással. Ha van bizonytalanság a mai életben, és mondhatjuk, hogy van, akkor az nem egyenlő a hívő élettel. És ha van vészharanghúzás, akkor az, jelképesen mondom, nem a templomi harangszó. Ha van kétségbeesés és reménytelenség, ha van félelem, akkor az nem az Isten hitből ered. És ha vannak az életben életunt emberek, reményt vesztett emberek, akik nem látják értelmét az életnek, akik előtt már nincs semmi cél, akkor azok nem a Szentírásból vett üzenettől veszítették el életkedvüket. És ha vannak emberek, akik az ezred forduló felé szkeptikusan tekintenek, és itt sorolhatnám a futurológusokat, politikusokat, a különböző tudomány ágakban dolgozó tudósokat, ökológusokat, akik, ha kell, komputerekkel is kiszámítják, hogy milyen félelmetes a jövő, ha egyáltalán van jövője az emberiségnek, akkor ezek vagy nem hiszik, vagy nem ismerik Isten igéjének üzenetét. Azt az üzenetet, amelyről az elkövetkezendő hetekben szeretnénk itt beszélni és hitet tenni. Egy kettős jellegű üzenetről van itt szó. Arról az üzenetről, amelyről Jelenések könyvében, a 14. fejezetben, és Péter apostol második levelében, az első fejezetben olvasunk. Az igék így hangzanak. Jelenések könyve, 14. fejezet, 6. verse. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek, és ágazatnak, és nyelvnek, és népnek. A másik ige Péter apostol második levelében, az első fejezet 12. versében így hangzik: annak okáért nem mulasztom el, hogy mindenkor emlékeztesselek titeket ezekre, noha tudjátok ezeket, és erősek vagytok a jelenvaló igazságban. Örökkévaló evangélium és jelenvaló igazság. Két ellentétes időmeghatározás. Hogyan kapcsolódik egymáshoz ez a két üzenet? Az örökkévaló evangélium és a jelenvaló igazság. Hangsúlyoznom kell, hogy egyetlen üzenetről van itt szó. Mégpedig egy olyan üzenetről, amely azóta, amióta az ember megismerte a félelmet, minden helyzetben, minden drámai eseményben jelenvaló mondanivalóval, jelenvaló tartalommal telt meg, és az ember reménytelen helyzetéből a megoldás felé mutatott. Mindkét meghatározást, azt, hogy örökkévaló evangélium és jelenvaló igazság, ebben a formában csak itt és csak egyetlen egyszer találjuk meg a Bibliában. Nem azért, mintha az üdvösség történet során csak egyetlen korszakban lett volna érvényes az örökkévaló evangélium vagy a jelenvaló igazság, hanem azért, mert mindkettő átíveli a korszakokat. Ezt vizsgálva láthatjuk, hogy Istennek mindig volt üzenete az ember számára, az egész emberiség számára, és ez az üzenet akkor, amikor hangzott, jelenvaló igazság volt, jelenvaló időszerű üzenet volt az ember számára.

hogy egy példával világítsam meg. Olyan, mint egy óra, amelyet itt fogjunk fel egy örök mozgóként, amelynek mutatói állandó mozgásban vannak. Éveken, évtizedeken át mindig mozognak, mindig haladnak előre, mutatják az idő múlását, feltételezik a jövőt, de amikor az ember rápillant az óra számlapjára, akkor abban a pillanatban mindig a jelent mutatja. Ilyen az örökkévaló evangélium és a jelen való igazság kapcsolata. De ennek az órának van jelzőberendezése is, amelyben már előre be lehet táplálni azokat az időpontokat, amelyekben jeleznie kell, figyelmeztetni kell, vagy ébreszteni kell. Így vannak beprogramozva az isteni időrendbe a meghatározott események jelzései, amelyek mint egy figyelmeztetések arra, hogy Isten cselekedni készül, és éppen ezért figyelmezteti az embert a bekövetkezendő eseményekre. Csak az élet fülsiketítő hangzavarában sokszor nehéz meghallani ezt a hangot, és inkább minden más hangra figyel az ember, mint Isten szavára. De nézzünk egy másik szemléltető képet. Képzeljünk el négy egymással párhuzamosan futó vonalat. Mindegyik vonalnak adjunk egy nevet. Az egyik vonal az emberiség történelme. Annak kezdeti és végső pontjai között átmetszhetjük a vonalat több helyen, mégpedig ott, ahol nagy történelmi események játszódtak le. Van egy másik vonal, Isten megváltási tervének vonala. Ennek is van egy kezdet és egy végpontja, és ezen a vonalon is bejelölhetők a tervben, az isteni tervben elkészített, megváltásunk érdekében előre meghatározott cselekmények. Van egy harmadik vonal, a proféciák vonala, amelynek meccéspontjai az ember számára előre meghirdetett eseményeket jelölik. És a negyedik vonal az üdvösségtörténet vonala, amelyen a meccéspontok jelzik a megváltási terv és a proféciák megvalósulását. Berajzolhatnánk ezeket az eseményeket úgy, ahogy azok a különböző időpontokban bekövetkeztek. Vannak olyan meccéspontok, amelyek ugyanazon a helyen, tehát ugyanabban a történelmi pillanatban érintik mind a négy vonalat, mint a kottában az ütemvonalak. Vegyünk erre bibliai történeti példát. Krisztus születése és élete. Ma már nem kétséges senki előtt sem, hogy Krisztus történelmi személy. Nem csak üdvösség történeti személy. Történelmi tény, hogy Krisztus ezen a földön volt, megszületett, itt élt ezen a földön, életét áldozta az emberért. De ugyanennek az eseménynek Isten megváltási tervében is meghatározott ideje és helye volt. Ugyancsak ezt az eseményt proféciák hirdették. Előre megjövendölték a proféták Jézus születési idejét, születésének helyét, az ő életének különböző körülményeit, halálát, feltámadását. Jézus földre jött, Jézus földi szolgálata ugyanakkor üdvösségtörténeti esemény is volt. Mégpedig a proféciáknak és Isten megváltási tervének a valóra válása. Így tehát Jézus földi szolgálata, Jézus születése átszeli mind a négy vonalat.

a történelemnek egy bizonyos pontján. Ugyanez vonatkozik Krisztus halálára és feltámadására, a Szentlélek kitöltetésére pünköstkől rajzolhatnánk több ilyen átmetsző vonalat. Ugyanez vonatkozik a történelmi reformációra, amely történeti esemény volt, világtörténelmi esemény is, üdvösségtörténeti esemény, benne volt Isten megváltási tervében, és beszéltek erről az eseményről a próféták is. Ugyanilyen esemény volt a 19. század nagy advent mozgalma. És még sorolhatnánk számtalan ilyen eseményt, amelyik mind a négy vonalat egy ugyanazon helyen metszi, és akik ebben az összefüggésben figyelik ezeket az eseményeket, valami különös dolgot fedezhetnek fel. Ezek az események a következőkre tanítnak meg bennünket. Ha proféciákat figyeljük, a proféciák vonalát, akkor odaírhatjuk ahhoz a vonalhoz Ámós próféta könyvéből a 3. fejezet 7. versét, amelyben azt mondja az ige, mert semmit sem cselekszik az én Uram az Úr, míg meg nem jelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. A proféciák vonalán tehát minden esemény az Isten által előre megjövendőlt módon következett be. Mielőtt Isten cselekedne, mondja Isten igéje, megjelenti titkát az ő szolgáinak, a prófétáknak. Ha megváltási terv vonalát nézzük, olvashatjuk Mózes első könyvéből a 3. fejezet 15. versét, ahol az első ígéretet kapta a bűneset után az ember, amelyet ős evangéliumnak, az örökké való evangélium magvának is nevezünk, amelyben Isten megígérte, hogy szabadítót küld, aki megváltja az embert bűneiből, és visszavezeti az embert az elveszített Édenbe. A megváltási terv minden részlete a mennyben lett előkészítve. Ha az üdvösség történet vonalát nézzük, gondolhatunk a Galáciai levél 4. fejezet 4. és 5. versére, amelyben azt mondja Isten igéje, mikor pedig eljött az időnek teljessége, kibocsátotta Isten az ő fiát. Itt is minden az Isten által elkészített menetrend szerint történt. És az emberiség történelme vonatkozásában vizsgáljuk ezt a vonalat, akkor Dániel próféta könyvéből olvashatunk ide igét, a 2. fejezet 21. versét, ahol azt mondja Dániel próféta, és ő változtatja meg az időket és az időknek részeit, dönt királyokat és tesz királyokat. El kell ismernünk minden történelmi változásban azt az igazságot, hogy Isten irányítja a történelmet. Ő tesz királyokat és dönt királyokat. Az emberiség életének ideje az ő kezében van. Ő szab határokat embereknek és népeknek. Ahhoz, hogy érthetővé váljék számunkra az, ami a világban történik, mind a négy vonalat ismernünk kell. Különben eltévedünk. Olyan ez, mint egy négy szólamú ének, egy csodálatos zenei összhang. Ha minden szólamot külön-külön szólaltatunk meg, nem biztos, hogy felismerjük a zeneművet. Csak egy zenész füle képes hozzá hallani az egy szólamhoz a többi dallamot is. De ha helyesen olvassuk le a hangjegyeket, akkor megértjük a zenét. Viszont ha külön-külön nézzük mindegyiket, és külön olvassuk, akkor talán diszharmónia keletkezik számunkra. Nézzük részleteiben.
Ha csak az emberiség történelmét ismerjük, akkor a képsor nagyon is nyugtalanító. Akár előre tekintünk a jövő felé, akár visszafelé tekintünk. És itt hangzik el a legtöbb kétséget kifejező kérdés, miért és miért. Ha csak a proféciákat ismerjük, azok is érthetetlenek számunkra. És nagyon nagy a kísértés a visszaélésre, a szenzáció keltésére. Ha csak az üdvösség történetet olvassa valaki, akkor abban esetleg jámbor, kegyes emberek legendáinak gyűjteményét látja. A megváltási terv pedig úgy tűnik majd, mint az életben helyüket nem találó emberek túlvilági naív reménykedése. Együtt egységben kell nézni az eseményeket, a proféciákat. Mindegy, hogy melyik oldalon vagy melyik vonalon indulunk el. Az érdeklődési körök lehetnek különbözők, de az eseményeket csak úgy értem meg igazán, ha nem csak horizontálisan és nem csak egy síkban vizsgálom azokat, hanem mind a négy síkon és vertikálisan is, egymáshoz való viszonyukban. Elindulhatnánk a történelem vonalán, és megállva egy-egy eseménynél szemlélhetnénk azt, hogy az az esemény hogyan helyezkedik el Isten megváltási tervében. Mi most egy másik vonalon fogunk majd elindulni. Isten megváltási tervének vonalán. Azt a megváltási tervet vizsgáljuk majd a következő alkalmakkor, amelynek részleteit az örökkévaló evangélium által hirdette meg Isten a korszakokon át. Ennek az örökkévaló evangéliumnak minden időben tudomására kellett hozni az emberiségnek Isten tervét és szándékát, és ennek az üzenetnek a tartalma mindig kettős volt. Először is a végső célra mutatott, az emberiség célba jutására, a megváltás végső eredményére, Jézus Krisztus dicsőséges második eljövetelére és az újjáteremtett világra. De ez az üzenet mindig rámutatott a mindenkori jelenben teljesedő eseményre és az ember feladatára is. Ezáltal az örökkévaló evangélium minden időben tartalmazta a jelenkornak szóló üzenetet is, és ez volt a jelenvaló igazság. És a következő istentiszteleteken úgy fogjuk hallani az örökkévaló evangéliumot, amelyet Jézus második eljövetele előtt különös hangsúllyal kell hirdetni, ahogy olvastuk is az igében, hogy annak a jelenkorunkra szóló üzenete, a jelenvaló igazság táruljon fel előttünk. Minden korhoz volt Istennek időszerű üzenete. A mikorunk egy egészen sajátos korszak az üdvösség történetében. Erre a korra is van tehát Istennek üzenete. És ez az üzenet a Jelenések könyve szívében van. Mielőtt azonban ezt érintenénk, hogy világosabb legyen előttünk a jelenvaló igazság jelentősége, vessünk egy pillantást a múltba, és villanásszerűen idézzünk fel egy-egy pillanatot. Említettük azt, hogy jelenvaló igazság volt, amikor az Édenből kiűzött emberrel Isten megismertette az örökkévaló evangéliumnak azt az üzenetét, hogy Isten nem hagyja magára bűneiben az embert, hanem szabadítót küld számára. Jelenvaló igazság volt az eljövendő szabadítóra mutató áldozat bevezetése. Jelenvaló igazság volt az, amikor Isten kihozta népét Egyiptomból, és bejelentette, hogy építsenek néki hajlékot, mert közöttük akar lakozni. Jelenvaló igazság volt az, amikor az áldozati rendszer bevezetése által figyelmüket a majd bekövetkező nagy áldozatra, Golgotára irányította, és az azt követő mennyei szentében folyó engesztelő áldozatra,
Jézus Krisztusra, a nagy főpapra. Jelen való igazság volt az advent, az első advent hirdetése. Jézus első eljövetelét minden egyéb nézet ellenére úgy kell elfogadnunk, mint Isten megváltási tervének egyik nagy eseményét, legnagyobb eseményét. Már Krisztus előtt 457-ben megkezdődik egy olyan proféciai képsor teljesedése, amely magába foglalja Jézus eljövetelének idejét. És amint közeledünk ehhez az eseményhez, egyre több profécia jelzi annak teljesedési módját, hogyanját. Azután jön a teljesedés, Jézus eljön, itt van az emberek között, majd jön egy szomorú megállapítás azokról, akik a legidőszerűbb és legtisztább megvilágításban hallották és látták Isten tervének a teljesedését. És ez a megállapítás többször elhangzik az igében. János apostol azt mondja, hogy az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Azután azt mondja, hogy az igazi világosság eljött már e világba, amely megvilágosít minden embert, de az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot. Egy ítélet volt ez, amely megítélte azt a kort, amelyben minden más korhoz hasonlóan, de itt különösképpen hangzott Isten jelen való igazsága is, üzenete az ember számára, amelyet azonban visszautasítottak. Jelen való igazság volt az, amit Jézus a tanítványoknak mondott egy alkalommal, amikor a templomból kijöttek. Máté evangélium a 24. fejezetében az első verstől. És kijövén Jézus a templomból tovább méne, és hozzámennének az ő tanítványai, hogy mutogassák néki a templom épületeit. Jézus pedig mondanékik, nem látjátok-e mindezeket? Bizony-bizony mondom néktek, nem marad itt kőkövön, mely le nem romboltatik. Ott álltak a tanítványok, és ott állt Izrael népe félelmetes közelségben ez esemény beteljesedése előtt. Jelen való igazság volt ez az üzenet, amelynek szinte alátámasztása volt Krisztus halálakor a kárpit kettéhasadása, amely azt jelentette be, hogy nincs szükség többé véres áldozatra, mert a mi húsvéti bárányunk a Krisztus megáldoztatott. Ilyen értelemben nem volt szükség többé a templomra. Krisztus a mennybe akarta irányítani az ő gyermekeinek a figyelmét. Jelen való igazság volt az első pünkösdi esemény. A Szentlélek kitöltetése, amely egyben jele volt az első keresztény egyház megszületésének és egy nagy missziós vállalkozás kezdetének. Jelen való igazság volt az, amikor Pál apostol a bűn emberének a megjelenéséről, az Antikrisztusról beszél, aki Isten ellen és Isten törvénye ellen támad fel. Jelen való igazság volt a történelmi reformáció üzenete, a hitáltali megigazulás az ember önmegváltási törekvésével szemben. És jelen való igazság volt, amint már említettem, a 19. században a második advent lángjának soha addig nem tapasztalt erővel való fellángolása. És így sorolhatnánk tovább. A fénycsóva így fokozatosan siklott előre, a mennyei vázlat szerint pontról pontra, helyről helyre, időről időre, ahogyan a történelemben a proféciák teljesedtek. Tehát minden fontosabb kornak megvolt az emberhez szóló, jelen való, időszerű üzenete. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt, hogy minden korszak számára csak egy evangélium létezett. És ez az örökkévaló evangélium. Nincs más evangélium, mint ahogy mondja Pál apostol is, a galáciai gyülekezethez írott levélben. De ez az evangélium az utolsó napokban kiteljesedik,
és eddig soha nem ismert hangsúlyhoz, nyomatékhoz jut. Korunk számára, számunkra is van Istennek jelen való üzenete. És nem lehet közömbös számunkra az, hogy felismerjük-e ma az idők jelei által is hirdetett Istennek hozzánk szóló jelen való igazságát. Azt az igazságot, amelyet az örökkévaló evangélium idő órájának mutatója a jelenben mutat. Ez az üzenet, amelynek az első részét olvastuk Jelenések könyve 14. fejezetében, a 6. verstől még egyszer ismétlem, és olvassuk a 7. verset is. És láték más angyalt az ég közepén repülni, akinél van az örökkévaló evangélium, hogy a föld lakosainak hirdesse az evangéliumot, és minden nemzetségnek és ágazatnak és nyelvnek és népnek, ezt mondván nagy szóval, féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. És imádjátok azt, aki teremtette a mennyet és a földet, és a tengert, és a vizek forrásait. János apostol egy angyalt lát, akinél az örökkévaló evangélium van. Ennek az örökkévaló evangéliumnak egyik jelen való üzenete napjaink számára, mi számunkra az, hogy féljétek az Istent, és néki adjatok dicsőséget, mert eljött az ő ítéletének órája. Kedves gyülekezet! Ez az üzenet arra hív fel bennünket, akik a Föld történelmének ebben az órájában élünk, hogy fölöttünk ítélet folyik. Egy vizsgálati ítélet folyik a mennyben. Életünk megméretik annak mérlegén, aki nem téved. De ez az üzenet azt is hirdeti nékünk, hogy van nagy főpapunk, Jézus Krisztus, aki áthatolt az egeken, aki a fenséges királyi székébe ült, és aki most közben jár érettünk. Ez az Istennek hozzánk szóló mai üzenete. Elérkezett az ítélet órája. És ennek az ítéletnek, és az ítélettel együtt folyó közbenjárásnak az a célja, hogy a mi megváltunk egy népet készítsen fel az ő dicsőséges második eljövetelére. Ez a hozzánk szóló jelen való igazság ma. Elérkezett az ítélet órája, és Jézus Krisztus második eljövetele előtti időben élünk. Isten fel akar készíteni bennünket is a Jézus Krisztussal való találkozásra. Segítsen bennünket a mindenható Isten, hogy ezt megértve és elfogadva itt a történelemnek reánk eső pillanatában többet lássunk meg abból, ami körülöttünk történik, mint pusztán a világ színpadán lejátszódó sokszor félelmetes eseményeket. Lássuk meg azokban és azok mögött sokkal inkább a proféciák teljesedését. Lássuk meg Isten cselekvését, ami megváltásunk érdekében. És lássuk meg Isten üdvösség tervének a megvalósulását, mint Isten jelen való igazságának hozzánk szóló üzenetét erre a napra. Amen.

Áskújné Kovács Erzsébet, szeretnék tőled valamit kérni. Szeretnék tőled valamit kérni, Uram, meghallgatod-e a vágyakat, amikor, mint forró imádságok, lábad elé halkan szállanak. Szeretnék én is fénysugár lenni, mint annyian mások voltak itt. Felgyújtani az alvó szíveket, amikor már csak pislákol a hit. Szeretnék a szeretet lenni, és ott járni, ahol a könyv fakad. Vigasztalást vinni és új erőt a bánat nehéz órái alatt. A jóság lennék, az öröm, a béke és minden, ami szép. Miért van az, hogy nem tudok lenni? Uram, miért van az, hogy csak szeretnék? Mi közöm hozzád, Istenem, ha nem tudom az utadat járni? Miért kereslek, miért vágyok hozzád, ha nem tudok rád találni? Mi közöm hozzád, ó egek Istene, ha két érzést forral keblemben a szív, s a kettő együtt mindig viaskodik, az egyik hozzád visz, a másik visszahív. Üszd ki belőlem korbácsos haraggal a szentségtörő kufár vágyakat, amik szívemben minden indulatot, minden érzést két részre osztanak.

A prófécia szó irodalmi jelentése jóslat, jövendőlés. Vallási értelemben viszont a próféta Isten által kiválasztott személy, aki az isteni igazságot terjeszti, amelyik kijelentések a jelenre és a jövőre is vonatkoznak. Péter apostol ezt így fogalmazta. Mert sohasem ember akaratából származott a prófécia, hanem a Szentlélektől indítatva szólaltak meg az Istentől küldött emberek. Pál apostol pedig arról beszélt az efézusi gyülekezetnek, hogy a prófécia nekünk szól, amit meg kell értenünk. Kérem, hogy a mi Úrunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. A profétai üzenetek a Bibliában sorozat segíteni kíván mindenkinek abban, hogy folyamatosan törekedjünk Isten kinyilatkoztatásainak bölcs értelmezésére. Profétai üzenetek a Bibliában.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Kezdődik a 37. budapesti Bach hét. Ma, június 1-én hétfőn 19 órakor kezdődik a 37. budapesti Bach hét a Deák téri evangélikus templomban. A Bach hét művészeti vezetője Kamp Salamon karmester, az evangélikus egyház országos egyházzenei igazgatója. Az esemény sorozat rendezője a Pesti Evangélikus Egyház déli Deák téri egyházközsége. A belépés díjtalan, azonban a szervezők köszönettel veszik az érdeklődők adományait. A hagyományoknak megfelelően a zeneszámok között rövid igehirdetés hangzik el. Nyáréi csodák a zsidó negyedben, múzeumok éjszakája 2026. A múzeumok éjszakája önmagában véve is különleges programokat ígér, hiszen ezen az éjjelen az intézmények kitesznek magukért, s igyekeznek különlegesebbnél különlegesebb eseményekkel szolgálni a nagyszámú közönséget. A programok a múzeumok éjszakája karszalaggal látogathatók. A karszalagok megvásárolhatók a Dohány utcai zsinagóga előtti téren található jegypénztárunkban a múzeumok éjszakája estéjén június 20-án szombat este 21 óra 50 perctől. A helyszínek a Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár, a Dohány utcai zsinagóga, a Hersz tér és a Rumbach-Sebestyén utcai zsinagóga. Érdemi előrelépések a zsinat 6. ülésszakán. Széleskörű konszenzusra és élénk vitára is volt példa az Evangélikus Egyház 12. zsinata 6. ülésszakán, május 29-én az egyház székházában lévő templomban. Az egyház gazdálkodásáról szóló 2025. évi beszámolót és a 2026 évi költségvetés szükséges módosításait szinte ellenvetés nélkül fogadták el a küldöttek. A püspöki tanács a teremtés ünnepe liturgikus bevezetéséről határozott. A zsinat jóváhagyta, hogy gyülekezeteikben a 2027. évtől kezdődően minden év szeptember első vasárnapján istentiszteleti keretek között dicsőítsék a Teremtő Isten munkáját. Miért van annyi szenvedés? Miért engedi meg a jó és hatalmas Isten, hogy ilyen sok szörnyűség történjen? Ezeket a sokakat foglalkoztató kérdéseket adják az idei Lelki Béke konferencia témáját. Az Óbudai Életvíz Baptista gyülekezet meghívására ismét Magyarországra érkezik Randall Cohen, aki világszerte népszerű, 33 országban tartott már hasonló előadásokat. A három részből álló sorozat első előadása az Óbudai Kulturális Központ színház termében kerül megrendezésre június 8-án hétfőn 18 óra 30-kor. Ezen az esten a harmadik kerületben dolgozó pedagógusokat is szeretnék a szervezők köszönteni, de a részvétel bárki számára nyitott. Az est témája lelki és érzelmi stabilitás megőrzése az élet viharaiban. Június 9-én és 10-én 18:30-kor a Békásmegyeri Közösségi Házban folytatódik a konferencia. Az előadások témája: miért nem akadályozza meg Isten a gonoszságot és a szenvedést? Hogyan találhatunk békét és reményt a fájdalom és gyász ellenére? A részvétel ingyenes, a szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak. További információ az obudabaptista.hu oldalon érhető el. Az időjárásról. Elindult a nyár. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szél mellett 21-30 fok lesz.
0: Híreinket hallották.
2: Énekeljetek az Úrnak új éneket. Isten dicsőítő zenei összeállításunkat hallhatják magyar és külföldi előadóktól.

0: Istent dicsőítő zenei összeállításunkat hallották.
1: Szól a rádió. Vissza az igazsághoz.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Íme a reggeli júniusban is. Június 2-án, kedden reggel 7:30-kor, hónap első kedjén tartják a szokásos ima reggeli rendezvényét, melyre várnak imádkozásra lelki munkásokat, lelkészeket és egyéb munkatársakat is. Az igei bevezető üzenetet az imádkozáshoz Győri Józsefné Drenyovszky Irén, a Keresztény Orvosok Magyarországi Társaságának tiszteletbeli elnöke mondja majd. A szokásos helyszín Budai Református Gyülekezet, Szilágyi Dezső tér 3. Szó és csend. Már most felhívják a figyelmet a Református Egyház nyári programjára, melyre június 26 és 28-a között kerül sor Veszprémben a 11. Dunántúli Református Egyházi Napok keretében. 11. alkalommal hívják az ige szavával a Rend Fesztiválra a Dunántúli Reformátusságot. 5 bibliai idézet, amely erőt ad a nehéz napokban. Mindannyiunk életében eljönnek azok az időszakok, amikor úgy érezzük, kifogyott belőlünk az erő. A gondok halmozódnak, a hírek nyomasztóak, a jövő bizonytalannak tűnik, és néha már csak arra vágyunk, hogy valaki igazán megértsen, átöleljen és felemeljen. Ilyenkor hiába keresünk vigasztalást a világban. A legjobb, ha Isten élő igéjéhez fordulunk. Íme 5 olyan bibliai ige, amelyek erőt adnak a nehéz napokban. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Filippi 4:13. Ne félj, mert veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok a te Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Ézsaiás 41:10. Az Úr az én erőm és pajzsom, benne bízik szívem, és megsegített. Örül szívem, és énekemmel áldom őt. 28. Zsoltár 7. vers. Bízzál az Úrban teljes szívedből, és ne a magad értelmére támaszkodj. Minden utadon gondolj rá, és ő egyengeti ösvényeidet. Példabeszédek 3:5. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterheltek vagytok, és én megnyugvást adok nektek. Máté 11:28. 70 évvel 1956 után milyen feszültségek vezettek a forradalom kirobbanásához? 1956 az egyik legfontosabb évszám a magyar történelemben. A forradalmat már számos aspektusból vizsgálták. A 70. évfordulóhoz közeledve fontos kérdésként merült fel, hogy az eseményeket a vallási felekezetek szempontjából is érdemes lenne megvizsgálni, illetve visszaemlékezni az akkori történésekre. Elsősorban erről szólt a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Holokauszt Emlékközpont által május 20-án rendezett Úton a forradalom felé. Felekezetek, mozgalmak és világnézetek 1956-ban Magyarországon című konferencia. A szervezőknek sikerült egy jó hangulatú és egyben informatív délutánt összehozni. A tanácskozás mind társadalmi, mind egyházi szempontból jól mutatta be az indulatok kialakulását és kibontakozását, amely végül az 56-os forradalomhoz vezetett. A következő konferencia már kifejezetten az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeivel fog foglalkozni, szintén társadalmi és felekezeti szempontból, amelyre várhatóan szeptemberben kerül majd sor. Az időjárásról. Elindult a nyár. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szél mellett 21-30 fok lesz.
0: Híreinket hallották.

0: Merengő. Gondolat a mai napra.
1: Apró örömök. A legjobb dolgok mindig a közelünkben vannak. A lélegzet az orrunkban, a fény a szemünkben, a virágok a lábunknál, a munka a kezünkben, az igazság ösvénye előttünk. Ne kapaszkodjunk a csillagok felé, de becsüljük meg a hétköznapi feladatainkat abban a biztos tudatban, hogy a mindennapi kötelesség és a mindennapi kenyér a legédesebb dolog az életünkben. Robert Louis Stevenson.

0: És ezt mondá nékem: elég néked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömes dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem. Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért. Mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős. Elég neked az én kegyelmem. Korintuszi második levél, 12:9-10.
1: Pál apostolnak az a sürgető könyörgése, melyet az Úr Jézushoz intézett, hogy szabadítsa meg őt egy fájdalmas és terhes szenvedéstől, elutasításra talált. Elég neked az én kegyelme. Még akkor is, ha sok kívánságunk nem teljesül, ha sok melengetett reményünk hajótörést szenved. A kegyelem teljes kárpótlást nyújt, mert megnyitja előttünk Isten atyai szívét. A kegyelem az eljövendő dicsőséges örökség részesévé is tesz minket. Nem csak összes bűneink megbocsátásának bizonyosságával vigasztal, de arra is ad erőt, hogy legyőzzük a bűnt. Egész életünket áthatja. Lehetővé teszi, hogy a családi körben is megálljuk a helyünket, mint szülő, gyermek, házastárs, rokon. A kegyelem képessé tesz arra, hogy otthonunkon kívül is úgy bánjunk az utunkba kerülő emberekkel, ahogy az Istennek tetsző. A kegyelem ad megfelelő időben helyes szavakat a szánkba, vagy erőt a hallgatásra. A kegyelem képesít arra is, hogy földi hivatásunkat Isten akarata szerint töltsük be. Feladatainkat jól oldjuk meg. A kegyelem ad türelmet a szenvedés elhordozására, vagy annak elfogadására, hogy megszokott és kedvelt tevékenységeinket feladjuk. És a kegyelem segít abban is, hogy a halált legyőzzük. Amikor elérkezik az idő, hogy innen távoznunk kell, nem akaratunk ellenére ragad el a halál, hanem megvigasztalódva búcsúzunk, hogy egészen Krisztussal legyünk.
0: Szent Márton imádsága a 14. századból. Uram, áld meg a kezem, hogy kíméletes legyen, hogy tartson és ne bilincseljen meg, hogy számítás nélkül tudjon adni, hogy legyen ereje vigasztalni és áldani. Uram, áld meg a kezem. Uram, áld meg a szemem, hogy észrevegye a szükséget, hogy észrevegye a láthatatlant is, hogy átlásson a felszínes dolgokon, hogy jól érezhessék magukat az emberek, ha rájuk pillantok. Uram, áld meg a szemem. Uram, áld meg a fülemet, hogy képes legyen meghallani hangodat, hogy tisztán hallja a szükség hangját, hogy bezáruljon a zaj és a fecsegés számára. Ne hagyja figyelmen kívül a kényelmetlent. Uram, áld meg a fülemet. Uram, áld meg ajkamat, hogy bizonyságot tegyen rólad, hogy ne szóljon olyat, amely megsebezés rombol, hogy gyógyító szavakat szóljon, hogy őrizze meg, amit rábíztak. Uram, áld meg az ajkamat. Uram, áld meg a szívemet, hogy lelked lakóhelye lehessen, hogy melegséget adhasson, és elrejthessen, hogy gazdag legyen a megbocsátásban, hogy képes legyen megosztani a bánatot és örömöt. Uram, áld meg a szívemet. Amen.

0: Kedves hallgatóink, az esti áhítatot megformálta Sümeginé Tóth Piroska. Közreműködött Török Attila. A Biblia legtöbbet magyarázott írása. Egy könyv, amely Isten kinyilatkoztatása. Pátmosz szigetén János apostolnak Isten feltárta a múlt, jelen és a jövendő összefüggéseit. Akkor és most. Tanulmányok a jelenések könyvéről.
1: Mindenkit nagyon sok szeretettel köszöntök ezen a mai estén, és örülök, hogy itt lehetek közöttetek. Egy nagyszerű téma áll ma este előttünk. A jelenések könyvének a 22. részével foglalkozunk, és itt az első 5 verssel, és amint látjuk, az előadás címe ez lesz, hogy milyen lesz az örök élet. Mielőtt a szöveget olvasnánk, és fejtegetésébe kezdenénk, engedjétek meg, hogy nagyon röviden elmondjam azt, hogy a kert motívuma a Biblia egyik legérdekesebb motívuma. És ezt azért mondom el, mert felbukkan a jelenések könyve 22-ben. Számos kerttel találkozunk a Bibliában. A Biblia egy kertben kezdődik, ez az Éden kertje. Mózes első könyvében a második rész 4 folyót említ meg, amely az Édenből jött ki, és ebből ma is 2 világosan behatárolható, a Tigris és az Eufrátesz. Az egyik kulcsvers a második részben, a 8. vers, amely elmondja, hogy Isten ültette Édenkertjét. Isten ültette Édenkertjét, és az embert ebbe helyezte el, ebbe helyezte be. És ebben a versben benne van az a gondolat, hogy a kert egy világos célt szolgált. Nem önmagáért teremtette Isten a kertet. Isten az emberért teremtette az Édenkertjét. Isten az, aki ültette az Édent, az emberért, az ő áldására, az ő javára. De sajnos a bűneset folytán az ember elvesztette ezt a kertet, és Jézus Krisztusnak testé kellett lennie, és egy másik kertben szenvednie kellett, vért verejtékezett a Gecsemáni kertjében azért, hogy ezt az első kertet visszanyerje a számunkra. És a Biblia kerttel végződik. A harmadik kert az új Éden, így is neveznénk az eszkatológiai, végidei Éden. A Biblia ennek a kertnek a leírásával végződik, amelyet a megváltottak egy örökké valóságon át élvezhetnek. Mai szövegünk tárgya erről a harmadik kertről szóló leírás, amely a jelenések könyvének az utolsó oldalán található. Ez egy olyan csodaszép kert lesz, amelyet személyesen te is élvezhetsz a jövőben. Egy olyan kert, egy olyan csodaszép valóság, amelyet emberi elme el se gondolt, emberi szem soha nem is látott. Mielőtt magát a szöveget olvastánk, rögtön az elején engedjetek meg egy rövid kitérőt. A kertnek, a természetnek, a zöldnek regeneráló, nyugtató hatása van az emberre. Köztudott dolog az, ha valaki pihenni akar, pszichikailag pihenni akar, akkor nem az ágy a legjobb megoldás, és nem egy hosszú alvás délután mondjuk rá, hanem kimenni a természetbe, zöld övezetbe, zöld környezetbe, és az ember így megújul, megpihen a pszichéje sokkal jobban, mint az alvástól. Soha nem fogom elfelejteni az egyik tapasztalatom, lelki pásztor voltam Vajdaságban a Bács-Palánkai körzetben, és hatalmas hőség volt, ez egy nyári nap volt, tehát legalább 40 fok volt, de valószínűleg több, mint 40 fok. És délután látogatóba indultam, a testvéreinket látogattam sorba gyülekezetbe, és este valamikor 8 óra után bekopogtattam egy nagyon kedves szlovák származású testvérnőhöz, Katka, így hívták, Katka, ez volt a neve, és egy nagyon kis udvara volt, de azt a kis udvart csodaszépé varázsolta. 100 növényt ültetett el ebben a kis udvarban, és egy nagyon szép környezetben fogadott, és nap már lenyugodott, 100 növény között ott ültünk, ő és én beszélgettünk, csobogott a víz, és emlékszem, hogy az a hőség után milyen felfrissülés volt a számomra, és úgy gondolom, hogy lehet az éden ettől jobb, zöldel körülvéve az ember felfrissül.

Lapozzuk fel a Biblia utolsó oldalát. Jelenések könyve 22. fejezet. Olvassuk az elsőtől az ötödik versig. És megmutatá nékem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó vala, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéből jövén ki. Az ő utcájának közepén, és a folyóvizen innen és túl életnek fája vala, mely 12 gyümölcsöt terem vala, minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók. És semmi elátkozott nem lesz többé, és az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak néki. És látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükség szövétnekre és napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és országolnak örökkön örökké. A jelenések könyvének a csúcspontja az Új Jeruzsálemről szóló látomása. 21. és a 22. részben van feljegyezve ez a látomás. És ha az egész megváltási tervet vizsgáljuk, akkor azt fogjuk látni, hogy az egész megváltási terv erre a csúcspontra mutat előre. A szent történelemben minden újabb lépés, egy újabb lépésként értelmezhető az új teremtés irányába, amely nem csak a földünk megújulását, hanem ugyanakkor az édeni feltételek visszaállítását és kiterjesztését is jelenti. A Bibliának van néhány fő témája, testvéreim, és ezek a fő témák az egész Biblián keresztül húzódnak. Azt is mondhatnánk, hogy fokozatosan kibontakoznak, fokozatosan fejlődnek. És a Biblia fő témái itt találkoznak, a jelenések könyve végén. Itt érik el csúcspontjukat. Melyek ezek a témák? Az új teremtés témája, az új templom, az új szövetség, az új Izrael és az új Jeruzsálem. Tehát az új Jeruzsálem jelenti a megváltási terv végső beteljesedését. Reményünk fő fókuszpontjáról van szó. Az elmúlt néhány alkalommal a jelenések könyvének a második és a harmadik fejezetében megjelenő 7 gyülekezethez intézett levelekről volt szó a péntek esti sorozat keretén belül. Minden bizonnyal elhangzott, hogy mindegyik levél mivel zárul. Egy ígérettel, ugye? Isten a megváltottaknak, akiket győzteseknek nevez, nek a levelek, ígéreteket ad. Egy kiváló jelenések könyve kutató, így hívják, hogy Meinier, egy nagyszerű szakember, aki több könyvet is írt, megfigyelte, hogy ezek az ígéretek, mind a 7 gyülekezetnek ígéreteket adott Isten, hogy ezek az ígéretek újból felbukkannak együtt a jelenések 21-22-ben. És arra is rámutat, hogy az új teremtésben tulajdonképpen az ember mindent megkap, amit Isten megígérhet. 7 gyülekezet, 7 korszak, 7 ígéret, és mindez ismét megjelenik a könyv végén. Igen, Isten megígérte a küzdés a problémákkal szembesülő egyháznak a dolgokat, és most megvalósítja ezeket az ígéreteket. Vizsgáljuk meg ezeket a párhuzamokat nagyon-nagyon röviden. Isten ételt ígér, második rész, 7. verse, és a 22.2-ben van a beteljesedés. A templom gondolata nagyon fontos. Isten városa is egy fontos ígéret. Az örök biztonság is felbukkan, a romolhatatlan ruházat, a ragyogó kövecske és a hajnalcsillag, és úgy szintén osztozás Krisztus király hatalmában, de itt van a kivétel a második haláltól. Jézus megígér ezeket a dolgokat, és a 21. 22. részben ismét felbukkannak ezek a dolgok.

rész a küzdőegyházról szól. De a jelenések könyvének az utolsó látomása a győzedelmes egyházat mutatja be. És ez a két egyház párhuzamba van állítva. Testvéreim, mi ma a küzdő egyház korszakában élünk. De el fog jönni az a nap, és ez a nap nincs messze, amikor a győzedelmes egyház idejét fogják írni. És a jó Isten adja meg, hogy ott legyünk mindannyian ebben a győzedelmes egyházban. Szóljunk arról is, hogy hogyan osztjuk fel a jelenések könyvének a 21. 22. részét. Nagyon fontos, testvérem, a struktúra kérdése. A struktúra kérdése. Mielőtt magát az igét megértenénk, amit felolvastánk, ugye kontextusba kell helyezni, és az irodalmi kontextust vizsgáljuk meg. Azt láthatjuk, hogy az Új Jeruzsálem látomás három részre osztódik. Három részből áll. Az első rész, a 21. rész első 8 verse, az új teremtés leírásával találkozunk itt. Ennek a szakasznak kettős szerepe van. Először is a 19. és a 20. részben talált látomásnak a konklúziója, a csúcspontja oda tartozik ahhoz a szakaszhoz, Jézus eljövetele, a millennium, és az új teremtésben van a csúcspont. De ugyanakkor az Új Jeruzsálem látomásnak a bevezető rövid látomása is. Így a biblia tudósok többsége egyezik azzal, hogy ez a 8 vers tulajdonképpen úgynevezett duodirekcionális jelleggel bír. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy duodirekcióba mutat, ugye két irányba mutat. Az előző szakasznak a csúcspontja, de ugyanakkor a következő látomás bevezetése is. A látomás második része, a 21. rész 9-től a 27. versig terjed, és az új teremtés a szentek szentje nyelvezetével van leírva. Sokszor elolvastam ezt a látomást, de ezeket a párhuzamokat csak néhány éve fedeztem fel. Talán olvassuk fel a 21. rész 9. versét. 21. rész 9. versét. Ugye megtörténik a bevezető, az első 8 vers, a duodirekcionális szakasz, és a 9. vers azt mondja, és jöve hozzám egy a 7 angyal közül, akinél a 7 utolsó csapással telt 7 pohárvala, és szól a nékem mondván, gyer, megmutatom néked a mennyasszonyt, a bárány feleségét. Tehát egy világos bevezetés, az angyal azt mondja, hogy megmutatom néked a mennyasszonyt, ugye, a bárány mennyasszonyát. És mit lát János? Nem egy szépen felöltözött, esküvői ruhába öltözött leányzóval találkozik, hanem mit lát? Lát egy várost. És ez a város nem egy akármilyen város. Ez a város a szentek szentje nyelvezetével van bemutatva. Miért? Tudjuk azt, hogy a szentek szentje a legfontosabb hely volt a földön, amíg állt a templom. Az ókori szentély legszentebb helye volt a szentek szentje. Miért? Azért, mert a menny és a föld találkozó pontjának tartották. Maga Isten lakozott a szentek szentjében. A szövetség ládája felett, ami Isten trónját jelképezte. Itt volt a Sekina, Isten jelenléte. Itt jelent meg Isten. A legszentebb hely a földön. Ha figyelmesen olvassuk a 21. részt, akkor megfigyeljük azt, hogy számos párhuzam létezik az Új Jeruzsálem és a szentek szentje között. És megdöbbentőek ezek a párhuzamok. Először is csak néhány párhuzamot engedjetek meg. Most nem ez a téma, de fontos, hogy bevezetőként megértsük mindezeket a dolgokat. Először is az Új Jeruzsálem hegyen fekszik. Az ókori templom, a zsidó templom a Sion hegyén épült. Isten dicsősége van a városban, ki van hangsúlyozva a jelenések 21-ben, és Isten dicsősége volt a templomban, a Sekina. A leírás azt mondja, hogy a városnak egy különleges alakja van, kocka alakja van. Miért van ez kihangsúlyozva? Azért, mert a szentek szentje a zsidó templomban kocka alakú volt, ugye,
A Szent Háromságra utal

ez a hármas mérték is, az Atya, a Fiú és a Szentlélek, a tökéletes alak, a kocka. A városnak 12 alapköve van, és a szentélyszolgálatban a főpap mellvértjén is 12 alapkő volt. És ha összehasonlítjuk a főpap mellvértjének a drága köveit, az Új Jeruzsálem alapjaival, akkor ugyanazokról a drága kövekről van szó. Világos párhuzam. A 24. rész azt is kihangsúlyozza, hogy semmi tisztátalan nem megy be a városba. És tudjuk azt, hogy amikor a papok beléptek a szentélybe, akkor meg kellett, hogy mosakodjanak. És még sorolhatnánk tovább a párhuzamokat. Amikor azt mondja János, hogy ez az új Jeruzsálem, ez lesz az eszkatológiai szentek szentje, akkor mintha a kamera fókusza megindulna, és bemutatja a város központját. És a 22. rész első 5 verse mutatja be azt, hogy milyen a város belülről, milyen a város központja. És ezekben a versekben az új teremtés az Éden kertje nyelvezetével van bemutatva. Az egész Új Jeruzsálemről szó látomás itt éri el a csúcspontot, és nyugodtan mondhatjuk, hogy ez az 5 vers az utolsó látomás a Bibliában, és a Jelenések könyvében is egy időben, ugye? János figyelme a város központjára irányul. És mit lát János a város központjában? Nem azt, amit mi egy város központjában látunk, az Éden kertjét. Két világos háttere van ennek a rövid látomásnak. Az első háttér, amint mondtam, az Éden kertje. Ismét párhuzamokat fedezhetünk fel, és a segédanyagban, amelyet kiosztunk az előadás után, benne lesznek ezek a párhuzamok, és minden fontos részlet az előadásból. Először is azt mondja a 22. rész, amit olvastunk, hogy az élet fogyója itt van a városban. Az élet fogyója szeli át a várost. Az Édenben szintén folyót láttunk, de tulajdonképpen 4 ágat láttunk ebben a folyóban. Az élet fája és ott volt az Éden kertjében, és itt a Biblia végén ismét felbukkan az élet fája. Érdekes módon kihangsúlyozza a Jelenések 22. része, hogy nem lesz átok ott többé. Miért van ez kihangsúlyozva? Az átok a bűn következtében jelenik meg. Az átok az a rossz, amit az ember bukása miatt tapasztalunk. És a bűn eltörlésével megszűnik ez az átok is. Megszűnik mindaz a rossz, amely megkeseríti a mi életünk itt. Az egyik legnagyobb ígéret a Jelenések könyvében, és itt a 22. részben az, hogy Isten arcát fogjuk látni. És tudjátok, hogy az Édenkertben az ember találkozott Istennel minden nap. De a bűn következtében egy válaszfal ékelődött Isten és az ember közé. És a bűn megszüntével megszűnik ez a válaszfal, és ismét szemtől szembe látjuk majd Istent. Érdekes módon a 22. részben az uralom ígérete fontos motívumként jelenik meg. Uralkodni fognak a megváltottak.

Lapozunk csak vissza a Biblia elejére gondolatukban. Mi volt az ember eredeti megbízatása? Mit kell csinálni az embernek a földön? Uralkodnia! És ez most megvalósul. Uralkodik ma az ember a földön? Félünk a legkisebb pókoktól, egerektől, legkisebb dolgoktól, állatocskáktól is félünk. De uralkodni fogunk a végén. És megvalósul az édeni megbízatás. Ugye felvetődik a kérdés, hogy van-e különbség az eredeti Éden és az új földön található Éden között? Édennel kezdődik a Biblia, Édennel végződik. A megváltási terv tulajdonképpen Édentől Édenig. Van-e különbség a két Éden között? A válasz az, hogy igen, van. És mi a különbség? Az édeni állapot nem csak helyre lesz állítva, hanem túl lesz szárnyalva. Ugyanis ki fog szélesedni, és pompásabb, dicsőségesebb lesz. Miért? Mivel maga Isten fog az új földön lakozni. A Jelenések 21.3 elmondja, hogy maga az Atya is eljön erre a földre. Mi több át fogja helyezni a világegyetem irányítási központját a mennyből a földre. És ő itt fog lakozni. És ez az első nagy háttér a mai szövegünkkel kapcsolatban. A másik nagy háttér Ezékiel templom látomásában keresendő. Tudjuk azt, hogy Ezékiel híres templom látomása Ezékiel könyvének a 40-től a 48. részéig terjed. Ugye Ezékiel próféta a babiloni fogság ideje alatt élt. Ez volt az egyik legnagyobb katasztrófa a zsidó nép életében. A babiloni hódítók lerombolták a templomot, és Isten Ezékielen keresztül egy reménykeltő üzenetet küld a népnek. A 40-től 48. részben, és azt mondja, hogy el fog jönni az az idő, amikor a templom fel fog épülni. El fog jönni az az idő, amikor ami elveszett, vissza lesz nyerve. Az, ami le lett rombolva, újra helyre lesz állítva. Egy roppant bátorító üzenet. És ezt a nyelvezetet ragadja meg János, és mutatja be az új Jeruzsálemet Ezékiel templom látomásának a nyelvezetén. Ugye a templom volt a zsidók mindene. Istennel való kapcsolatuk a templomi ceremóniáktól függött. És János megragadja ezt a gondolkodásmódot. Megragadja ezt a nyelvezetet. És elmondja azt, hogy az, ami legfontosabb, az helyre lesz állítva az új Jeruzsálemben. Minden, amit ezen a földön elvesztettünk, minden, ami valamit ér, a miénk lesz. Sokkal teljesebben az új Jeruzsálemben. Térjünk vissza a Jelenések könyve 22. részére. Ha figyelmesen olvassuk a szöveget, akkor meg fogjuk látni, hogy ebben a látomásban van egy kulcsszó. És a kulcsszavakat úgy fedezzük föl a Bibliában, hogy a kulcsszavak ismétlődnek. És van egy szó ebben a látomásban, amely kétszer ismétlődik, és minden ez a szó körül forog. És ezt érdemes pirossal aláhúzni estére otthon. Melyik ez a szó? Ez a trón szó. Trón. Így szerepel a trón szó az első és a harmadik versben, hogy Istennek és a báránynak királyi széke. Istennek és a báránynak a királyi széke. A trón nem csak a Jelenések könyve 22. részében játszik fontos szerepet, hanem az egész könyv kulcs kifejezése. 47-szer jelenik meg a királyi szék a Jelenések könyvében. A 22 fejezetből 17 fejezetben ott van, és a kulcs helyeken, a kulcs szempontoknál felbukkan a trón. Minden a trón körül forog a Jelenések könyvében. Nagyon röviden három szempontot említsünk a trónnal kapcsolatosan a Jelenések 22. fejezetében. Először is hogyan van bemutatva a trón? Azt mondja az első vers, hogy a tiszta folyó vize a trónból fakad.
A trónból ered az élet vizének tiszta folyója. Sokat mondó ez a leírás, amely Isten trónját életet adó forrásként mutatja be. Ez a kép nagyszerűen szemlélteti Isten uralmának a természetét. Hogy néz ki az, amikor Isten uralma megvalósul? Ugye folyó nélkül nincs élet. Víz nélkül minden halálra van ítélve. Folyó nélkül nincs élet, még az új Édenben sem. Mert az élet a víztől függ. Ugye a víz serkenti az életét. És ez az életet serkentő erő honnan fakad? Isten trónjából. Isten trónjától. Ő az új teremtés élete. Ő nélküle nincs élet. Az új földön se, és itt se, ezen a földön. Érdekes megfigyelni, hogy a Jelenések könyvében nem csak Istennek van trónja. Többek között az ő ellenségeinek is trónjai vannak. Trónja van a sátánnak, trónja van a fenevadnak, trónja van a sárkánynak is. És a trónok ellentét párba vannak állítva. Amikor ezek a negatív hatalmak trónra ülnek, akkor milyen természetű az ő uralmuk? Zsarnok természetű. Önző módszereket alkalmaznak. Fenevadokká válnak, hogy elérjék a céljukat. És ezzel ellentétben milyen Isten trónja? Milyen Isten uralma? Mit ad Isten az ember életében? Éltető erőt. Isten trónjából fakad az élet vize. Élet származik tőle. Ő az az Isten, aki ad. Ő az az Isten, aki öntöz. Ő az az Isten, aki táplál. Aki éltet. Milyen fantasztikus ez a megfogalmazás. A második szempont a trónnal kapcsolatosan arra mutat rá, hogy a trón Isten és a bárány közös trónjaként jelenik meg. Ugye két személy egy trónon, az atya és a fiú, Isten és a bárány. Nagyszerű ez a megfogalmazás az atya és a fiú egységéről. Ezen kívül a Jelenések könyve kétszer is, az első rész 4. versében, és a 4. rész 8. versében elmondja, hogy a lélek is szorosan kapcsolódik a trónhoz. Az atya és a fiú a trónon ül, és a lélek azt mondja, itt van a trónus előtt. Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a Jelenések könyve egy olyan Isten képet tár fel, amely egy hatalmas argumentum a Szent Háromság tana mellett. És a trón kiváló retorikai metafora ennek a tézisnek a kifejtésében. A következő szempont a trón, mint Isten országának igazgatási központjaként jelenik meg. Ugye ez az egyetlen szakasz az egész könyvben, ahol Isten trónja a földön van. Az egész Jelenések könyvében Isten trónja mindig a mennyben van. És az ő ellenségének a trónjai mindig a földön vannak. Konkrétabban a mennyei szentélyben lakozik Isten. Ott van az ő lakozásának helye, ott van az ő trónjának a lokációja. Viszont a 21. és a 22. részében Isten trónja a földre költözik. Isten uralma kiteljesedik a földre. Isten országa már nem csupán az emberben van, hanem szó szerint is megvalósul az új teremtésben. Körülöttünk van, és része vagyunk annak, szó szerint is. És ennek az országnak igazgatási központja Isten trónjára irányul. Isten trónja a legfontosabb hely az egész újföldön. És nagyon fontos az a gondolat, amely megjelenik a szövegünkben, hogy a megváltottaknak szabad hozzáférhetőségük van a trónhoz. Az Éden kertjében a bűneset előtt az ember szemtől szemben érintkezhetett Istennel. Isten meglátogatta az embert az Éden kertjében. Isten beszélgetett az emberrel, instrukciókat adott az embernek. De mi történt? A bűn éket vert Isten és az ember közé. És a bűnös ember nem érintkezhetett többé közvetlenül Istennel. Ha az ószövetségi trón látomásokat kutatjuk, és 4 ilyen látomás van,
Ézsaiás 6-ban, Ezékiel 1-ben, Dániel 7-ben és első királyok 22-ben, akkor azt láthatjuk, hogy csak nagyon kevés ember láthatta Isten trónját. Csak nagyon kevés ember férkőzhetett oda Isten közelébe valamilyen módon. Az új Édenben viszont nincs válaszfal. Az új Édenben nyugodtan oda mehetünk Istenhez. Nyugodtan beszélgethetünk vele, érintkezhetünk vele közvetlenül. Ebben az összefüggésben érdekes megemlítenünk a 21. rész 22. versét is, amely így szól. És templomot nem láttam abban, mert az Úr, a mindenható Isten annak temploma és a bárány. Miért nem lesz templom az új földön? Miért? Mivel Isten jelenléte, az ő közelsége mindenhol érezhető lesz. És nem lesz arra szükség, hogy bizonyos épületbe látogassunk el, hogy az ő közelségét jobban megtapasztalhassuk. Ezért nem lesz szükség templomra az új földön. És mit fogunk ott csinálni? Szól-e erről valamit a Jelenések könyve? Milyen szerepe lesz Isten népének az új földön? Erről is szól ez az ige szakasz, és az, amit mond, egy megdöbbentő leírás. Azt mondja, hogy Isten népének nagyon világos szerepe lesz. Két dolgot fog Isten népől csinálni. Egy kettős szerep. Milyen szerepről van szó? A 22. rész 3. versének a végén a következőt olvassuk. És az ő szolgái szolgálnak néki. Engedjétek meg, hogy itt a szolgálni szót fejtegesse nagyon röviden. Mit jelent ez, hogy szolgálni fogunk Istennek? A görögben itt a látreűó szó jelenik meg. És az Ószövetség görög fordításában, a Septuagintában a látreűó a papi szolgálatra vonatkozik. Tudjuk azt, hogy a papoknak külön kiváltságú lehetett az Ószövetségben. Azzal, hogy Istenhez közel lehettek. Isten dolgai körül forgolódhattak. Mindegy jelképesen ott volt a közvetlen Isten mellett. Isten népének papi funkciója lesz az új Jeruzsálemben. És a másik funkció a papi mellett az 5. versben van megfogalmazva, azt mondja a Károli fordítás, és országolnak örökkön örökké, vagy uralkodnak örökkön örökké. Ugye ez a királyi funkció. Helyreáll Isten eredeti terve, amely első Mózes 1.26 és 28-ban világosan meg volt fogalmazva. Az ember azért lett teremtve, hogy uralkodjon a földön, és most ez az uralom helyreáll. Ezek szerint az ember kettő szerepet fog betölteni az örök életben. Papi és királyi funkcióval fog bírni. Ez a leírás szorosan összefügg a 2 Mózes 19.6-ban adott leírással, a kivonuláskor adott ígérettel, mely szerint Isten népének ezt mondta Isten, mielőtt a 10 parancsot kihirdette volna. És lesztek ti néken papok, birodalma és szent nép. Ugye ennek a versnek egy különleges szerepe van az Ószövetségben, és ugyanakkor az Új Szövetség teológiájában is. És tulajdonképpen mindez itt fog megvalósulni. Az uralom ígéretével még egy fontos ígéret be fog teljesedni. Jelenések 3.21-ben, amely a 7 ígéret között a legnagyobb ígéret és az ígéretek csúcspontja, következőt olvassuk. Aki győz, megadom annak, hogy az én királyi székembe üljön velem, amint én is győztem és ültem az én atyám az ő királyi székében. Ugye Isten a megváltottak a trónra ülteti. Lehet-e ennél nagyobb megtiszteltetés? Lehet-e ennél nagyobb dicsőség? Nem tud ennél nagyobbat az ember el se képzelni. Pap lenni, ott lenni közel Istenhez, szolgálni neki, az ő dolgaiban forgolódni, az ő jobb keze lenni, és ugyanakkor uralkodni vele.

De vajon ez az örök élet lényege? Egy Biblia kommentátor a következő szavakkal fogalmazza meg nagyon világos, hogy mi a lényeg. És a lényeg a következő. Olvasom az idézetet. Az új teremtés dicső örömhír a következő. Jézus ott lesz velünk. Az, aki értünk halt meg, állandóan ott lesz velünk. Ezt teszi a mennyet mennyé. Krisztus nélkül nem volna menny. Ez kell, hogy a valós indíték legyen arra, hogy haza akarunk menni. Annyira szeretjük Jézust, hogy látni szeretnénk őt, aki meghalt értünk. Tudjátok, Jézus nélkül az új Éden csodálatos környezete üres volna számunkra. Nem az arany utcák, nem a nagyszerű időtöltési lehetőség az, ami vonzó az Édenben, az új Édenben. Nem. A vonzerő maga Jézus Krisztus. Ő az örök élet lényege. Csak a vele való közösségben lehet az ember igazán boldog és teljes. Amint a Szent Ágoston is megfogalmazta az ő Vallomások című könyvében, hogy az ember mindaddig boldogtalan, amíg nyugalmat nem talál Istenben. Sokat beszélhetnénk erről a látomásról. Rengeteg nagyszerű üzenet táródik fel, de még egy provokatív kérdést engedjetek meg. A Biblia kertben kezdődik és városban végződik. Miért? Egy alkalommal egy szép falusi gyülekezetben prédikáltam, és éppen erről az igéről beszéltem. És megkérdeztem a hallgatókat, hogy ki szeretne közülük városban lakni, ha volna rá lehetőség. És mit gondoltam, hogy hányan jelentkeztek? Senki, és egy valaki az utolsó sorban azt mondta, ha még fizetnének, akkor se költöznék városba. Én városban nőttem fel, városban lakom, de megértem ezeknek az embereknek a gondolkodását. De felvetődik a kérdés, hogy akkor hogy lehet az, hogy Isten városba akar bennünket költöztetni egy örökké valóságra? Hogy lehet az, hogy János azt mondja, hogy majd egy nagy városban, amelynek több millió lakosa volt, lesz, hogy milyen szép lesz ott a sok millió, abban a nagy tömegben? Miért nem lehetne valahol a természetben letelepedni? Egy kis csöndös erdőben. Elég volt a nagyváros zajából. Nem akarok metrózni az új Jeruzsálemben, és a tömegközlekedésbe se elveszni péntek délutánonként. Miért használja János fel ezt a jelképet? Hát erre csak azt tudom válaszolni, hogy a Biblia nem magyar nyelven íródott 2010-ben Budapesten. A város jelképének hatalmas jelentősége volt az ókori világban, amelyben a Jelenések könyve íródott. Ugye a tökéletes város abban az időben az emberi várodalmak ideájának megtestesítőjének számított. Az ókorban elég sokat írtak arról, hogy hogy kell, hogy kinézzen az ideális társadalom, az ideális város. Ugye különösen a görög filozófusok foglalkoztak alaposan ezzel a témával. Szokrátesz, Platón, Arisztotelész. Az úgynevezett póliszról szóló értekezés külön műfajjá lett az ókori irodalomban. Ezekben a művekben az ideális város képe van fejtegetve. Etikai, pszichológiai, szociológiai szempontjait elemzik a görög filozófusok. Ugye, és az ideális város kép abban az időben az ókori emberek legmélyebb vágyének, a legfontosabb értékeinek a jelképévé lesz. Például Platón az ő Állam nevezetű művében úgy véli, hogy filozófusok kell, hogy vezessék az államot, mert ők azok, akik a bölcsességet szeretik, és a dolgok legalaposabb elméleti ismeretével rendelkeznek. Ugye, és az alapos elméleti ismeret elengedhetetlen a minőséges gyakorlathoz. Arisztotelész, aki Platón tanítványa volt, a Politika című művében az ideális város szervezési kérdéseivel foglalkozik. Azt állítja, hogy az ember zón politikon, ami ennyit jelent, hogy alapvető létcélja, hogy városban
város államban, póliszban éljen, ami az egyén legfőbb javát keresi. Mégis, még Szokrátesz rámutatott arra, hogy bizonyos értékek tiszteletben tartása szükséges ahhoz, hogy a város fejlődhessen, és minőséges életet nyújthasson a polgárainak. Miért fontos mindezt megemlíteni? Tehát János felhasználja ezt a szimbolikát, amely ezzel a háttérrel és jelentéssel rendelkezik az ókorban, felhasználja ezt a gondolkodásmódot, hogy egy erőteljes üzenetet közvetítsen. És mi az, amit ő mondani akar? Hogy csupán Isten városában valósulhatnak meg mindazok az ideálok, amelyeket az emberi lélek kíván. Csak Isten jelenlétében van tökéletes harmónia, és csak a vele való közösségben élheti ki az ember rendeltetésének valódi célját, a valós életet, amely egy időben szolgálatot és uralmat is jelent. Van két érdekes fogalom ebben a 22. részben, és mindkét fogalom az élet fogalmához kötődik. Találkozunk az élet fájával és az élet folyójával. Ugye mit ad a fa? Táplálékot. Mi a folyó? Mi a víz? Ital. Táplálék és ital. Jelképesen az Isten által adott élet lesz a megváltottak tápláléka és itala. Isten jelenléte, az ő által adott áldás lesz az emberek boldogságának a forrása. És ebben az Istentől fakadó élet közegében a megváltottak egy időben szolgálni és uralkodni is fognak. Nagyon érdekes kép. Az emberi szabadság és Isten szuverén uralma tökéletes egyensúlyba lesz, ugye? Emberleg ez a két dolog, ez két teljesen ellentétes, szolgálni és uralkodni. Az emberi szabadság és az isteni szuverenitás tökéletes egységben lesz. És fejezzük előadásunkat a zsidókhoz írt levélből írt idézettel. Zsidókhoz írt levél, 11. rész, 16. vers a következőt írja. Zsidók 11:16. Így azonban jobb után vágyódtak, tudnélik mennyei után. Azért nem szégyelni őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik mit? Várost. A zsidókhoz írt levél szerző jelenések könyvvel együtt elmondja, hogy Isten várost készített a megváltottaknak jutalmul. De felvetődik a kérdés, hogy ki lehet a város polgára? Ki lakozhat ebben a városban? Mit mond ez a szöveg? Azt mondja, hogy azok, akik jobb után vágyódnak. Vizsgáljuk meg magunkat. Milyen vágyak élnek bennünk? Mi az, amit igazán fontosnak tartunk az életben? Milyen értékeink vannak? Mennyire erősek bennünk a mennyei dolgok utáni vágyak? Talán túlzottan ide kötöttük magunkat a földhöz, és nincs időnk se, erőnk se, kedvünk se az Isten dolgaival, az ő igéjével alaposan foglalkozni. Milyen döntéseket kell hoznunk, milyen változásokat kell életünkbe beiktatnunk, hogy a mennyei dolgok elsőbséget élvezzenek a mi életünkben. És hajlandók vagyunk-e meghozni ezeket a döntéseket? Egy biztos, Jézus neked is helyet készített a mennyei Jeruzsálemben. Egy biztos, Jézus téged is ott szeretne látni a megváltottak seregében. Jézus azt szeretné, hogy boldog legyél. Azt szeretné, hogy vele legyél egy örökké valóságon keresztül. Tudjuk azt, hogy a jelenések könyvében 7 boldog mondás van. Boldog mondással kezdődik a jelenések könyve, és a legvégén is van egy boldog mondás, és még 5 boldog mondás közötte. És az utolsó boldog mondás szintén felidézi
a városképet. És ez már valóban az utolsó Biblia vers lesz, amit felolvasunk. 14. vers, 14. vers azt mondja, 22. részben, boldogok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Az én kívánságom, hogy valamennyien, akik itt vagyunk ma este, ne csak itt találkozzunk, hanem majd egy nap Isten városában, az új Jeruzsálemben, az új Édenkertben, az élet fájánál is, ahol Jézus Krisztus is ott lesz. Isten segítsen meg ebben bennünket. Amen.

Dénes Ferenc, újat várunk. Dűljön össze minden, ami régi, omoljon szét, ami romlás átok. Múlt bűnéből nem kell többé semmi. Új életet, új világot várunk. Dűljön össze minden, ami régi. Dűljön össze önzésünk fénytornya, gyűlölködés, harag, öntetszelgés. Ne legyen több bús, kesergő árva. Mindaz, amit magunk építettünk, amit az emberek szépnek láttak. Minden önző képmutató tettünk, hadd vettessék alá kemény bárdnak. Dűljön össze minden hamis jótett. Énünk csúcsára vezető lépcsők, öntetszelgés, hiú önszeretet, legyenek ma életünkben végsők. Szálljon messze, örökre szálljon el a kérkedés minden hamis árnya, hogy felépülhessen ezek helyett keblünkben az Istennek országa.

Viva Musica. Évszázadok kórus muzsikái. Kedves hallgatóink, a most következő műsorunkban összeállítást hallgathatnak Palestrina kórus műveiből.

Viva Musica! Évszázadok kórus muzsikái. Elhangzott műsorunkban Palestrina kórus műveiből készült összeállítást hallgathatták. Szerkesztette Sipos Lajos. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!

Szabadság. A Magyarországi Evangélikus Egyház napi útmutató igéi.

Június 1-én így szól Isten igéje. Istenben bízom, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. 56. Zsoltár 11. verse. Az új szövetségi igénk pedig így szól. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal. János evangéliuma 1. fejezet 14. verse. Még nem tartunk az év felénél, de fél év múlva advent, és az már a karácsony előszobája. Igen, én is azok közé tartozom, akik számára nyáron is üzenetértéke van annak, hogy hány nap múlva lesz szenteste. Nagyon várom az esztendőnek azt a csodálatos időszakát. Minden évben könnyes szemmel adom tovább az evangéliumok első fejezeteiben olvasható történeteket az egyszülött fiú közénk érkezéséről, ahogyan akkor is bepárásodik a szemem, ha a saját gyermekeim születés történetét elevenítem fel. Mekkora titok és mi csodás szeretet! Közénk jött az élet ura törékeny kisdetként, kiszolgáltatott lett, és ránk bízta magát, miközben minden hatalom birtokosa. Érthetetlen az a gyengéd, mentő szeretet, amellyel az örök atya eldöntötte, hogy így küldi hozzánk az ő egyetlenét, és általa hoz nekünk megváltást, bűnbocsánatot, üdvösséget. Nem elég néhány hét az év során, amikor az ige testélételét emlegetjük, minden nap boldogan kellene mondjuk, Jézus megszületett értem. Ma idézzük fel az ünnep hangulatát, és teljen meg dicsérettel, imádattal a szívünk. Hiszen nem tudunk más tenni ma sem, és majd decemberben sem, csak hálával áldani, énekkel magasztalni Istent, aki eljött és megajándékozott bennünket önmagával, kegyelemmel és igazsággal. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, minden születés csoda, az élet csodája. De a te testélételed a legcsodálatosabb mindenek felett. Szeretném a teljes szívemből megköszönni szeretteim életét, a nekem fontos embereket és mindannyiunk örök életét. Uram, te azért születtél, hogy életáldozatod a mi üdvösségünket szolgálja. Ezért dicsérlek, áldalak, éneklek, és minden napomat neked ajánlom. Amen. Lázárné és Korka Katalinál hitatát hallottuk. A nap igéi voltak. Istenben bízom, akinek igéjét dicsérem, az Úrban, akinek igéjét dicsérem. Az új szövetségi igénk pedig így szólt. Az ige testé lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal.

0: Hír összeállításunk következik.
1: Velünk az Isten. A napjáhita címe: Isten sarjasztja a vetést. A mai ige: Prédikátor könyve 11. fejezet 1. verse. Vesd a te kenyeredet a víz színére, mert sok nap múlva visszanyered azt. Gondolatok az igéről. Nem szabad elvárnunk, hogy azonnal jutalmat kapunk minden jóért, amit tettünk. Még kevésbé szabad csak ott és olyanokért fáradoznunk, akiknél biztosak lehetünk fáradozásunk jutalmában. Az egyiptomiak a Nílus vizébe vetnek, ami tiszta vetőmagtékozlásnak látszik. Egy idő után azonban leapad a víz, a rizs vagy más vetőmag a termékeny iszabba süllyed, és hamarosan kihajt a vetés. Tegyünk ma jót a hálátlanokkal és a gonoszokkal. Tanítsuk a felületeseket és a csökönyöseket. Az álhatatlan külső mögött is termékeny lehet a talaj. Soha nem hiába való a munkánk, ha az Úrban végezzük. A mi dolgunk csak az, hogy kenyerünket a vízre vessük, az ígéret beteljesítését bízzuk Istenre. És megtaláljuk azt. Ő nem engedi, hogy ígéretében csalódjunk. Az evangélium, amelyet hirdetünk, él, és egyszer majd meghozza termését. Talán nem hamarosan, de meg lesz az aratása annak, amit elvetettünk. Türelemmel kell lennünk, hiszen az Úr is türelmes. Sok nap múlva, mondja az írás, de ha számos esetben hónapok és évek lesznek a napokból, az ígéret akkor is áll. Ez az ige tehát parancs, amelyhez ígéret is fűződik. Engedelmeskedjünk ennek, és kapaszkodjunk hittel az ígéretbe. Kelenföldi barokk esték júniusban is. A kelenföldi barokk esték következő sorozatát már az első fél évre megtervezték, a következő esemény tehát a fél év utolsó rendezvénye lesz, amely június 13-án lesz szombaton 17 órakor a kelenföldi református templomban. Fint a Gergely orgona hangversenye lesz hallható, Samuel Long, Dietrich Buxtehude és Johann Sebastian Bach műveiből. Igét hirdett Takaró János Lajos lelkipásztor. A sorozat következő alkalma majd a második fél évben, szeptember 12-én lesz. Az orgona hangversenyen közreműködik Tamás Mihály, aki orgonista Svájcban, Zollikon városában, a katolikus templom orgonistája. A Goldmark kórus Zsoltár hangversenye a Rumbachban. Zsoltárok, ősi héber dallamok, jiddis és haszid zenei hagyományok csendülnek fel az Országos Rabbi Képző Zsidó Egyetem Goldmark kórusának különleges hangversenyén június 7-én vasárnap este 6 órakor a Rumbach Sebestyén utcai zsinagógában. A ritkán hallható kórusműveket és a zsidó zenei hagyomány spirituális örökségét bemutató est ingyenesen látogatható, de a jelentkezést előre kérik. A koncert műsorát a zsoltárok ihlette kórusművek alkotják. A zsidó liturgikus zene évszázadokon átívelő hagyományából válogatva szólalnak meg a legjelentősebb zsidó zeneszerzők művei, valamint a nyugati zenekultúra klasszikusainak zsoltár feldolgozásai. A koncertre szeretettel várnak minden érdeklődőt, aki ritkán előadott zsoltárműveket hallgatna meg a Rumbach zsinagóga különleges terében. Az időjárásról. Elindult a nyár. Kedden napos idő várható a felhők mellett, néhány zápor sem kizárt. Mérséklődik a szél, és 25-30 fok várható. Szerdán erőteljes felhősödésre lehet számítani, többfelé valószínű eső. A déli szél mellett 21-30 fok lesz.
0: Híreinket hallották.
2: Kedves hallgatóink! Lássuk át ez estén, hogy fogyasztásnak hódoló hétköznapjaink sok betegségére lehetne gyógyír, a mennyei polgárjogban való megerősödés, amely kiemelne a kisszerűség, a céltalan sodródás, a félelmek kötelékei közül. A jogokra oly szívesen hivatkozó világunkban mi sokat jelentene ennek a gondolatnak az érvényesülése, mert életünk nagy kérdése az, válaszolunk-e, és milyen választ adunk arra, amit a jó Isten miértünk tett.

szól a fide, egyedül hitáltal. Megigazulván azért hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Úrunk Jézus Krisztus által. A hitáltali megigazulás és a Krisztusban való hitáltali üdvözülés a protestáns kereszténység központi

0: Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat! Az egyházban 1517. október 31-én elkezdődő reformáció Isten igéjéből indult ki, és sok egyéb az egyházat megújító hatása mellett következménye lett a Biblia méltó helyreállítása, újrafelfedezése és nagy néprétegek számára elérhetővé tétele. Sola Scriptura, egyedül a Szentírás, hangzik az egyik reformátori alapelv. Lélekhangulunkban hárman szólnak arról, hogyan lett Istentől érkező élő szóvá számukra egy-egy bibliai ige. Ezen kívül Deák László evangélikus esperest a Szentírás a mai ember életében elfoglalt helyéről kérdezi Győri Gábor Dávid, evangélikus missziói lelkész. Tartsanak ma is velünk! Jeges Ildikó tanárnő arról val, hogy miként bátorította őt Isten két ige alapján, melyek egyike Józsué könyve első fejezetének 9. versében, a másik Mózes 5. könyve 31. fejezetének 6. verseként olvasható.
1: Én kapásban az igeverssel kezdeném. Megparancsolta nekem az Úr. Légy bátor és erős, ne félj és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz. Ezért én erős és bátor vagyok, nem félek és nem rettegek, mert az Úr az én Istenem maga jön velem, nem marad el tőlem, sem el nem hagy engem. Édesanyám az a fajta kapcsolat volt, amit minden gyermek megél az édesanyjával, egy olyan erős stabilitás az életében, akire támaszkodhat. De most ez megszűnik, Isten pedig sokkal csodálatosabban váltja fel a helyét, és irányba állít, és azt mondja, hogy előttem lesz, és ráhagyatkozhatom. Ugye édesanyámat elvesztve, az ő halála ki is ránthatta volna a lábam alól a talajt, emberileg nézve. De Isten nem hagyta ezt, és egy hatalmas ígéretet adott ezzel az igeverssel, hogy ezt csodálatos módon tudja pótolni, felülírni, és úgy betölteni, ahogy azt édesanyám az életében nem tudta volna. És a vesztesége juttatott el oda, hogy Isten megmutathassa az életemben, hogy ő az egyedüli Úr, és ő rá lehet hagyatkozni, és ő ad meg mindent, amire nekem szükségem van. Még akkor is, hogyha emberek nézve valaki mondhatná, hogy hiányom van.

0: Deák László lelkészt, Esperest, Győri Gábor Dávid missziói lelkész kérdezi.
1: Reformáció ünnepe közelettével az evangélikus egyházban is mindig jobban odafigyelünk arra, hogy az ige a középpontban legyen. A reformáció eleve annak az ünnepe, annak az alkalma, amikor átért az egyház azt, hogy az ige megújít és újra formál, tüzet gyújtott sokak szívében és életében, és ez aztán sok mindent átalakított, és ilyenkor nem csak megemlékezni szeretnénk erről, hanem újra és újra átélni az igének ezt az erejét. Deák László lelkésszel arról beszélgetünk, hogy az egyház 2000 éves történetében ez nem csak valami történelmi emlékezetnek alapot nyújtó dolog, hanem ma is átélhető valóság. A szóla szkriptúra, az egyedül a Szentírásnak ez a reformációi elve, ez hogy lehet ma is élő és ma is fontos. Erről kérdezem Deák Lászlót is, hogy élted ezt meg, hogy találkozol az ige erejével az életedben és a szolgálatodban, a mai 21. századi valóságban.
2: Köszönöm szépen ezt a nagyon fontos kérdést, és én azt vallom, hogy Isten igéje valóban élő és ható, ahogy ezt a zsidókhoz írt levélben olvassuk, és nagyon jó lelkipásztorként ezzel szinte napról napra találkozni. Én most két területről szeretnék szólni, ahol Isten igéjének a munkáját látom. Az egyik az a lelki gondozásnak a területe, amikor Isten igéje nem már megtért keresztény embereket szólít meg és vezet, vagy figyelmeztet, hanem olyan embereket, akik először találkoznak Isten igéjével. Most a lelki pásztori szolgálatomban van két olyan 20 éves fiatalember, egy férfi és egy nő, akik olyan helyről érkeztek, hogy semmit nem hallottak Isten igéjéről. Régen ez ilyen meglepő lett volna, ma már egyre többször van ilyen, hogy valakit most akár ajánlanak engem, vagy az utcáról kerül be, és elmondja, hogy ő nem keresztény családban nőtt fel, semmiről nem tud, és így éli az életét, és abban a koordináta rendszerben éli így az életét, ami teljesen egy Isten nélküli gondolkodásban nyilvánul meg. És ez a két ember, amikor elkezdtünk beszélgetni Istennek az igéjéről, és elkezdték olvasni a Bibliát, általában azt szoktam javasolni, hogy Lukács evangéliumánál kezdjék, akkor egészen hasonló dolgot éltek át. Először az egyikükkel találkoztam, aki elmondta, hogy ő üzleti szférában dolgozik, és az üzleti szférában, amikor igyekszik bizonyos dolgokat értékesíteni, akkor hát nem szokott hazudni, de kicsit szebbnek ábrázolja akár a terméket, akár azt körülvevő kiszolgáló lehetőségeket, és elmondta, hogy a legutóbbi alkalomnál ezt már olyan nehezen tudta elmondani, mert érezte, hogy ez nem igaz, és nem tudja megmagyarázni, de volt egy belső hang, amit eddig soha nem hallott és soha nem érzett, hogy ez így nem helyes. És leült és átgondolta, hogy a jövőbe ezt hogy fogja tenni. Egyszerűen Isten igéje elkezdett hatni az életében, elkezdett hatni a lelkiismeretében, ezért elkezdett változni maga ez a fiatal ember is. Másik meg egy hölgy volt, akinek rendezetlen volt a pár kapcsolata, és ez eddig nem igazán zavarta, teljesen természetesnek vette, de egy beszélgetés és egy bibliaolvasás után hazament, és azt mondta el, hogy egyszerűen nem tudja megmagyarázni, sírva fakadt és bocsánatot kért. És azt mondja, hogy nem változott semmi úgy a környezetben, a kapcsolatban, hanem benne változott meg valami, és Isten igéje így érintette meg őt, tehát tényleg élő és ható Istennek az igéje is. Azért tartom ezt fontosnak elmondani, mert én hiszem, hogy Isten igéje az nem csak a keresztény embereket szólítja meg, akik már templomban vannak és a hit útján járnak, hanem van Istennek egy olyan megelőlegezett kegyelme, amikor a még meg nem tért embernek az életébe kezd el munkálkodni, és elkezdi fontossá tenni az ember számára az Istennek az igéjét, és én ezt éltem át ennek a két embernek az életében, hogy az ige egy olyan közegbe, ahol egyáltalán korábban senki nem hallott róla, elkezd munkálkodni, és ez változást okoz az embernek az életében. A másik ilyen terület, ami számomra nagyon-nagyon meghatározó, az pont az ige hirdetés, amiben nem csak úgy vagyok jelen, hogy örülök annak, hogy valakinek az életében munkálkodik az ige, hanem én nagyon fontosnak tartom azt, hogy mindig az ige hirdető legyen az igének az első meghallója, és ne csak másoknak prédikáljon, hanem a saját életében is megszólító legyen. Éppen ezért én 99%-ban igyekszem mindig a kiírt igéről prédikálni, mert hiszem, hogy Isten azon keresztül szeretne szólni, még akkor is, ha első olvasásra, hát nagyon-nagyon nehéznek tűnik.
1: Ez azt jelenti, hogy nem te magad választod meg azt az ige szakaszt, amiről prédikálni fogsz, és akkor keresgéled a szimpatikusakat esetleg, igen, vagy melyik passzol a mondani valódhoz, hanem hogy van egy előírt rend, amiben tulajdonképpen te magad is megkapod, hogy most miről kell prédikálni, és akkor ez a kiírt iget.
2: Így van. Ezt
1: azért, mert valószínűleg nem mindenki ismeri ezt a...
2: Igen,
1: ezt
2: a kedves rádióhallgatóknak mondom, hogy ha kinyitják az útmutatót, akkor ezt mindig látják, hogy mi a lekció, mi a textus, és a textus a igérdet is alapige, amit nekünk az agendánk előírt. Természetesen megvan a szabadság, hogy az ember változtasson, de jó megküzdeni olyan igékkel is, amikről talán az ember soha nem prédikált, és ez nekem mindig nagyon-nagyon sokat ad. Tehát az egy fantasztikus dolog átélni, hogy az ember leül a számítógéphez, és elkezd Isten igével foglalkozni, és olyan dolgok nyílnak meg az ember előtt, amire korábban ő maga sem gondolt, és én ilyenkor egészen gyakorlati módon és egészen mélyen élem át a Szentléleknek a munkáját. De ez egy belső munka, és én hiszem azért, hogy az igehirdetés az elsősorban a szószéken születik meg, tehát a szószéken jó átélni újra a Szentléleknek a munkáját, hogy újra megszólít, és ad lehetőséget arra, hogy másokat is megszólítson. És én mindig úgy vagyok ezzel, hogy itt az én munkám az véget ér, és igyekszem úgy lejönni a szószékről, hogy Uram, ami rajtam áll, megtettem. A te feladatod, hogy az ige az milyen földbe és milyen szívbe hullik, és mindig egy nagy áldás megtapasztalni azt, amikor valaki azt mondja, hogy hát ez pont betalált az életembe. Ezt hiszem, hogy a Szentléleknek a munkája, és hiszem, hogy ezt nem Luther hozta elő, újra előhozta, 2000 éve ebből él az egyház, 2000 éve azért vannak megtérések és életváltozások, mert egyrészt az ige megszólít már a megtérésünk előtt, ahogy ezt a két fiatalt, másrészt megvezet minket a megtérésünk után is.

0: Te is átélted azt a furcsa érzést, hogy nem a legjobban sikerült prédikációidra jönnek a legőszintébb ilyen visszajelzések, hogy megszólítottak, hanem talán olyankor, amikor úgy jössz le a szószékről, én velem volt ilyen többször, hogy ott volt a szívemben, de úgy éreztem, hogy valahogy nem állt össze, valahogy nem sikerült ezt igazán átadni, ami rám volt bízva, hogy nem volt átütő, tehát nem egy retorikai teljesítmény volt az, amit ott elővezethettem a szószéken, hanem éppen egy ilyen töredékes valaminek éreztem. A legnagyobb csoda, amikor ilyenkor jönnek szembe olyan visszajelzések, hogy éppen azt hallottam, amit most hallanom kellett, hogy egy döntést meghozhassak. Tehát, hogy nem a lelkésznek a teljesítményén múlik ez, hanem ott van ez a titok, ami sokszor annak ellenére valós, hogy mi esetleg alkalmatlanul vagy gyengén vagyunk ott ebben a helyzetben.
1: Igen, ez abszolút így van, és még egy dolgot hagy hozzak ide, hogy sokszor ez a fajta megszólító erő, ez nincs összefüggésben azzal a kontextussal sem, amit mi éppen egy Isten tiszteleten érzünk. Én már 10 éve szolgálok kispesti gyülekezetben, és ez alatt azért már egy visszaszámolok, egy 400-500 ígéret, és biztos elmondtam, azért amikor bemegyek egy Isten tiszteletre, vagy elmondok egy igehirdetést, lehet érezni a gyülekezetnek a dinamikáját, az odafigyelését, és azért van olyan, amikor ezt ilyen sokkal fagyosabbnak érzi az ember, vagy olyannak, hogy itt ez most nagyon elszállt a levegőbe, és lehet, hogy pont akkor szólít meg valakit. Tehát én azt vallom, hogy a mi feladatunk az tényleg az, hogy ezt az ajándékot a legjobb tudásunk szerint legjobban felkészülve adjuk tovább az embereknek, hogy az Úristen rajtunk keresztül, mint szócsőken keresztül szeretné átadni, és bízunk abba, hogy neki gondja lesz arra, hogy az az ige megszólítson és elérjen embereket.
0: Sokan talán azzal hárítják ezt el, hogy egyedül a Szentírásra hivatkozni az nagyon kevés manapság, meg nagyon szűk látókörű. Tehát amikor ezt idézgetjük, hogy szól a Szkriptúra, egyedül a Szentírás, amihez a mi életünket, hitünket, lelkiismeretünket kötjük, akkor ez kevés, mert ma már sokkal több mindent tudunk a világról, mint ami ezen keresztül van. Hogyan éled ezt meg, vagy hogyan tudod ennek a feszültségét feloldani, vagy hol látod a feszültséget, ha esetleg nem itt van?
1: Én azt gondolom, hogy ebből a szempontból teljesen megegyezünk Luther korával, ahol egy óriási nagy reform volt kimondani, egyedül a Szentírás, amikor a Szentírás meglehetősen háttérben volt az akkori római katolikus egyházban. Ha jól tudom, Luther Márton úgy lett pap, és úgy szentelték pappá, hogy még Biblia nem is volt a kezében, hanem különböző ilyen citátumok, meg kisebb részek, és azt hozta el a reformációt, amikor a teológiai tanárként, újszövetségi tanárként valóban a teljes Bibliát a kezébe vette. Tehát ott is sokkal hangsúlyosabb volt sokszor a pápáknak a nyilatkozata, a zsinatoknak a szava, az apostoli atyáknak különböző tanítása, ezen kívül a különböző ritusoknak a megtartása, a búcsúcédulák vásárlása, a szentek tisztelete, az erekjék tisztelete. Tehát a Biblia az valahol nagyon-nagyon hátul volt az embereknek a hitéletébe, és Luther ebben a közegben merte azt mondani, hogy egyedül a Szentírás, és ma valóban egy olyan helyzetben vagyunk, amikor én ezt hiszem, hogy egy nagyon-nagyon komoly szellemi harc folyik, és ebben a szellemi harcban nagyon sokféleképpen próbálják a kereszténységet akár kívülről, akár belülről hitelteleníteni. Az egyik az pont ez, hogy a Biblián már túlnőtünk, már mindenfélét mellé kell tenni. Én ma se érzek olyan erőt, ami ki tudná szorítani a Bibliát, és nem is lesz soha, mert a Biblia az Istennek a szava és Istennek a kinyilatkoztatása. És én azt látom bizonyos területeken, mint például a régészet, ahol egyre inkább a történelmi felfedezések és a régészeti felfedezések támasztanak alá olyan bibliai dolgokat, amit régen sokan még nem is tartottak valósnak. Akár bizonyos településeknek a neve jelenik meg, amiről azt gondolták, hogy ilyen nincs is, akár egyéb feliratokon, adózási éveken, nagyon-nagyon sok mindent a régészet például eleve alá támaszt, hogy a Biblia hiteles. Elég arra hatalmas felfedezésre gondolni, ami 1940-es évek második felébe Qumránban történt, ami a Bibliának, az Ószövetségnek a szövegét tette abszolút hitelessé. Tehát nagyon sok területen próbálják támadni a kereszténységet. Én azt gondolom, hogy a mi feladatunk nem az, hogy a korszellemhez igazítsuk a mi látásunkat a Bibliáról, hanem a Biblia alapján ítéljük meg azokat a dolgokat, amik ma a világban vannak, és nem kell szégyelni, hogy igen, ma is fontos és életünk alapmércéje a Szentírás, Szentírás, azon belül akár a 10 parancsolat, Jézusnak azok a szavai, amiket elmondott, ezek azok, amik meghatározóak ma is.

utaltál rá, hogy 500 évvel ezelőtt hasonló helyzet volt sok szempontból, mint a mai, talán a technikai fejlettségünk más, meg modernemnek érezzük magunkat, de például az Isten szavához való hozzáállásban mindenképpen, tehát hogy ma is mennyiszer előfordul ez, hogy hiedelmekre alapozunk nagyon komoly döntéseket az életünkben.

0: hogy vak vezet világtalant, és azért a feltöttek között is ugye sokszor tényleg komoly életdöntéseket hozunk meg, ilyen mindenféle hagyományok, szokások, nagy népi praktikák meg bölcsességek alapján, ez az egyik oldal, a másik meg, hogy a szentírással kapcsolatban meg egy csomó ilyen sztereotípia él bennünk. Tehát a nyugati keresztjén alapú kultúrában élve megvan az az illúziónk, hogy hát úgy is tudjuk, hogy mit mond a Biblia. De a titok mindig abban van, hogy valóban kinyitjuk, ahogy utaltál erre, hogy ne csak úgy beszélgessünk arról, hogy szerintünk mit mond a Biblia, hanem valóban nyissuk ki az Isten igéjét, és valóban olvassuk el, hogy ott mi van leírva, ássunk a mélyre az összefüggéseknek, és akkor kiderül, hogy az, amit gondoltunk, az lehet, hogy homlok egyenest az ellenkezője, mint amiről ez valójában szólni akar.
1: Igen, ha mélyre ássunk a dolgoknak, akkor alapvetően azt látjuk, hogy az emberek a Bibliával összeütközésbe kerülnek, azok nagyon sokszor elkölcsi kérdések. Sajnos nem jutnak el odáig, hogy mit jelent a megváltás, megtérés, hanem mit mond a Biblia bizonyos szexuális szokásokról és egyéb dolgokról. És azt kell mondjam, hogy a Biblia sokszor valóban őszintébb és nehezebb dolgokat mond annál, mint ami a korszellemben benne van. De nekünk az a feladatunk, hogy ehhez legyünk hűségesek, mert Isten igéje az, én hiszem, hogy nem változott semmit. Hadd mondjak erre egy példát, néhány héttel ezelőtt az evangélikus templomokban Jeremiás könyvéből volt az ige, amikor hamis proféták azt mondták a babiloni fogságba elvitt népnek, hogy 2 év múlva visszajöttök, minden rendben lesz, és mindenki ezt örömmel hallotta, amíg meg nem jelent Jeremiás, és azt mondta, hogy 70 évig ott fogtok maradni, és éljetek ott, dolgozzatok annak a városnak a javán, és ezt nem szívesen hallgatta senki. És tulajdonképpen, ha megnézzük ma, azért könnyű eltéríteni az embereket a Bibliától, mert amit a világi korszellembe hallanak, az egy sokkal egyszerűbb, sokkal kényelmesebb út, még akkor is, hogyha az embernek ez a végén rengeteg fájdalmat és rengeteg nyomorúságot okoz. Ezzel szembe a Szentírás egy olyan utat mutat, ahol Istennek a védő kegyelme jelenik meg, akár még a törvényben is, megőriz minket, vigyáz ránk, és azt szeretné, hogy azokat az ajándékokat, amiket Istentől kaptunk, legyen szó akár a családról, anyagi javakról, szexualitásról, bármiről, azt azok között, a keretek között tudjuk méltó módon megélni, ami igazán örömet okoz az embernek, és ne azon a szabados módon, ahogy ez sokszor a világ kínálja. Tehát valóban a Bibliának a tanítása egy magasabb erkölcsi mércét állít az ember elé, de ez nem arról szól, hogy emiatt most nagyképűbbek lennénk, vagy ezzel kérkednénk, hanem arról szól, hogy mi ebben hiszünk, és így tudjuk boldogan élni az életünket. És még egyszer mondom, hogy még csak az erkölcsi része, és nem beszéltünk arról, amit megtérésről, megváltásról nevezünk. Nemrég egy idős teológiai professzorral beszélgettem, és kérdeztem a 21. századi teológiának helyzetéről, és ő mondta azt, hogy az utóbbi évtizedekben nem igazán születtek komoly művek a kereszténység érdemi kérdéseivel kapcsolatban. Nem baj, ami született, ami elsősorban a környezetvédelemmel kapcsolatos, például nagyon sok a környezetvédelemmel, vagy a különböző gender kérdésekkel, vagy a már gasztroteológia táplálkozással, egyebekkel kapcsolatban, amik ilyen hangzatos és a maguk helyén fontos dolgok, de azért nem feltétlenül ezek jelentik a kereszténységnek a központi kérdését, tehát a dogmatikai mű például nem nagyon született mostanában Krisztus kereszthaláláról vagy bármi másról. Ez is mutatja azt, hogy elsősorban olyan téren kell nekünk a Szentírás ügyét képviselni, ami a világ számára fontosnak tűnik, és ebben is meg kell legyen a mi szavunk, de ugyanígy fontos lenne azért azokat a központi kérdéseket előhozni, amik igazi életváltozást hoznak az emberek életében.
0: Igen, talán felszínesedik. Igen. A teológiánk is, ahogy az életről való gondolkodás is sokszor, és a mélyreásás az, ami hiányzik, mert ha mélyben megváltoznak a dolgok, akkor a felszínen is lesznek változások. A felszínt kapargatva azért a mélyreható változásokat hiába várjuk. Igen.
1: Igen, csak annyit hadd mondjak, hogy érdemes megnézni egy ilyen örök példám Luthernek a Kiskátéban a 10 parancsolat magyarázatát, hogy ő nem felszínes dolgokat akar, hanem mélyre szántó dolgokat elsősorban, mert minden parancsolatnak úgy kezdi a magyarázatát, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell, hogy fele barátunk becsületébe kárt ne tegyünk, vagy mindent úgy magyaráz, hogy nem csak, hogy ezt tartsd meg, hanem Istent félni és szeretni kell. Nem véletlenül a 10 parancsolat is ezzel kezdődik, hogy ne legyen más Istened. Mindig ez az első, hogy ez ne egy kívülről ráerőszakolt dolog legyen az emberen, hanem valóban egy belülről fakadó dolog. És a Szentírásnak az állandó olvasása olvasása, igehirdetések hallgatása, Isten igébe való elmélyülés, az pont ezt segíti, hogy

0: Nem az lesz a célunk, hogy jaj, most rettegve betartsam a Istennek a parancsolatát, ami szegény Luthernek is ott volt az életében, hogy rettegett az Istentől és félt tőle és teljesíteni akart, hanem megértsük azt, hogyha az Istennel van egy kapcsolatunk és szeretjük őt, akkor teljesen természetes, hogyha ezt rávetítjük mondjuk egy párkapcsolatra, szeretem a feleségemet, akkor azt örömmel teszem meg, amit ő mond, ami az ő számára fontos és ami tényleg jó. Nem kényszerből vagyok, akár hűséges, vagy kedves, hanem azért, mert belülről fakad. És ugyanez van az Isten kapcsolatunkban is. Ha vele erős a kapcsolatunk, akkor ezeket már nem kényszerből tesszük meg, hanem tényleg örömmel.
1: Hát így legyen, és mindenkit arra bíztatunk a reformáció hónapjában, hogy vegye kézbe maga is a Szentírást, és tegye próbára, és ne higgyen el akár nekünk sem mindent itt, hanem maga próbálja ki, hogy igaz ez, amiről ez szól, és igazi tükröt állít a mi életünk elé, és lehet ereje is hatalma azon, hogy változzon az életünk, akár olyan pontokon is, amelyeken mi úgy érezzük, hogy bár szeretnénk, de nem tudunk igazán változni. Tegyük próbára Isten igéjét, és ásunk mélyére, hogy mélyre ható változások lehessenek az életünkben. Erre biztatunk mindenkit. Köszönöm szépen a beszélgetést.
0: Én köszönöm, erős várom Istenet.

0: A következőkben Vatai Gyula korábbi börtönparancsnok, börtönmissziós, hitoktató szól számára fontos bibliai igékről.
1: A parancsnoklásom ideje alatt a úgynevezett vezérigém, talán az a Máté evangéliumából, a 9. fejezetből, a 9.13, amikor Mátét elhívja az Úr. És ez azért volt nagyon fontos nekem, mert amikor elhívja az Úr, és odaül a bűnösökkel egy asztalhoz, oda mennek a zsidók, a farizeusok, és számon kérik a tanítványokat, szinte így látva, vagy bekiabálnak, hát együtt étkezik a bűnösökkel, a mesteretek, hogy van ez. És mintha a mi jó keresztényeink is a börtönök bemutogatnának, hogy nem a börtönbe kell megtérni, meg mit keres bent, és akkor az Úr szól, és akkor mondja, hogy de, hát a betegeknek van szüksége orvosra, és hogy ő a bűnösöket jött hívogatni, és ez annyira erős volt bennem, hogy tudom, hogy jó helyen vagyok, tudom, hogy jó a szolgált, mert ő a bűnösökért jött. Nem kérdőjelezheti meg ezt a szolgáltot senki. Itt kaptam egy másik igét. Elém jött a zsidó 13.3, amikor azt mondja, hogy emlékezzetek meg a foglyokról, mintha fogolytársak volnátok, és a gyötrődőkről, mint akik testben vagytok. És ez nagyon erős, ez az ige bennem, hogy ha én bemegyek, akkor tudjam, hogy fogolytárs vagyok, hogy a bűnben valamilyen részem van. És ami meg reménységet adott, az pedig az az ige, amit keresztelésemkor láttam az oroszlányi templomban, ugyanis az oltár fölött az 1 Timóteus 2.4 van, az, hogy az Isten minden embert üdvözíteni akar, és hogy eljusson az igazság ismeretére. És akkor azt mondtam, hogy akkor ebben mindenkiben szó szerint ott vannak a rabok is, és az Úr mindenkit akar, akkor nekem ott van keresnivalóm.
0: Kisvári Ildikót felnőttként érintette meg, és indította el Isten felé egy bibliai ige.
2: Lukács evangéliumából a 11. könyv 9. és 10. verse. Ezt hallottam először, amikor az evangélikus gyülekezetben Isten tiszteletre mentem. Ez szólított meg, ez az ige. Az egész életem lezajlott akkor előttem, amikor ezt az igét hallottam. Annyira mély hatása volt rám, hogy azután döntöttem úgy, hogy rendszeresen fogom hallgatni az igéket. És akkor indultam el ezen az úton, még akkor nem tértem meg, de nagyon nagy hatást gyakorolt rám akkor ez. Én is azt mondom nektek, kérjetek és adatik. Keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik nektek. Mert mindazt, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyittatik.

Végéhez közeledő műsorunkban rövid megszólalások és egy interjú hangzott el. A Biblia a keresztény egyház legszentebb iratgyűjteménye, amely nem csak betű, hanem élő szó, amelyen keresztül megragadja és megváltoztatja Isten az emberek életét. Erről vallott három megszólalónk, Jegesi Ildikó, Vatai Gyula és Kisvári Ildikó. Beszélgetést hallhattak a témához kapcsolódóan, amelyben Győri Gábor Dávid evangélikus missziói lelkész, Deák László kispesti lelkészt, Esperest kérdezte. Az elhangzottakat megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján a missio.lutheran.hu rádió menüje alatt, illetve keressék a Lélekhangolót a Spotify-on podcastként. Most szeretettel búcsúzunk hallgatóinktól, erős vár a mi Istenünk!

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntünk mindenkit. Április 3 és 5-e között a hetednapi adventista egyház szervezésében rendezték meg az Ellen Gould White konferenciát. Mai műsorunkban Merlin Burt előadását hallhatjuk, mely Ellen White írásainak értelmezésével foglalkozik.
1: Két olyan dolgot találtam, amit Ellen White írt az egységről.
2: What a world of gossip would be prevented if every man and woman
1: hogyha minden ember, tehát minden férfi és nő
2: would remember that those who tell him the faults of others will as freely publish his faults at a favorable opportunity.
1: Tehát hogyha minden ember emlékezne arra, amikor másoknak a hibáiról beszél, hogy az ő hibáit is annyira kedvező alkalommal hirdetnék, tehát milyen a pletykálkodásnak, milyen világának lehetne elejét venni akkor, hogyha mindenki gondolna erre.
2: And this is the next sentence is maybe most important.
1: És talán a következő mondat még fontosabb.
2: We should endeavor to think well of all men, especially our brethren.
1: Igyekeznünk kell arra, vagy meg kell próbálnunk jót gondolni minden emberről, és különösen a testvéreinkről.
2: Until compelled to think otherwise.
1: Amíg nem kényszerítő erőt nem, illetve hát amíg nem kényszerít bennünket valami arra, hogy másképpen gondolkodjunk.
2: We too often think badly right away.
1: Túl gyakran előfordul, hogy azonnal rosszat gondolunk.
2: And the counsel here is we should think well unless we're forced to think otherwise.
1: És itt az a tanács számunkra, hogy jót kell gondolnunk egészen addig, amíg valami nem kényszerít arra, hogy rosszat gondoljunk.
2: Now what do you do then when you feel compelled to think otherwise?
1: Mi történik olyankor, amikor az ember tényleg valami kényszeríti arra, hogy másképpen gondolkozzon?
2: Before I read the next one, this comes from testimony to Battle Creek Church.
1: Elmondom, hogy ez a Battle Creek-i gyülekezet számára adott bizonyságtételből van.
2: Page 35, it's a special testimony she gave.
1: Ez egy olyan konkrét bizonyságtétel, amit egy adott gyülekezetnek adott.
2: And then this is if someone is in error and you're compelled to disagree.
1: És ez a következő rész arra vonatkozik, hogyha valaki valóban valamilyen hibát követel, valamiben téved, és ezért muszáj neked megváltoztatnod a véleményedet.
2: And she writes, if a person is in error, be the more kind to him.
1: Azt mondja Ellen White, hogyha valaki hibát követel vagy téved, akkor annál kedvesebb legyél vele.
2: If you are not courteous, you may drive him away from Christ.
1: Hogyha nem vagy udvarias, akkor eltávolíthatod Krisztustól.
2: Let every word you speak, every tone of your voice express your interest in and sympathy for the souls that are in peril.
1: A minden egyes szó, amit kimondasz, még a hangsúlyod is azt érzékeltesse, hogy mennyire törődsz vele, és mennyire együtt érzel vele, mint egy olyan személlyel, akinek a lelke veszélyben van.
2: And that's from Testimonies to Ministers, page 150.
1: Ez a lelkészeknek szóló bizonyságtételből a 150. oldalon található.
2: So see, the way the kingdom of God is, it's upside down from the way the world is.
1: Tehát Isten országa pontosan fordítva működik, mint ahogy a világ.
2: And the prophetic gift helps us, and the Bible teaches the same.
1: És a prófétaság ajándéka is pont ebben tanít, vagy erre segít, és a Biblia is pontosan ezt teszi.
2: Okay, I hope those are helpful. I wish you had them in Hungarian.
1: Ezek nagyon sokat segítenek, és bárcsak ez is meg lenne magyarul.
2: I'll make sure Krista has them, so you can maybe get them from her if you want.
1: De én odaadom Krisztának ezeket az idézeteket, és akkor tőle megkaphatjátok.
2: So reading and understanding Ellen White's writings.
1: Tehát Ellen White írásait olvasni és megérteni.
2: Now last evening, a number of you were there. Dr. Dennis Kaiser gave an excellent presentation.
1: Tegnap este sokan ott voltatok közülünk, és Dr. Dennis Kaiser egy nagyszerű előadást tartott.
2: And it really was reading and understanding it, because it was dealing with those issues.
1: És ez valóban arról szólt, hogy olvasni és megérteni, tehát ezekkel a kérdésekkel foglalkozott.
2: And I want to reemphasize something we said last night in case you didn't hear it.
1: És szeretnék valamit újra kihangsúlyozni, amit tegnap elhangzott, hogyha valaki nem hallotta volna.
2: There are two major categories of Ellen White writings.
1: Ellen White írásainak van két fő kategóriája.
2: Those that she wrote generally that were written for a broad audience.
1: Azokat, amelyeket így általánosságban írt a széles közönségnek.
2: And the other are more particular testimonies or counsels for people in the church or individuals.
1: A másik pedig az akár a gyülekezetben, a gyülekezeteknek, vagy pedig egyes embereknek szóló konkrét tanácsok.
2: How we read and study Ellen White's writings depends upon what type of writings they are.
1: Az, hogy hogyan olvassuk és hogyan értjük Ellen White írásait, az azt határozza meg, hogy melyik kategóriába esik.
2: The more particular the counsel is, the more important it is that you have proper hermeneutical or interpretive principles.
1: Tehát minél konkrétabb az ilyen tanács, annál fontosabb, hogy megfelelő hermeneutikai magyarázatot tudjunk kapni.
2: So don't feel like you have to somehow have some specialized skill to read Ellen White's writings.
1: Tehát ne gondoljatok mégis arra, hogy külön képesítés kell ahhoz, hogy Ellen White írásait olvasni tudjátok.
2: You can read her major books. They are self-evident. They speak clearly.
1: Elolvashatjátok a fő könyveit. Ezek önmaguktól érthetőek, teljesen világosak.
2: But when you read more specific materials, you have to be sure to do due diligence to make sure you're understanding the situation so you don't misinterpret.
1: Viszont hogyha ilyen konkrétabb írásokat olvasunk, ilyen speciálisabb írásokat olvasunk, akkor nagyon vigyázni kell, nagyon meg kell figyelni, hogy a körülményeket jól megértsük, hogy nehogy valami tévedésre jussunk.
2: Now, I think it's already been mentioned, but I want to just say one word that you, or a few things that you have to know before you start reading her writings.
1: Már azt hiszem, hogy ez elhangzott korábban, de szeretném újból megemlíteni, hogy melyek azok a dolgok, amelyekre figyelni kell, mielőtt elkezdjük olvasni Ellen White írásait.
2: At least in terms of inspiration and how inspiration works.
1: Legalábbis az inspirációval kapcsolatban, hogy hogyan működik az inspiráció.
2: And so Ellen White presented, and I think we've mentioned it already, an incarnational-like way of how inspiration worked for her.
1: Ellen White az inkarnációs jellegű inspirációt vallotta.
2: It's not fully human. Fully human, it's not fully divine. There's a combination of both the human and the divine.
1: Tehát ez az isteninek és az emberinek a kombinációja. Nem lehet azt mondani, hogy csak emberi, vagy csak isteni.
2: And this is true in the Bible as well.
1: És ugyanez igaz a Bibliában is.
2: This is what Ellen White would write.
1: Ellen White a következőt írta. A Biblia emberi nyelven kifejezett, de Istentől származó igazságai az isteni és az emberi egybefonódását tükrözik. Ugyanilyen összefonódásról tanúskodik Krisztus természete is, aki Isten fia és emberfia is volt.
2: So it's incarnational like. It's not incarnation, that's Jesus, but it has the human and the divine.
1: Tehát ez az inkarnációnál Jézusra szoktunk gondolni, de ez olyan, mint az inkarnáció, tehát amikor az emberi és az isteni találkozik.
2: Dr. Lefterov showed you an Ellen White manuscript with her handwriting. Do you remember that?
1: Emlékeztek arra, hogy délelőtt Dr. Lefterov bemutatott egy kéziratot, amiben Ellen White saját kezű írását olvashattuk.
2: Let me talk to you about how she did her writing based upon what God revealed to her.
1: Hadd beszéljek egy kicsit arról, hogy Ellen White hogyan végezte az írást annak alapján, amit Isten megmutatott neki.
2: I spent 2 hours with the pastors on this on Thursday.
1: Csütörtökön 2 órán keresztül beszéltem erről a lelkészeknek.
2: And we can't spend that long, just a few minutes.
1: Persze ilyen hosszú időnk most nincs, csak néhány percünk van erre most.
2: But this demonstrates how she shared what God revealed to her.
1: De ez bemutatja, hogy Ellen White hogyan mutatta be azt, amit Isten kinyilatkoztatott neki.
2: This is a handwritten original of one of Ellen White's manuscripts.
1: Ez Ellen White kéziratai közül az egyik kézzel írott eredeti kéziratnak a képe.
2: I brought with me, I don't normally do this, but I did this time. I brought with me an original copy as well of another one, not this one, but another page.
1: Ami nagyon különleges, és ezt soha nem szoktam csinálni, most hoztam el egy ilyen eredeti másolatot a White intézetből.
2: Of Ellen White's letters and manuscripts, we have about 20% in the original handwritten form.
1: Körülbelül Ellen White kézirataiinak, illetve leveleinek 20%-a van meg ilyen eredeti kézirástos formának a másolatában.
2: It's hard for me to see on this one, but I was looking when I was showing this to the pastors, I was looking to find the period at the end of a sentence on this page.
1: Talán nem látjátok jól ezen a kivetített ábrán, de hogyha megnézitek, ami az én kezemben van, szinte nem is lehet írásjeleket találni már, mint hogy pontot vagy vesszőt.
2: I can't find one.
1: Egyetlen egyet sem találok.
2: So Ellen White, when she would write, she would just keep her thoughts flowing.
1: Amikor Ellen White írt, akkor egyszerűen csak úgy folytak belőle, ömlöttek belőle a gondolatok.
2: And when her secretaries would type it up, they would have to find where the sentence breaks and put periods and adjust it.
1: És amikor a titkárai legépelték ezeket a kéziratokat, akkor nekik sokat kellett gondolkozni azon, hogy hol is van a mondatnak a határa, hogy hova kell betenni az írásjeleket.
2: Ellen White didn't have perfect spelling.
1: Azután Ellen White-nak a helyesírása, tehát ahogy írta, tehát a helyesírása sem volt tökéletes.
2: She was particularly bad with people's names.
1: És különösen az emberek, tehát a neveknél volt sok hiba az írásában.
2: That makes me feel a little better because I'm terrible with names.
1: Ez ettől egy kicsit én is jobban érzem magam, mert én is borzasztóan rosszul tudom a neveket írni.
2: So you find a very human aspects in the writing.
1: Úgyhogy ezekben az írásokban is a nagyon is emberi oldalakat fel lehet fedezni.
2: I brought this one because not only does she first write something here.
1: Én azért hoztam el ezt a másolatot, mert nem csak az eredeti írást láthatjuk benne.
2: But she put carrots or these little marks and she went back and she added some things.
1: Hanem még meg is csillagozott dolgokat, és aztán később még visszament, és még beszúrt bizonyos dolgokat.
2: So she's reaching to express it the best way, and she's working with language to do that.
1: Úgyhogy igyekezett azon, hogy a lehető legjobban tudja kifejezni a dolgokat, és még a nyelvezeten, a megfogalmazáson is igyekezett igazítani.
2: You're welcome to come to me, and I'll let you look at this afterwards.
1: Nyugodtan. You want to see it. Nyugodtan gyertek oda hozzám, és majd a végén megmutatom nektek.
2: So then after she had finished writing, her assistants would type it up. And let's go to the next.
1: A következő dia azt mutatja, hogy amikor Ellen White leírta kézzel az üzenetet, akkor a titkárai legépelték.
2: And again, I brought another example of the same thing here.
1: És meg egy újabb, tehát erre is hoztam példát.
2: So even after her assistants had typed it up, she went through it to make sure it's what the way she wanted to say it.
1: És miután a segítői legépelték azt a kézzel írott eredetit, utána újból elolvasta.
2: And she would then, as she's reading, do similar to what she did on this page. She would interlineate and say, "Oh, I want to say this." She might cross something out.
1: És így a gépelt iraton is ugyanazt elvégezte, mint a kézírásos változaton. Még eszébe jutott valami, és még valami mást is beleírt.
2: So God has given her an understanding of the message she is to give.
1: Tehát Isten adott neki egy bizonyos megértést azzal kapcsolatban, azzal az üzenettel kapcsolatban, amit neki tovább kellett adni.
2: He's helping her, no question, through inspiration.
1: És Isten segített neki, minden kérdést kizárólag segített neki az inspirációval.
2: But he's not controlling her words.
1: De nem vette birtokába, tehát nem kontrollálta, irányította gyakorlatilag.
2: He's helping her to understand, and she's using her best ability to express it in a human way.
1: Hanem segített neki, hogy Ellen White saját maga megértse, és feldolgozza ezeket a dolgokat, és utána a lehető legjobb módon leírja.
2: And so this is just one part of what we could look at of how this kind of incarnational-like model works for inspiration.
1: Tehát ez is egy példa arra, ami arra mutat, hogy ez az inkarnációs modell hogyan működött az ő esetében.
2: So let's then talk about some principles. I'll skip the next. This is an example, closer looking of her interlineation.
1: Ez egy újabb példa, egy közelebbi kép arról, hogy hogyan szúrt be dolgokat.
2: This is a picture of one of our research centers. This one is in South America, where they also have a copy of Ellen White's letters and manuscripts in their original form, a copy of them.
1: Ez pedig egy újabb ilyen kutatóközpontunk Dél-Amerikában, ahol Ellen White-nak a leveleiről, illetve kéziratairól másolatokat tartanak ezekben a szekrényekben.
2: So this is besides her books. These are the letters and manuscripts. You can see how much there is.
1: Tehát ez a könyvein kívül van. Látjátok, hogy ennyi kézirata és levele maradt fent, aminek a másolatát tartják ott.
2: You can access everything that's there. It's online in English. I'm sorry, only in English. But it's there at the White Estate websites.
1: Ezeket lehet kutatni online is, elérhetők a White Intézetnek a honlapján, de csak angol nyelven természetesen.
2: Okay, let's see in 30 minutes if I can, how much I can get through of this with you.
1: Megnézzük, hogy 30 percen belül mennyire tudok előre haladni ebben.
2: When we're reading and trying to read and understand Ellen White's writings, a most critical point is this.
1: Amikor megpróbáljuk olvasni és érteni Ellen White-ot, az egyik legkritikusabb dolog az a következő, hogy fordulj a Bibliához és Ellen White írásaihoz imádkozó szívvel, Isten gondolatait és akaratát megismerni vágyó szívvel. Személyes tapasztalatot kell szereznünk Istennel a Szentlélek munkája által. Az egzegézis nem belemagyarázás.
2: It's very hard for us to come to things with a truly open and receptive mind. We are so definite about what we think.
1: Nagyon nehéz igazán valóban olyan nyitott és tiszta elmével közelíteni, mert ami annyira el vagyunk némulva.
2: But we need the Holy Spirit and we need to be able to open our minds to try to hear what God is trying to say.
1: Pontosabban meg vagyunk süketülve, és szükségünk van arra, hogy a Szentlélek nyissa ki a gondolatainkat, és hogy a Szentlélek segítsen megértenünk azt az üzenetet.
2: It's these theological words, it's exegesis. In other words, it's what's coming to us from what's written.
1: Tehát ez egy teológiai kifejezés, hogy exegézis, és ez azt jelenti, hogy mi az, amit kiveszünk abból, vagy ami szól hozzánk abból, ami le van írva.
2: We need to try to avoid bringing to the text our own things that we put into it.
1: El kell kerülnünk azt, hogy megpróbáljuk belevinni a szövegbe azt, ami a saját gondolatainkban van, ami nincs benne a szövegben.
2: That's eisegesis.
1: Ez a belemagyarázás.
2: That's the wrong way to read Ellen White's writings or to read the Bible.
1: Ez nem a megfelelő módja sem Ellen White írásai olvasásának, sem a Biblia olvasásának.
2: I think it's only as we pray and we seek the Holy Spirit that we can begin to set aside our own issues and listen to God.
1: És igazából csak, hogyha így közelítünk hozzá, akkor tudjuk félretenni a saját dolgainkat, a saját gondolatainkat, és tudunk így közelíteni hozzá.
2: We've already talked about number two. I don't need to spend long on this.
1: A második pontról már beszéltünk, úgyhogy erről nem kell hosszabban beszélni.
2: You can read it.
1: Shall I read it?
2: Okay. Just read this.
1: Ellen White írásai Jézustól erednek, és valóban arra irányulnak, hogy az embereket Jézushoz és a Bibliához vezessék.
2: You always keep that in mind.
1: Tehát ezt mindig a gondolatainkban kell tartani.
2: I don't know that there's time for me to read these statements entirely, but just part of this here.
1: Csak azt tudom tenni, hogy mintaképünként mutatom be nekik Jézust.
2: Read the first up to the dots
1: okay.
2: There.
1: A drága megváltót.
2: Mm-hmm.
1: Huh? Done.
2: Oh, you did, okay. So she says, I want to present Jesus, precious Jesus.
1: Be akarom mutatni Jézust, a drága Jézust.
2: And she's here's another one.
1: És aztán itt a következő.
2: And just this is short.
1: A drága megváltó Jézus újból és újból elküldte neked azt a világosságot, amire szükséged volt. De nem álltál bele abba a csatornába, ahol eljutott volna hozzád.
2: So it's this constant thinking in terms of it's oriented towards Jesus, it's oriented towards scripture.
1: Tehát ez folyamatosan mindig ezt láthatjuk, hogy Jézus felé fordul és a Szentírás felé fordul.
2: One more.
1: Aztán jön a következő. Isten elküldte népének az igazság és az igazságosság bizonyságtételeit, és arra szólította őket, az embereket, hogy emeljék magasra Jézust, és magasztalják igazságosságát.
2: When you have this in mind, this way of reading Ellen White, and you're thinking about it, you seem to see these type of statements everywhere when she's writing.
1: Hogyha erre gondolunk, hogy ilyen módon közelített Ellen White ezekhez a gondolatokhoz, ezt bárhol megtaláljuk, tehát mindenütt ilyen üdézetekkel fogunk találkozni.
2: It's her orientation.
1: Ugyanis ez volt az ő irányultsága.
2: And if she has that orientation and the Bible has that orientation, we should have that orientation.
1: És hogyha neki ez volt az irányultsága, és a Bibliának is ez volt az iránya, akkor bennünk is ez kell, hogy meglegyen.
2: And we have to read with that orientation.
1: És ilyen irányultsággal kell olvasnunk a szavait.
2: You've heard this already, but I want to say a few more words about it.
1: Ezt már hallottátok, de azért még néhány szót szeretnék ehhez hozzátenni.
2: Context remains important no matter what you're reading.
1: A szöveg összefüggés minden esetben fontos, bármit olvassunk is.
2: I'm talking about inspired writings.
1: Én az ihletett írásokról beszélek most.
2: And these are the levels of context.
1: És ezek itt a szöveg összefüggésnek a különböző szintjei.
2: There's a I think one of the others shared this with the pastors.
1: Azt hiszem, hogy itt valaki a csoportunkból ezt elmondta a lelkészeknek.
2: I like this because it makes an overemphasis of a point about how you can read out of context.
1: És azért tetszik ez nekem, mert azt mutatja be igen erősen, hogy hogyan lehet a szöveg összefüggésből kiragadva vizsgálni dolgokat, vagy hát mást magyarázni bele.
2: Someone wanted to have the Lord guide them, so they said, "Lord, please speak to me." And they just opened the Bible and put their finger down and read.
1: És akkor egy valaki szerette volna megtudni, hogy mi az Úr vezetése az élete számára, hogy a Bibliából szóljon hozzá.
2: Now, maybe some have been helped that way, so I don't want to be disrespectful of that.
1: Lehet, hogy valakivel ez valóban megtörtént, úgyhogy nem akarok tiszteletlen lenni.
2: But for the purposes of illustration, let me share this with you.
1: De csak az illusztráció kedvéért hadd mondjam el ezt nektek is.
2: And the text you hit is Matthew 27, 3 and 3 to 5.
1: Itt Máté 27, 3-tól 5. versei vannak a szövegben.
2: And it says, then Judas departed and went out and hanged himself.
1: És akkor itt azt olvashatjuk, hogy és Júdás elment és felakasztotta magát.
2: Well, you want to know the context of that, isn't that right?
1: Szeretnétek tudni ennek az összefüggését, ugye?
2: But you say, well, I don't know. Lord, give me some more guidance. That doesn't work quite right for me. Let's try this one.
1: Úgyhogy ez az ember, aki ezzel próbálkozott, hogy így tudja meg az Úr akaratát, azt mondta, hogy na hát, akkor keresek egy másik verset, hogy pontosabban megértsem.
2: And now your finger comes to Luke 10:37.
1: És akkor kinyitja a másik helyen, és Lukács 10:37-re esik az újja.
2: And that verse says, go and do likewise.
1: És ott azt olvassa, hogy menj és te is aképpen cselekedjél.
2: These are words of the Bible.
1: Ezek a Biblia szavai.
2: And no, that can't be right.
1: No, hát ez nem lehet
2: jó. Let me try one more time here.
1: Akkor hadd próbáljam ki még egyszer.
2: And your finger now falls on another gospel, John 13:27.
1: És akkor új másik helyen kinyitja a Bibliát, János 13:27.
2: That's what you do quickly.
1: Az, hogy amit tenni akarsz, tedd gyorsan.
2: Now we all know that. We know that these are not connected. That's why we chuckle. That's why we laugh a little.
1: Ezt mindannyian jól tudjuk. Tudjuk, hogy ez a három szöveg ez nem kapcsolódik össze egyáltalán, ezért is nevetünk.
2: But the serious point is you have to look around what you're reading. You can't just look for snippets from Ellen White or the Bible.
1: Ennek az a lényege, hogy amikor olvasunk valamit, akkor nem lehet csak innen-onnan kiválasztani egy-egy kis részt, hanem a környezetét is olvasni kell.
2: You have to really read a fair bit to make sure you know what she's saying there.
1: Egy bizonyos jelentős részt el kell olvasni ahhoz, hogy tudjuk, hogy pontosan miről akar beszélni.
2: One of the questions that were answered last night made that point about a misused Ellen White statement.
1: Tegnap este válaszoltunk egy olyan kérdésre, ami Ellen White félreértelmezésével volt kapcsolatos.
2: And then the literary context. Where is it written? What is the broader piece of material that you're reading? Is it a testimony? Is it a book? Is it one of her major books?
1: Aztán ott van az irodalmi kontextus, vagy összefüggés, hogy hol olvassuk azt a bizonyos részt. Ez egy levél, ez egy bizonyságtétel, az egyik könyve, vagy az egyik főkönyve.
2: And then the broader context.
1: Aztán a szélesebb összefüggés, a tágabb összefüggés.
2: We understand this in the Bible as Seventh-day Adventists.
1: Mi értjük adventistaként a Bibliából.
2: We take the Sabbath, for example.
1: Vesszük például a szombatot.
2: We want to know what the whole Bible says about the Sabbath, isn't that right?
1: Tudni akarjuk, hogy az egész Biblia mit mond a szombatról, nem igaz?
2: There are some difficult texts that might seem to point in some way against the Sabbath.
1: Vannak olyan nehezebb szövegek, amelyek látszólag a szombat ellen szólnak.
2: But when you read the whole Bible about it, it becomes clear that there is this unity of Scripture.
1: De hogyha az egész Bibliát elolvassuk, akkor teljesen világossá válik, hogy a Szentírás egységes.
2: And you may find a text or two that you don't understand.
1: És talán találunk egy vagy két olyan szöveget, amit nem értünk.
2: But the others are all clear together.
1: De a többi pedig teljesen világos.
2: So you don't harmonize all of those clear texts to the few that are confusing.
1: Úgyhogy nem az egész nagy halmazt, a világos szövegeket próbáljuk meg úgy igazítani, hogy a néhány nehezebben érthetőhöz igazodjunk.
2: You harmonize the few that are confusing to all the rest, which makes sense.
1: Hanem a másik oldalon, tehát azt a nehezebb, a néhány nehezebbet igazítjuk ahhoz, amelyek érthetőek.
2: Now listen, we do the same with Ellen White's writings.
1: Tehát ezt tesszük a Bibliával, és ugyanez a helyzet Ellen White írásaival is.
2: There are some things she writes that are hard to understand.
1: Vannak az írásai között olyan részek, amelyeket kicsit nehezebb megérteni.
2: But there's so much that's clear and understandable.
1: De annyira sok minden van, ami világos és érthető.
2: So study that whole topic or that issue from all of her writings, and then the few that don't match, you help them to fit with the rest, not the other way around.
1: Tehát tanulmányozzuk a sok írásából, minden írásából azokat, amik egyértelműek, és ha van néhány, amit nehezebben értünk, akkor azokat azoknak a világosaknak a fényében értsük meg.
2: Does this make sense? Is this reasonable?
1: Ezt értelmesnek gondoljátok? Tehát ezt úgy tartjátok, hogy ez érthető?
2: This is simply rightly dividing the word of truth, as the Bible tells us to do.
1: Tehát a Biblia arra tanít bennünket, hogy igazán tanítsuk az igét.
2: It's not if you just find some statement from Ellen White to prove something. You have to study it.
1: Tehát nem az a cél, hogy kivegyünk egy-egy megjegyzést Ellen White-tól, és akkor azzal nyomuljunk, vagy hát azt próbáljuk erőltetni, hanem tanulmányozzuk alaposan az egészet.
2: And Dr. Kaiser, those of you that were here last night, he helped with the historical context, and the one he used was squirrels.
1: És tegnap este Dr. Kaiser a történelmi összefüggésre adott egy nagyszerű példát, és ebben a példát a mókus szolgáltatta.
2: We won't talk about squirrels right now, but don't worry, I'm not going to talk about historical context because another couple principles will make it clear.
1: Én most nem fogok erről, sem a mókusokról, sem a történelmi összefüggésről beszélni, mert van más, amiről beszéljek még.
2: Okay, number four, we need to look for the biblical principles behind Ellen White's writings.
1: A négyes pont az, hogy keresni kell a bibliai elveket Ellen White írásainak magyarázatával kapcsolatban.
2: I'll have to be honest with you, it's only been about 25 years that I have been reading Ellen White's writings thinking in this way.
1: Őszinte leszek veletek, mindössze csak 25 éve van, hogy Ellen White írásait ilyen módon olvasom, mint amiről beszélek nektek.
2: You need to think intentionally when you're reading her writings, maybe her testimonies, what is the Bible principles that God has here.
1: Miközben olvasod az írásait, akár a bizonyságtételeket, azon kell gondolkozni, hogy milyen bibliai elv van itt, amire Isten rám akar mutatni.
2: This particularly applies to those more particular writings, the testimonies, the councils.
1: Ez különösen igaz azokra a speciálisabb vagy sajátságosabb üzeneteire, mint a bizonyságtételekre vagy a tanácsokra.
2: A couple statements quickly here.
1: Most jön néhány megjegyzés gyorsan. Az írott bizonyságtételeknek nem új világosságot kell adniuk, hanem a már korábban kinyilatkoztatott inspiráció igazságát kell élénken a szívükre helyezni.
2: So Ellen White's saying, I'm not bringing you new light.
1: Ellen White azt mondja, hogy nem hozok új világosságot nektek.
2: This is biblical truth.
1: Ez bibliai igazság.
2: It's just applied.
1: Ezt csak alkalmaztam.
2: And another one.
1: És aztán jön a következő. Elsődleges kötelességem, hogy a bibliai elveket közöljem, majd pedig, ha nem tesznek határozott, tudatos reformintézkedéseket azok, akiknek az esete feltárult előttem, személyesen kell kérlelnem őket.
2: So she says, my duty is to present Bible principles. Now, if people aren't going to listen, I'll appeal to them directly because God has revealed this to me, but it's undergirded by Bible principles.
1: Tehát ez azt mondja, hogy az elsődleges kötelességem az, hogy a bibliai igazságokat hangsúlyozzam, és hogyha az emberek nem figyelnek erre oda, akkor személyesen hozzájuk fordulok, de igazából az a lényeges, vagy az az elsődleges kötelességem, hogy a bibliai elveket közöljem.
2: Dr. Kaiser last night talked about bicycles. Remember that? Those of you that were there.
1: Emlékeztek rá, akik ott voltatok, hogy Dr. Kaiser tegnap a kerékpárokról beszélt.
2: This is a picture of John Harvey Kellogg on a bicycle in the 1890s.
1: Ez az 1890-es években John Harvey Kellogg-ot mutatja, aki éppen kerékpározik.
2: Actually, that's not correct. I'm looking at the picture, and this is after the turn of the century.
1: De ez igazából nem is jó időpont, hanem ez már a századforduló után.
2: But he was one of the first people to get a bicycle in Battle Creek.
1: Ő volt az egyik első, aki Battle Creekben biciklit vásárolt.
2: In 1894, bicycles looked something like this.
1: 1894-ben a kerékpárok valahogy így néztek ki.
2: This was a new practical invention and it became very popular and it was very expensive because there weren't too many around.
1: Ez egy nagyon új és gyakorlati, tehát egy gyakorlati életet segítő találmány volt, ami nagyon drága volt, mert még kevés volt belőle.
2: And Ellen White wrote to one of the leaders in Battle Creek these words.
1: És Ellen White az egyik Battle Creek-i vezetőnek ezeket a szavakat írta. Battle Creekben voltam, az utcákon nyüzsögtek a népünkhöz tartozó kerékpározók. Bizonyságtétel jött a mennyből arról, hogy népünk a saját önző vágyai kielégítésére fordítja azt a pénzt, amit a külmisszióra kellene fordítani. Hatalmas rajongássá, hóbortá lett ez a dolog.
2: So this is self-evident what she's talking about here.
1: Ez teljesen egyértelmű, amiről itt beszél.
2: They were too expensive.
1: Ezek túlságosan sokba kerültek.
2: It was a thing you had to have because your neighbor had it or someone else had it and you wanted to be able to be like them and be cool, you know, and all of this.
1: Ezt sokan úgy érezték, hogy ezt mindenképpen meg kell szereznünk, mert a szomszédunknak is van, és ez olyan nagyon vagány dolog, hogyha nekünk is van, úgyhogy itt sokkal jobban, jobb színben fogunk feltűnni, hogyha nekünk is van.
2: People were spending money that should have been used for better uses.
1: Az emberek olyan pénzt fordítottak, vagy költöttek, annyi pénzt költöttek ezekre, amilyen pénzt, vagy amennyit jobb célra is fordíthattak volna.
2: Now this is one of the letters on this issue.
1: És ez a levél pontosan ezt a kérdést szólítja meg.
2: I can't take you through it, it's hard to see on the screen, but Ellen White doesn't put the verses of the text, but she quotes parts of scriptures throughout this testimony.
1: Nem látjátok ezt jól a kivetítőn, de a levelében Ellen White ezeket a bibliai szövegeket idézi, és ezekre utal végig.
2: And I've highlighted in yellow a couple of the places.
1: És így sárgával kiemeltem néhány helyet.
2: Now, if you look at it, In this particular one, this letter, she's quoting the following verses.
1: Hogyha megnézitek a kivetítőn, a következő verseket, ezt a Máté 25, 21, 23, Máté 5, 14, 16, Galata 6, 7, Lukács 9, 23 verseit idézi.
2: Even though she is not putting the verses, she's just using words from the verse.
1: Nem az egész verseket idézi, hanem csak bizonyos szavakat vesz ki belőle.
2: And they're listed there, and each of these has the biblical principle that I've noted here.
1: És mindegyikben megvan az a bibliai elv, amit kiemeltem.
2: It's the use of talents.
1: A talentumok felhasználása.
2: Stewardship.
1: Sáfárság.
2: Responsibility.
1: A felelősség.
2: Self-denial.
1: És az önmegtagadás.
2: And we could probably easily come up with a few more.
1: És még nagyon könnyen még ezt a listát hosszabbá is tehetnénk.
2: These are eternal biblical principles that applied to this situation in Battle Creek at that time.
1: Ezek olyan konkrét bibliai példák vagy útmutatások, amelyek éppen Battle Creekre vonatkoztak abban az időben.
2: So you can't read this about bicycles and just say don't use bicycles.
1: Tehát, hogyha olvassuk az írását, akkor nem mondhatjuk azt, hogy hát nem szabad biciklizni.
2: Because her counsel is principle, biblical principle driven, as well as divinely guided through visions and dreams.
1: Azért, mert az ő tanácsait gyakorlatilag a bibliai elvek ösztönzik, illetve az Istentől jövő tanács.
2: So you must ask yourself the question, what are the biblical principles? And often she'll have part of a text that you could find and look up.
1: És mindig fel kell tennünk magunkban a kérdést, hogy mi a bibliai elv, és azt kell megkeresni, és arra kell odafigyelni.
2: Okay. Next one.
1: A következő.
2: When reading, go ahead and read it.
1: Amikor a bizonyságtételeket olvassuk, ne vigyük bele a saját elgondolásainkat, hanem ragaszkodjunk a szöveg céljához és eredeti kontextusához.
2: So now we're talking, I'm focusing in on these more particular writings.
1: Tehát én most inkább ezeken a sajátságos írásokra összpontosítom.
2: These are our testimonies that God has given her, and this is what people in the Seventh-day Adventist Church often are most confused about.
1: Ezek a bizonyságtételek, amelyeket Isten adott neki, és a bizonyságtételekkel van a hetednapi adventistáknak általában a legtöbb kérdése.
2: So you have to connect the testimony to its intended purpose, original purpose.
1: Tehát a bizonyságtételt mindig hozzá kell kapcsolni ahhoz az eredeti célhoz, ami volt.
2: And the original context.
1: Illetve az eredeti szöveg összefüggéshez.
2: Let me tell you a story of an example here.
1: Hadd mondjak el egy történetet ezzel kapcsolatban.
2: These were two wonderful doctors, medical doctors in our church 150 years ago.
1: Több mint 150 évvel ezelőtt ez a két ember két csodálatos orvos tagja volt az egyházunknak.
2: Actually not quite 150, but anyway.
1: Nem volt egészen 150 év.
2: Time and place is important, but for this one it's the story is more important.
1: Tehát az idő és a hely nagyon fontos, de ebben az esetben a történet az nagyon lényeges.
2: So the male Dr. Kress,
1: Daniel Kress,
2: he developed a serious condition known as pernicious anemia.
1: Neki egy nagyon súlyos tüdőgyulladása lett, egy nagyon súlyos betegségbe esett.
2: Now he had for many years been teaching health reform.
1: Hosszú éveken keresztül az egészségügyi reformot tanította.
2: He was a vegetarian.
1: Vegetáriánus
2: volt. More than that, he had become a vegan.
1: De ezen túlmenően még vegán is lett.
2: He avoided eggs, he avoided any of these products that were animal origin.
1: Kizárt az étrendjéből mindent, tojásfélét, illetve tojást, illetve minden állati származékot.
2: Now Ellen White had a lot to write about health and the importance of a vegetarian diet.
1: Ellen White nagyon sokat írt az egészségügyi témában és a vegetáriánus étrend fontosságáról.
2: But he had taken it to an extreme in his own life and in some of his teaching.
1: És Dr. Kress túlzásba vitte ezeket a dolgokat, ami a saját életét is veszélyeztette.
2: This is the page of the testimony that Ellen White wrote to him.
1: Tehát ezen az oldalon az a bizonyságtétel van, amit Ellen White neki írt kifejezetten.
2: Now she warned him. She talks about the dangers of going to extremes in regard to health reform.
1: Tehát ő figyelmeztette arról, hogy milyen veszélyei vannak annak, hogyha az ember túlzásokba esik az egészségügyi reform kérdésében.
2: I've enlarged this on my screen so I can read it directly from the page.
1: Én az én képernyőmön egy kicsit ezt fölnagyítottam, hogy el tudjam innen olvasni.
2: And then she says, you yourself have had this extreme has hurt you.
1: És azt mondta neki, hogy neked is konkrétan ez a túlzás, ez az ártalmadra lett.
2: And she says, the Lord has shown me, this is what you should do, this is counsel to you.
1: És aztán azt mondta, hogy az Úr megmutatta nekem, és ez a neki személyesen szóló tanács, hogy mit kell tenned.
2: And I'll read what she says to him.
1: És elolvasom, hogy mit mondott neki.
2: It is your duty to do this.
1: Ez a te kötelességed, hogy megted.
2: Get eggs from of healthy fowls or birds.
1: Vegyed az egészséges szárnyasoknak a tojását.
2: Use these eggs cooked or raw. Drop them uncooked into the best unfermented wine you can find.
1: Használd ezeket a tojásokat, vagy fogyaszt a tojásokat főve, vagy pedig nyersen, illetve a nyers tojásokat ilyen erjedetlen borba, ami a lehető legjobb, amit találhatsz, abba dob bele, vagy hát üsd bele.
2: She says, this will supply that which is necessary to your system.
1: És akkor meg lesz a tehát megkapod ezáltal azt, ami a te testednek a legjobb.
2: Then she says, do not for a moment suppose that it will not be right to do this.
1: És még úgy folytatta, hogy egy pillanatig se gondold azt, hogy ez helytelen lenne, hogy megtegyed.
2: So here's this man who has believed he should not eat eggs because it's bad for you, and Ellen White, God has given her this message that he should eat these eggs every day with grape juice.
1: Tehát itt van ez az ember, aki az egészségügyi üzenetet képviselte, és úgy érezte, hogy az ártalmas számára, hogyha tojást fogyaszt, és Ellen White azt tanácsolja neki, hogy fogyasszál tojást, méghozzá szőlőlével.
2: Fortunately, he believed that God used her, and he said, I must follow this counsel.
1: És az a jó dolog, hogy ez az ember elhitte Ellen White-nak az üzenetét, Isten felhasználta Ellen White-ot arra, hogy megmentse az életét.
2: And so he did it.
1: Úgyhogy megtette.
2: And his condition corrected.
1: És az állapota helyre jött.
2: And he lived to be an old age.
1: És nagyon idős kort megért.
2: And better health.
1: És jobb egészségnek örvendett.
2: And he had to modify his health presentations to people some.
1: És egy kicsit igazítania kellett az egészségügyi megközelítésén.
2: But see, this is a context.
1: Tehát itt van a szöveg összefüggés.
2: We can learn lessons from this.
1: Ebből sok mindent tanulhatunk.
2: One other lesson we learn is
1: egy másik tanulság,
2: the counsel to Dr. Kress doesn't apply to every single person in the world.
1: Hogy a Dr. Kressnek adott tanács nem vonatkozik minden egyes emberre a Földön.
2: This is not a universal counsel.
1: Ez nem egy egyetemes tanács.
2: We aren't all taught to go out every day, take an egg and eat it with grape juice, and that's our answer to everything.
1: Tehát nem mondhatjuk azt, hogy minden egyes nap tojást kell ennünk szőlőlével, és ez a válasz minden problémára.
2: So it's back to this principle. We have to read what we're reading and make sure we're following the historical context and Ellen White's intention and her meaning.
1: Tehát amikor olvasunk valamit, akkor mindig tudatában kell lennünk a történelmi összefüggésnek, és meg kell győződni arról, hogy azt értjük-e az alatt, amit olvasunk, amire Ellen White gondolt.
2: I don't have time for the other illustration in this. I wish I did. It would be very interesting to share with you.
1: Bárcsak lenne időm a következő példára is, de már nincs időm.
2: So let's go to number six.
1: Úgyhogy megyünk a hatos. A bizonyságtételeket minden írásával együtt és a történelmi kontextusokban kell érteni és alkalmazni.
2: So this one's nice because it kind of brings together the whole context thing and illustrates historical context.
1: Ez azért volt nagyon érdekes, mert visszavezet bennünket az összefüggéseknek a kérdéséhez és visszavisz a történelmi kontextushoz.
2: Ellen White had written in the 1860s to Seventh-day Adventist these words.
1: Az 1860-as években Ellen White a hetednapi adventistáknak írta a következő szavakat.
2: Has anyone heard this of this before? I'm just curious here.
1: Hallottatok már erről korábban? Kíváncsi vagyok.
2: If you have, raise your hand. I'm just curious.
1: Aki okay, hallotta már ezt, emelje föl. Néhányan.
2: A dozen or so. So, the reason for this council, there were no Adventist schools, Seventh-day Adventist schools yet.
1: Az volt a kiváltó oka ennek a tanácsnak, hogy nem voltak hetednapi adventista iskolák még.
2: But I'll refrain from saying too much because the story tells itself.
1: Nem akarok sokat mondani, mert a történet önmagáért beszél.
2: About 40 years later.
1: Körülbelül 40 évvel később.
2: Now we have many schools.
1: Akkor már nagyon sok iskola volt, adventista iskola.
2: And just up the hill from where Ellen White lived, there was a school at the sanitarium, the hospital. The St. Helena Hospital.
1: És ott Ellen White lakásának a közelében, a hegyoldalon, a St. Helena szanatóriumban ott volt egy iskola.
2: The teacher at the school was Sarah Peck, this lady.
1: És ez a hölgy, Sarah Peck volt ennek az iskolának a tanára.
2: And this is a postcard of the how the hospital looked at the time.
1: És ez egy képeslap, és ez mutatja a kórházat abban az időben, így nézett ki.
2: Now Sarah Peck noticed that there were younger children, you know, who were 5 or 6 or 7, who were running around and they didn't have supervision.
1: És Sarah Peck felfigyelt arra, hogy volt egy csomó olyan gyerek, 5-6-7 éves, akik ott csak szaladgáltak, és senki nem vigyázott rájuk.
2: Their parents were working.
1: A szüleik dolgoztak.
2: At the institution.
1: Ott az intézményben.
2: And so she said, maybe I can organize a little school for them.
1: És akkor Sarah Peck arra gondolt, hogy szervezhetek nekik egy kis iskolát.
2: So she did that.
1: És meg is tette.
2: And there were some on the board that knew about Ellen White's statement about the age of children going to school.
1: De a bizottságban voltak néhányan, akik ismerték Ellen White-nak ezt az írását, hogy a 10 éves kor alatt a gyerekek ne menjenek iskolába.
2: And so she got into a little bit of trouble with some people.
1: Úgyhogy ezért Sarah Pecknek problémája kerekedett néhány emberrel.
2: He's trying to do good.
1: Megpróbált valami jót tenni.
2: This is why we have to read carefully. Now this is helps us because Ellen White will help us.
1: És igazából Ellen White segít nekünk, és ezért kell nagyon figyelmesen olvasnunk.
2: So some representatives from the hospital and the school came to talk to Ellen White.
1: Úgyhogy a kórházból és az iskolából néhány képviselő elment Ellen White-hoz, hogy beszéljenek vele.
2: And this is what she said to them.
1: És a következőt mondta nekik. A gyerekkor

0: should be able to.
1: Hogy az anyáknak mindenképpen képesnek kell lenni
0: erre. If every mother could, then they should.
1: És hogyha minden anya képes lenne erre.
0: But then she goes on and she says something more.
1: Aztán majd folytatja, és még valami mást is mond.
0: Go ahead and read this.
1: De amikor meghallottam az ellenvetést, hogy a gyermekek 10 éves korukig nem mehetnek iskolába, el akartam mondani nektek, hogy amikor ezt a világosságot tárta elém az Úr, hogy a gyerekek ne járjanak iskolába, amíg elég idősek nem lesznek ahhoz, hogy tanítani lehessen őket, még nem voltak hetednapi adventista iskolák. És akkor befejezzük. Először meg kell tanulniuk a helyes magaviseletet, hogy amikor iskolába mennek, ne vezethessék őket rossz irányba.
0: So she's giving some historical context, right?
1: Tehát ilyen történelmi összefüggést adott, ugye?
0: She says we didn't have any Adventist schools.
1: Akkor még nem voltak adventista iskoláink, mondta.
0: And the children needed to be make sure that they were taught proper manners, or in the old English it means morals, proper morals.
1: És nagyon fontos volt meggyőződni arról, hogy a gyerekeknek helyes magaviseletet tanítanak, illetve ami ezt pontosabban a régi angol nyelv szerint jelenti, hogy erkölcsi szintet tanítsanak nekik,
0: so
1: erkölcsöt.
0: That they then would not be led astray.
1: Hogy akkor ne vezessék őket félre.
0: So is Ellen White out of harmony with herself?
1: Vajon Ellen White itt ellentétben van önmagával?
0: Of course not.
1: Egyáltalán nem.
0: She went on, and I'll close with this. I'll have to stop. But this is something she wrote. Very right after. This is a part of her statement.
1: Tehát ez így van. Gondolataimat erősen felzaklatta, amit gyakran hangoztattak. De White testvérnő ezt és ezt mondta, és White testvérnő ezt meg azt mondta. Ezért mi pontosan azt is fogjuk tenni. Isten mindannyiunktól józan gondolkodást vár el. A körülmények változtatnak a feltételeken. A körülmények megváltoztatják a dolgok összefüggését.
0: So she's saying, don't quote me. I think she's really trying to say, if you don't know the context and what you're talking about.
1: Ellen White, tehát azt akartam mondani, hogy ne idézzetek engem, hogyha nem tudjátok, mi az összefüggés, és miről beszéltem.
0: We need to have sanctified common sense.
1: A megszentelt józan észre van mindannyiunknak szükségünk.
0: And it's with all the other principles. This Bible principle applies here too.
1: És ez ugyanez a helyzet a bibliai elvekkel. Tehát ezek a bibliai elvek itt is alkalmazandók.
0: And so she says, circumstances alter conditions.
1: Hogy a körülmények változtatnak a feltételeken.
0: Well, we don't have time to cover a few more of these. But I think you're beginning to get the sense that we have to read her writings carefully and deeply, not just superficially.
1: Tehát nincs időnk arra, hogy még több ilyet beszéljünk, vagy elmondjak, de igazából arról van itt szó, hogy józan észre kell gondolkozni, és nem csak felszínesen olvasni az írásait.
0: And this is particularly true of the counsels or the writings that deal with specific things.
1: És ez különösen igaz azokra az írásaira, tanácsaira, amelyek bizonyos konkrét helyzetekre vonatkoznak.
0: For Steps to Christ and all of the other wonderful books, mostly there, as long as you're reading the literary context and the immediate context, you're okay.
1: A Jézushoz vezető útnál és a többi hasonló könyvnél a legtöbb esetben az van, hogyha elolvasod csak a szövegkörnyezetet, akkor teljes képet látsz.
0: But for these more particular counsels, you really need to do this type of study.
1: Viszont a konkrétabb vagy ilyen speciálisabb tanácsaival kapcsolatban ezt a tanulási folyamatot mindenképpen el kell végezni.
0: I often hear young people tell me, how are Ellen White's writings relevant? And they're talking about some of these counsels.
1: Sokszor mondják nekem fiatalok, hogy hogyan szólnak hozzám Ellen White írásai, és általában az ilyenfajta idézetekre utalnak.
0: It doesn't make sense to them.
1: Úgy érzik, hogy ez számukra nem jelent semmit.
0: And then we create a problem.
1: És akkor mi gyakorlatilag egy problémát kreálunk.
0: Because we're not being fair to Ellen White.
1: Mert nem fair módon közelítünk Ellen White-hoz.
0: We're not being fair to what God's trying to say.
1: Nem fair módon közelítünk ahhoz, amit Isten megpróbál elmondani.
0: Because if it's understood in its circumstance, it becomes more powerful, because then it applies to us, but in the right way.

0: Hogyha mindent a maga körülménye, tehát az adott helyzet vagy környezetében értünk meg, akkor válik érthetőbbé, mert így ránk is vonatkozik a mi körülményeink között.
1: May God bless us Isten, as we are faithful to try to read and study what God has given us as a precious gift.
0: Isten áldjon meg bennünket, miközben megpróbáljuk megérteni, olvasni és megérteni azt a drága ajándékot, amit Isten adott nekünk.
1: Amen.
0: Amen.

Kedves hallgatóink! A Lássuk a valóságot című adásunk célja, hogy a valóság egyre közelebb juttasson bennünket az isteni igazságok megismeréséhez, megértéséhez, hiszen tudjuk, Isten a teljes képet látja.

0: Párbeszéd műhely. Saját érzelmeinkkel párbeszédet folytatva tudjuk a környezetünket megérteni, formálni. Ehhez nyújt segítséget dr. Hekker Réz Róbert pasztorál pszichológus műsora. Tartsanak velünk!
1: Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatónkat ezúttal is a Párbeszéd műhely műsor folyamában találkozunk, amikor is közös gondolkodásunk kerete összefoglaló címe így szól, az építő erejű krízis értelmezése. Ha ezt a címet halljuk, akkor az első gondolat, ami eszünkbe jut, az az, hogy senki közülünk nem szereti a krízist, nem akar belejutni, mégpedig amiatt nem, mert hogy minden krízis magában hordozza a trauma kockázatát. Egy kicsit idézünk most ellenél a két szónál, krízis és trauma. A krízis kapcsán, ami egy olyan válsághelyzetet jelent, amely a kibontakozás felé, de ugyanakkor a leépülés felé is haladhat, a krízis kapcsán a trauma, vagyis az akut válsághelyzet, akár életveszélyt, vagy súlyos összeomlást előidéző, vagy folyamatosan abba bele ragadó élethelyzetet jelző szó, olyan módon kapcsolódik össze, mint ahogyan összekapcsolódik az elhanyagolt kert az eldudvásodással, az elgazosodással. Minden olyan krízis, amelyben nem akarunk a krízis kiváltó okaival foglalkozni, és nem akarjuk azokat megszüntetni, azok traumává válnak, ahogyan az elgazosodó kert, ha nem kapáljuk, ha nem műveljük, ha nem szedjük ki belőle a gyomot, akkor akár embermagasságú gyommal mindenféle kultúrnövényt elfojtó vigasztalatlan látványt nyújt. Nos, valahogy éppen emiatt kell a krízisről beszélnünk. Arról, hogy hogyan tudunk a krízisből valóban építő erőket nyerni, és éppen emiatt gondolom azt, hogy itt szeretnék visszautalni arra a témára, amellyel múlt alkalommal foglalkoztunk, amikor is az autonómiánk, az erős önazonosságunk, illetve a megerőtlenedett, úgyis mondhatnánk, hogy megingott, sodródó önazonosság feszültségében vergődő embert vizsgáltuk meg alaposabban. Arra jutottunk, hogy semmelyikünk nem kerülheti ki azt a kérdést, hogy vajon tudatosítja magában, hogy honnan jön és hová megy, vajon az életében ez a kérdés megválaszolható-e, vagy egyáltalán megfogalmazza-e valaki. Mert hogy ez a kérdés az önazonosságunknak a hordozó ereje. Mindaz, ami bennünk és körülöttünk történik, az ebben a sodrásban, ebben a folyamatban ábrázolódik ki. És minden krízis, amelyről most beszélünk, akkor válik építő erejűvé, ha ennek a fajta belső tisztulásnak egy-egy állomásaként tekintünk rá. Azt mondhatnánk, hogy ebben az összefüggésben a krízis tulajdonképpen olyan, mint egy út elágazás esetében az útjelző tábla. Ez az útjelző tábla mutatja meg a helyes irányt, és mutatja egy úttal azt is, hogy ehhez a helyes irányhoz képest a másik út az hova vezet. Vagyis egy krízis tulajdonképpen előszele, egyfajta jó előíze annak a döntésnek, amelynek következményeként megint jobban, tisztábban látom az életemnek a fősodrását. Abban az esetben persze, hogyha ezt a krízist, mint lehetőséget, mint építő erejű, előrevívő döntési helyzetet kezelem. Ha egy ilyen út elágazáshoz érve azt mondom, engem teljesen hidegen hagy, hogy milyen tábla van az egyik irányban mutatóan, vagy a másik irányban mutatóan ideállítva, én valamerre csak ahogy esik, úgy puffan alapon elindulok, vagy úgy is mondhatnám, hogy megyek afelé, ahol szimpatikusabb, vagy ahol többen vannak. Nos, ha ilyen sodródó belülről, ahogy az előző alkalommal beszéltünk róla, belülről elbizonytalanodott, megingott önazonosság alapján fogok dönteni, akkor ebből a krízis helyzetből, vagyis ebből a döntési helyzetből egy trauma lesz. A sodródás egyre szorongatóbb és egyre nyomasztóbb életérzése. És ez a traumatikus élmény, ez belénk ivódik, átjárja egész gondolkodásunkat. És ebben az összefüggésben beszélünk aztán egy olyan életfelfogásról, egy olyan világlátásról, amelynek az alapvető rezgése nem más, mint a trauma élmények egymásba kapcsolódó láncolata. Ebből az ős élményből, mert hogy sajnos a trauma élmények egymásba kapcsolódó láncolata az emberiségnek egy ős élménye. Sokan azt a rövidzárlatos következtetést vonják le, hogy mindezért a krízisek a hibásak. És ebből a rövidzárlatos gondolkodásból aztán megint csak odáig jutnak, hogy el kell kerülni mindenféle konfliktust, mindenféle feszültséget, nem szabad semmiféle döntési helyzetet provokálni, és ha ilyen döntési helyzetbe kerülünk, akkor addig maradunk benne, amíg valahogy magától el nem múlik. Azt a sajátos vezetői elvet szeretném példaként hozni, amikor azt olvastam egy híres vezetőtől, hogy ő az író asztalára kerülő iratokat úgy szokta szortírozni, hogy úgy gondolja, ezeknek 80%-a magától úgyis megoldódik, a maradék 20%-kal pedig ráér akkor foglalkozni, amikor ideje lesz rá. Nos, úgy gondolom, hogy ez a hozzáállás tipikusan jelzi ezt a fajta konfliktus kerülő magatartást. Nem akarok állást foglalni. Nem akarok semmilyen módon sem színt vallani, mert akkor abból egy krízis lehet, és a krízisek, mint ahogy tudjuk, legalábbis ez a fajta életfelfogás így tudja, a krízisek pedig automatikusan kiprovokálják, magukban hordozzák a trauma ős élményét. De valójában miről is van szó? Hogyan tudunk a krízisek kapcsán hitet tenni amellett, hogy szükségünk van a krízisekre? Hogy a krízisek kapcsán kibontakozó élet tud igazán előre jutni és kibontakozni? Hogyan tudjuk ezt a fajta látásmódot magunkévá tenni. Hát először is egy kis kirándulásra szeretném a kedves rádióhallgatóinkat meghívni. És ez a kirándulás vezessen most bennünket el a természetbe, egy erdőbe, ahol a figyelmesen megfigyeljük az erdőben növekvő fákat, akkor azt látjuk, hogy ezek az ég felé nyújtózó fák, ezek mind-mind újabb és újabb kríziseknek a sikeres meghaladása révén fejlődnek. És itt most nem egyszerűen az évgyűrűkre gondolok, hanem ha közelebbről megvizsgáljuk, akkor azoknak a viharoknak a maradványait, amelyek megrongálták a fákat, amelyeknek kapcsán ágaik törtek le, szakadtak le, és a csonkok mellől új rügyek fakadtak, és új hajtások nőttek ki. Sőt, ha figyelmesebben szemlélődünk, akkor majd olyan fákat is észreveszünk, amelyeket a vihar akár gyökerestül kiforgatott, vagy teljesen tövében tört el szinte, és onnan új hajtások nőttek, és újra talpra áll, újból megtalálja önmagát, újból kihajt, megerősödve a fa. Ez a kép, amely számomra nagyon sokszor elgondolkodtató, a saját életem dinamikájára is rámutató kép volt. Ez a kép legyen az, ami most ebben a szellemi kirándulásban bennünket vezet. Mert hogy a természet folyamatosan krízisekre készteti az erdőt. Ezek a krízisek, a viharok, a különböző természeti csapások megpróbáltatásaiban, a villámcsapásokban, a kártékony rovarok, állatok által okozott károkban jelentkeznek, és a fáknak ezeket a kríziseket újból és újból meg kell haladniuk, ha életben akarnak maradni. Nagyon érdekes volt számomra az a példa, amely egy tölgyes kapcsán jutott tudomásomra, amikor is a tölgyest ültető erdész mesélte el, hogy vezetői utasításra, szikes talajra ültették ezt a tölgyest, tudván, hogy itt bizony a tölgyes mind ki fog pusztulni, hiszen annak gyökerei szerte ágazóak, és nem fúrják át magukat ezen a szikes rétegen, hogy aztán hozzájussanak a táptalajhoz. De lám, csodák csodája, pontosabban az építő erejű krízis értelmezés ősi példája nyomán azt tapasztalták, hogy a tölgyes csemeték megváltoztatták természet adta gyökérzet struktúrájukat, átfúrták magukat szinte ezen a szikes felszíni rétegen, hogy hozzáférjenek a termő alsó réteghez, és nemhogy nem pusztultak ki, hanem egy nagyon szép tölgyes erdő keletkezett ebből az ültetvényből. Egy krízist haladtak meg, ezek a facsemeték értelmezték át az ő életüket, úgymond életterüket, szokásaikat, mi emberi nyelven talán így mondanánk, és képesek voltak egy belső megújulásra, alapvető változásra annak érdekében, hogy ebből a krízisből ne trauma legyen, hanem egy megújulás. És most itt szeretnék hozzánk értelmes emberekhez fordulni. Vajon miért kellene nekünk a krízisek láttán megriadnunk, megrémülnünk, magunkba zárkóznunk, eldobni a gyeplőt, és azt mondani, hogy legyen, ahogy majd csak alakul, én feladom. Miért kellene nekünk ezzel a fajta világvége hangulattal fogadnunk a kríziseket? Vagy úgy is fogalmazhatnám egész egyszerűen, miért kellene félnünk tőlük? Azt gondolom, hogy erre az érzelmi töltésre, pontosabban töltés hiányra egyetlen észszerű magyarázat van. Ha nem érezzük biztonságban magunkat, ha úgy gondoljuk, hogy a környezetünkben nincs erőforrásunk, vagy úgy is mondhatnánk, hogy lelkünk krónikus energiahiánnyal küszködik, akkor nem leszünk rá készek, de úgy is mondhatnám, nem leszünk rá képesek, hogy kríziseinket átértelmezve, szakmai nyelven átkeretezve, megújító és új lépéseket előmozdító lehetőségekként kezeljük. És éppen ez az, amiről most az én előadásomnak a befejező részében beszélni szeretnék. Mert hogy ezt látjuk világszerte és kis hazánkban, és újból ez látszik, amikor csődöt mondott emberi életek, sorsok ugranak szemünkbe, úgymond, és ezek mögött, a tragédiák mögött valójában nem külső hatások, nem valamiféle emberi rossz akarat a döntő, nyilvánvalóan ez is jelen van, hanem az a belső energia hiány, az a lelki energiaválság, ami nem tette lehetővé, hogy egy belső erőtartalékhoz nyúlva meg tudjuk haladni, föl tudjuk vállalni ezeket a kihívásokat, és a krízisekből új lépések, új felismerések szülessenek. Nincs gazdája az életünknek. Nincsen emberem, ahogyan egy bibliai őstörténet mondja, amelyet most itt idézni szeretnék. Egy olyan embernek a lemondó önjellemzése ez, aki már 38 éve egy permanens, egy folyamatos traumában él. Lebénult, és bénultságában csak annyira futja, hogy egy csodálatos erejű, gyógyító erejű vízforráshoz viteti magát, de hiába fekszik mellette már sok-sok évtizede, hiába látja, hogy mások újongó örömmel gyógyulnak, ő erre képtelen. Hogy miért is? Azért, mert egyetlen egy titka van ennek a gyógyító erejű forrásnak. Ha felbuzog, aki először lép bele a felkavarodó vízbe, az fog meggyógyulni. Hogyan tudna ő abba belelépni? Hiszen béna. Hiszen éppen azért van itt, hogy bénaságából meggyógyuljon. Na de hát bénán nem tud sem elsőnek, sem utolsónak a fölbuzgó vízbe belépni, és így nem marad más hátra, mint hogy keserűen lássa mások örömét, és mondja magára azt, én nem gyógyulok meg soha, nincs emberem, aki segítsen rajtam. És ekkor lép oda hozzá egy ismeretlen. Egy olyan ember, akit ő még soha nem látott. És ez az ember szelíden megkérdezi tőle, akarsz-e meggyógyulni? Nagyon furcsa ez a kérdés. Mi az, hogy akarsz-e meggyógyulni? Hát mit gondolsz? Miért fekszem itt már több évtizede? Nyomorult kis hordágyamon. Miért reménykedem, hogy hát, ha valami mégiscsak történik, hát, ha valaki megszán, és bevisz a vízbe, és keserűen, lemondóan csak legyint ez a teljesen mozgásképtelen ember, és azt mondja ennek a furcsa egyénnek, aki még ráadásul úgy tűnik, hogy érzéketlenül provokálja is őt, jó kérdés, hogy kérdezhetsz tőlem ilyet, hogy akarok-e meggyógyulni? Hát látod, nincs emberem. Vagy talán azért jöttél, hogy segítsél? Kérdezi újból tőle most már egy kicsit bosszusan a béna ember, ettől az őt provokáló furcsa idegentől. És erre még furcsábbat mond ez az idegen. Azt mondja neki, egész egyszerűen, kelj fel, vedd a te hord ágyadat, és járj. Nos, a történetnek itt van a kulcs mondata. Azt lehetne mondani, hogy itt van ez az út elágazás, amikor is a krízisből vagy egy totális trauma lesz, vagy pedig egy teljesen új kezdet. Mert hogy a 38 éve béna ember most dönthet. Vajon kikéri magának ezt a fajta gyanúsítgatást, mondhatnánk, pontosabban akár sértegetést, mivel gyanúsítgatja őt ez az idegen? Talán, hogy majd ő saját erejéből próbálkozva magát hajánál fogva ki tudja rángatni a sárból? Vagy mivel provokálja, azt mondva néki, hogy hát próbáld meg magadnak újból és újból megteremteni a pozitív jövőt? De minthogyha ezekben a szavakban nem ez lenne, nem gúny, és nem valamiféle belső lehetetlenségnek az újbóli megfogalmazása, próbálkozzál, csak úgymond úgysem sikerül, hogy aztán kinevethesselek, nem? Itt valami másról van szó. Érzi, hogy ez egy lehetőség, egy csodálatos lehetőség, egy csodálatos ajándék az életében. Megszólítja, megérinti a szívét ez az inspirált pillanat, amikor ott legbelül a szíve mélyén érzi, hogy itt valami új kezdet vár rá. Azt mondja magában, jól van, föl fogok állni, jól van, kézbe veszem a hordágyamat, és hazamegyek. Teljesen lehetetlen. Nevetséges próbálkozás, mondhatná bárki. Biztosan neki is ezt üzente a másik éne. Nem elég, hogy 38 éve itt fekszel betegen? Nem elég, hogy teljesen kilátástalan az életed? Most, 38 év után egy ilyen hóbortosnak a szavára engedve megpróbálkozol a lehetetlennel. De ő döntött. Úgy döntött, hogy megpróbálkozik. Igenis, föl kell. És ahogy végigfut az akarat az ideg pályájain, ahogyan megérinti béna végtagjait, egyszer csak azt érzi, hogy élet költözik tagjaiba, és lám mégiscsak képes fölállni, és lám mégiscsak képes hordágyát kezébe venni, és boldogan hazamenni. És miért mondtam el ezt a történetet? Azért, mert minden egyes krízisünkben valójában ez a kulcsmondat. Akarsz-e meggyógyulni? Ez a kulcsmondat mindannyiunkhoz szól. Van valaki, aki ezekben a krízisekben megszólít. Az a furcsa idegen, aki olyan fura kérdés